0: esély.
1: Jól van, gyere.
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
1: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
1: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: a Rádió Cafét hallgatjátok. Köszönjük.
1: Kérlek, egyéb rám a kocsi ajtó, ordítsd le a fejem. Kérlek szépen, húzz egy kicsit arré, nekem is adj egy kis helyet. Itt döglök, ha meleg van, sofor, ez a lámpa a munkahelyem.

0: Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Rekord kibontok.
1: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
2: That's my kind of music.
1: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
3: The Soul Session.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: kattung, kacsingattung, nyújtózkodtunk. Még közé bújt egy harmadik.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: fésre.
1: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Szervusztok! Dr. Peták István vagyok, rákkutató, kutatóorvos, molekuláris farmakológus. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét, itt van barátotok!

0: Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.
1: We can make the sunshine, we can make it rain. If you and I can do it, let's live our dreams.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Hellójárat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hellójárat. Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
2: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Héra Barnabás vagyok a Karzon Koma zenekarból. Én a Rádió Café.
1: My name's David Bowie.
2: Do you feel isolated?
1: Not really, but I can quite imagine how it must feel to be isolated.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Új országgyűlés alakul ma, megártott a hideg a gyümölcsösöknek, adományokat vár az Élelmiszerbank. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Ma tartja alakuló ülését az új országgyűlés. 10 órától kezdődik, Sólyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, ezt követően pedig a megválasztott képviselők leteszik esküjüket. A nap második felében a parlament megválasztja Magyar Pétert miniszterelnöknek. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget rendez a Kossuth téren. Több élelmiszert sem engedett értékesíteni a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből két készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikás torsótésztával elnevezésű terméket vették ki a bolti hűtőkből mikrobiológiai probléma miatt. Előtte a kifli.hu is visszahívta az 1 literes millilaktózmentes tejet, mert a terméknek lejárt a minőség megőrzési ideje. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártotta legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
6: Az elmúlt években a fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták, azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
5: Tart a Magyar Élelmiszerbank idei legnagyobb jótékonysági akciója. Egészen ma estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. Tésztákat, olajat, rizst, konzerveket, bébi ételeket, kekszeket és csokikat gyűjtenek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyet a rászoruló időseknek, családosoknak, fogyatékossággal élőknek, hajléktalanoknak és az ország legszegényebb településein élőknek juttatnak el. Kellemes májusi idő elé nézünk élénk széllel. Ma kezdetben napos időre számíthatunk, majd napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék sehol sem várható. Napközben azonban sokfelé megélénkül az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhetünk, de hétfőn a jelenlegi előrejelzések szerint záporok, zivatarok, viharok érkeznek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Tánc.
7: Fiatal koreográfusok előadásait láthatja a közönség a Tánc 28 Veszprémi Nemzetközi Kortárs Fesztiválon május végén. A tánc előadások mellett a film és az irodalom is helyet kap a fesztivál kínálatában. Horváth Csaba, a fesztivál művészeti vezetője közölte, a fesztiválon fiatal, sok esetben pályakezdő alkotók mutatják be többségében egészen frissen készült előadásaikat a közönségnek, május 26-a és 30-a között. Naponta 3-4 produkciót is láthatunk. Az előadásokat a város kulturális intézményeiben és a belvárosban szabad téren tartják. Május 26-án láthatják a nézők a budapesti Csippola Kollektíva a Test Misztériuma című tánc előadását, valamint Horváth Nóra és Olá Balázs Bál című előadását, amelyben népi és kortárs elemek egyaránt megtalálhatók. A Vasas művek zárt ajtók című darabja zárja az első nap programját, amelynek koreográfusa Vasas Erika. Május 27-én a Sepsiszentgyörgyi M-Studio Lift 2 Sunny Sky Floor című mozgásszínházi előadása kerül a közönség elé. A koreográfus Fehér Ferenc, a debreceni Gradient Kortárs Balett Nemzetközi Társulata Mind the Body című előadással érkezik a fesztiválra. Az ANRO Kulturális Egyesület József Attila versekre komponált koreográfiát mutat be. Május 28-án Csáki Benedek és Hevesi Fanni Elmozdított Formák című szabadtéri előadását láthatják az érdeklődők, majd ugyancsak ők az Ünnepi Színjátékok című darabot mutatják be, amely Nádas Péter szövegére íródott. A Juhász Kata Társulat kísérleti színházi előadását Szemét Földe címmel láthatják a nézők, ezt követi Nagy Fruzsina Egyedbea és Téri Gáspár Drown Apart című alkotása, amely az előadásban szereplő látványos jelmezek köré épül. Május 29-én lesz a Grecsó Fivérek összművészeti estje Apánk üzent címmel, majd a Veszprémi Táncműhely Életfa című előadása zárja a napot. Május 30-án a Veszprémi Táncműhely a Szobrok Megmozdulnak című szabadtéri előadása kerül színre. Ezt követi majd Grünwalski Ferenc Táncalak című Ladányi Andrea táncművészről szóló filmalkotásának vetítése. Mészáros Máté koreográfus Éjfekete folyó című tánc előadását követően Kovács Gerzson Péter a Trans Dance és a Nemzeti Táncszínház közös programja zárja majd a fesztivált.
0: Aukció.
7: A hazai kortárs festészet legértékesebb nemzetközi sztárjai lesznek a Virág Judit Galéria május 19-i aukciójának főszereplői. Hantai Simon festménye 50 millió forintos kékiáltási árról indul, ám becsértéke meghaladja 100 millió forintot. Kalapács alá kerülnek a világszerte keresett Keserű Ilona, Maurer Dóra, Bakimre, Birkás Ákos, Dejm Pál és Fajó János alkotásai is. A 18. kortárs aukció kiállítása május 4-e és 16-a között, minden nap 10 és 6 óra között a Virág Judit Galériában várja az érdeklődőket, az aukcióra pedig május 19-én a Budapest Music Centerben kerül sor.
0: Fesztivál.
7: A Moholy Nagy Művészeti Egyetem hallgatóinak szervezésében a Magyar Zeneházával együttműködésre megvalósuló Intermezzo Fesztivál a zene és a vizualitás kapcsolatát vizsgálja új perspektívából. A május 22-i esemény különleges audiovizuális élményeket kínál koncertekkel, kiállításokkal és workshopokkal, miközben a tudatos művészet befogadást ösztönzi. A fesztivál programjában a kísérletezés, a multimédiás eszközök kreatív használata és a sokszínű zenei megoldások kapnak kiemelt figyelmet.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Hét hátborzongató őslénypark dínó rajongóknak. Budakeszi Dínó Park. A dínó lovaglás, az interaktív tanösvény és a tematikus játékvölgy csupán néhány a számtalan őslényes attrakció közül. A közel 2 hektáros vadaspark területén több tucat élethű dinoszaurusz modellt pillanthatunk meg a fák és bokrok között megbújva. Az interaktív tanösvényen sétálva nem csak megcsodálhatjuk a hatalmas őshüllőket, hanem játszva tanulhatunk is róluk. Gyulai Dínó Park. A parkban 35 különböző dínófaj tekinthető meg. A mozgó és hangot adó dinoszaurusz modellek mellett élő dínósók is színesítik a programot, de van dínós ugrálóvár, csontkereső ásatás, valamint számos ügyesség és fejlesztő élményjáték, ami ideális egy családi nap eltöltéséhez. A Balaton déli partján Kerekiben található dínópark egy igazi őslényes mesevilág. A stegosaurusoktól a T-rexig sokféle példányt megleshetünk, és ha a mocsári borzongás után még elég bátrak vagyunk, a játéktéren is próbára tehetjük magunkat. Komló szívében található a Komló Verzum látogató központ, ahol a város bányászati múltjának felfedezése kerül a középpontba. A látogatók interaktív kiállításokon keresztül ismerhetik meg a bányászat történetét, valamint a város fejlődését. A központ különleges attrakciói közé tartozik a Mecseki Jurassic Park és a Komlosaurus című állandó természettudományi kiállítás, amelynek keretében megismerhetjük Magyarország elsőként felfedezett dinoszauruszát, a Komlosaurus carbonist is.
3: A gyerekeket játékos, oktató jellegű programok várják, amelyek segítségével közelebb kerülhetnek az őslények világához. A központban fantasztikus könyvtár, az épület mellett pedig remek játszótér is helyet kapott. Pécs mellett a Malomvölgyi parkerdőben hátborzongató élmények várják a kicsiket és nagyokat. A völgyben egy tanösvényt bejárva fedezhetjük fel a rejtőzködő ősállatokat, a dinoszauruszok között pedig egykor élt emlősöket és hüllőket is megpillanthatunk. A Malomvölgyi szabadidőpark északi részén hatalmas játszótér található csúszdákkal, mászókákkal és várral, amellyel megkoronázhatjuk a dinóvadászatot. Sirok festői környezetében egy különleges dinoszaurusz park várja a látogatókat. A park területén élethű dínó modellek sorakoznak, amelyeket sétálva lehet felfedezni. A park családbarát kialakítása lehetőséget biztosít piknikezésre és pihenésre is. Ha Sirokon járunk, ne hagyjuk ki a különleges siroki vár felfedezését sem. A Tarna mentén megépített vár nem csak a sziklatömb tetején magasodik, hanem a hegy gyomrában is folytatódik. Így az igazán bátrak a várfalak közötti helyiségeken túl a hatalmas föld alatti járatokat, lépcsőket és termeket is felfedezhetik. A Tiszató mocsaras ártéri erdei tökéletes, misztikus hangulatot biztosítanak egy felejthetetlen hétvégi dínóvadászathoz. A parkban nem csak az ismertebb dinoszaurusz fajokkal találkozhatunk, hanem olyan különleges példányokkal is, mint például a Dimetrodon vagy az Oviraptor. A parkban 35 különböző dinoszaurusz faj élethű, mozgó és hangot adó modelljét szúrhatjuk ki a fák mögött, vagy a mocsárban rejtőzve.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban láthatóságról, észrevehetőségről lesz szó, és van szó, most már jó pár epizódon túl vagyunk. Ma a kutatások és a tudomány oldaláról fogunk beszélgetni. Akit vendégül hívtam, dr. Kiss László, Széchenyi Díjas fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, kutatóprofesszor, a Hunren csillagászat és földtudományi kutatóközpont főigazgatója, Tudós Laci néven fut, levegőt is kellett vennem, hogy ezt végig tudjam mondani. Nagy szeretettel köszöntelek.
2: Én köszönöm szépen a meghívást.
1: Erről a tudós laciságról mindenképpen fogunk beszélgetni, de ami nekem eszembe jutott, hogy ugye a csillagászat, meg a csillagvizsgálat az pont egy ilyen klasszikus elefántcsonttoronyban zajlik eredetileg. Tehát, hogy is van ezzel az elefántcsonttoronnyal és a tudomány közérthető vétételével, hogy látod?
2: Én ezt teljes mértékben cáfolom, hiszen bármely csillagvizsgáló, ahol mondjuk így, hogy van lakosság vagy népes mondjuk település a közelben, az mindig is várta a látogatókat. Tehát a csillagászok azok szeretnek beszélni a tudományukról. Pár év ezelőtt a Nature egyébként a szaklapban volt is egy ilyen elemzés, hogy megnézték, hogy milyen tudományterületeknek vannak globálisan látható képviselői, és az jött ki, hogy ezek a csillagászok valami miatt jobban szeretnek az átlagnál is kommunikálni a saját és mások tudományos eredményeiről, és én azt gyanítom, hogy ebbe benne van az, hogy ez az a téma, ami ténylegesen a legnagyobb populáció arányt érinti meg. Itt most elárulok olyan műhely titkokat, hogy szoktam nézegetni a Google Trend, ahol lehet országra is, meg témára is szűrni, és akkor pont valamelyik nap megnéztem, májusban fogok egy előadást tartani egy ilyen tudománykommunikációs konferencián, hogy Magyarország, Németország, Franciaország, Vietnám, Google Trends, ország és a tudomány témára ráhúzva, és akkor mindig csillagászat van. Legalább fele, legalábbis a témáknak most legutóbb a Jupiter, a áprilisi Liridák meteorraj, meg üstökös, meg ilyesmi. Tehát ezek azok a témák, a földi légkörön túli világnak a szépséges témái, amelyek a lakosságnak egy igen nagy részét oly mértékben megragadja, hogy még a Google Trends is felfigyel rá. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy mi kielégítünk egyfajta kereslet, kínálaton működő tudománykommunikációt, annak megvannak a természetes okai.
1: Azt a kifejezést használtad, hogy érinti meg, meg aztán, hogy ragadja meg. Milyen mértékben érinti? Tehát ezt értem, hogy izgalmas, és megérinti, de tulajdonképpen ennél távolabb ugye semmi nincs az embertől.
2: Igen, de egy szép csodás meleg nyári éjszakán, amikor kimegyünk sétálgatni kedvesünkkel a holdfényes éjszakába, vagy holdfénymentes éjszakába, és nézd, ott szaladt le egy hulló csillag az égen, hogy az augusztusi csillaghullásra fölidézzük. Tehát lehet, hogy mondjuk így azt, hogy a hétköznapi életünket kevésbé érinti a csillagászat, bár nyilván, hogyha fejünk fölött csapódik be egy kis bolygó, és annak a légköri robbanása betöri a városunk ablakait, mint például ez Cseljabinszkban megtörtént 2013. Tehát én akkor van közvetlen hatás is, de nyilvánvalóan elsősorban én a szellemi, lelki hatásokra appellálok, amikor azt mondom, hogy szerintem kétféle ember van. Van, akit érdekel a csillagászat, és van, aki még nem tudja, hogy érdekel a csillagászat. Tehát ez egy eléggé egyszerű felosztása a lakosságunknak, és ennek ténylegesen az van mögötte, ez egy kicsit arrogáns egyébként, nyilván ezt most el is ismerem itt teljesen nyíltan és őszintén, hogy ez egy arrogáns felosztása a lakosságnak, mert más tudományterületek is lehetnek érdekesek, de ez az, ami valahogy, nem tudom miért, ugye már a barlangi ősemberben is vannak olyan barlangrajzok, ahol fölismerhetően az Orion csillagkép, a Bika csillagkép feje, meg a fiastyúk ott van, mellette egy holdsarlóval. Tehát már 10 000 évvel ezelőtt is szükségesnek tartották a barlanglakó ősi népek, hogy megörökítsék az égen látott dolgokat. Nyilván azért, mert Istennek hitték őket, valamiféle nagyhatású dolgoknak.
1: Itt a szellemi részhez érkezünk. Igen. Viszont. Miért gondolod, gondoljuk azt évezredek óta, hogy fent a csillagokban meg vannak írva dolgok, meg következtethetőek belőle események. Ez a része mennyire van jelen mondjuk így a, akár a te életedben is, meg az emberek miért ilyen izgatottak ebben az ügyben?
2: Szerintem ezt lehet érteni, hogyha visszagondolunk mondjuk így azt, hogy a mezőgazdaságnak a gyökerei azok több tízezer évre visszanyúlnak, amikor az emberiség elkezdte művelni a területeket, elvetett magokat, és akkor azok kikeltek, és akkor az ember learadta a termést, állatokat kezdett tenyészteni, és az éves periodicitást, hogy most éppen újra jön az tavasz, nyár, ősz, tél, hát honnan lehetett látni az időjárási változások mellett, vagy azoktól függetlenül, az égen, hogy mi látszik. Ugye a csillagképek szezonális, tehát évszakos megjelenése az egy természetes órát ad, ugye a magyar pásztoroknál is. Ez egy följegyzett információ, hogy nagyon szépen ismerik a csillagképeket, mert tudják, hogy a birkákat, mit te, akkor hajnalban már látszik az Orion, akkor mit kell csinálni a birkákkal reggel 6-kor. Tehát, hogy ez megvan még a magyar népszokások, vagy népi ismeretben is. Volt egy nagyon fontos gyűjtés a hortobágyi pásztoroknál, hogy a csillagképeket nagyon szépen ismerik. Tehát azt, hogy a csillagos ég az egy, ad egy természetes órát, és köztük, a csillagok között vándorolnak a bolygók, bolyonganak. Ugye Merkur, Vénusz, a Vénusz az esthajnal csillagként nagyon föltűnő, de a Mars, a Jupiter és a Szaturnusz bolygó is úgy megy végig a csillagos égen több év alatt, ugye a Jupiter 12 év alatt jár a körbe az eget, a Szaturnusz 30 év alatt, amit már a régiek is észrevettek, hogy oké, hogy van a nagy kozmikus óránk a csillagképekkel, ami jelzi az évszakok múlását, de még ott közöttük valamik bolyonganak is, és nyilvánvalóan egy ilyen ősi hiedelem világban, hogyha valami ezen a furcsa égen még mozog is, az biztos valami Isten. És ha azt hisszük, hogy ez nincs jelen mindmáig velünk, akkor tévedünk, nézzünk rá a naptárunkra. Hát honnan van a hetes számrendszer? A hétfőket szerd, a csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Onnan, hogy az ókori klasszikus bolygók, azok heten voltak. Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Hold, Nap. És ha megnézzük a, mondjuk az indogermán népek nyelve, vagy indoeurópai kultúrákban a napok neveit, ugye Saturday, Sunday, Monday, felismerjük a bolygóknak, vagy a bolygókhoz társuló isteneknek a nevét. Tehát ez nagyon-nagyon mélyen átitatja ez az ősi asztro, nem akarom befejezni a szót, mert akkor adott esetben nem feltétlen mai használat, mai értelmű kifejezéshez jutok, de szóval ez az asztro vonalon beszivárgó, hát nem is tudom, kulturális és társadalom szervezési környezet, az igenis mindmáig jelen van velünk.
1: Ha jól értem, akkor a te szűkebb kutatási területed, régebben az volt, lehet, hogy most is az exbolygók, ugye ezek
2: exobolygó, olyan... egész pontosan, de van egy O betű, az extraszoláris, tehát a naprendszeren kívüli bolygóknak a kutatása. Hát ez olyan 2009 óta került rá a palettámra.
1: És ők kik? Vagy mik?
2: Ugye ezek olyan égi testek, amelyeknek a létezését 1995-ig csak elméletekből sejthettük esetleg. Tehát ugye az exobolygók, az extraszoláris bolygók kutatása az, aminél leginkább el lehet azt mondani, hogy a megvalósult science fiction. Ugye amikor én még a 90-es években egyetemre iratkoztam, én lézerfizikus akartam lenni, nem kis mértékben azért, mert szerettem volna egy olyan lézerkardot fejleszteni, mint amivel Luke Skywalker küzdött Darth Vaderre, vagy fordítva. Tehát egy valamiféle ilyesmi dolog, tehát akkoriban a más csillagok körül keringő bolygók a Star Wars-ban, a Star Trek-ben, a Battlestar Galactica, meg ilyesmi, sci-fi-ben volt. 95 novemberében jött két svájci tudós,

0: Ez ma a csillagászatnak a legdinamikusabban fejlődő területe, és hát az én kis szerény hozzájárulásom az abban merül ki, hogy 2012-ben a magyar kutatói közösséget bevittem az Európai űrügynökség KEOPS űrtávcső programjába, ipari partnerrel, az Miskolci Adnat és Kft-vel alkatrészt gyártottunk egy 56 kilós műhold számára. 2020 óta ez gyártja nekünk a tudományos eredményeket, ezekre nagyon büszkék vagyunk, és hát arra a munkára alapozva, immáron hál' Istennek az utódaim, viszik tovább a magyar kutatói közösséget olyan európai ügynökségi exobolygós űrtávcsákhez, mint a 2027 elején elinduló Plátó, ami Európa válasza 20 év késéssel, mint ahogy azt megszoktuk, Amerikának a Kepler űrtávcsövére, ami 2009-től 13-ig működött, tehát a Plátóval Európa keresni fog, és nem csak keresni fog, találni is fog sok tízezer exobolygót, más csillagok körül keringő bolygókat, több ezer, akár több száz, több ezer fényév távolságba, és aztán a 2031-ben pedig elindul az Ariel, ami egy infravörös űrteleszkóp lesz, ami infravörös tartományban a Hősugarak Birodalmában fog ezer bolygóról, ezer exobolygóról színképet kimérni, és ezáltal az a reményünk, hogy majd megértjük azt, hogy hogyan keletkeznek és hogyan fejlődnek ténylegesen, és milyen légkörökkel rendelkeznek ezek a planéták más csillagok körül. Ebben is benne vagyunk. Mind magyar kutatók, mind magyar ipari résztvevők, egész komoly megrendeléseket sikerült megszerezni ehhez a összességében nagyjából 700 millió eurós ár költségvetésű Ariel űrtávcső. Tehát ez nem egy ilyen, hogy mondjam, tehát mi nem 20 forintos kis gurigákkal gurigázunk.
1: Nem csekélység.
0: Tehát ez egy komoly műszer, ez az Európai űrügynökségnek a medium, tehát közepes misszió tartományához tartozik. Az a nagyjából fél és egy milliárd euró közötti árcímkéjű fejlesztés.
1: De akkor ez röpköd.
0: Ez majd repülni fog, ugye a 27-ben induló Plátó is, meg a 31-ben elindul Ariel is, el fog menni egy bazinagy rakétán, kitő a Földtől 1,5 millió kilométerre a naptól elfelé. Ezt mi csillagászok úgy hívjuk, hogy az L2 Lagrange pont környékére, ott most is ott vannak űrtávcsák, mert James Webb is ott van például. Az egy azért jó hely, mert hogy a Földhöz rögzítve járja körbe a nap körüli pályát, és nincs közel a fényes Föld, ezért aztán nem okoz mondjuk mérési problémákat az, hogy a fényes Föld bevilágít a távcsőbe. Ugye a Hubble űrtávcsőn ez például előfordulhat. Tehát nem se fordul elő, de zajforrásként a fényes Föld megjelenik. Úgyhogy az egy olyan jó hely, messze van tőlünk, oda a űrhajós nem fogunk kiküldeni soha az életbe, tehát bízunk abban, hogy ezek az eszközök szépen fognak működni. A lényeg, amit ebben az egészben ki akartam hozni, hogy az Európai űrügynökségnél is, és a NASA-nál is, a japán űrügynökségnél is az exobolygók kutatása, tehát a más csillagok körül keringő planéták kutatása az abszolút top prioritású terület.
1: Na most a bazi nagy rakéta ügyéből jutott eszem, hogy te most voltál egy rakéta kilövés tervezésénél. Hogy volt?
0: Ez úgy volt, hogy ugye megkeresett engem, mert most már lassan, hát talán több, hát most már két éve ezelőtt a egyik szegedi utazásiroda, Mortonos utazásiroda, hogy figyelj László, te látszol, ugye itt láthatóságról beszélünk, te elég jól látszol, lenne-e kedved egy ilyen turisztikai terméket fölvállalni a nevedhez, hogy viszel turistákat Floridába, a Kennedy űrközpontba egy hétre, ahol egy hetes utazásokra, ahol azt vállaljuk be, hogy ha lehetséges, akkor megnézzünk egy élő rakétaindítást. Ugye ez 24 őszén sikerült, az volt a pilot program, akkor repültünk először, jött is ránk a hurikán, átment a hurikán, és akkor utolsó nap visszaindulás napján megnéztük a Europa Clippernek az indulását, ami egy 5 milliárd dolláros Jupiter szonda, ami akkor nagyon nagy mondás volt, hogy is sikerült elkapni. Aztán 20, hogy is volt a folytatás, az 25 tavasz, februárjában volt, ugye egy év ezelőtt, ott akkor két Starlinket láttunk, egyik az hajnal 2-kor tenger melletti susnyásból esett az eső, az vitkapocsék volt, de a második Starlink indítás az viszont egy ilyen naplementek, tök jó volt, nagyon szép volt, gyönyörű volt az egész, és most harmadszorra voltunk idén februárban az Artemis 2-t. Ugye a Holdra embert végül is két hónappal a tervezethez képest eljuttató rakétát megnéztük, és hát egy buszkirándulás keretében 400 méterre meg tudtuk közelíteni a nagy narancssárga rakétát, és akkor ottan kicsit profánul mondtam ott a utastársaknak, hát hogyha most egy nagyot köpünk a levegőbe, akkor lehet, hogy egy DNS darabka rátapad a rakéta külső falára, és akár mondhatjuk azt is, hogy belőlünk egy DNS szegmens eljuthat a Holdtól 6000 kilométeres távolságra, távolságra, ami nyilván hülyeség, de a dolognak a szimbolikája mégiscsak annyira erős volt, tehát ott több utas

0: társamon, és láttam a meghatódottság állapotát.
1: Azt hittem, hogy a nyálgyűjtést.
0: Nem, főleg amikor a tükörben néztem, és önmagamra is gondoltam, tehát tényleg nagyon megérintette az emberi lelket az, hogy az a nagy narancsárga rakéta valamikor a közeljövőben, ugye 2 hónappal később végül, de embereket visz 54 év után ismét a Holdhoz. Tehát ez egy ilyen, hogy mondjam, tehát nem láttunk végül is rakétaindítást, a kedvezőtlen téli időjárás miatt az összes rakétaindítás csúszott, hideg volt, fagy volt, esszivárgott, asszivárgott, úgy jöttünk el, hogy nem láttunk élő rakétaindítást, de 400 méteres távolságra lenni a Holdhoz eljutó rakétához, az egy hihetetlen jó érzés volt.
1: És mi ebben az a nagyon nagy truváj, ami miatt ez most ilyen nagyon nagy izgalmat okozott, ez a Hold megközelítés? Tehát mi az, ami tudományilag vagy technikailag annyira izgalmassá tette ezt a mostani kilövést?
0: 54 éve nem járt ott ember. Tehát ez egy évszázadonként egyszer előforduló átlagosan esemény. Tehát egy elég ritka történet. Nyilván abban bízunk, hogy ez most már gyakrabban lesz. Ugye az Artemis programot az első Trump adminisztráció hirdette meg 2017-ben. Az volt a mondás, hogy Amerika kitűzte célul, hogy vissza a Holdra. Ennek sokféle okát el lehet mondani, és most nem akarok ebben nagyon mélyen szántan bele ásni magamat, de mondjuk ugye Kína is kitűzte, hogy 2030-ig tajkonautát, tehát kínai űrhajóst juttat a Hold felszínére. Más országok eszközökkel folyamatosan haladnak a Hold felé. Ugye nem tudom, mennyire tudják a kedves hallgatók, hogy Pakisztánnak már tavaly is volt 2 működő holdszondája. Tehát nem csak a nagyhatalmak kiváltsága az, hogy a Holdat, mint technológiai tesztpályát használhassák. És az emberes jelenlét a Holdon nyilvánvalóan most megint csak az van, hogy kinek nagyobb és hosszabb és vastagabb, tehát a pénztárcája, ami ezt lehetővé teszi számára, de azt gondolom, hogy meg fogjuk találni azt a mondjuk így holdi erőforrásokat, amelyek hosszú távon akár gazdasági hasznot is képesek lesznek termelni. Én nekem nagyon szilárd meggyőződésem, hogy ez az emberes holdutazás is, az emberes holdi jelenlét is akkor lesz fönntartható tevékenység, mint hogy az űrkutatásnak egy számos más ágáról ez elmondható, hogy akkor lesz az fönntartható tevékenység, ha gazdasági hasznot fog termelni. Ugye jelenleg nagyon sok gazdasági haszon termelődik a világűrben, itt közvetlenül a Föld körüli térrészből. Fölrakunk műholdakat, és visszafelé nézünk, visszafelé sugárzunk széles sávú internetet, visszafelé sugárzunk képeket a, mit tudom én, a földi légkörről, meg a hullámokról, meg a nem tudom miről. Rettenetes, ez egyszerű hétköznapi ember szintjén nagyon nagy a világűr gazdaságnak a 2024-es teljes forgalma, jól emlékszem, ami 400 milliárd dollár volt, ami nem olyan nagyon nagy, de éves szinten 7-8%-kal bővül. Legtöbb kormány őrületesen büszke lenne a teljesítményére, ha a nemzetgazdaság éves szinten 7-8%-kal nőne, már 1-2-nek is örülni szoktak.
1: Hajaj.
0: És gyakorlatilag a több ilyen ipari elemző szerint a 2030-as évek első 1-2-3 évében át fogja lépni az 1000 milliárd dollárt az űriparnak az éves forgalma, és a hasznossági aránya is egyre nagyobbá válik. Ez és ez még mind itt a földközeli térrészben történik. A Holdnál ez még mind befektetés, humán befektetés, pénzügyi befektetés, politikai befektetés, és ebben akkor most ott van benne egy csomó dolog, ami a nagyhatalmak vetélkedéséhez is kapcsolódik. Szóval ott még nem látszik az a fajta űrgazdaság és űripari haszon, mint itt a közeli űrben a Föld körül. De mindenképpen ez most a emberiség high-tech tevékenységei közül az egyik kimagasló. Nem feltétlenül a legkimagasló, bár egy 100 méteres rakéta az igencsak kimagaslik a környezetéből, de nyilván a biotechnológiában, a mesterséges intelligencia kutatásban, a kvantumszámítás technikában egy csomó dologban van még hasonló szintű és rangú kiemelkedés. De itt ez most nekünk csillagászat és űrkutatás iránt érdeklődőnek nyilván a szívünk legmelegebb csücskébe tartozik.
1: Ez a Krízisek és pofonok, Tudós Lacival, dr. Kis Lászlóval beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
2: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
4: Alright, DJ, put a needle on the record.
2: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Minden szombat reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Podcaster. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Rádió Cafén.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat dr. Kis László Széchenyi Díjas fizikussal, Tudós Lacival beszélgetek, és nem mellékesen mondom, hanem mint fontos téma, megkaptad az év ismeretterjesztő tudósa díjat is, sok egyéb mellett, és azért alapvetően, és ez előbb is utaltál rá ezzel a szegedi utazási irodáló, hogy te látható vagy, és ezt valamilyen módon érdemes használni, meg brendet építeni belőle, bár ezt a szót már nem mondtad. Tehát hogyan alakul ez a te életedben, hogy a tudományos teljesítményed, meg a tudományos létednek a laikusok számára megjeleníthető tudásanyagot is átad, vagy lehozzad?
0: Nem mondtad ezt a brandet korábban, de most én mondom. Tehát ugye, amikor intézetigazgató lettem, a Csillagászat Intézet igazgatója 2016-ban, akkor elhatároztuk, hogy csinálunk egy látogatóközpontot ott fönn a Normafán. Ugye ebből lett a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. 2019-re eljutottunk oda, hogy összeraktuk azt a látogató, pontosabban a csapatom összerakta azt a látogató központot, amit ma úgy ismerünk, hogy Schwab-hegyi csillagvizsgáló. És akkor egy PR céget fölkértünk, egy brand aktivációs stratégia kidolgozására számunkra. Istentelen mennyiségű pénzt kifizettem azért, hogy aztán lerakjanak elém egy brand aktivációs stratégia címet viselő 280 oldalas PPT prezentációt, ahol valahol a 60. oldal környékén, ez volt 5 évvel ezelőtt 2021-ben, 2020-21 környékén, azt hiszem 21-ben, a 60. oldal környékén körbejárták azt, hogy én, mint Kis László csillagász, alkalmas vagyok-e arra, hogy erre az újonnan bevezetni kívánt brandnek, a Schwab-hegyi csillagvizsgálónak jó arca lennék-e. És hát el kellett, hogy szontyolodjak, nem lepődtem meg persze nagyon, hogy kimutatták, hogy én már akkor brand voltam. És a Kis László csillagász brand az nem volt alkalmas a Schwab-hegyi csillagvizsgáló fölfuttatására, mert azt mondták, hogy az én szereplésem a médiában, ami nagyjából 2010-es évek közepén kezdett el igazán intenzívvé válni, az már addigra egy olyan súlyú szereplővé tett, hogy agyonnyomtam volna az új brendet. És abban a pillanatban visszavontam magamat a Schwab-Pé csillagvizsgálót reklámozó arcokból, előre toltam a fiatalokat, csináljátok, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt. Én szépen építgetem a saját Kislászló csillagász brendemet, ugye ehhez van egy viszonylag tisztességes magyar tudományosköröknek a aktivitását összehasonlítva, mondjuk így a Facebookon egy 36 ezres követő tábor, egy oldalam van egy YouTube csatornám, most lépt át a 32 ezres feliratkozói számot, nagyjából 5 milliós megtekintés a 420-valahány videómra, amit készítettem az elmúlt, hát most már lassan 6 évben. Tehát én ezt így kezdetben ösztönösen, és most már az utóbbi 5 évben, főleg miután a PR cég megmutatta nekem, hogy egy brand aktiváció az hogy történik a valóságban, mondjuk így azt, hogy kicsit tudatosabban is ezt építgetem. És ez valójában annak az oldalamnak a csatornázása, hogy korábban tényleg keveredtek a szerepek. Ugye voltak mindenféle funkcióim. Voltam a pár évig a Magyar Csillagászat Egyesületnek az elnöke, ugye a Magyar Tudományos Akadémiának a tagja, intézetének voltam igazgatója, aztán a kutatóközpontomnak lettem a főigazgató. Mikor, miként szólalok meg? És igenis tudatosan elkezdtem figyelni arra, hogy amikor elmegyek egy tévéműsorba, vagy máshol, akkor mit írjanak a nevem alá, hogy a CFK, a Hunren CFK főigazgatója, az MTA tagja, az MCE elnöke, vagy egyszerűen Kislászló csillagász. És voltak helyzetek, amikor azt gondoltam, hogy sokkal jobb, mindenkinek egyszerűbb az élete, hogyha az intézményemet nem terhelem esetleg olyan szereplésekkel, amelyek nem biztos, hogy mindenkinek tetszenek.
1: Tehát nyilván ezek, amikor mondjuk sarkosan kell fogalmazni, gondolom ez valami ilyesmi.
0: Például, amikor mondjuk így szabadabban szeretném megfogalmazni a magánvéleményemet, azt sem mindig teszem meg valójában, de fogalmazunk úgy, hogy megpróbálom elkülöníteni ezeket a szálakat. Ez olyan, mint amikor az embernek rettenetesen nagy kommunikációs aktivitása van, és akkor van egy mondjuk céges e-mail fiókja, van egy magán privát e-mail fiókja a barátoknak, akárkinek, van egy privát-privát e-mail fiókja a szeretőnek, meg a üzleti partnereknek, a legszenzitívebbeknek, meg van egy privát-privát e-mail fiókja, amivel abszolút csak három emberre tartja a kapcsolatot. Tehát, hogyha ezt így szépen az ember külön teszi, akkor rend keletkezik az életében, mert nem szerencsés, hogy ezek a különböző szerepek összefonódnak.
1: Amikor a laikusoknak szán, nem tudom, hogy így szoktuk-e így, az érdeklődőknek
0: szánt, közönség.
1: Nagy közönségnek szánt kommunikációról döntesz, vagy döntöttél, mert ez talán lehet egy olyan pont, amikor tudós éned, vagy ez a, mert akit felsoroltál intézmények, amelyek a vezetője voltál, vagy ez alapján nyugodtan lehet egy ilyen szürke öltönyös, vagy szürke zakós tudományos.
0: Nincs semmi, ami távolabb van tőlem.
1: És ez az, igen, tehát, hogy ha leírják ezt a personát, hogy valaki egy ilyen intézménynek a vezetője, akkor nem feltétlenül egy jól kommunikáló, vagy szívesen kommunikáló, brandet építő tudósra gondolunk, sőt, hát miért gondolnánk arra? Tehát, hogy emlékszel arra, hogy mi volt az a pont, vagy folyamat, amikor arra jutottál, vagy tudatosult benned, hogy igen, ez a nagy közönség számára is izgalmas lehet.
0: Az, hogy a nagy közönség számára izgalmas lehet, ezt pontosan tudtam, mióta eszemet tudom. Ugye a 90-es években a Szegedi Csillagvizsgálóban dolgoztam bemutató csillagászként. Én első években minden pénteken, aztán az utolsó pár évben minden kedden és pénteken nyitva tartásokat vezettem. Ez 1992-től 2002-ig tartott. Gyakorlatilag azt mondom, hogy a saját számolásaim szerintem 25-30 ezer embernek mutattam meg a csillagos égbolt szépségét, és akkor rájöttem, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Ugye volt egy ausztrál kitérőm a 2000-es évek első évtizedében, és aztán az Akadémia, a Magyar Tudományos Akadémia 2009 őszén hozott haza a Lendület Fiatal Kutatói Programnak a támogatásával. És akkor ott az egy tudatos választás volt a részemről, hogy az Akadémia végülis tulajdonképpen hozzám vágott egy zsák pénzt. Akkor egy jelentős fizetést adott, egy kétszeres egyetemi tanári bért, kaptam tőle 211 millió forintot 5 évre, egy saját kutatócsoport felépítésére, és az akadémián leéreztem kimondatlanul is, hogy a Lendület program egy sikerkommunikáció része kíván lenni. Tehát amikor az akadémiánál megkértek, hogy menjek már el mondjuk a Weiser Alindának a Záróra című műsorába beszélgetni, akkor egy másodpercig sem kételkedtem, hogy nekem ezt fel kell vállalnom, hogy mutassam azt, hogy az akadémia jó dolgokat csinál. És aztán később is ez, amikor már intézményvezetőként elkezdtem el funkcionálni, vagy afelé kezdtem el haladni, akkor azért kikristályosodott bennem egy értés, hogy jól lehet látni, hogy a modern társadalmi folyamatok többsége az a kommunikációs térben zajlik. És aki ott nincs, az nincs. Tehát ott kell lenni ahhoz, hogy tudjanak rólunk, hogy a kis agyakban ott legyen, ha vannak ezek a csillagászok, ezek tényleg néha egész érdekes dolgokat csinálnak. Mióta főigazgató vagyok, hú, vannak ezek a földtudósok is, jön a szaharai homok, hát hú, tényleg, és akkor a napelemtáblák másképp termelik az energiát. Hát ez de érdekes. Tud erről a napelemtermelő cég? Esetleg tud egy új protokollt kidolgozni, hogy hogy kell időnként a szaharai homokot lemosni a napelemtáblákról? Tehát ilyen értelemben a kommunikációs térben jelenlét az valahol mindennek az alfája és az omegája.
1: Okay.
0: Ott kell kezdeni, és egyébként aztán ott lesz a vége is a dolgoknak, amikor az eredményeket meséljük el.
1: Hát ezt abszolút örömmel hallom, tehát mint akit balzsammal kenegetnek, hogy a kommunikáció ennyire fontos. Ugyanakkor a nagyon elitista rétegben, amire gondolom, hogy nem vonod be magad, vagy nem gondolod magad oda tartozónak.
0: Nagyon radikális véleményt tudnék megfogalmazni erről az elitista rétegről.
1: Tehát, hogy a tudósok között azért van egy ilyen lenézés, vagy ellenszemben nagyon sokat kommunikáló kollégák felé. Ez azért nagyjából elmondható?
0: Szerintem ez változik már. Tehát volt ez a klasszikus, hogy az akadémia, mondjuk az akadémiai világ, ugye academic world, ugye angol szász nyelven az academic, az nem csak a akadémia, mint kutatóhely, vagy kutatóknak a gyülekezete, hanem az egyetemi világra is vonatkozik. Tehát ha ezt a kettőt így együtt tekintjük, akkor én azt gondolom, hogy változott sokat a hozzáállás. Nyilván régebben volt egy ilyen, hogy hát én tudós vagyok, hát akkor én tehát miért nem hiszik el, amit én mondok? És pontosan lehetett látni a koronavírus környékén, amikor a tudományba vetett bizalomnak egy nagyon erős megroppanását tapasztaltuk. Amikor a döntéshozók rákényszerítették a tudomány művelőit, hogy mondjanak definit, azonnali, konkrét válaszokat olyan kérdésekre, amikre nem lehet tudni definit, azonnali és konkrét választ. De a döntéshozók ezt várták tőlünk, a tudósoktól. És amikor aztán nem az következett be, amit mondjuk így a tudósok javasoltak a döntéshozóknak, és a döntéshozók pedig úgy mutatták, hogy hát ezt mondják a tudósaink, akkor ez biztos így lesz, és nem úgy lett, akkor az egész rendszerben megroppant a bizalom. És én ezért is gondolom azt egyébként, hogy rendkívül fontos az, hogy a tudomány képviselői kimenjenek, és mindenki, amihez ért, arról mesél, mert bocsánat, egyébként doktorandusoknak szoktam mondani, van egy ilyen kurzusom az egyetemen, a tudományos közlés művészete, ahol mindenféle dolgokról mesélek, az egyik része a tudomány kommunikációval foglalkozik. Azt mondom, hogy egy doktorandus, aki a tudományos értekezésén dolgozik, 4 évet lehúz egy téma művelésével. Nem igaz, hogy nem talál benne valami érdekeset. Lennie kell benne, hiszen 4 évet az életéből rászán.
1: El kell számoljon.
0: Na most, hát a fele egye már meg nem igaz, hogy akkor nem lehet azt egy ilyen elevator pitchként 40 másodpercben is elmondani. Amivel én foglalkozok, az ez, és ez azért érdekes, mert a végén meg fogok tudni azt.
1: Nagyon jó, hogy behoztad a doktoranduszokat, meg hát általában inkább az utánpótlás.
0: Hát az utánpótlás, na, persze.
1: Azt olvastam is nálad, vagy tőled, hogy maga az, hogy legyenek később is csillagászok, meg legyen utánpótlás, az egy ilyen prioritás azért az életedben.
0: Persze. Ugye 2016-ban találtuk ki a kollégáim a Csillagdai Demonstrátor programot, ami egy ilyen utánpótlás nevelő valami, mint ahogy az egyetemeken vannak a demonstrátorok, egyetemi hallgatókat alkalmazunk kutatásokra. Tehát azt mondtam, hogy ide figyelj, kapsz valamennyi ösztöndíj kiegészítést, ami legalább annyi, mint az ösztöndíjad, vagy akár több is, és gyere hozzánk, heti egy napot dolgozzál fönt a hegyen, a Csillagászati Intézetbe. 5 diákkal kezdtünk, most már 11 éve a hátunk mögött, most éppen 18-szal kötöttünk szerződést, tehát nekünk van 18 diákunk a 60 főállású csillagász mellett, akik az intézetbe demonstrátorok. És ezt a földtudósaim is próbálják ilyen intézeti gyakornoki rendszerbe bevezetni és megvalósítani, mert nekünk tulajdonképpen azért, ha nagyon belegondolunk, akkor valahol egy kicsit ilyen köldök nézegette meg egy ilyen perpetuum mobilének tűnik, hogy a tudós legfőbb célja a tudományos utánpótlás kinevelése, de aztán a tudománynak a, mondjuk így azt, hogy a haszna, a társadalmi jelentőség, az mégiscsak úgy kipörög a rendszerből, de a mi tudásunk, meg az életkorunk, az egy, ez egy korlátos dolog. Tehát mégiscsak, hogy a gépezetet fönntartsuk, be kell vonzani a legjobb diákokat, akik aztán a társadalom jólétért dolgoznak, akár tudományos kutatóként is. Tehát nem szabad elszakadni a fiataloktól, nem szabad elszakadni az utánpótlásnak a megkeresésétől, és hát igen, például mi ezért veszünk részt a Nemzetközi Csillagászat és Asztrofizikai Diák Olimpia hazai, hát előszűrő verseny sorozatának a megszervezésében, ez az Atletika Galaktika most már jó pár éve. Ugye tavaly Indiában volt egy 5 fős magyar csapat, középiskolás diákok, minden idők legjobb eredményét hozták el, 2 arany, 2 ezüst, meg 1 bronz, vagy valami ilyesmi, és hát idén meg majd Vietnámba megy egy csapat, ősszel, Hanoiba, na és hát bízok benne.
1: Is. Már
0: hát,
1: csak ezért is megéri csatlakozni a csapatot.
0: Persze, persze.
1: Na most a celebség.
0: Jó. Az is jön.
1: Az is jön. Tehát a Tudós Laci minőségedben már ugye reality showban is részt vettél, vagy fél reality?
0: Hát elmondhatom azt, hogy a világtörténelem első akadémikus valóságshow szereplője lettem a tavalyi évben.
1: Ebben az Árulók című
0: műsorban. Az Árulók gyilkosság a kastélyban című valóságshowban, amit az RTL adott le 2025 őszén.
1: Milyenek a utólagos tapasztalataid?
0: Életem legnagyobb élménye volt. Pont. Nem tudok nagyobb hatású élményt mondani, és csak akik ismernek, azok fognak majd most mosolyogni jót. Eldobtam az okos órát a bal csuklómról, egy klasszikus órára visszaváltottam 6 év okos óra használat után, illetve leszoktam az esti tál szotyi eltörögetéstől, ami egy 40 éves nagyon rossz szokásom volt.
1: Tehát ugye, 2 ilyen kardinális pillért kivettél.
0: Abszolút kiütött az életemből az, hogy egy 13 napig tartó forgatásból 9,5 napig bent voltam, teljes izolációban. Reggel 8-tól este 10-ig tartó napi forgatásokkal, nettó kamera előtti lét olyan napi körülbelül 5 óra, és a maradék 7-9 órában pedig a többiekkel szereplő koordinátorok rendkívül szoros figyelme alatt a játékról egy szót sem beszélgetve elvoltunk. És ez az egész fölállás, ez az egész, az elején kivették, hogy ki a gyilkos, ki az ártatlan, és akkor magunkra hagytak minket a játék menetébe, ez egy akkora, nem is tudom, pszichológiai kísérlet, szociológiai kísérlet volt, ez a teljes paranoia állapotában senkiben sem bízhattam, és higgyék el, a kedves nézők, semmilyen szerkesztői beavatkozás nem történt. Azon kívül, hogy mik voltak a játékok, és lehetett tudni, hogy ki milyen játékot nem szeret, vagy szeret. Tehát a napközbeni kihívásoknál. És azt kell, hogy mondjam, hogy valójában a játékos társaknak egy jelentős részében mindmáig van egy átlagos médián keresztül ismerettségnél szorosabb kapcsolat. Nagyon nagy élmény volt. Bármikor visszamennék.
1: De jó, de ezt örömmel hallgattam. Még egy dologról szerettelek volna kérdezni, így a stúdió idő végén, behoztad ezt az Ausztráliát, szerettelek volna róla kérdezni. Egy nagyon laikus kérdésem van, hogy azért jó Ausztráliába kutatni, mert ott mást lát az ember, mint itt.
0: Ez egyáltalán nem rossz kérdés, mert egyébként Ausztráliából tényleg a déli ég látszik. Tehát a északról, ami nem látszik, az ilyen kis göncöl, meg Camelopardalis, meg Cepheus, ilyen csomó uncsi csillagkép.
1: Unásig ismert.
0: Nem, ott semmi nincsen. Tehát az Androméda köd az, amit az ember kicsit sajnál, de helyette ott van a Nagy Magellán felhő, meg a Kis Magellán felhő, a tejútrendszernek a két közeli kísérő galaxisa. Tehát Ausztráliában sok minden benne van. Az, hogy a déli ég látszik onnan, másrészt egy alapvetően egy világ egyik leggazdagabb országa, a legnagyobb életszínvonalat biztosító országa. Életemnek az a periódusa, amivel ahonnan egyébként 2 fiúgyermekkel tértem haza, az a leggazdagabb periódus volt, és nem pénzügyi értelemben, hanem mindenféle értelemben. Ugye én Sydneyben éltem, és hát egy pár éve azután, hogy ott voltunk a egykori feleségemmel, összeszámoltuk, hogy hány országból voltak ismerőseink, 37-ig jutottunk el. Tehát egész Dél-Kelet-Ázsia, egész Dél-Amerika, Dél-Afrika, Európából is voltak ismerőseink, tehát az egy annyira jó kulturális olvasztó tége, az Ausztrália nevű dolog, és Sydney különösen, Sydney és Melbourne a két igazán nagy város, ahol ténylegesen ez az olvasztó tégely működik. Nyilvánvalóan megvannak a problémák, nyilván amikor a szerb maffia utcai harcokat folytat a libanoni maffiával Nyugat-Sydneybe, akkor érzi az ember, hogy nem mindig sikerült az az integráció olyan gyorsan,
1: és
0: olyan,
1: kicsit itthon vagyunk,
0: olyan hatékonyan, de mégis a nap végén ott azért minden alapvetően másképp működik, mint itthon, és én azt gondolom, hogy hát jobban.
1: Ez volt a Krízisek és pofonok. Megint felolvasom az összes titulusodat, jó, mielőtt elköszönünk.
0: Jó.
1: Dr. Kis László, Széchenyi Díjas fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, kutatóprofesszor, a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója, úgyis, mint Tudós Laci. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Ez volt mostanra a Krízisek és pofonok. Jövünk még vissza a láthatóság, észrevehetőség témájával, de a mostani műsorba ennyi fért bele. Búcsúzzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
6: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu per 1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Megvan az új igazságügyi miniszter, ma alakul meg az új országgyűlés. Járjunk többet kerékpárral, különleges kampány indult. Jó reggelt kívánok, Sprémon Betti vagyok. Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karának dékánját azután kérte fel Magyar Péter leendő miniszterelnök, hogy Mellétei Barna Márton bejelentette lemond a jelöltségről. A Tisza párt jogi igazgatója, aki Magyar Péter sógora, azt írta, azért döntött így, mert nem szerette volna, hogy családi kapcsolata árnyékot vessen az új kormány hitelességére. Az új országgyűlés ma 10 órától tartja alakuló ülését, ma teszik le esküjüket a megválasztott képviselők, és ma választja meg a parlament miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezzel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget rendez a Kossuth téren. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba. Tegnap járt le a határidő. Az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hova vették fel őket. Aki sehova sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat. Ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján az oktatás.hu oldalon kereső program segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Hamarosan zárul a fűtési időszak. A fűtáv már most a nyári karbantartásokra, fejlesztésekre készül. Karbantartásra 1,5, beruházásokra 7 milliárd forintot költenek. Arra kérték a budapesti társasházak lakóit, ha valamilyen átalakítást terveznek, időben egyeztessenek a szolgáltatóval. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-ig tart. Célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, mondta a rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
3: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 51 gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola és lesz további 200 iskolának lehetőség össze is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
2: Napsütéses, igazi tavaszi időnk lesz ma. Csapadék szinte kizárt. Az északi, északnyugati szél azonban sokfelé lehet élénk erős, és felhők is lehetnek az égen. 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Front ma nem lesz felettünk, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés felerősödik a hétvégén. Az eperfafélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja például a közepes magas tartományban alakul majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Köszöntjük hallgatóinkat, ez itt a Kulturalia Rádió Cafén Pár Jócsival és Mezei Dániellel.
2: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy olyan témával rukkolunk most elő, amivel nem foglalkoztunk. Még 2 éve csináljuk lassan a Kulturaliát, Jócsi, és szerintem középkori régészeti múzeum még nem került terítékre nálunk.
1: Pálos korostorokról már beszélgettünk.
2: Tényleg, arról volt szó.
1: Így van, szintén régészeti.
2: Most olyan téma jön, ami a Pirisben található, sőt, egész pontos akarok lenni, ez lehet, hogy a Visegrádi hegység, és közel van a páros korostorokhoz.
1: Így van, mert hogy vendégünk ma Buzás Gergely, a Visegrádi Mátyás Király Múzeum igazgatója, a régészművészet történész. Üdvözöljük itt a stúdióban.
3: Jó napot kívánok, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
2: Jó napot kívánok, maradjunk is ennél a felvezetésnél, hogy ugye egyrészt Visegrádi hegység, ez már csak az alapkőzet sem miatt sem mellékes, másrészt, hogy pálosok, középkor, pálosok, Visegrádi Múzeumon bármilyen kapcsolat?
3: Hát hogyne lenne, Visegrádon is volt pálos kolostor. Igaz, hogy ez egy elég kalandos sorsú pálos kolostor, mert hogy még a 11. században alapították, amikor pálosok még sehol nem voltak, de akkor még görög monostor volt, görög szerzeteseknek első András király hozta létre a Visegrádi Szent András monostort. Aztán később a 13. században a bencések vették át, nem sokkal később még egy királyt is temettek ide, ugye második Károlyt, akit Kis Károlyként szoktak emlegetni, bár azért ő egy elég jelentékeny személy volt, hanem is annyira a magyar történelemben, inkább a nápolyiban, és hát végül a történetének az utolsó szakaszában a pálosok élet a 15. század végén, ugye Bakócz Tamás koronaűr, ugye érseknek a jóvoltából megkapták a pálosok, és hát már a török korig ők vezették ezt a kolostort. Ezt a kolostort is legutóbb éppen én ástam ki, a templomát, sőt a kolostor épületét is, úgyhogy jótól kérdezik.
1: Akkor jó helyen kutakodtunk. De a pálosokon túl azért mondhatjuk azt, hogy Visegrád egy kincses bánya. Történész, régész, művészet történész és bármilyen kultúrával foglalkozó ember számára, igaz?
3: Hát abszolút, hiszen ez egy középkori város, méghozzá nem is akármilyen város, ez egy rezidencia város. Hogyha már itt szó is esett a 700 évről, ugye 700 évvel ezelőtt itt Visegrádon született Nagy Lajos király, és hát azért született itt, mert hogy első Károly akkor már 4 éve Visegrádon tartotta a székhelyét, és ez a király székhely közel 100 évig Zsigmond király uralkodása, ugye a közepéig Visegrádon is maradt. Na most ahhoz képest, hogy ez egy középkori kvázi főváros, ma egy viszonylag kis település van rajta, így azok a középkori emlékek, amelyek ugyan ugye a török időkben elpusztultak, föld alá kerültek, de ezek máig ott vannak a föld alatt, ezeket nem nagyon bolygatta senki, kivéve a régészeket természetesen, ugye mi lelkesen bolygatjuk őket, és hát szép lassan abba az utóbbi 100 évben, ami alatt itt a múzeum meg elődei működtek, ma már elég sok mindent ismerünk ebből a középkori, hát ha nem is metropoliszból, de városból, de persze elsősorban magát a királyi rezidenciát ismerjük, ugye a várrendszert, amit ugye mindenki ismer, ugye a visegrádi várat, a fellegvárat, de ez egy hatalmas együttes volt, ugye nem csak a hegy tetején álló várból állt, hanem egészen a Dunapartig lefutott, és hát itt ennek a várnak a védelmébe épült Nagy Lajos király korában egy gyönyörű király palota, ami a korabeli Európa legnagyobb királyi rezidenciái közé tartozott.
2: Hogyha minden pénz rendelkezésre állna, és minden mindegy lenne, nem szakmailag értelemszerűen, hanem a kivitelezést tekintve, akkor mennyi mindent lehetne föltárni Visegrádon? Tehát hol lehet ennek a határa?
3: Hát ezt a királyi központot, ezt teljes egészében, mert hogy szerencsés módon erre nem települt rá a későbbi falu. Lényegében 1-2 ház volt csak rajta, ezeket már az ásatások során le is bontották. Ugye magát a várost már nehezebb volna kutatni, hiszen azon ma is lakott házak állnak, de vannak például templomok, ugye 2 nagy templom is, az egyik az teljesen beépítetlen helyen van, ugye ott is már volt szerencsém ásni, ami teljesen feltárható volna, de például olyan érdekes dolgok is előkerültek, mint egy üveg készítő műhely, ami Mátyás király korában működött, és a falai részben ma is állnak, magánterületen van, de akár helyreállítható is lenne. Sőt, a városnak a piac tere is tulajdonképpen szabadon van, rajta az egykori városházával, számos műhelyel. Ugye Visegrádnak ez egy sajátossága volt a középkorban, hogy mivel ott volt a királyi udvar, nagyon sok mesterember települt oda, akik ugye az ő igényeiket látták el, ötvösök, üvegkészítők, kovácsok, csontfaragó mesterek, és ezeknek mind-mind megmaradtak az épületeik, műhelyeik, hulladékaik. Ugye szokták mondani, hogy a régész az mindig a szemétben turkál, és ez így is van, és hát ebből kerülnek elő a legjobb leleteink.
1: Mi alapján dől el, hogy mik sorolódnak elő előre egy feltárás során? Tehát ebből a rengeteg mindenből, ami még feltáratlanul ott van a föld felszín alatt, vagy akár ráépült egy következő kulturális réteg, mi alapján történik ez a szelekció?
3: Hát alapvetően kétfajta ásatást szoktunk végezni, meg hát mindig a régészetben ez a kétfajta ásatás van. Egyik azt úgy hívjuk, hogy leletmentés. Tehát, hogyha valahol valamilyen építkezés, földmunka történik, akkor ha tudjuk, hogy ott régészeti lelőjel, akkor kimegyünk, figyelünk, ha van valami, akkor feltárjuk. Ugye alapvetően a város területén így folynak az ásatások, de vannak olyan nagy jelentőségű lelőhelyek, mint például itt a királyi központnak a területe, vagy az emlegetett kolostorok, amiről tudjuk, hogy ennek történetileg is nagyon nagy jelentősége van, és ezeket nevezett tervásatásokkal lássuk ki, tehát próbálunk valahogy pénzt szerezni rá, hogy meg tudjuk csinálni, és hogyha igen, akkor ez általában hosszú évtizedekig tartó ásatások, amik itt folynak. Hát a királyi palota ásatás az konkrétan mondom közel 100 éves, hiszen 1934-ben kezdték el az elődeink, és mi azóta is folytatjuk, és hát még messze van a vége.
2: Ugye ezt jól tudom, hogy önökhöz nem a Fellegvár tartozik, hanem a palota, illetve a Salamontorony, tehát a Renti, a Dunájhoz közelebb eső része ennek a épületegyüttesnek vagy területnek.
3: Igen, így van. Ez tulajdonképpen már a középkorban ketté vált ez az együttes. Ez egész pontosan Mátyás király korában történt, amikor a Fellegvárat, mivel hogy ott őrizték a Szent Koronát és a korona ékszereket, ezért úgy döntöttek, hogy azt külön kell őrizni. Mátyás halál, tehát ugye ez a visegrádi Fellegvár lett az őrzőhelyük, ami egyébként valószínűleg már korábban is ott volt. Mátyás halála után az országgyűlés úgy határozott, hogy ez nem a királyra van bízva, hanem az országgyűlés választ két koronaőrt, és ezek a koronaőrök kezére kell adni. És ez így is lett, és azóta más utat járt be a Fellegvár története, mint az Alsóvár, illetve a palota története, ami ugye még ekkora középkorban is, késő középkorban is királyi kézben maradt.
2: Most nem teljesen kronológiai sorrendben haladok, lehet, hogy előbb kellett volna kérdeznem, de arra kíváncsi lennék, egyébként én magam is ott a Pirisben lakom, és volt egy olyan történet néhány éve a falunkban, hogy egy itatóról kiderült, amit egyébként tyúkok használtak, kiderült, hogy ez egy római kori kőfaragott itató, mert hogy volt egy római villa azon a területen, és annak még megvolt az itatója, egy ekkora gyönyörű mészkő, vagy lehet, hogy andezit, mindegy faragvány. Arra lennék kíváncsi, hogy egyébként a régészeti előélete, illetve az előélete a területnek az milyen, ott volt római helyőrség, volt bármi azon a területen korábban? Mit lehet erről tudni?
3: Természetesen, hát egészen a részkorig megy vissza a területnek a régészeti története, a régészeti leletek, a legkorábbi leletek azok a részkorból valóak, bronzkorban is lakott volt, a vaskorban is, de valóban a római korral kezdődik igazán a fontos történelme Visegrádnak, olyannyira egyébként, hogy átvittem, de maga a Visegrád helynév is tulajdonképpen a római eredet miatt van. Ugye ez nem egy latin szó, nem egy római név. Ugye ez egy szláv helynév, ami ugye annyit jelenti, hogy a magasabb vár. Viszont hát bármennyire magas most a Fellegvár, ez megtévesztő, nem a Fellegvárra utal ez a név, hanem ez egy római erődre utal, ami ugyan jóval alacsonyabban volt, mint a Fellegvár, de azért elég magasan állt a Duna partján. Van egy domb Visegrád határában, amit most úgy hívnak, hogy Dombe, és ezen állt egy nagy Konstantinus császár által épített erőd, és ez az erőd, ugye ez itt a Dunai Limesznek a birodalom határ őrizetének volt egy nagyon fontos pontja, de azért volt fontos egyébként, és Visegrád mindig azért volt fontos, mert ő ott a Szentendrei-sziget csúcsánál van, és itt lehetett könnyen átkelni a Duna túlsó partjára, a Dunakanyar térségében. Tehát ezt az erődöt ugyan a rómaiak elhagyják majd az 5. században, ahogy egész Pannóniát elhagyják, viszont viszont még a jóval a magyar honfoglalás előtt az avarkor vége felé újra betelepülnek oda különböző törzsek, akik valószínűleg egyébként szlávok lehettek. És mivel akkor már nem volt ismert számukra ennek a római erődnek a neve, egyébként úgy hívták, hogy Pona Navata, ezért ők a saját nyelvükön nevezték el ennek a magasabb várnak, ugye így keletkezett a Visegrád helynév, és amikor a magyar honfoglalás után ugye a magyarok is birtokba veszik ezt a területet, ugye ez a szláv lakosság ez ott maradt, és tőlük átvették ugye a magyarok is a Visegrád helynevet. Ugye a magyar államalapítás idején ez egy ispánsági központ, egy megyeközpont, tehát a mai Pest megyének tulajdonképpen ez volt az elődje, eredetileg ott volt Visegrádon a központ, ebbe a római erődből kialakított várban lakott az ispán, csak a változatosság kedvéért ennek az ő sírját is, az első ispán sírját is én ástam ki éppen a vár közepén, és azóta is egy kolléganőm folytatja ezt az ásatást, és hát nagyon izgalmas leletek derülnek ki, hiszen egy olyan települést, tulajdonképpen egy várost, egy korai várost tárunk fel, ami a római kortól egészen a tatárjárás idejéig élt. Tehát ezt az erődöt, ezt a várat tulajdonképpen a tatárjárás idején hagyják csak el, és ugye a tatárjárás után épül meg az a várrendszer, ami ugye ma is ott magasodik a visegrádi várhegyen.
1: Azért bennem így hallgatva ezt a sok évszázados, sőt évezredes történet folyamot, azért megkérdőjeleződik az, hogy történhet az meg, hogy egy ekkora jelentőségű és tényleg így európai szinten jelentőséggel bíró központ, az hogyan tud most nem ennyire jelentős, mert nem akarom jelentéktelennek mondani Visegrádot a magyar turisztikai térképen vagy kulturális térképen, de hogy meg sem közelíti azt a minőséget, amit egyébként a történelemben viszont betöltött Visegrád.
2: Én itt most vitatkoznék veled, mert nekem pont van egy olyan kérdésem, de majd meghallgatjuk a vendégünket, Buzás Gergelyt, aki, ha jól tudom, 87 óta itt dolgozik ezen a területen. Én pont vitatkoznék veled, én sokat járok át Visegrádra, nagyon komoly idegenforgalma van, szállodák, gyógyfürdők, ugye Nagymaros az ellentétes oldalon gyönyörű fekvésű település vonatta jó éttermekkel. Melyik megközelítés az igaz, Julcsié vagy az enyém?
3: Hát idegenforgalmi szempontból Visegrád valóban egy kiemelkedő hely. Hát ilyen 500 ezer és 1 millió között van egy évben az odalátogatóknak a száma. Ugye ez nyilván változik sok mindentől is, de 500 ezer alá nem nagyon megy. Tehát, és azért ez egy nagyon jó hely. Ugye ezt mi, mint múzeum is érezzük, hogy azért nálunk, ugye mi csak egy látványosság vagyunk a sok visegrádi közül, de hát nálunk is 100 000 fölött van az évi látogatószám, és azért az egy múzeum, egy vidéki múzeum számára gyakorlatilag, hát tényleg, hát nem mondom, hogy egyedülálló, de az a legnagyobb látogatottságúak között van. Abból a szempontból viszont igaz, hogy Visegrád egy jelentéktelen hely, hogy az ország egyik legkisebb városa.
2: Ja.
3: Tehát város, de egyértelműen a történelmi múltja miatt város, és nem amiatt, ami most az a település. És igazából bármennyire jelentős a történelmi múltja, valójában soha nem volt nagy város. Tehát középkorban sem volt ennél nagyobb, mint most.
2: Amik a földrajzi adottságok is olyanok, hogy nehéz lenne.
3: Pontosan, tehát egy keskeny kis parti sávra épül, nincsenek nagyon termőföldek a közelbe. Lényegében a középkorban is, amikor ez valóban város volt, akkor a királyi udvar tartotta el az ott élő kereskedőket, iparosokat. Ez ugye úgy hívjuk szaknyelven, hogy rezidencia város. Tehát ezek nem valódi városok, nem olyan, mint Buda, vagy Esztergom, vagy Székesfehérvár, ahol egy nagyon komoly gazdasági ereje volt a településnek, itt nem. Itt főleg ez a főváros, vagy hát azért nem is szeretem a főváros kifejezést használni, mert abban minden ez benne van, kifejezetten a királyi udvar városa volt. És az inkább érdekes kérdés, hogy miért lett a királyi udvarnak a városa? Miért nem egy nagyvárosban költözött be a királyi udvar? Hát ezen nagyon sok történész törte a fejét, és azt ebben valószínűleg több oka volt. Ugye ez első Károly, vagy Károly Róbert, ahogy többen ismerik, ugye ő volt az, aki kiválasztotta Visegrádot, és ide költözött. neki több szempontja volt. Ugye ő egy több évtizedes, nagyon kemény harc során törte le azokat az oligarchákat, akik a királyi hatalmat gyengítették, az országot szétszaggatták. Tehát magyarán, amikor ő végre az 1320-as évekre sikerült megszerezni az ország fölött az uralmat, rengeteg ellenséget szerzett magának. Tehát neki jobb volt egy olyan rezidenciát választani, ahol biztonságban van. Megjegyzem, itt sem volt teljesen biztonságban, ugye néhány évvel később 1330-ban ugye a híret Zács Felicien merénylet az éppen Visegrádon történt, ugye óvatlan volt a király, nem a várban tartózkodott, hanem a városi házában, és hát ott bizony majdnem az egész családját kiirtotta ez a lázadó nemes. De mégiscsak elméletileg biztonságosabb hely volt, mert hogy itt volt ez a hatalmas vár. De mint mondtam, a tatárjárás után fölépült egy óriási vár, ami ebben az időben az ország legnagyobb vára volt, és a legerősebb vára volt. És ennek ugye az volt az oka, hogy a Duna szorost zárja le a visegrádi vár, és hogy ezt IV. Béla nagyon szépen meg is fogalmazta, hogy ugye ha egy újabb tatár támadás éri majd Magyarországot, akkor a Duna az ellenállás vize, azt kell megerősíteni, ott lehet útját állni egy keletről jövő támadásnak, és hát éppen Visegrád, megjegyzem, Budát is azért ő építi ki az erődváros, de hogy Visegrád volt ebben a legfontosabb szerep. Tehát volt egy nagy vár. Volt egy óriási erdő Visegrád körül. Visegrád ugye egy nagy erdőség közepén van, ma is egyébként, de ez a középkorban még inkább így volt, ugye a

0: volt, így egy esztergomi.
1: Így van, így van. És ugyanakkor, bár az erdő közepén feküdt, ugye ott volt a Duna, tehát mégis könnyen meg lehetett közelíteni. Úgyhogy ez is egy fontos szempont volt. Meg volt még egy érdekes szempont, hogy ugye a korábbi fővárosai az országnak, ugye Székesfehérvár, Esztergom, Óbuda, ezek az Árpádoknak voltak a székhelyei. Csak hogy ugye az Árpád korban az volt a szokás, hogy egy uralkodó, ugye hogyha meghalt, akkor, vagy az a számított, hogyha meghal, akkor egy olyan helyre temetkezhessen, ahol van egy egyházi testület, egy apátság, egy prépostság, ahol majd az ő lelki üdvéért az idők végezetéig fognak imádkozni a sírja fölött. Magyarán ezek az uralkodók mindig alapítottak valamilyen nagy, gazdag, erős egyházi testületet, hogy az minél tovább ugye életképes legyen, és minél tovább az ő lelki üdvéért imádkozhasson. Ennek az lett a következő, hogy a 14. századra egész Óbuda az óbudai préposté volt, fél Székesfehérvár a székesfehérvári préposté volt, és hát majdnem egész Esztergom, mondjuk ott is inkább a fele, az esztergomi érseké volt. Tehát a királynak konkrétan, hogyha Óbudán akart lakni, ugye Károly elődjeinek Óbuda volt egyébként a székhelye, akkor ezek az utolsó árpádházi királyok, ezek bérleti díjat fizettek a saját váruk után, hogy ott lakhassanak, mert hogy egyébként a telek, amire a várat felépítették, az a óbudai préposté volt. Tehát, hogyha Visegrádon viszont ilyen egyházintézmény nem volt, ugye az említett Szent András monostor volt az egyetlen, ami azért nem volt egy túl nagy és túl erős intézmény, úgyhogy Károly gyakorlatilag zöldmezős beruházással tudott egy fővárost építeni magának.
0: Innen fogjuk folytatni hamarosan, a Kulturálit hallgatják, nem hiszem, hogy különösebben el kell mondani, hogy régészetről, történelemről beszélgetünk. Buzás Gergely, régész, művészettörténész, a Visegrádi Múzeum igazgatója a vendégünk. Egy kis szünet, jövünk vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt. Majd

0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
1: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
1: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
4: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a Kulturrali itt a Rádió Cafén. Pár Julcsival és Mezei Dániellel, vendégünk pedig Buzás Gergely, a Visegrádi Mátyás Király Múzeum igazgatója, régész művészettörténész. Ahogy így beszélgetésbe elegyedtünk, az is megfogalmazódott bennem, hogy most ugyan nagyon aktuálisan ez a 700 éves jubileum Nagy Lajos király születésének évfordulója van központban a múzeum életében, de hogy önnek például miért pont ez a történelmi kor, vagy miért pont ez a két Anjou király lett a fókuszában?
2: Hát nekem valahogy a gyerekkorom óta becsípődött a gótika. Hát ugye a középkor és a középkoron belül a gótika, a gótikus építészet az mindig elvarázsolt, és hát ugye amilyen lehetőségem volt, és Európát beutazgattam, akkor igyekeztem a nagy gótikus katedrálisokat, és várakat, és palotákat végigjárni, és hát ennek a gótikának Magyarországon a virágkora az valóban Nagy Lajos királykora. Tehát, hogy nekem ez a idei Nagy Lajos évforduló, ez azért áll különösen közel a szívemhez, mert valóban arról a művészetről is szól, ami az én kedvenc témám. Ugye nekem, mint régész és mint művészettörténész, az alapvető kutatási területem az a középkori építészetnek a kutatása, a kőfaragás, és hát így is kerültem Visegrádra már sok-sok évvel ezelőtt, hogy ugye az akkori igazgató, aki aztán később a tanító mesterem lett, Szőke Mátyás, keresett egy régész hallgatót, hogy hát van itt egy halom faragott kő, kéne valamit kezdeni. Ez egy januári nap volt, amikor kimentem Visegrádra, és ugye behavazott dombot mutatott ott a múzeum udvára, és mondta, hogy ezek azok.
1: Nem nagyon bújtak előre.
2: Tessék, parancsolj, hogy ebből valamit kéne csinálni, hogyha valamit csinál be, akkor lehet, hogy régész lesz magából. Hát végül igen, lett belőlem régész, és hát valamit csináltunk is belőle. Ugye elsősorban, és megint az évforduló szempontjában ez a legérdekesebb, hogy ugye ezek romok. Tehát azért itt ezek a középkori épületek elpusztultak, föld alá kerültek, a régészek ásták ki őket, több nemzedéke a régészeknek, nagyon sok kő elemük is előkerült, de hogy ezek milyenek voltak valaha, azt ezekbe a romokból nagyon nehéz elképzelni. Még egy szakembernek is nehéz elképzelni, aki sok ilyen épületet látott, aki meg nem szakember, annak meg szinte reménytelen. És ezért most már évtizedek óta azon dolgozunk, hogy hogyan lehetne ezt érthetővé tenni, érthetően elmagyarázni. Nyilván helyre lehet állítani az épületeket, de annak azért megvannak a korlátai, nagyon sokféle korlátja van, nem csak pénzügyi korlát is, hanem hát milyen lehetőségek vannak egy rekonstrukcióra, viszont digitálisan is lehet őket rekonstruálni.
3: Ön egyébként a visszaépítéssel egyetért?
2: Abszolút egyetértek, és hát én vagyok az egyik nagy harcosa annak, hogy amit lehet, azt építsünk vissza, mert azzal is tudjuk megúvni ezeket a romokat a végleges pusztulástól, hogyha tetőt kapnak, meg hát érthetőbbek is lesznek. De nyilván van, amit nem lehet visszaépíteni, tehát hogy ez azért általánosan nem igaz. De digitálisan hát sok mindent, sokkal többet meg lehet tenni.
1: Csak ad-e a digitális technológia akkora élményt egy felhasználónak, mint egy kész konstrukció? Tehát mondjuk pont a Füzéri várat tudom felhozni, gyerekként rengeteget kirándultunk ott, és akkoriban még egy rom állapotú vár volt, néhány éve mire kirándultunk, és valami elképesztő látvány és érzés, hogy ott tényleg hirtelen tényleg visszacsöppen az ember több száz évet, és rádöbben arra,
3: hát igen,
1: hogy
3: csak
1: micsoda...
3: az egyik gondolom 1 milliárd, a másik meg 10 millió, tehát.
2: Igen, körülbelül hasonlóak az arányok valóban, igen. Tehát biztos, hogy nem ad annyit, nem tud annyit adni, bár én azt hozzátenném, hogy a technológia mai szintjén, tehát azért a digitális technológia ilyen hihetetlen ütemben fejlődik, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy 10 év múlva azok a modellek, amiket egyébként most csinálunk, nem lesznek olyan módon felhasználhatóak, hogy már szinte megkülönböztetetlen hát, élmény.
3: Ettől függetlenül, mint régésznek gondolom, nem kell mondani, hogy az anyag az anyag, tehát pontosan, hogy a kőnek az ereje azért az megvan.
2: Hát igen, tehát nem csak a látvány számít, a tapintás is számít, a szagok, a légfuvallatok és minden egyéb. És mondom, én azért a legfontosabbnak azt mondanám, hogy ugye ezek a épületromok, ezek azért, a magyar szó nagyon jó kifejezi, ezek azért romok, mert romlanak. Hm. Tehát, hogyha ha ezek nincsenek lefedve, nem épületek, akkor tovább romlanak. Tehát én a magam néhány évtizede alatt láttam azt, hogy mennyit romlottak ez alatt, az idő alatt ezek az épületek, és hogy évszázadok alatt meg nyilván még többet. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy ne vesszen el az épített örökségünk, akkor bizony nincs más út, mint a helyreállítás.
3: Most már nem erről akartunk beszélgetni főképp, de annyira érdekes, hogy ez a régészet téma, meg egyáltalán Visegrád, meg gyönyörű a helyszín, tehát tényleg Magyarország egyik ékkövéről beszélgetünk, hogy most már megkérdezem, hogy van olyan terv, van olyan karc, bármi, ami visszaadja, hogy milyen lehetett a középkorban Visegrád? Tehát, hogyha mondjuk vissza akarnánk építeni, volna mi alapján visszaépíteni?
2: Hát rengeteg adat van, tehát hogy egy rekonstrukció az ugye nem egy forrásra támaszkodik, hanem régészeti adatokra, például a kőfaragványokra, ábrázolásokra, igen, Visegrádról is vannak ábrázolások, bár nem olyan jók például, mint Budáról, de azért vannak, ami sok mindenben használható. Vannak leírások, középkori leírások, ami szintén nagyon sok információt ad, és hát az a dolgunk régészeknek, hogy összegyűjtjük ezt a sokféle információt, és abból visszaállítsuk azt a látványt, ami egykor volt.
3: 100 000 körüli a látogató szám, azt mondta még a műsor első felében, azért ez egy nagyon-nagyon szép szám, és nekik kell valamit nyújtani. Mit nyújt a Visegrádi Múzeum? Mi az, amit adni tud a pazar panorámán és a történelmi múlton kívül?
2: Hát maga az épület együttes talán a leglátványosabb. Tehát azért a Visegrádi Múzeumot ne úgy képzeljék el, mint egy általában a múzeum, ahová szépen be kell menni, csendbe kell lenni, illedelmesen a vitrineket meg kell nézni. Ez azért egy óriási épület együttes, nagy udvarokkal, kertekkel, gyümölcsfákkal, virágokkal. Ugye ezt nagyon sok a gyerek látogatónk, ugye ez az osztálykirándulásoknak a fő helyszíne. Visegrád, és ugye a gyerekek főleg ezért szerették, mert ez egy olyan múzeum, ahol lehet rohangálni, lehet kiabálni, tehát nem kell okvetlenül olyan...
1: Jól viselkedni,
2: igen. Mint az
1: ez
2: iskolában.
1: Ez egy fontos szempont.
3: Persze, és meg hajóval is megyünk.
2: Hát abszolút. Persze, nyilván ez egy sokoldalú múzeum, tehát van olyan rész, ahol viszont illik jól viselkedni, mert hogy vannak ugye rendes kiállítások. Vannak olyan kiállítások, ahol azokat a műtárgyakat mutatjuk be, meg nem csak műtárgyakat, hanem használati tárgyakat, ami ugye a középkori életből megmaradt, és ezek között tényleg a fülpiszkálótól kezdve a reneszánsz márványoltárig minden van, tehát egy teljes spektrumát nyújtják tulajdonképpen a középkori életnek. Hogy ezek azonban tényleg ugyanúgy töredékesek, mint ahogy az épület is töredékes. Tehát, hogy ez érthető legyen, mi egy olyan múzeumot csináltunk, ahol van egy terem, ahol ott vannak az eredeti töredékes tárgyak, és mellette ott van az a terem, amit berendeztünk úgy, ahogy Nagy Lajos király korában vagy Mátyás király korában volt, ahol ugyanazoknak a tárgyaknak a rekonstruált, kiegészített változata is ott vannak, olyanok, amilyenek újkorukban voltak, amikor használták őket, és úgy vannak a termek is berendezve, hogy használták őket. Sőt, ez igazából ugye arra törekszünk, hogy ez ne egy halott terem legyen. A kollégáink, de én magam is, amikor van egy rendezvény, akkor szépen beöltözünk középkori ruháknak a másolataiba, és úgy vezet a látogatókat. Ugye a középkori hagyományőrzés, ez manapság egy nagyon népszerű dolog, rengeteg hagyományőrző csoport van, és hát nekik szinte így a hazájuk a Visegrádi Múzeum, a rendezvényeinkre nagyon sok csoport mindig visszajár, együtt dolgozunk velük, együtt csinálunk műsorokat, múzeumok éjszakáján, ugye a híres visegrádi nemzetközi palotajáték, amiről biztos sokan hallottak, hát ez az ország legnagyobb ilyen középkori hagyományőrző rendezvénye, amikor kb. 20 000 ember van ott 3 nap alatt Visegrádon, és hát ebből a 20 000-ből több 1000, akik jelmezben, középkori ruhában, középkori kézműves mesterségeket, fegyver használatot, lovagi tornát bemutatva vannak jelen. Tehát, hogy igen, mindent megteszünk azért, hogy ez egy élő palota legyen, egy élő együttes, ahol valaki eljön, aki egy kicsit beleízlelhessen abban, hogy milyen lehetett egy középkori királyi udvar Magyarországon, sőt, hát így a hétköznapi élet sok vetületét is meg tudja ismerni.
1: Múzeumba járó ember szerintem szeret hazavinni valamilyen üzenetet, vagy valami kis olyan értékcsomagot, ami őt emlékezteti, vagy megtanítja valamire, akár a saját életével, akár a kultúrával kapcsolatban, a saját identitásával kapcsolatban. Ön szerint mit kap egy önökhöz látogató, akár gyerek, akár felnőtt? Mi az az üzenet, amit a Visegrádi Múzeum át tud adni a látogatóinak?
2: Talán ebben mi egy nagyon jó helyzetben vagyunk. Ugye Visegrád egy olyan történelmi korszaknak a legfőbb emlékhelye, ugye ez az Anzsukor, Mátyáskor, tehát a 14-15. Század, ami talán hanem egészen biztosan mondhatom, hogy a magyar történelmnek a legsikeresebb korszaka volt. Ekkor működött legjobban az ország, és ekkor látta el tulajdonképpen a leginkább azt az európai centrális kulturális szerepet, ami egyébként ritka volt itt Közép-Európában, tehát Közép-Európa az inkább mindig a kontinens peremére szorult, de ez ugye egy rövid időre megváltott erre a 200 évre, és ennek a lenyomata Visegrád. Tehát, hogyha ezt az üzenetet akarjuk megfogalmazni, akkor én azt mondanám, hogy Visegrád a sikernek az üzenete. Hogy igenis lehet sikeres ez az ország, lehet sikeres az országban élő emberek, és itt a példa arra, hogy ha sikeres, akkor mi mindent tud alkotni.
3: Búzás Gergellyel beszélgetünk, régésszel, művészettörténésszel, a Visegrádi Múzeum igazgatójával, és nekem van három kérdés, amit szeretnék föltenni önnek, mint aki 40 éve ott dolgozik egy területen. Az egyik, hogy nagyon sokan mondják, hogy Visegrád ez a része Magyarországnak szent hely. Ön egyetért ezzel? Van ennek jelentése?
2: Hát ez egy nehéz megfogalmazás, mert mit értünk alatta. Bizonyos kultikus szerepe igazából soha nem volt. Tehát, ahogy mondtam, voltak az országnak olyan intézményei, város, ez a Székesfehérvár például, ami valóban egy kiemelt kultikus szerepet játszott a történelemben, ugye a magyar szent királyoknak a temetkező helye. Visegrádnak ilyen szerepe soha nem volt. Talán a legfontosabb szerepe, de az is inkább egy politikai szerep, ugye a koronaőrzés lehetett, ugye ezt a magyar köznyelv ugye Szent Koronának hívja a koronát, de hát ennek valójában nem egyházi oka van. Sokkal inkább Visegrád egy világi hely, éppen hogy egy világi központ volt, a világi hatalomnak a letéteményese, a világi pompának, a világi gazdagságnak a megjelenítője.
3: A második pedig az, hogy 40 éve kutat ezen a területen, tud mondani pár olyan leletet, ami önt is meglepte?
2: Hát nem is kell nagyon messzire mennem, csak két évvel ezelőttre, amikor a Visegrádi palota melletti Ferences kolostort tártuk fel éppen, és a kolostornak a szentélyében a főoltár előtt találtunk egy kriptát, egy sírkamrát, és ahogy ezt a sírkamrát kiástuk, a kollégáim egy kis márvány darabot emeltek ki belőle, egészen picike kis márvány volt, de hát ez igencsak felvillanyozott, mert látszott rajta, hogy ez egy szobornak a darabja. Úgyhogy a következő napokban, hát így tényleg kis kanállal bontottuk tovább ezt a kriptát, és hát majdnem egy teljes márványoltár találtunk, amiről kiderült, hogy ez 1490 körül második Ulászló király idején készült, és a korszak legnagyobb firenzei reneszánsz művésze, Benedetto da Maiano faragta meg ezt az oltárt a király számára, és állították fel itt a Ferences templomba. Aztán egyébként nem sokáig állt, már 1540-ben összetörték az akkori harcok, törökkori harcok során, viszont ennek köszönhetően néhány nagyon szép részlete, különösen ilyen kerubfejeket, angyalfejeket ábrázoló konzolok, amik nagyon épségben megmaradtak, ezek ránk maradtak, és ezek fel tudtuk tárni. Ez mindenképpen egy nagyon-nagyon nagy öröm volt, és nagy meglepetés volt, hiszen erre végképp nem számítottunk.
3: A harmadik, bocsánat, Jócsi, hogy ennyire magamhoz ragadtam a kezdeményezést, az pedig az, hogy a Duna, mint folyam, milyen szerepet játszik Visegrád életében, és hogy lehet-e ezt túldimenzionálni?
2: Nem lehet túldimenzionálni, mert hogy alapvető szerepet játszik, tehát ugye a Duna teremtette meg Visegrádot. Geológiai értelemben is, tehát ugye Visegrád geológiailag ez egy vulkán közepén van, aminek a közepén átvágta magát a Duna, és tulajdonképpen így keletkezett az a szurdok, ahol most Visegrád
3: mindig
2: van.
3: Mindig az a módok, hogy a felvők prédikáló székre, hogy megnézném azt az állapotot még a Duna áttörés előtt, hogy nézhetett ki az, mielőtt a Duna áttörte a hegységet. Bocsánat.
2: Hát igen, a prédikáló szék, a Szent Mihály hegy, a Visegrádi várhegy, ugye ezek alkották a kalderának a peremét tulajdonképpen. És hát a Duna ebbe egy völgyet vágott, és utána ugye ez a Duna egy olyan közlekedési útvonalat jelent, ami ugye az egész Magyarországot meghatározta a kereskedelmi politikai szempontból, és ez a közlekedési útvonal az ugye ott halad el Visegrádon. Ugye említettem, hogy a Dunai átkelőhelyek mindig nagyon fontosak voltak, és ugye itt a Szentendrei sziget csúcs miatt ugye a visegrádi átkelőhely is mindig nagyon fontos volt. Tehát ugye ezek meghatározták azt, hogy miért jön itt létre egyáltalán egy település, és hogy miért lesz ez a település egy fontos, egy jelentős település. És hát természetesen a visegrádiak élete is sok szinten kötődik a Dunához, a halászat, már ugye az Árpád-kori sírokban is találtunk, vagy nem, még az elődeink találtak olyan sírt, ahol a halottat egy halászcsónakba temettek el, tehát lehet látni, hogy ő a Dunából élt, a Dunán folyt az élete. De azok az iparos mesterségek, akiknek a nyomait föltárjuk, ők is ugye vízzel dolgoztak, nekik is ott kellett a víz, és hát azért is települtek a Duna partjára mindig.
1: Zárásképp, mert bár úgy érzem, hogy ezt a beszélgetést még egészen sokáig, ha csak nem 700 éven keresztül is tudnánk folytatni, de tudna esetleg Gergely olyan programokat ajánlani, amivel most készülnek a következő szezonra, mondhatjuk így tavasszal, hogy indulnak az iskolai csoportok.
2: Így van, hiszen ugye május közepétől már nagy rohamra számítunk, ilyenkor jönnek az osztálykirándulások, és hát erre minden évben...
1: Azért ez egy ilyen jó roham, nem? Ez egy jó leső roham egy palotának.
2: Igen. Hát ez ugye van olyan, hogy 800 gyerek van egyszerre a palotában, ami azért nagy a palota, de ennyire nem, tehát ilyenkor azért tele vagyunk.
3: Nem tudom, mennyi apród volt a palotában, igen, de nem 800.
2: Hát az egész Király udvar nem állt ennyi emberből valaha. Úgyhogy ezekre az osztálykirándulásokra ugye nagyon készülünk. Ez egy palota napoknak nevezett program sorozattal, tehát ilyenkor ugye az iskolák előre kérhetik. Különböző programjaink vannak, középkori fegyvereket ki lehet próbálni, középkori viselettel megismerkedhetnek, és hát persze tárlatvezetések vannak. De igazából, ahogy ez véget ért, ugye folytatódnak a más típusú programjaink, ugye a Múzeumok Éjszakája nálunk mindig egy érdekes, tehát nem csak Budapesten működik a Múzeumok Éjszakája, hanem nálunk is. Nálunk viszont másképp működik, mint Budapesten. Itt egy kis játékkal ünnepeljük mindig ezt az éjszakát. Ilyenkor egy hagyományőrző csapattal állunk össze, és megelevenítünk a középkornak valamilyen sötét eseményét. Ugye ez esetben, mivel idén Nagy Lajos évről van szó, az Ács Felicián féle merényletről, és hát egyáltalán a merényletekről, azok megtorlásáról lesz szó. Hát kissé véres lesz a történet, de mindenképpen érdekes.
1: Reméljük 10 ujjal távozik mindegyik
2: mindenki
1: látogató.
2: Nem fog a látogatók reméljük, igen, de a szereplők közül nem mindegyik. És hát aztán ugye a palota játék, ez július első felében, július második hétvégéjén van mindig, ugye, mint mondtam, ez a legnagyobb rendezvényünk, ami tényleg megeleveníti a Nagy Lajos kori királyi udvart itt, és hát szintén még kicsit ezelőtt, tehát addigra már nyitva lesz, június közepén nyitunk egy új kiállítást is, amit különösen ajánlok a hallgatók figyelmébe, ugye ez a Nagy Lajos évforduló alkalmából a Nagy Lajos kori visegrádi palotát mutatja be ez a kiállítás, és ez nem egy szokványos kiállítás lesz, itt, hiszen maga a palota az ott áll, tehát azt nem tudjuk berakni a vitrínbe, berakjuk a vitrínbe azokat a maketteket, amik megmutatják, hogy milyen ilyen volt a palota, és még érdekesebb lesz, hogy készítünk egy olyan animációs filmet, egy háromdimenziós rekonstrukciós animációs filmet, amiben végig lehet sétálni a palotában, sőt nem csak film lesz, hanem VR szemüvegekkel ténylegesen végig lehet sétálni majd Nagy Lajos király palotájában, úgyhogy ez egy egész különleges élmény lesz, úgyhogy mindenkinek nagyon ajánlom, hogy majd próbálja ki.
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyi mindent megtudhattunk erről a valóban különleges és ritka és történelmileg meghatározó helyről, Visegrádról. Buzás Gergely, a Visegrádi Múzeum igazgatója volt a Kulturali vendége itt az elmúlt fél órában, 3-4 órában.
1: Köszönjük szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
1: Önöknek pedig a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is itt a Kulturaliban, a Rádió Cafén. Viszonthallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a radiocafe98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café, van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%.

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Új országgyűlés alakul ma, megártott a hideg a gyümölcsösöknek, adományokat vár az Élelmiszerbank. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Ma tartja alakuló ülését az új országgyűlés. 10 órától kezdődik, Sólyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, ezt követően pedig a megválasztott képviselők leteszik esküjüket. A nap második felében a parlament megválasztja Magyar Pétert miniszterelnöknek. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget rendez a Kossuth téren. Több élelmiszert sem engedett értékesíteni a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikás torsótésztával elnevezésű terméket vették ki a bolti hűtőkből mikrobiológiai probléma miatt. Előtte a kifli.hu is visszahívta az 1 literes millilaktózmentes tejet, mert a terméknek lejárt a minőség megőrzési ideje. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártotta legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
3: Az elmúlt években a fajtavizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták, azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja a hazai nemesítést, meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
2: Tart a Magyar Élelmiszerbank idei legnagyobb jótékonysági akciója. Egészen ma estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. Tésztákat, olajat, rizst, konzerveket, bébi ételeket, kekszeket és csokikat gyűjtenek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyet a rászoruló időseknek, családosoknak, fogyatékossággal élőknek, hajléktalanoknak és az ország legszegényebb településein élőknek juttatnak el. Kellemes májusi idő elé nézünk élénk széllel. Ma kezdetben napos időre számíthatunk, majd napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék sehol sem várható. Napközben azonban sokfelé megélénkül az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhetünk, de hétfőn a jelenlegi előrejelzések szerint záporok, zivatarok, viharok érkeznek.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
4: Kórház!
5: Sziasztok, Gede Balázs vagyok, a Millás reggeli Best of adását halljátok. Reményeink szerint sikerült a legjobb vagy legjobbnak vélt beszélgetéseket összegyűjteni a heti Millás reggeli műsorokból. Fogadjátok szeretettel!
6: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... hát, az sok mindennél jobb.
1: Millás reggeli.
7: Na hát a programozás vége akkor, vagy nem? Ez a nagy kérdés, hogy ilyen korban élünk-e, mert hogy milyen mértékig automatizálódott már most a programozói munka, arról fogunk beszélgetni, és hogy a szűkebb szoftveripar és a gazdaság szempontjából ez mit jelent? Csak divat, vagy trend ez a vibe coding, vagy valóban van benne komoly potenciál? Ezt a kérdést szegezzük Dr. Szabados Leventének, a Frankfurt School of Finance and Management docensének, a Neuron Solutions társalapítójának, adattudós teológusnak. Jó reggelt, szervusz!
8: Hát ez lehet, hogy a világ legrövidebb interjúja lesz. A programozás vége, kérdésre te azt fogod válaszolni, hogy igen. És mi megköszönjük az interjút, igen.
9: Manapság egyébként szokás, igen, divatosan azt mondani, hogy vége van. Na most, hogy minek van vége, meg mennyire van vége, ez egy jó kérdés. Érdemes nézni néhány számot. Az egyik számsor, ami szerintem nagyon informatív, az egy elég nagy lefeledtségű önbevallás. Stack Overflow, mint a programozói portál, minden évben megrendezi a óriási kérdőívét, 90-100 000 ember szokott erre válaszolni. És nagyon szép a trend. 23-ban 43% használai eszközöket, 24-ben 61, 25-ben 78, ha kivetített 26-ban 90 körül. Magyarul, hogy hát iszonyúan ténylegesen van egy szaturáció.
7: De ez csak a productivity növelésre jó, nem? Tehát az, hogy sokkal gyorsabban ellátnak, tehát magukat a favágó feladatokat megcsináltatják, ugye nem?
8: És akkor készültem erre a beszélgetésre, kimentem a technikus kollégához, aki nem programozó, hozzáteszem, és felvonultatta azt az arzenált, amelyet ChatGPT segítségével szoftverként ő lefejlesztett, ha még ez a kifejezés ér valamit ebben a kontextusban. Szóval abszolút. Azért van itt tér, tehát azért nem véletlenül kongatják sokan a vészharangot.
9: Ha belegondoltok, Google azt nyilatkozta önmagában, hogy 2026-os saját önbevallás szerint a mostani új kód 75%-át AI generálta. Tehát ezt azért így egy Google mérettartományban képzeljétek el. Na most ez jelenti azt egyébként, meg van egy ilyen vicces mém amúgy, hogy a programozó 2023-ban csukott laptoppal közlekedett, 2026-ban résnyire nyitva hagyja, hogy addig is programozzon neki valami. Szóval, hogy ez egy ilyen ténylegesen mémé vált dolog. Na, a kérdés az, hogy ez most jó, nem jó, vagy mi történik. Az biztos, hogy sokkal gyorsabban termelünk. Az nem biztos, hogy sokkal gyorsabban termelünk a jó irányba. Vagyis hát sietni lehet, és sietni lehet olyan irányba is, amiben nem akartál elindulni. A leggyakoribb frusztráció szintén mérés alapján, hogy ez a majdnem jó, de nem egészen típusú helyzetben van a legtöbb kód. Na most ez az is egy furcsa jelenséghez vezet, hogyha összességében nézzük, akkor már volt egy ilyen 2022 utáni overhiring, és aztán AI-ra hivatkozva mindenkit kirúgunk hullám, de ha összességében nézed, a programozói foglalkoztatás, az például 2022 és 25 között szeniorok esetében 10%-ot emelkedett. A kis probléma az, hogy juniorok esetében meg 15%-ot csökkent. Tehát, hogy nem az a kérdés, hogy egyébként Isten igazából nem kell programozó. Sőt, egyre több programozó kell. Hát miért? Azért, mert azt az egyre több kódot, amit termelünk, azt valakinek át kéne látni. Meg kéne ítélni. Meg arról valamilyen módon vélekedni kellene, hogy ne csak siessünk, hanem a jó irányba siessünk. Tehát egy ilyen fura...
7: Abszolút értem. Én úgy gondolok erre az egészre, hogy ez egy nagy tanulási folyamat, és ugye az összes olyan jelenség, mint az agilitás vállalati oldalról, vagy szervezeti oldalról, vagy pedig mondjuk a FOMO, a kimaradás félelme, abba az irányba halad, hogy csináljuk, és majd útközben kikalapáljuk a problémákat. És most azt tanuljuk közösen, hogy hogyan lehet ezt a megemelkedett produktivitást és termelékenységet jól csinálni.
9: Abszolút, ennek van egyébként, ahogy mondod is, egy szervezeti tanulási folyamati oldala, kitaláljuk azokat a folyamatokat, amikkel nem csak termelünk, hanem jó irányba termelünk, minőségbiztosításon dolgozunk, stb. Világos, ennek van egy szervezeti tanulás része. Csak hát azért azt ne felejtsük el, hogy itt van egy emberi része is ennek, vagyis hogyha a szervezet rettentő jól kitalálja, hogy kell minőségbiztosítani, de a minőségbiztosításra képes senior programozói mondjuk elmennek, kiöregszenek, hagyják ezt az egész a fenébe, akkor oda jutunk, hogy ilyen szeretnék egy pályakezdőt 8 év tapasztalattal című furcsa helyzetben találjuk magunkat, vagyis hogyha fel kéne tudnunk venni utánpótlás embert. Na most az utánpótlás ember az meg leginkább akkor alakul ki, hogyha hát szegényként programoz.
8: Na, ha nem vettik föl, nem ő programoz, hanem a ChatGPT, hát akkor ugye hogy lesz ez az állandó kérdésem. Külpolitikai kérdésekben mindig megkérdezem, hogy a kínaiak mit csinálnak, innentől IT kérdésekben pedig, hogy lesz juniorból senior?
7: Nem értitek, hát ez úgy fog működni, hogy saját ágensem van nekem, és amikor engem te felveszel, akkor csomagba jövök az ágenseimmel, és együtt csináljuk.
9: Abszolút ez így is lesz, és ez nem is probléma. A probléma az, hogy vagy-e olyan szenioritási szinten, hogy megítéld és jól irányítsd azt az ágást. Aha,
7: hogy megértsed, értem.
9: Erre ugye az a válasz, hogy ha igen, igen, ha nem, nem. Vagyis, hogy a piacnak ezen túl nem az kell majd mérnie, hogy te mennyire produktív vagy, te hány kilókódot hozol magaddal, mert kilót bárki tud hozni. Az a kérdés, hogy annak milyen minősége van, és ez furcsa módon egyébként ez segíthet is, mert nyilván azokkal az eszközökkel, amikkel te megíratsz valamit, ugyanazokkal az eszközökkel akár el is magyaráztathatod magadnak, és akár fel is foghatod, sőt, akár kritikai érzéket, ha egész jó, akkor gyorsabban fogod föl, mint anélkül. Tehát nem arról van szó, hogy ha előre, erős reflexiód van, akkor nem tudsz szeriórá válni, csak hogy az erős reflexiód fontosabb lesz, mint az, hogy az ujjaid mozognak-e.
8: Kérdezhetek én valamit? Ezek, amit ezek az ágensek, vagy agentök, vagy AI csinál, egy nukleáris arzenál vezérlő kódjának megalkotását rámernénk bízni? Érted, hogy mondom ezt?
9: Abszolút nem, bár...
8: Köszönjük. Hát akkor mégiscsak szükség van juniorra, mert a junior majd nézi az ágensek működését, nem?
9: Várj. Azért én visszakérdeznék, hogy te egy nukleáris vezérlést egyetlen ember jó ő megítélésére rámernéd bízni.
7: Igen, a Trump kártyát. A Trump kártyát elővetted? Hát ez az a baj, tehát a fedák sári után ez a legnagyobb.
8: Igen, ezt az embert Donald Trumpnak hívják. Szerintem ő egy személyben...
9: Abszolút, tehát hogy egy ilyen personal Jesus jelégére abszolút meg lehet ezt oldani, de hogy mennyiben nem Depeche Mode rajongók vagyunk, azért azt mondanám, hogy általában ugye mik oldják meg ezeket a helyzeteket? Folyamatok, kombinálva a tapasztalattal. Se csak a folyamat, se csak a tapasztalat nem ér kutya fülésem.
7: Igen, igen.
9: Magyarul van egy szervezeti tudás, igen, ahogy mondtátok, meg van egy egyéni tudás, ami kifejezetten a reflexiós képességből adódó ítéletalkotás meg szenioritás.
7: Hát ide is bele kell tenni, ugyanúgy, mint hogy egy társadalom jól működéséhez meglegyenek a fékek és ellensúlyok, ugye ebben is a folyamatban ott kell, hogy legyen a tapasztalat, a szaktudás, a fékek és az ellensúlyok, hogy ne történjen baj.
9: Abszolút. Nincs itt nagy különbség, azért az, hogy közösségben fejlesztünk egy országot, vagy egy programozási eszközt, vagy egy bármilyen vállalati szolgáltatást, a között lényegi különbség nem kéne, hogy legyen.
7: Oké, akkor máshogy tesszük fel a kérdést, a programozás korának vége kérdést, akkor talán, hogyha a szintjét nézzük a programozásnak, egyszerűbben eldönthető most, hogy ez hol van, mert az a szint, amiről te beszélsz, az már egy magasabb tudás. Az alapszint az elpárolgott már.
9: Igen, ami egyébként annyiban nem egy újszerű változás még a programozáson belül is, mert tegyük a szívünkre a kezünket, 20 éve programozok, és egy sor gépi kódot nem írtam. Pedig az igazi programozó szőrén ölte meg a Commodore 64-et, uh-huh. És egyébként olyan alacsony szintű gépi kódban írta, hogy ma már fel sem ismernek. Tehát azért az eszközeink azok mindig is absztrahálódtak, ahogy mentünk előre, egyre inkább a, hogy mondjam, elődeink nagyságán és vállain állunk. Ez egy újabb absztrakciós szint, nem azt mondom, hogy az átmenet nem iszonyatos kihívás, főleg társadalompolitikai szempontból egy kihívás, mert nyilván amennyiben az előző módszerben képezünk embereket, azok az új módszerben nem lesznek versenyképesek. Ha olyanok az incentívák, hogy ne legyen utánpótlás, gazdasági incentívákról, akár adópolitikáról beszélek, azért az egy egészen komoly probléma lehet, de azért olyan újszerűség nem történik, hogy most feltaláltuk az informatikát.
8: Én kérdezhetek, ha már az újszerűség szót hoztad, ugye a ChatGPT az a meglévő emberi tudásból dolgozik, ha én jól veszem ki a eddigi szakértők szavaiból, de akkor ki fog itt forradni?
9: Megjegyzem mi is.
8: Akkor egyrészt, már romba is döntötted a kérdésemet, mert azt akartam kérdezni, hogy ki fog itt újdonságokat kitalálni.
9: Hát nézzétek, ami egyébként egy nagyon érdekes helyzet, az, hogy most azonban a területekben fejlődik a leginkább a mesterséges intelligencia alkalmazás, ahol valamilyen szignál méghozzá nagy mennyiségű, automatikusan generálható szignál van. Ilyen a programozás, ilyen a matematikai kutatás, ilyen a bizonyos típusú természettudományok, ahol nem kell feltétlenül egy kísérletre várni, stb. Most ezekben az esetekben demonstrálható az, hogy újszerű tudás jött létre. Mármint, hogyha valaki publikál valamit, mondjuk egy új bizonyítását, egy új matematikai tételnek, amit eddig nem tudtunk, arra nehéz azt mondani, hogy tudtuk, mert nem tudtuk. Tehát, hogy valami olyan új jött ki belőle, még akkor is, hogyha az a víziónk és félelmünk, hogy csak mechanikusan alkalmaztuk az eddig ismereteket, hát mechanikusan, csak ügyesen. Tehát ezt hívják új tételbizonyításnak, mert valóban a matematika alapjait nem döntötted romba, hanem a matematikai alapjainak használatával egy új tételt bizonyítottál, aminek praktikus alkalmazása lehet. Ilyen pedig egyszerűen történik.
7: Hát ez nagyon érdekes volt, köszönjük szépen.
8: Nem lettem jobb kedvű, de nem is ez volt a feladata ennek a beszélgetésnek.
7: Ne lepődjél meg, a nagyon jó
8: én
7: volt a válasz.
8: Én meg majdnem programozónak de, mentem föl, adván a rádiós karrieremet.
7: De még mindig mehetsz programozónak.
8: De minek? Az életben nem leszek junior se.
9: Nem de is. Ítéletalkotó még lehetsz, amit hallom, hát, egész azt, jól megy.
8: Na igen,
7: köszönöm az a nagyon jó, az nagyon jó megy neki, így van, köszönjük szépen. Köszönjük szépen az információkat, folytatás következik. További szép napot, jó munkát neked. Szervusz! Dr. Szabados Levente, a Frankfurt School of Finance and Management docense, a Neuron Solutions társalapítója, adattudós teológus beszélt a programozás korának a végéről, vagy

0: ugye? Szombat. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
0: Kórház!
2: Ez még mindig a Millás Best of, továbbra is a heti műsorainkból válogatunk.
3: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.
4: Kovács Négy Zoltán kiberbiztonsági szakértő fog rendet tenni, már ha tud, abban az ügyben, hogy csak nem 15 millió fájt, 8,5 terabájtnyi adatot szerzett meg és tett közzé a Dark Web-en a WorldLeaks nevű kiberbűnözői csoport a MediaWorks rendszeréből. Ugye, aki nem tudná, ez a Fideszhez kötődő média birodalomnak a központi szerve volt a MediaWorks. Mik a tanulságok? Próbáljuk ezeket levonni a már fent nevezett szakértővel. Szervusz Zoli, jó reggelt!
5: Szervusztok! Hát egyszer az egyik tanulság, hogy ilyen reggeli műsorban, hogyha az ember várja, hogy sorra kerül, és tök jó zeneszol, akkor nagyon rossz, hogy megszakítjátok azzal, hogy felhívtok, de nagyon köszönöm ezúttal is, hogy mégis itt lehetek.
4: Ne nekem, DJ Selektornak köszönjed, nem? Kis pont vagyok én ebben a rendszerben. Viszont figyelj, akkor kezdjük az elején. Mit tudunk erről a WorldLeaks nevű kiberbűnözői csoportról? Már nyilván ők mindent elkövetnek, hogy homályban maradjanak, de állami szerveződésről van szó, magánérdekekről, tudni-e róluk bármit is?
5: Abszolút, egyébként tudni több dolgot is sok, és már a tanulság kategóriába sorolható, hogy a korábban ugye zsaroló vírus terjesztéssel és üzemeltetéssel foglalkozó csoportoknál ugye megjelent körülbelül 10 éve a másodlagos zsarolás, hogy a adatokat, amit titkosítottunk, azért mi korábban el is loptuk, és hogyha a titkosítás nem elég zsarolás neked, akkor majd zsarolunk azzal, hogy nyilvánosságra hozzuk ez a ugye másodlagos, második körös zsarolás, sőt, néha még egy harmadik kör is előfordul. Na ez a csoport már nem pacakol itt titkosítással, nem húzza a saját idejét, meg erőforrásokat, nem. Biztos, hogy ők nagyon környezettudatosak, ugye a titkosítás azért az erőforrás igényes, ott tízzanak a processzorok. Ők csak ellopják, és ezzel zsarolnak, hogy nyilvánosságra hozzák. Tehát ez egy relatíve újabb, úgymond, üzleti modell. Tavaly januárban jelentek meg, egyébként valószínűleg zsarolóvírus csoportból váltak ki.
4: Nemzetiségük jellemző egyébként? Vagy ilyenkor ezek ilyen sok nemzetiségű profin szinte cégszerűen működtetett valamik?
5: Most pont róluk egyébként még nem tudom, de jó kérdés, viszont ugye ugyanabból a 5-6 nemzet fiaiból szoktak kikerülni, úgyhogy valószínűleg ők is, tehát a szokásos, tehát akik ebben nagyon jók szoktak lenni, oroszok, Észak-Korea, időnként Irán, de soroljam, nem akarok megbántani még több országot, de ezt pont nem tudom. Viszont az látszik, hogy a ügyfélkör, tehát a potenciális áldozatokat tekintve azért nem szűkítik le egy környékre a működésüket. Tehát szanaszét Ázsiából, az USA-ból, Európából vannak áldozataik.
4: Oké, a másik kérdés, ami felmerül, hogy egy MediaWorks-es hasonló marha nagy céges konglomerátumnak ilyen erdja a kibervédelme, vagy ezek a WorldLeaks-es srácok és hölgyek ennyire profik?
5: Hát egyfelől ugye keresik folyamatosan keresik azokat a célpontokat, ahova könnyebben be lehet esetleg jutni. Nem is biztos, hogy ők jutottak be, hozzátenném, mert azért felmerül itt, hogy más csoportokkal időnként együttműködnek. Ami szerintem sokkal érdekesebb, nem is az, hogy hogyan jutottak be, mert mondjuk az is lehet, hogy nagyon egyszerűen is akkor elég elgy. Erre vannak jelek, a kiszivárgott adatokban is vannak jelek, például nagyon gyenge jelszavak használata és a többi. Viszont ami érdekesebb, hogy ilyen mennyiség adatot, ugye a saját állításuk szerint 8,5 terabájt, ami minimum 4 egész valamennyi volt, amit már lehetett látni. Tehát ennyit kivinni radar alatt teljesen észrevétlenül akkor lehet, hogyha tényleg senki nem figyel. Tehát alszik a portás, a kamerák lógnak.

0: világszinten ismert trendeknél, nem csak ő. Uh-huh. Itt nálunk ennél a sajtóorgánoknál, ha fogalmazhatok uh-huh. így.
1: Ugye itt volt politikai indíték, vagy szándék, vagy simán bárkit megtámadnak
2: ők, vagy csoportok pedig... igazából néha szabadságharcosként is feltűnnek. Igen. Lásd Anonymous.
1: Vagy itt vagy szerepet játszott-e az, hogy mondjuk itt a kormánypropagandát toló konglomerátumról van szó, vagy pedig simán...
2: Vagy egyszerűen csak nagy cég,
1: biztos fizetnek. Ők voltak vételenek, akik uh-huh. még a portást se fizették, és nagyban tettek a kibervédelemre.
0: Inkább az utóbbi, tehát látszik az ügyfélkörből, mondom, bár megint bocsánat, rosszul mondom, az áldozatai köréből, hiszen az ő ilyen kis wall of shame típusú, tehát ahol weboldalukon, websájtjukon, ahol bemutatják büszkén a korábbi munkáikat, ott azért látható, hogy nem, tehát nincs benne semmi ilyen jellegű erre való utalás, hogy bármikor is ilyen szempontok alapján választanak áldozatot. Most nagyon beletrafáltak olyan szempontból, hogy olyan nagy lett itt az érdeklődés, nagyobb, mint egy sima piaci szereplőnél, emiatt ugye le is állították az adatok böngészésének lehetőségét egy körülbelül 2 nappal ezelőtt. Aztán most már valószínűleg a Balázsi Gyula könnyeinél is komolyabb krokodilkönnyek közepette megtörténhetett a fizetés is szerintem, mert nem csak, hogy nem lehet most már megnézni az adatokat, de most már a számláló, ami mutatja, hogy hány áldozatnak van kirakva, vagy volt, vagy van kirakva az adat, az is egyel csökkent, szóval félhetően azért fizettek, úgyhogy szerintem semmilyen...
1: De miért nem fizettek hamarabb, mint hogy ez napvilágra került volna? De igazából akkor azt nem, az furcsa. Hát stikában fizethettek volna, hát a mi pénzünkből nyilván, ahogy eddig, de hogy ez is egy érdekes kérdés, nem?
0: Ugye március 21, én úgy tudom, hogy március 21 volt a nap, amikor először a csapat felvette velük a kapcsolatot. Szóval volt idejük bőven, valószínűleg nem, és ha jól tudom, 800 ezer dollárt kértek tőlük, amit úgy számoltak ki, hogy megnézték a nagyjából éves szinten mekkora profitot, illetve a bevételt, azt hiszem bevétel alapján szokták számolni, tehát megnézik az áldozatnak a pénztárcáját, és ahhoz számolnak egy váltságdíjat. Na most hát március 21, mondom, állítólag ez a dátum, és nem a Telex cikk óta, hogy mondjam, lett volna idejük, hanem március 21 óta valószínűleg az volt ennek az oka, hogy hát azért az 800 ezer dollár még a NER alatt sem kevés pénz, most meg szerintem nagyon sok, sőt, igazából akkor lehet, hogy igazából nem lett volna sok pénz, most viszont már nagyon sok pénz, ráadásul ezt úgy fizetett, hogy nem kapsz róla számlát, tehát azért nem triviális, és akkor lehet, hogy az volt, hogy jó, oké, nem titkosítottak semmit, elvitték, oké, bezárjuk a réseket, legalábbis megpróbáljuk megtalálni, gondolom lehetett ez a gondolkodás, és akkor hát ha nem lesz ennek nagyobb visszhangja, mert azért azt látni lehet, hogy ezek a csoportok, ezek nem a Facebookra teszik ezt ki. Tehát ez az ő szájtjukat egy átlag ember nem találja meg. Tehát az, hogy ebből hír lett, ahhoz is kellett idő, mert egyszer csak kirakták mégis erre a szájtra, ez a szájt ugyan Dark Webben van, de a Dark Webet is bizonyos, hát a szakma az figyeli, bizonyos körök figyelik, és akkor így kiderült, és akkor már foglalkozik át vele.
2: Hát figyelj, ez a 800 ezer dollár, ez olyan a mai árfolyamon számolva olyan 250 millió forint. Ez nagynak számít? Meg ezért mit kap az áldozat? Tehát bizis, de most higgyek el egy bűnözőnek azt, hogy akkor ő ezeket az adatokat visszaadja, nem használja fel újra, nem fog 2 hét múlva felhívni, hogy még rá kéne dobni pár százezret, mert váratlan problémák álltak elő, szóval itt mit lehet egyáltalán ilyenkor csinálni? Mert ez egy vége láthatatlan folyamat is lehet rossz esetben.
0: Abszolút benne van, igen, viszont azt kell mondjam, hogy azért jó régóta működik már ez az iparág, itt maska körmözök, ilyenkor tudod, a zsaruló vírus, meg a másodlagos zsarolás, és akik profik ebben, azok nem szokták kockáztatni a reputációjukat, olyannyira nem szokták, hogy itt ők is a saját oldalukon felhívják a figyelmet arra, hogy őket már hamisítják, tehát más csoportok azt hazudgálják, ilyen szép magyarosan, ők a World Leaks, de nem, tehát a World Leaks nevében, tehát ez a csoport, aki ezt sok adatot ellopta, a World Leaks nevében más csoportok jelentkeznek időnként, hogy fizess nekünk, mert különben kirakjuk az adatait, de nekik nincs meg, maximum innen szedik ők is, szóval olyannyira a reputáció központú a gondolkodásuk, hogy még ezzel ilyen közleményt is közzétesznek, tehát nekik nem éri meg az,

0: hogyha lesz egy olyan ügyfelük, már bocsánat, áldozatuk, aki aztán nagy dobra verheti, hogy ő fizetett, és mégis továbbra is az adataival úgymond zsarolják. Ez az egyik, tehát az üzleti modellben nem fér vele. A másik meg csak annyi, hogy igazából ugye nem titkosítottak semmit, tehát ha leszedik ezeket az adatokat, és nem látom, hogy most már nem elérhetők, akkor gyakorlatilag az áldozat oldalán a probléma idézetben megoldódott. És az előbb, bocsánat, még volt az elején egy kérdésetek, hogy a politikai vagy egyéb motivációval kapcsolatban szerintem pont ugyanaz történt, mint a védelmi beszerzési ügynökség esetében. Beletenyerelt akkor is az adott csoport, talán emlékeztek rá,
1: igen,
0: hogy rengeteg haderő nemekkel kapcsolatos beszerzés, meg katonai beszerzés információt már csak a minta, ugye kiraknak ilyen mintákat, screenshotokat, már abban olyan sok szenzitív információ volt, hogy elképesztő, ők ugye nem feltétlenül kezdték el ezt magyarról lefordítgatni, egyszerűen kiraktak egy-két screenshotot, és hát nagyon beletrafáltak.
1: Zoli, életlenül. Egy utolsó kérdés. Ilyenkor, ha egy ilyen sikeres támadás van, akkor a megtámadottnak gondolom gőzerővel el kell kezdeni dolgozni azon, hogy hogyan jutottak be, hiszen ez egy vörös lámpa is lehet a többi hacker csoportnak, hogy az egyiknek sikerült, fizettek is neki, akkor próbáljunk már meg mi is bejutni.
0: Egyszerűen igen, tehát március 21 után biztos, hogy ez a folyamat ez elindult, vagy ha nem, akkor, nagyon, akkor annál is nagyobb a baj, mint gondoltam ott. Egyszerűen igen. Másfelől viszont mondom, az, hogy ilyen mennyiség adatot ki lehessen vinni, ahogy említettem, hogy egész nap pakolod, de már a szekrényt is viszitek ki a kerítésen keresztül.
1: Meg a erre azért portásnak az íróasztalát, mert hogy nem az asztalra borulva alszik, hanem igen.
0: Így van, tehát erre azért vannak rendszerek, amelyek az ilyen típusú adatmozgást, gyanús adatmozgást tudják jelezni, tehát ha meg is történik a baj, legalább nem lesz belőle a tragédia. Tehát hogyha én az biztos, hogyha ilyen helyzetbe került vállalat kérni a tanácsomat, akkor ez lenne a második lépés a lyuk befoltozása után, hogy bevezetni egy ilyen rendszert, ha eddig ez nem volt használatban.
1: Oké. Nagyon szépen köszönjük az ismereteket, kellemes napot, megpróbálunk valami jó zenét még betenni a Milázsba.
0: Nektek is vissza a zenét, mert nagyon tetszett.
1: Köszi. Szerbusz, szia.
0: Sziasztok.
1: Kovács 4 Zoltán kiberbiztonsági Kovács 4 Zoltán kiberbiztonsági szakértővel beszélgetünk annak kapcsán, hogy meghekkelték a MediaWorks rendszerét, és elég sok adatot vittek ki onnan, mint kiderült, valószínűleg ki is fizették a 250 millió forintos váltságdíjat. Figyeljünk oda!
2: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
2: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
2: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
1: Folytatódik a Millás reggeli elmúlt heti legjobb pillanatait felidéző best of válogatásunk.
7: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
2: Millás reggeli.
1: No kérem szépen, hát a méhek napja alkalmából nézzük meg, hogy milyen világot is élnek ezek a hasznos pici jószágok. Magyarországon április 30-a volt a méhek napja. 1994 óta ünnepli az Országos Magyar Méhészeti Egyesület kezdeményezésére a közvélemény. Nézzük Hegyi József méhész és apiterapeuta segítségével, hogy hogyan is állnak a méhek mostanság. Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt, szervusz!
0: Szép jó reggelt kívánok, szervusztok!
1: Mi az az apiterapeuta? Az mit csinál?
0: Igen, az gyakran kérdezi, hogy mi terapeuta? Akkor el is mondanám gyorsan, hogy az apiterápia a 2 szóból áll, az api, az az apis mellifera, latinul az a mézelő méhet jelenti, ugye ez az api, a terápia az meg ugye egy kezelési módot jelent. Ha magyarosan röviden szeretném megfogalmazni, az apiterápia az a méhészeti termékeknek a gyógyító célú felhasználás, vagy úgy is mondhatnám, hogy megelőző célú felhasználása, vagy valamilyen célból történő felhasználása. Na most ezt jól célt beírtam, de körülbelül ennyit jelent az apiterápia, és az apiterapeuta pedig az a szakember, ugye szerény személyemben, aki ezzel a tevékenységgel foglalkozik.
1: Oké. Nagyon váratlanul és elég komoly hideg jött be, ahogy már ez szokás sajnos az elmúlt években, ez megint sok jót nem jelent a méhészek számára, igen, gondolom.
0: Igen, ilyen nagyon komoly fagyok voltak, itt nézegetjük is, mert ugye megvan az, hogy mínusz x fokig, meddig fagy az akác, és hát ugye most voltak itt ilyen mínusz 4-5 fokok is, úgyhogy így az alsó ágokat elég rendesen megcsipkedt, tehát mi olyan erdőben járunk, ahol magasabb fák vannak, most úgy néz ki, hogy ott azért lesz majd virág, illetve most már ugye elkezdett az ország déli részén a virágzás elkezdődött, ott elég szép erdőket látok, vagy ahogy mutatják a méhésztársak. Úgyhogy mindig ez a tavaszi fagy, ez mindig megtrépál bennünket, persze nem csak bennünket, hanem a gyümölcsösöket is.
8: De hogy a rovarokra egyébként nincs káros hatással? Csak attól féltetek, vagy attól tartottatok, hogy az általuk kedvelt virágokat fogja ez tönkretenni? Vagy növényeket?
0: Magára ugye a méhekre alapvetően úgy nincs káros hatása, nem örülnek ők se neki, hogy ez a hőmérséklet ingadozás azért őket is megzavarja, mert ugye este nagyon lehűlik, de még most így a telelésből jönnek ki, és tulajdonképpen így igyekeznek alkalmazkodni ezekhez az időjárási viszonyokhoz, de alapvetően a félelmük ilyenkor mindig az, hogy a virágzás, vagy az akácvirág az mennyire sérül, mert hogy ugye az egyik fő méz forrása az országnak, hogy így mondjam, az akászméz, igen. Igen.
1: Mennyire hat az aszály? Mert hogy azt is mondják, hogy a fagy mellé még egy korai aszályos időszak is beköszöntött.
0: Hát ugye itt a növénykultúrákat kínozza ez az aszály, és ugye ezzel párhuzamosan pedig ugye a méhek is egyre nehezebb olyan helyet találni, ahol jó árnyékba lehet őket letenni, ahol nem szenvednek a melegtől, mert ugye a nyári nagy hőségben ott az energiájuk jó része a szellőztetéssel, illetve a hűtéssel foglalatoskodnak, és ugye az mind a gyűjtés rovására megy. Meg hát ugye a növények, amik körül gyűjtenek, azok is ugye kínlódnak, és egyre nehezebben adnak nektárt, illetve hát ugye arról nem is beszéltünk, hogy ez a vegyszerezés, ami mostanában egy eléggé nagy problémát jelent, nem csak nekünk, hanem sok minden más területnek is ez ilyen összetett kihívásként jelentkezik.
1: Igen, beszéljünk egy kicsit erről is, mert ugye azt talán nem kell senkinek elmondani, mert már az így átment a közvéleményben, hogy hát rendkívül meghatározó szerepük van a méheknek és az egyéb beporzó rovaroknak abban, hogy egyáltalán ez a világ, amiben élünk, ez fennmaradhasson. Hát ehhez képest meg nagy méhpusztulásokról lehet hallani. Elég komoly csökkenés volt a méhészek számában, a méhcsaládok számában is, szóval nem valami rózsás a helyzet.
0: Igen, ugye ez a méhek napja, ez ami Magyarországon április 30-án van, de van egy méhek világnapja is, az majd most lesz 20-án, május 20-án. Ez ugye arra is fölhívja a figyelmet, hogy a méhekre ne csak haszonállatként nézzünk, hanem olyan állatok, vagy olyan lényekre, akik a komoly segítséget nyújtanak nekünk. Illetve hát nélkülük van ez a szlogen, biztos hallottátok már ti is, hogy ha a méhek kipusztulnának, akkor utána néhány éven belül az emberiség is bizony nagyon nagy bajba kerülne. Tehát ugye itt nem az a kérdés, hogy igaz-e ez az állítás, hanem az, hogy időben fölismerjük el. És...
1: Igen.
8: És hogyha felismerjük időben, mit tehetünk lehet, ellene?
1: Igen, hogy lehet ez alkalmazkodni, mert mostanában egyre több gazdasági ágazatban halljuk, hogy alkalmazkodás, ez lehet a túlélés záloga. Na de hát, hogy lehet, hogy a méhek hogy tudnak alkalmazkodni? Ahhoz, hogy például folyamatosan fagyok, folyamatosan asszály, folyamatos forróság van, ez azért hosszú idő alkalmazkodni.
0: Igen, ugye kérdezted az előbb, hogy a méhpusztulások tekintetében, ugye itt a Közép-Európa, Magyarország szempontjából ugye a mélysűrűség elég nagy, de évről évre mindig azt lehet hallani, hogy ennyi csak 20%-a, 50%-a volt, amikor teljes állományok pusztultak ki, aztán ugye a méhésztársak mindig igyekeznek visszapótolni őket, de maga a folyamat az ott van, hogy folyamatos kihívás, egyrészt már, amit említettem, a vegyszerezés, az asszály, a szálasság, nehezen, a kérdésre válaszolva nagyon nehezen tudnak a méhekhez alkalmazkodni, olyannyira, hogy méhészek nélkül ugye a házi méh már nem is tudna túlélni, mert ugye olyan kitettségeknek van kitéve, hogy folyamatosan megvan az, hogy mikor, mivel tudunk velük, náluk védekezni, és tehát nagy kihívás ez, hogy megőrizzük a családok erőnlétét, és hogy azok a termelő képes állapotba tudjuk a különböző mélegerőkre vinni.
1: Mi a helyzet a betegségekkel? Itt is ilyen gyakorló méhészekkel, bár hobbi méhészekkel, nem profi méhészekkel beszélve, én gyakran hallom, hogy olyan betegségek ütik fel a fejüket, amelyekről hát talán a szakirodalomban lehetett olvasni, de nem nagyon voltak elterjedve, és a gyakoriság is eléggé meglepő, tehát hogy néha voltak ilyen betegséggel terhelt évek, de aztán voltak nyugodt évek, most gyakorlatilag folyamatos védekezésre van szükség.
0: Igen, említettem már ugye a vegyszerezést. Ez ennek ilyen, hosszabb távú kihatása van, tehát amellett, hogy megtizedeli az állományt, amellett ugye főleg az őszi, vagyis hát a nyár végén, mint például a napraforgó egyebek, ugye itt ezek a telelő mézet, ezek a növények adják, és ugye, hogyha nem legyengült család megy telelőbe, illetve maga a méz sem olyan minőségi, amilyennek lenni kellene, akkor ott komoly problémák vannak.
1: Mi a helyzet a felvásárlási árakkal? Mert most festettünk egy sötét képet, ez azt jelenti, hogy az ágazat teljesítménye biztosan valamelyest csökkent, mármint a méter vagy méztermelés, és hát ez, ha meg valamiből kevés van, akkor a közgazdaság szabálya szerint annak eléggé jó áron kaphatónak kellene lennie, de én azt hallom, hogy a felvásárlási árak mozdulatlanok. Egy hallgató is írja, hogy 2200 az akácméz felvásárlási ára december óta, és senki nem veszi át. Most közben meg arról beszélünk, hogy nem biztos, hogy jó lesz az idei szezon is. Hát mi történik a piacon?
0: Igen. Nagyon jó a kérdésed. Tulajdonképpen valóban igaz, amit a hallgató is ír, hogy hát jönnek be egyéb más helyekről mézek. Most itt ezt nem akarom itt nagyon fölkavarni az állóvizet.
8: Kína.
0: És igen, meg más helyekről is, és és egyszerűen ennyire lenyomják a fölvásárlási árakat, és valóban úgy van, hogy még mindig vannak kint olyan mézek, amik nem kerültek fölvásárlásra, és hát ugye egyrészt várnak a termelők is, hogy hát ha az idejében elmozdul ez, és lesz valami, hogy itt volt itt mindenféle változás itt minden szinten, hogy ez majd segít a fölvásárlási áraknak a javulásában. De ugye a beáramló, úgymond nem hazai mézek, azok nagyon nagy mértékben odavágnak, és közrejártanak arra, hogy abban, hogy itt ezek az árak nem akarnak mozdulni. Tehát ez az ár, ez a mostani is, ez eléggé nevetséges. Ahhoz uh-huh. képest, amilyen erőfeszítéseket kell tennünk ahhoz, hogy egyrészt egészségesen tartsuk a családokat, másrészt pedig, hogy megfelelő mennyiségben tudjunk termelni, mert ugye vándorolnunk kell közben, el kell végezni megfelelő védekezéseket, hogy a család erős maradjon, tehát egy eléggé összetett és kihívásokkal teli ez a folyamat.
1: Mindig a mézről beszélünk, de ugye apiterapeuta is vagy, úgyhogy beszélünk egy kicsit a hozzá kapcsolódó termékekről. Ez ilyen szentírás, hogyha a méz termelés csökken, és gondban vannak a méh családtartók, akkor a többi termékből is kevesebb van?
0: Már így a porzás tekintetében
1: hát,
0: gondolod?
1: Nem, hanem a, nem tudom, propolisz, meg ja. lépesméz, nem tudom, tehát érdekes ja. lehet az is, ja. hogy milyen egyéb cikkeket lehet még eladni, amit a méhek állítanak elő.
0: Igen, ugye általában a mézre gondolunk, amikor a méhekről, vagy a méhészeti termékekről beszélünk. Ugye hát a gyönyörű mézek vannak a Magyarországon, és ugye az akácméz az első, ami egy legfontosabb, illetve hát ugye a gyönyörű, szép színe, állaga miatt is nagyon közkedvelt, és hát ugye maga beltartalmi értéke is nagyon jó hatással van, legyen akár légúti panaszok, gyomor, emésztési panaszokra. Nagyon, de ott vannak, ahogy mondod is, a többi termék, a virágpor. Abszolút összejátszik, tehát hogyha egy nagyon rossz év valami tele van fagyokkal, meg ilyen szárassággal, akkor ugye az összes többi mézeti termékre is kihat, és kevesebb van belőle. De ugye ott van a virágpor, amiről az előbb beszéltem, az is tulajdonképpen benne van minden, ami az élethez szükséges, ugye vitaminok, ásványi anyagok, fehérjék, nyomelemek. Tulajdonképpen olvastam egy tanulmányt, hogy egy virágporon is túl lehetne élni, mert annyira benne van minden, ami nekünk kell, csak hát maga az emberi szervezet nem arra van kitalálva, hogy virágporon éljen túl. És a propolis, ugye pedig ami a természet egyik legerősebb antibiotikuma, az is egy csodálatos dolog nekünk embereknek is. Egy nagyon gyönyörű hatása.
8: Ez még mindig olyan divatos, mert én emlékszem, hogy egy ilyen kb. 20 évvel ezelőtt elképesztőt ment. Igen. A propolis mindenhol lehetett kapni, pasztilla formájában, tablettában, minden.
0: Tinktúra, igen. A fantasztikus hatása van, ugye gyulladáscsökkentő hatása, az tényleg kiemelkedő, hogyha tinktúra formájában, hogy áthaladva az egész szervezeten gyönyörű szépen kezeli a gyulladásokat, és képzeljétek el, hogy nincs rá rezisztencia. Tehát,
8: na ez nagyon jó.
0: Nincs rá, tehát ugye a méhek már majdnem 100 millió éve itt vannak a bolygón, túlélve mindenféle éjszakadás, földindulás, világvégét, és még mindig itt vannak, holott ugye tőlük sokkal erősebb, meg nagyobb fajok ezrei pusztultak ki ez alatt az idő alatt. Úgyhogy az ő termékei, képzeljétek el, hogy minden jó valamire, és ugye ők is a propoliszt használták a fertőtlenítésre, hát egy méhkaptárba, hogy ott 35-37 fok van egymás, ugye 50-60 ezer méh egy nagyobb családba. Ott ugye az a fertőzés, hogy meleg ágyának kéne lenni, de ugye propoliszt ott ki van kelve a kaptár oldala, a keretek, stb. Ott gyönyörűen le van fertőtlenítve, tehát ennél lehet a kaptárból olyan tiszta, és ugye a propoliszt az gyönyörű. És érdekes, hogy csak a szimbióta, tehát a szimbióta baktériumokat nem pusztítja el, csak azt, ami nem odavaló. Ez egy másik érdekesség.
1: Oké, az a kérdés még, hogy a magyar méz fogyasztási szokások, azok rendben vannak?
0: Nem igazán.
1: Tehát eszünk elég mézet? Nem igazán.
0: Nem. A kullogunk. Mert azt mondom, az utóbbi években már ez alakult, de még mindig sajnos ilyen sereghajtó vagyunk, és én azt szoktam is ajánlani, hogy támogassuk a termelőket, főleg most ezen nehéz időszakban. Szerintem mindenki közelében van olyan termelő, akit esetleg ismer, és megbízik benne, és tőlük vásároljunk, és támogassuk őket. Mm. És növeljük a mézfogyasztást, mert ugye a méz az egy nagyon-nagyon úgy mondom, nagyon jó édesítőszer, mi például teába, kávéba azt használjuk, mert ugye azonnal felszívódik, vagy nagyon gyorsan felszívódik, és energiává tud alakulni, de vigyázunk mindig ugye itt is a mértékletességre, tehát ne szedőkanállal.
1: Igen, az nem árt.
0: Igen, egy-két kanállal az egyáltalán nem árt, és nagyon jó energiát ad a testnek. A méheknek ez egyébként az üzemanyaga, a méz. Tehát ők ugye ez az energiaforrásuk.
1: Oké. Na, hát nagyon szépen köszönjük, akkor sok erőt és kitartást a hivatáshoz, mi meg időnként visszanézünk, hogy...
8: Egyetek mézet, ezt kell, hogy mondjam már megint, egyetek halat, egyetek mézet, használjatok propoliszt, tehát annyi minden jót mondunk itt, most már tartsa be tényleg mindenki.
0: Én még egy gondolatot, hogy nekem mit üzennek a méhek, ugye én évtizedek óta, én belenőttem ebbe a szüleim révén, és ugye, hogy mi a titkuk, és én azt láttam, hogy a titkuk az, hogy összhangban élnek a természettel. Tehát gyakorlatilag az a legcsodálatosabb, hogy a többi életformával ugye együtt tudnak működni, és mint szövetség, olyan szövetségek kötődnek a természetben, a különböző életformák között, itt adott esetben a méhek és mondjuk egy fa között, hogy a méhek megporozzák a növényeket, és azok pedig megjutalmazzák őket a nektárjukat. Tehát ugye ez a nem elveszem, hanem így ahogy adok is, tehát nem csak elveszek. Tehát ez nekünk is egy tanulság, hogy figyeljünk oda jobban, mert a túlélésünk egyik záloga az, hogy fölismerjük azt, hogy a természet összhangban kell élnünk, és hogy ez egy nagyon fontos üzenet, ami tanuljunk tőlük, mert ők már bebizonyították, hogy ez működik.
1: Igen,
8: legyen
1: köszönjük,
8: ez így. Igen. Így. Köszönjük szépen az információkat.
0: Nagyon köszönöm a lehetőséget én is, és minden jót
1: szép
0: kívánok.
1: Napot!
8: Köszönjük, szervusz!
0: Szia!
1: Hegyi József méhész apiterapeuta volt a vendégünk.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat.

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Ma választják miniszterelnöknek Magyar Pétert, közbelépett a fogyasztóvédelem, napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Ma tartja alakuló ülését az új országgyűlés. 10 órától kezdődik, Sólyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, ezt követően pedig a megválasztott képviselők leteszik esküjüket. A nap második felében a parlament megválasztja Magyar Pétert miniszterelnöknek. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget rendez a Kossuth téren. Több élelmiszert sem engedett értékesíteni a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikás torsótésztával elnevezésű terméket vették ki a bolti hűtőkből mikrobiológiai probléma miatt. Előtte a kifli.hu is visszahívta az 1 literes millilaktózmentes tejet, mert a terméknek lejárt a minőség megőrzési ideje. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártotta legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
3: Az elmúlt években a fajta vizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatték el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja a hazai nemesítést, meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
2: Tart a Magyar Élelmiszerbank idei legnagyobb jótékonysági akciója. Egészen ma estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. Tésztákat, olajat, rizst, konzerveket, bébi ételeket, kekszeket és csokikat gyűjtenek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyet a rászoruló időseknek, családosoknak, fogyatékossággal élőknek, hajléktalanoknak és az ország legszegényebb településein élőknek juttatnak el. Kellemes májusi idő elé nézünk élénk széllel. Ma kezdetben napos időre számíthatunk, majd napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék sehol sem várható. Napközben azonban sokfelé megélénkül az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhetünk, de hétfőn a jelenlegi előrejelzések szerint záporok, zivatarok, viharok érkeznek.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
4: Kórház?

0: vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
2: Ez még mindig a Millás reggeli best of külön kiadása.
3: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
2: Az Európai Unió meg szeretne szabadulni a kínai hálózati eszközöktől, úgyhogy ez egy baromi...
4: De már hányadszor, ez olyan kezd lenni, mint amit a Donald Trump az iráni háború lezárásával kapcsolatban csinál, hogy győztünk, de tárgyalunk, megint győztünk, de megint tárgyalunk, most minél közelebb vagyunk a békéhez, de győztünk. Hát ez is már több éves történet.
2: De,
4: ez a...
2: de figyelj, de hát a németek például egészen bevédték a Huawei-t annak idején, és az ipari megoldásokban, a ipar 4.0-ban elég komolyan stratégiai partnerséggel léptek vele, úgyhogy ez egy nagyon érdekes uniós irány most, amiről még igazi konkrétumok nincsenek, de azért beindult ebben az ügyben a mozgolódás. Legalábbis ezt mondja Erdős Márton, a PC World, pcvplus.hu főszerkesztője. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat.
4: Először is menjünk nagyon messziről neki ennek a problémának. Kínai eszközök nélkül le lehet hozni egy ilyen hálózat felépítését, működtetését? Mondjuk hát versenyképes áron? Vagy ez politika, és nem kell nézni
5: az áron? Először is a kínai gyártók nevébe kikérem magamnak, vagy maguknak, vagy nekik, hogy problémaként apostrofáltad ezt az egészet. Tehát itt kezdődik a probléma.
2: Na,
5: na mindegy, én is elrontottam. Tessék. Nem baj. Szóval szerintük nincs itt semmi probléma, nincs itt semmi látnivaló, hiszen az alapvető gondjuk ezzel az egész jogalkotási javaslattal, ami még csak egy javaslat, tehát még csak gondolatébresztő, hogy ezt is így ízlelgessük, hogy ország alapon, tehát hogy országi alapon próbálnak diszkriminálni vagy szűrni bizonyos gyártókat.
2: Itt kiemelték az ETH-t és a Huawei-t, ugye?
5: Hát igen, az, hogy ott van egy ilyen lista, ami színesíti ezt a javaslatot. Igen, hát van ez. De akkor, ha már itt tartunk, akkor ki lehetne emelni még nagyon sok másik gyártót, és bizony én is itt az amerikai vonalat hoznám be, nem feltétlenül a jelen friss ropogós keresem a jó jelzőket, mert nem mindegyik rádió kompatibilis, de szóval ezt a is, meg nem is, veled is, meg nem is, meg igen is, meg nem is. Tehát ilyen napi többször változtatott álláspontot. A lényeg az, hogy ebben valószínűleg van némi igazság, hogy nem biztos, hogy ország szinten kellene szűrni, mert például a Huawei-nek a hivatalos közleménye, a válasza az például kiemeli, hogy semmiféle ténybeli bizonyítékot, illetve olyan műszaki szabványnak nem megfelelőséget nem mutatott fel az EU kiberbiztonsági vizsgálata,
2: de mi az, ami
5: megalapozná.
2: Mi az, ami bizonyíték lenne mondjuk a Huawei szerint? Hogy konkrétan arról van szó javaslat szerint, hogy hálózati 5G-s hálózati eszközökről beszélünk, és azt mondja az Európai Bizottság, hogy ebben a javaslatban, hogy tagállamok irányába intézett egy javaslatot, és azt mondta, hogy érdemes lenne betartani a javaslatot, és kerülni bizonyos országok, bizonyos gyártóinak a 5G hálózati termékeit, így például most kiemeltem a nagyokat, az ETH-t és a Huawei-t.
5: Hát igen, ebben van valami, tehát az EU oldaláról megvizsgálva ezt a dolgot szintén van értelme, mert mi két tűz között vagyunk nagyon, tehát van két, nagyon függünk mindenkitől, függünk az amerikai technológiától is, és a kínai gyártástól, illetve a kínai technológiáktól is függünk. Ahogy ők is függnek egymástól, ez már ugye többször bebizonyosodott, mert hogyha az egyik a másik ellen szankciókat hoz, akkor a másiknak az fáj. Tehát az nem jó, nem tudnak magukban létezni. Igen. Az EU-nak ez duplán fáj, mert hogyha ők bármilyen szankciót meghoznak, akkor a másik oldalról nem biztos, hogy megkapják azt a támogatást, vagy nem tudják kiváltani azokat az eszközöket vagy technológiát, ami ellen szankciót hoztak az egyik irányba. És itt van például ez a gond is, az amerikaiak most a kínai routereket akarják betiltani, illetve korlátozni.
4: Ha nincs bizonyíték, az azt jelenti, lehet, hogy nem hozzák nyilvánosságra, de hát most egy kicsit hadd legyek az ördög ügyvédje, az amerikaiak is évek óta mondogatják ezt, most az Európa is felült erre a dologra, hát nem zörög a haraszt, hanem fújja a szél.
5: Igen, tehát itt az is kérdéses, hogy miért nincs olyan, hogy felállítanak egy teljesen független vizsgáló bizottságot, nyilván megfelelő szakemberekkel, több nációból, és mondjuk a teljes forráskódját adják ki ezeknek az eszközöknek, és akkor nézzék meg, hogy szoftveresen, illetve a teljes hardveres leírását, hogy van-e esetleg olyan hátsó kapu, ahol be tudnak jutni. Tehát itt nagyjából az ilyen filmekben már látott problémától tart az EU-s kiberbiztonsági intézmény, hogy esetleg, ha úgy adódik a világpolitikai helyzet, akkor kínai gyártók meg tudnák azt csinálni, hogy önkényesen távolról benyúlnak, és mondjuk lekapcsolják teljes Európa telekommunikációs hálózatát. Az 5G-ről beszélni, csak az 5G-ről érdemes beszélni, mert a többi az lassan fut ki, 3G az nincsen, a 2G-t kapcsolják lefele, és a 4G is már azért van, mert még nem teljesen standalone az 5G. Tehát itt, és már tartunk a következő technológiai lépés felé. Viszont ahhoz, hogy ezt a lépést tartani tudjuk, ami a gazdaságot, a minden egyebet, tehát hatással van rá, ahhoz viszont elengedhetetlen szükség van a kínai technológiára, gyártásra, fejlesztésekre, tehát valahol meg kéne találni a közös pontot. Most az, hogy az egyik oldal próbál bekeményíteni, a másik oldal szintén, vagy legalábbis nem örül, ez így oké, csak innen az lenne a jó, vagy az lenne az ideális, hogyha elkezdenének közeledni egymás felé, és találni valami egy olyan közös pontot, ami megnyitható mind a két fél számára, mert nem tudunk, tehát nem feltétlenül kell olyan nagyon messzire menni, hogy csak az 5G-s tornyokról, mondom, hogy csak az 5G, de hát az 5G-s tornyok nélkül most mi se beszélnénk egymással. Ott vannak például az inverterek, amiben szintén a Huawei, illetve más kínai gyártók nagyon-nagyon komoly részesedéssel bírnak. És ugye ezek a napelemeknek, és a megújuló energia, ami napról napra egyre fontosabbá válik itt Európán belül, nem csak itt, mindenhol, abban például teljesen viszik a piacot a kínaiak, és ha azt kapcsolják le esetleg,
2: Erről is volt már szó, viszont ugye ez Pepitában ugyanez, mint amit beszéltünk ugye az Európai Uniónak a terveiről és a bizottság terveiről, vagy félelmeiről az amerikai szolgáltatási ökoszisztéma kapcsán, ugye a különböző szövegszerkesztők, Office és ehhez programok, hogy ott meg a másik oldal van, tehát hogy úgy tűnik, hogy és természetesen a közösségi médiának a szerepe, amire most indult, igen, ugye Európai Uniós tervtől is, hogy ezt valamilyen módon kiváltsuk, de hát ugye akkor ennek ebben az lesz a nehéz, hogy a csodába fogunk lejönni ezekről az 5G-s hálózati eszközökről, inverterekről és ilyen eszközökről kínai oldaláról, illetve az összes felhőszolgáltatásról, meg Office eszközökről, meg minden szoftverről Amerika oldaláról.
5: Hát ez egy komplex dolog, és van itt egy olyan egyébként, ez Amerikában az NDA megfelelőségnek indított dolog, ez a pontosan a National Defense Authorization Act.
2: Igen.
5: És annak van a 889-es pontja, ami kifejezetten arra irányul, hogy akkor NDA megfelelő egy biztonsági kamera, illetve riasztórendszer, ami szintén egy komoly probléma, tehát ezeket még nem is érintettük, ugyanis ezek képesek megfigyelni, és a megfigyelés az ma nem abból áll, hogy mint amit az ilyen nagyon-nagyon izgalmas filmekben láttunk, hogy egy 100 000 vagy egy óriási nagy fal előtt ülnek a kis joystickkal a kezükben ezek a éli őrök, és akkor visszakockázzák, hogy éppen ki hol járkált, hanem az AI kielemzi azt, amit látott, és te már csak egy összefűzött olyan videót látsz, ami szinte, nem azt mondom, hogy Michael Bay vágta meg, de lehet akár, hogyha éppen olyan akcióról van szó, akkor az is. Tehát ő kielemzi azt, hogy milyen a viselkedés mintája, milyen hőtérképpel, stb. És itt is a kamera bizniszben, a megfigyelési rendszereknél abszolút egyeduralkodó a Kína. Igen. És az NDA megfelelőség az éppen erre indult 2019-ben, illetve volt ez a kiterjesztése 22-23 környékén, hogy bizonyos intézményekben és ez Európában is már megjelent, csak ilyen NDA megfelelőségi megfigyelő rendszerek lehetnek, ami azt jelenti, hogy nem tartalmaz kínai technológiát, és szoftvert sem. Tehát a szoftvert és a technológiát is, az kifejezetten Európában vagy Amerikában kell fejleszteni és gyártani, illetve összeszerelni.
4: Én tehát most ez, már nem tudom eldönteni.
5: Egy elég erős, hogy is mondjam, drágító tényező. Nagyon kevés cég van, aki NDA megfelelőségű. Irónia éppen egy, most nem akkor semmi reklám, meg ilyesmi, egy ukrán cég van, aki egyre ismertebb Európában főleg, és ők például NDA megfelelők az ő termékeik.
4: Oké, úgyhogy, de már nem tudom eldönteni, hogy most akkor te melyik oldalon állsz, hogy fogjuk vissza egy kicsit a kínai
5: hardvereket. A fejlődés és a béke.
4: Jó, ez nyilván, de ezt lapozzuk túl, tehát ez a bevezető volt, de okay. Valójában a mélyben most akkor van értelme. Európai tiltásnak a hálózati eszközök tekintetében, vagy ez öngól lenne?
5: A tiltás az soha nem jó. Akkor lenne jó, hogyha bizonyítani tudnák. Azt kell viszont a kínaiaknak megérteniük, a gyártóknak, és nem csak Kína, akármelyik gyártónak, hogy biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy tisztázzák a gyanú alól magukat. Mert volt
4: na,
5: már
4: de
5: olyan,
4: az a gyanús, ami nem gyanús.
5: Például az Amerikában, amikor megvette ezt a, azt hiszem, hogy $1 milliárdért vette meg azt, hogy ő maradhasson Amerikában.
4: Én, ha kémkedni akarnék, vagy szabotálni valamit, akkor nyilván úgy elrejteném, hogy ember legyen a talpán, aki ezt feltárja, illetve nem mondanék le erről, mert ha beismerem, hogy jó egyébként igen, akkor meg megint csak öngolt lőnék, szóval nem egy olyan egyszerű ezt így. És azt írja a hallgató, hogy az ABB Globálnál dolgoztam, arab országoknak építettünk telkóhálózatot, alapból beleírták a specifikációba, hogy kínai terméket nem lehet beépíteni. A Cisco lokál partnerétől szereztük rútereket, 10 év garancia, Cisco hálózatra licenszel kell a hálózati elemeknek regisztrálni, mégis mikor egy router elromlott, és visszaküldtük javításra a Cisco-hoz, a Cisco azt mondta, ezt nem ők gyártották. Volt rajta egy olyan chip, aminek semmi valója nem volt az eredeti termékben.
2: Hát ebből van egy pár ilyen egyébként, és ezt nyilván ezek nem ilyen városi legendák, hanem konkrétan. Például az NDAA, amire hivatkoztál, ugye az amerikai védelmi törvény, ugye ez azért látott annyi fényt az elmúlt időben, mert konkrétan szedtek szét olyan eszközöket, olyan IoT eszközöket, amikben vannak beazonosítatlan darabok. És akkor ott áll, vakargatja a fejét az összes mérnök, hogy ez mit csinál? És ez volt napelemben, volt inverterben, és most nem azt mondom ezzel, hogy ezt Kína direkt beépítette, de azért mégiscsak meglepő, hogy nem egy ilyen eset van.
5: Abszolút, sőt, van olyan, azt 4G-s, ugyan 4G-s modem routerrel van, modem volt az, ezek ugye azok az eszközök, amiket a szolgáltatók adnak neked, amikor előfizetsz mondjuk egy otthoni internet szolgáltatásra. És egy ilyenben konkrétan szétszette a srác, kiszedte a kis e-promot, ugye az a program, ami működteti ezt az eszközt, és megtalálta azt, hogy te hiába változtatsz jelszót, marad egy olyan távoli elérést biztosító csatorna, amin egy olyan jelszó és felhasználó név van, amit te semmilyen módon nem tudsz megváltoztatni, ez is egy kínai gyártó.
2: Jó, egy kis backdoor, semmilyen módon tudod, ez biztonsági
5: backdoor. Nem tudod megváltoztatni, semmilyen módon, nincsen publikálva, nincsen dokumentálva ez a hozzáférés, de aki ő visszafejtette nyilván ezt a nagyon rosszul volt.
4: Na de emlékezzünk, hogy az izraeliek hogy intézték el a Hamas főnökeit a walkie-talkie-kkal, meg a nem tudom én mivel.
5: Igen.
4: Tehát, hogy ez ember meg nem mondja, hogy ezeket kínai eszközökbe is találnak mondjuk ilyet, az simán lehet, hogy az izraeliek, vagy az amerikaiak, vagy még akik szeretnek így
5: kérdezni. És simán meg lehet, hogy csak arra az egy becsre csinálnak ilyen speciálisan megmókolt rútereket.
4: Na de akkor megint csak az van, hogy a kibervédelem alaptörvénye, hogy nincs feltörhetetlen rendszer, akkor meg mi végre a vita a kínai eszközökről, megint akkor csak itt
2: de tartunk. Az a vita, András, hogy ha tele van az egész Európa olyan IoT eszközökkel, amikre nem is nézel rá, mert betekered az okos izzót, ami egyébként kamera is egyben, meg fölrakod a házadra a kamerarendszert, meg minden, és miközben ehhez simán hozzám férhet bárki, és elemezheti az okosóra az egészségügyi adatát egész Európának, ami egy bazi jó adatbázis valakinek, az nem annyira Európa érdeke szerintem.
5: Hát figyelj, van egy olyan mondás, hogy a robotporszívók azokat azért azokkal azért árasztotta el a kínai gyártók serege az egész világot, hogy feltérképezzék, hogy mi az a legkisebb élettér, ahol te még tudsz úgy élni, hogy funkcionálsz és dolgozol.
2: Jaj, de
5: ez
2: jó,
5: nem ez volt szín, nem volt szín, de hagyom leülepedni. Mondom ezt úgy, hogy nekünk is van robotporszívónk, néha szomorú, mert elakad.
2: De az a fajta az, amelyik bemegy a WC-be és lefotóz téged, utána posztolja? Mert volt ilyen.
5: De nem engedem be a WC-be, ja. Úgy hívjuk, hogy Iza úra. Úgyhogy 2.0, mert az első az tönkrement, az nem bírta a gyűrődést, úgyhogy ez már a második neki futás. Hát, szóval...
2: Most nem elbagatelizáljuk tudom, de a igazság. Problémát, de itt ez egy
5: nem
2: európai uniós...
5: Csinálni, tehát,
2: igen,
5: de te meg az vagy, hogy végül csak az van, hogy bemész a szolgáltatóhoz, és netet szeretnél, a kezedbe fog nyomni egy Huawei vagy egy ZTE modem routert, te hiába a router részét esetleg lecseréled sajátra, meg VPN-ezel, meg csinálsz mindenfélét, de ha ő azt akarja, akkor igenis bele tud abba szólni, ha más nem, akkor legalább annyiba, hogy neked legyen, vagy ne legyen internet elérésed.
4: Hát nem kell itt ilyen nagyon cizellált megoldásokkal dolgozni, egy kibekapcsoló elég. Tehát, hogy kikapcsolod, aztán szavaz, hazavágja az egészet.
5: De ez megint csak konzumer oldal. Ugye itt a nagy probléma azzal van, amikor teljes infrastruktúrát kapcsol le, és amikor az ipar látja a kárát annak, hogy tehát az, hogy te most nem tudod betölteni a kis oldalacskádat, vagy a kezdő oldalt, ami nyilván a pcvplus.hu, akkor ez volt a reklám.
2: Ügyes, jól csináltad.
5: Meg.
2: Jó, nagyon jól csináltad. Okay. Ügyes.
5: Na, igyekeztem. Szóval, na, úgy csak azt mondani. Na mindegy, hanem hogy lekapcsolják a félipart. És akkor az viszont nagyon fáj. És
2: abszolút.
5: Felmerült ezt

0: Igenis, törődni kell ezzel, de ez csak egy javaslat. Ki kell dolgozni egy megfelelő vizsgálati módszert, rendszert, akár hivatalt, ami ezeket tudja vizsgálni, és nem 100%-osan, de megnyugtató bizonyossággal tudja állítani bizonyos eszközökről, hogy az használható, vagy nem használható.
1: Igen, és akkor az egyik hallgató bedobott egy, hogy akkor az Elon Musknak miért engedik meg, hogy befolyásolja az orosz-ukrán
0: háború.
1: Az a
0: másik oldal, hát amikor bekapcsolod a mobilodat, akkor te döntöd el, hogy Kínának vagy Amerikának szolgáltatod be az összes adatodat, és mindent, amit csinálsz az ég világon. Tehát a másik oldal is ugyanez.
1: Okay.
0: Most miben reménykedünk abban, hogy EU, az EU megizmosodik, és akkor majd neki adjuk oda az adatainkat.
1: Pontosan! Tehát, én ebben reménykedem.
0: És mondjuk akkor a GDPR, az ugye például van egy olyan dolog, hogy ha felhőszolgáltatást választasz, nagyon nagyítóval kell nézned azt, hogy olyan felhőszolgáltatót válasszál, aki viszonylag még azt a kényelmet tudja biztosítani, mint a kínai vagy inkább az amerikai szolgáltató, de garantálja azt neked, hogy Európán belül maradnak az adataid. Mert Európán belül az adatkezelés az sokkal szigorúbb, mint Amerikában vagy Európán kívüli más országokban.
1: Okay.
0: Tehát ez is például egy ilyen sarkalatos dolog, de hát van munka. Nem a tiltás szerintem a megoldás, de mindenképp foglalkozni kell vele, és igenis a kínai, illetve egyéb gyártóknak is nyitni kell afelé, hogy bizonyítható legyen az, hogy megbízhatóak a termékeik, szolgáltatásaik.
1: Oké, ennyi fért ma bele, köszönjük szépen!
0: Én is köszönöm.
2: Köszönjük, köszi az ijeszgetést, szia-szia! Erdős Márton, a PC World, pcvplus.hu főszerkesztője beszélt arról a javaslatról az Európai Bizottság részéről. Alapvetően innen indultunk ki, hogy az 5G-s hálózati eszközöket, főleg olyan gyártóktól, amik Kínából érkeznek, azokat javasolják egyelőre, hogy ne használják.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Sőt, még szótárat is írt, hogyha akarsz, te is megtanulhass például tündéül.
3: Felugrani a kanapéra, kézbe a teniszütő, kis terpesz és headbang.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközijeiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
9: Adód 1%-a ugyanígy eltűnik, ha nem foglalkozol vele. Töltsd le a Volt Nincs kártyát a telefonod tárcájába, hogy még időben segíthesd a Vigyél Haza Alapítvány árva kutyusait. Volt Nincs kártya. Tedd a mobiltárcádba a vigyelhaza.hu oldalon, és ajánld fel az 1%-od, mielőtt köddé válna. Készült a Vigyél Haza Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Máma vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
10: Kórház!
5: Ez továbbra is a Millás reggeli Best of válogatása, amelyben a héten készült beszélgetésekből választottuk ki az általunk legjobbnak tartottakat.
11: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
0: Millás reggeli.
12: Katona Csaba történész, szervusz, jó reggelt kívánunk!
13: Szervusztok, jó reggelt kívánok!
12: Én neked is tudok szolgálni különlegességgel ugyanis, ha már a kis matematikusok baráti köre szóba került, nekem van egy oklevelem, a Kommunisták a viharban című vetélkedő harmadik helyezettje voltam, kérlek szépen, Latinka Sándor életrajzának felidézésével sikerült bejutnom a döntőbe, és ott egy bronzérmet elcsippenteni, amely legalább olyan szépen csillog, főleg ennyi időtávlatából, mint az arany, és képzeld el, hogy a zsűriben ki volt az elnök? Özvegy Mező Imréné.
13: Hát ez egy csodálatos, és akkor ezt rögtön túljuk meg azzal, hogy volt ugye a Magyar Országgyűlésnek egy alelnöke 1997-98-ban, Kávási Sándor, így a kisgagapár színeiben töltötte be ezt a pozíciót, és az emlékezetem nem is alakkor ő volt az, aki Latinka Sándorról még egy előző rendszerben egészen jó kis könyveket írt, de most ennek a részletében menjünk bele.
12: De majd, ha Latinka Sándornak lesz születésnapja, akkor bekapcsolódom az erről szóló megemlékezésbe, mert mondom, felszívtam magam. Latinka Sándor egyébként úgy került a képbe, hogy fel kellett készülni a munkásmozgalom és a kommunizmus mozgalom élharcosaiból, és egyszerűen neki volt a legviccesebb neve. És ezért választottam őt, és teljesen megdöbbent mindenki, hogy na hát Latinka Sándor urat, Mihálovics, vagy elvtársat, Mihálovics pajtás, hát honnan ismerheti így zsenge
14: ifjúkora? Matti, szerintem te fasorban se vagy, mert én a Hamburger Jenő általános iskolában jártam. 8 éven keresztül.
12: Na, de nem ezért gyűltünk egybe, hanem hogy megemlékezzünk egy szép kerek születésnapról, mert hogy április 30-án 150 éves volt a Margit híd.
13: Ez valóban így van, és ugye a főváros második állandó hídjáról beszélünk, ugye a Lánchíd volt az első, amelyik úgymond utat tört a két part között. Többször említettük ebben a műsorban, és nem szeretjük ezt a tényt, de azért megemlíteném, hogy 1849. november 20-án Julius von Hajnau adta át a Lánchidat. Ez nem hangzik jól, az meg főleg nem, hogy hát a két oldalon tapsolt a tömeg, de ettől még ez egy tény. Viszont, ami a Margit hídat illeti, vele a következő a helyzet, ugye 1870-ben a kiegyezés követően pár évvel életre hívják a Fővárosi Közmunkák Tanácsát, amelyiknek az első számú feladata, hogy megteremtsen egy európai rangú magyar fővárost és egyben egy birodalmi fővárost. Én sokszor szóba jött már, hogy Budapest túl nagy az ország méreteihez mérten. Ennek alapvetően három oka van. Az első mindjárt az, hogy Andrássy Gyula miniszterelnöknek az a víziója, és az helyzetben okkal, hogy nem idézőjelben csak magyar főváros kell neki teremteni Budapesttel, hanem hát birodalmi főváros, Bécsel egyenrangú birodalmi főváros, hiszen a monarchia részei vagyunk. Ezért aztán, amikor 1873-ban létrejön Budapest, akkor ugye az a birodalom Bécsel egyenrangú valóban fővárosa. Ez az egyik oka annak, hogy túl nagy a város, és hogy nagyon gyorsan növekedett. A másik az természetesen az, hogy a trianoni országcsonkítás után ugye Magyarország területe a harmadára csökken, a harmadik meg az, hogy az 50-es években Rákosi Mátyás ideológiájának megfelelően megteremtik Nagy Budapestet, tehát ezen az ország területe csökkent, a főváros területe megnőtt. Ebből minket most az érdekel, hogy 1873-tól mi történik. Az történik, hogy elképesztő sebességgel gyarapodik a város lakossága. Ugye minden olyan felpénnek vállalkozó, aki valamit akar, az idejön Budapestre, hiszen zsinórban érkeznek a lehetőségek a jobbnál jobb beruházásokra, megrendelésekre. Nem véletlenül, akkor rengeteg külföldi is megveti a lábát Magyarországon, gondoljunk csak mondjuk Gregersen Gudbrandra, vagy Gudbrand Gregersenre, aki Norvégiából jön ide vállalkozóként, és aztán itt is marad. És hát ennek a hatalmas nagy hasításnak, ennek a boomnak az egyik következménye az, hogy az infrastruktúrát is rendbe kell tenni. És nem elég már az egy darab híd, ezért aztán fölmerül a gondolat nagyon-nagyon hamar, még Budapest nincs is meg, hogy hát egy újabb hidat kell létesíteni. 1872-ben kezdik el építeni a hidat, 5 évig húzódik ez az építkezés.
12: Na de várjál, ez magától értetődő volt? Mert én azt olvastam még a Lánchíd története kapcsán, hogy ott a koncesszióban benne volt, hogy, és most meg nem mondom milyen feltételekkel, de hogy a híd környezetében nem lehet újabb hidat építeni. Hát ahhoz képest meg a Lánc és a Margit híd elég közel van egymáshoz.
13: A helyzet az, hogy történeti forrás, amennyire tudom, ezt a erős városi legendát nem támasztja alá. Aha. Ez az egyik. Kettő, nyilvánvalóan ugye a Lánchidat annak idején egy magántársaság, ugye a Sina Györgyféle magántársaság építette föl, ők nyilván azért törekedtek arra, hogy ne legyen konkurens híd, és nem is volt 1876-ig, függetlenül attól, hogy most ez volt-e ilyen egymérföldes megállapodás, vagy nem, hát hogy bevételre tegyenek szert. Ugyanakkor azonban ne felejtsük el, hogy már 1870-ben a magyar állam Sina György örökösétől, Sina Simontól megváltja a hidat. Tehát innentől kezdve ez a magyar állam birtokában van, úgyhogy igazából teljesen mindegy, mi volt a magánszerződésben. Ez innentől kezdve nem játszott. A másik dolog, logisztika szempontjából, az pedig nyilván az, hogy teljesen értelmezetlen lett volna egymérföldre fölépíteni a hidat, akármilyen szabály van, mert a belvárosban kellett a forgalmat, ugye valamilyen módon.
12: Ja, értem, akkor ez így predesztinálta azt is, hogy hol legyen a következő híd, ugye?
13: Ugye, nyilván a város növekedése az a centrumra fókuszálódott, a legnagyobb forgalom és minden az ott volt, ott kellett összekötni a két partszakaszt, és hát 1870. évi 10. törvénycikk rendelte el a felépítését, ami egyébként egészen rövid idő alatt meg is valósult, mert onnantól kezdve, hogy elfogadták a törvényt, ugye bőfél évtized telt el. És nagyon jól mutatja ennek az időszaknak ezt a gazdasági felívelését, hogy nemzetközi pályázatot hirdettek meg, tehát föl sem erült, hogy beszűkítsék, hogy csak magyarországiak pályázzanak, vagy más ehhez hasonló dolog, ezért aztán úgy hívták, és ez is nagyon érdekes dolog, a tervezőjét, hogy nem is tudom, hogy kéne kiejteni helyesen a nevét, Ernest Guin, Guyen, ugye úgy írja a nevét, Guin, ugye egy francia mérnök és hídtervező, és milyen érdekes dolog ez, hogy miközben ő tervezi a Margit hidat, igazából szerintem totálisan kikopott, de teljesen kikopott a neve a magyar köztudatból.
12: Hát lehet, hogy a legyen ön is milliómosba az utolsó kérdésbe ezt bedobnák, hogy ki a Margit híd tervezője, akkor elvérezne a delikvens. Én se hallottam még soha a nevét.
13: De pont ez a lényeg benne, ugye, hogy érdekes, hogy valamiért úgy működik a történelmi közemlékezet, hogy bizonyos dolgokat megtart, más meg egész ötten áthullik.
12: Bezze Clark Ádámot mindenki tudja.
13: Igen. Tehát szóval azért furcsa a dolog, mert ez ilyen elég összetett történet. Egyébként, ha már ebbe belemegyünk, azért megemlítenék még egy nevet, és a helyzet a következő, hogy természetesen nem egyedül volt a kivitelezője, mert ő a tervező volt, ezt ne felejtsük el. Rengetegen dolgoztak be. Egyébként a különféle szakmunkákat javarészt szintén külföldiek végezték. Tehát ebből tényleg nem csináltak. Kicsit talán meglepő módon ilyen nemzeti kérdést, mit tudom én, a híd díszítményeit például a Palais Royal építésze bíborsábról készítette. Uh-huh. Vagy a szobrokat egy Adolphe Tabár nevű francia szobrászművész, de azért említsünk meg magyar embereket is, és amely szóba jöttek ezek a szép nevek, hogy hamburger, meg latinka, hát azért ne felejtsük el, hogy akik elkészítették az alapépítményeket, az Kutlánya János és Kéler Napóleon volt, és Kéler Napóleonnél állnák meg. Mert annál szebb nevet, hogy valakit úgy hívnak, hogy Kéler Efraim Napóleon, azt nehéz találni.
12: Bezony.
13: És amíg ez azt is hozzátesszük további játékokkal, hogy az ő mesterét pedig úgy hívták, hogy Félix Budzi, amit magyarra meg Budzi Bódognak fordítottak, hát az aztán még szebbé teszi az egész történetet. De talán nem is a konkrét személyek itt az érdekesek, hanem valóban maga a híd. Ugye a hídnak valóban az volt a feladata, hogy megkönnyebbítse, vagy pontosabban tehermentesítse a lánchidat, amelyiknek a forgalma az már nem bírta el megnövekedett városnak a mennyiségű átkelni akaró emberét, aki ugye igénybe akarta venni azt a lehetőséget, hogy Pestről átmegy Budára, úgyhogy emiatt aztán nagyon-nagyon bele kellett húzni ezzel a munkával, de volt egy egészen sajátos dolog is, nevezetesen az, hogy nem sikerül betartani a szerződésben foglalt határidőt, tehát akármennyire
12: jó. Régi szép idők, bezzeg most milyen feszesek a szerződéses határidő.
13: Elég konkrét ok, ez pedig 1876. évi árvíz. Tehát ugye ez elég rendesen bekavart ebbe a történetbe, hogy ne lehessen normálisan átadni. Ugye 1838. évi árvizet szintén őrzi a közemlékezet, ez a nagy pesti árvíz. Ugye nem Jókai Mór is, ugye ezt örökíti meg egyebek mellett, az egy magyar nábobba. De az egésznek a lényege mégiscsak az, hogy 76-ban is volt egy árvíz, de aztán megakadályozta azt, hogy időben át lehessen adni. És így történt, hogy végül is a átadás április 30-án kerül sor déli 12-kor. Egyébként már hetekkel előtte átmászkáltak a hídon az emberek, természetesen a építővállalat tudtával, de a hivatalos átadásra akkor kerül sor. Egy apróság még, ami talán kevésbé ismert, ez pedig a hídnak a neve. A híd nevét azt nem más agyalta ki, illetve javasolta, mint Gyulai Pál, magyar irodalom történész, aki ugye sok mindenről nevezetes, de egyebek mellett például arról, hogy Petőfi Sándor sógora volt, mert hogy Szentvei Júlia testvére Szentvei Máriát vette feleségül. És ugye adja magát a Margit elnevezés, ez a Árpádházi Szent Margitra utal.
12: A Margit sziget miatt? Mert hogy érinti ugye a Margit híd, a Margit szigetet, vagy akkor még később, nem volt Margit
13: sziget? De csak később érintette. És a helyzet a következő, és akkor itt jön a következő sztori. Nyilván a Margit szigetnek igen ebben szerepe van, de az a helyzet, hogy az a Hadúr család Nádori ágának a magántulajdonában van 1908-ig a sziget. Ezért aztán eredetileg ez a úgy ilyen megtört ívben elinduló híd, ez nem érintette a Margit szigetet. Ellenben 1899-ben megszületett a 7. törvénycikk, amelyik elrendelte a Margit-szigeti szárhíd felépítését, és akkor így esett, hogy immáron egy ilyen Y alakot ölt a híd, ha felülről nézzük, mert ugye összekötötte a Margit szigetet is, amit addig egyébként csak csónakkal vagy hajóval lehetett megközelíteni. Tehát tulajdonképpen a mostani formáját jóval később érte el. És hát, hogy megemlítsünk még egy nagyon fontos dolgot a híd történetében, amellett, hogy újra és újra modernizálták, újra hozzányúltak, ez a második világháborús katasztrófa. Ugye, amikor a hidat fölrobbantották, tehát november 4-én déli 12 órakor a legnagyobb forgalomban következett be a robbanás. Ugye a németek aláaknázták ezt a hidat, és ezt követően történt meg, igazából nem is baleset, ez egy borzasztó döntés volt. A Kapos Endre kordvívó olimpiai bajnok például ekkor vesztette az életét. És itt hadd idézek be személyes emléket, mert hogy az én 1906-os születési nagyapám az történetesen pont arra járt akkor, és hát le is írta az emlékirataiban, hogy mi történt. Törött lábbal közlekedett Budapesten, följött Esztergomból fővárosba, és a következőt írja. Az akkori Berlin, a Mars téren akartam villamosra szállni, ezt nem mostanában írta, a Mars térből talán kiderül, hanem 1980-ban. Azonban két villamos kénytelen voltam elengedni, mert zsúfoltak voltak, és a lépcsőn tudtam volna csak lógni. Amikor a harmadikra sikerült felszállnom, és az megindult, egymás követően három hatalmas detonáció hallatszott a Margit híd felől. Villamos megállt, gyalogbicegtem a híd fő felé, a vízszínház előtt állt az egyik villamos, amire nem szálltam fel. A pesti hídfőnél egy úgynevezett Sahara, sárga terep színű Volkswagen lángolt, a másik villamos, amit mérhetetlen szerencsémre elszalasztottam, a Dunába zuhant. Amikor ezt elkerültem, életveszélyt felfogtam, egyszerűen fölbe gyökerezett a lábam, elöntött a hideg veríték, és mozdulni sem tudtam a rémülettől, olyannyira, hogy a kordont vonó rendőrök és katonák ott hagytak, mint sóbálványt a kordonon belül. Tömegült létrehozva szidalmazta a németeket, akik már reggel óta dolgoztak a hídon, hogy robbanott öltözeteket elhelyezzék. Nem sorolom tovább, minden esetre ez egy személyes forrás arra nézvést, hogy mi múlik egy emberi élet vajon, konkrétan ő kevéssel korábban eltörte a bokáját, most ismerve az ő habitusát, ha nem törél a bokáját, felugrik arra a villamosra, és akkor ki tudja, hogy...
12: Tehát akkor nem a németek robbantották fel, hanem baleset volt első ízben, vagy aztán nem a németek is felrobbantották.
13: Pontosan, de valószínűleg a németek. Fene se tudja. Ezt nagyon nehéz megmondani. Tehát nyilván az nem tűnik logikusnak, hogy akkor robbantuk fel egy hidat, ha meg akarom rájutni, vagy a vörös hadsereg elnyomulását, amikor emberek vannak rajta. A németek helyezték el a tölteteket, az nem kérdés. Az nem kérdés. Ami jó szempontunkból ugye a legfontosabb mégiscsak az, hogy sajnos a hidat az sikerült tönkretenni, és ezen a ponton jön be a Manci híd szerepe. Hát a híd újjáépítése viszont időt vett igénybe. De a forgalmat meg biztosítani kellett, tehát akkor visszatértek a reformkori hagyományokhoz. Ugye 1946 májusára a Lukács fürdő kertjétől a Margit szigeten át, egészen a túloldalig felépítettek azt a ponton hidat, amit aztán Margit hídnak neveztek el. Ez Mistét Endre tervei alapján készült el, mert a Manci hídnak,
5: ez a Manci
13: hídből a Margitot betézték. A pesti népi humornak erre hadd mondjak egy másik példáját, volt a Berlin étterem a szocializmusba. És annak volt egy menzája, azt úgy hívta a népnyelv, hogy Kelet-Berlin. ez egy nagyon aranyos dolog, és ez a Manci híd, ugye ez volt hivatott arra nézve, eznek volt a feladata, ugye, hogy tehermentesítse megint csak a forgalmat a két part között, hát ilyen nem nagyon volt más. De a Lánchidat természetesen újra kellett építeni, újra is építették, újra is avatták, na de ez időt vett igénybe, ezért volt szükség a Mancira. Viszont amit még mindenki fontos megemlíteni, hogy természetesen már nem abban a formában építették föl teljesen, ahogy a elpusztulás előtt kinézett. Ugye például a hídvámszedő kis bódékra már nem volt szükség, és tegyük rögtön hozzá, és ez is egy fontos dolog, mert ez meg már ideológia, hogy hát az oszlopfőket a hídon azt koronák díszítették, ugye a magyar szentkorona, a királyi korona, meg aztán a középpillér déli mellvényén is volt ilyen, szóval több helyen megjelent ugye ez a royalizmushoz köthető, mondjuk úgy, hogy szimbólum. És a következő a helyzet, hogy ezeket nem pótolták, sőt a koronás középcímert, amit ugye nem raktak vissza, annak a külkoronáját 46-ban egyenesen ledöntötték, és 2003-ban találták meg a Duna medrébe. Ez mennyire fontos kérdés volt ebben az időszakban, én a Lánchídtól hoztam egy példát, mert azt is újjáépítették, ugye, és a Szabad Népben megjelent egy olvasói levél, idézem, azt írja az olvasó, hogy az igen tisztelt olvasó, hogy két vélhetően párton kívüli ember örömmel konstatálta, hogy a koronázáró még megvan, és innen idézem a levelet. Mindkettőnek szeme felcsillant az örömtől. Ők még mindig abban bíznak, hogy minden jog és hatalom eredendő forrása a misztikus Szent Korona, és nem a nép. A reakció Lánchídon levő koronába is belekapaszkodik. Nem csak az iskolák, minisztériumok, közhivatalok falairól tüntessük el a koronát, hanem a 100 éves Lánchídról is, úgy akarjuk újjáépíteni, mint amilyen Széchenyi István korában volt. Mostani hídat a magyar népi demokrácia építette újjá, és nem egy gróf. Hát ezek a dörgedelmes szavak eredményre is vezettek a Lánchíd esetében, ugyanez a helyzet a Margit híd esetében. Itt is az volt a változásnak az egyik eleme, hogy véletlenül se jelenhetett meg ilyen royalista szimbólum viszonylag érthető módon. Viszont az újjáépítés követően szerencsére már nagy tragédia nem érte a Margit hídat. Néha átalakították egy-egy részét 70-72-ben a Budai hídfő csarnokát, azt meg azért, mert ugye a hév vonalát meghosszabbították a Batthyány térig, tehát ez ugye átalakításokkal járt, és természetesen folyamatosan modernizálták. Legutoljára, ha jól emlékszem, 2010 körül volt egy nagyobb felújítás. Viszont ez meg ugye nyilvánvalóan elkerülhetetlen, mert a híd az egyfelől nyilván építészeti műemlék, de másfelől meg mindenkori forgalmat kell, hogy szolgálja. Úgyhogy Margit híd ma azt gondolom, hogy egy nagyon fontos eleme Budapest láncképének.
12: 2011. december 20-án adták át, és ez már az eredeti szépségében pompázik, ugye?
13: Igen, ez volt mondat.
12: Fel kell tenni ezt a kérdést, mert egy csomó olyan épület épül mostanság, ami nem volt, vagy nem úgy nézett ki, mint korábban, ezért kérdeztem Margit híd esetében is, hogy ez a...
13: Valóban igen, ezt a képét akarták visszaadni, ugye pár évvel ezelőtt volt is egy sajtóhír, ugye arról, hogy valaki levert egyik koronáról a keresztet.
12: Igen.
13: Ami nyilván barbár pusztítás, teljesen mindegy, hogy az ember mit gondol az ideológiáról, vagy mit nem. Na de hát a Margit híd kapcsán azért még egy dolgot nagyon fontos megemlíteni, ez már a művészet felé fog minket elvinni, ez pedig Arany János balladája, a hídavatás. Ugye ez egy csodálatos alkotás, amit 1877-ben egy évvel később jelentetett meg Arany János, és egy ősi babonát vezet elő ebben. Ugye az ősi babona lényege, hogy aki először a hídon át kell, az meghalt. Tehát nagyon sokszor csinálták azt, hogy ha a hidat avattak, akkor áttereltek rajta valamilyen birkát, kecskét, tehenet, akármit, hogy úgymond a híd szelleme ne emberi áldozatot szedjen. És hát ennek a másik verziója pedig az, hogy egy híd az akkor válik igazán híddá, ha valaki először öngyilkos lesz rajta. Mármint, hogy beleveti magát a mélybe. És Arany János így írta meg a hídavatást, aminek ugye a szerkezete az az, hogy egy fiatal ember, aki elkártyázza mindenét, az elindul Margit hídra, hogy belövesse magát a Duna hullámai közé, és akkor ilyen látomásszerűen megjelennek előtte a korábbi öngyilkosok szellemei. Ő ugye a kártya miatt lesz öngyilkos, de összeházasodni szándékozó, de erre engedélyt nem kapó ifjú párnak is megjelennek a szellemei, aztán a milliómosi, aki elvetette a pénzét, az, aki nem nyerte meg a lottót, aki a becsületét vesztette el, idézem a verset, én a becsületet pedig viseltem 4 évtizedig, már úgyhogy azt vesztettem el, és a végén ugye a fiatal ember is belevetette magát a vízbe, párbajozótól kezdve mindenki előkerül, úgyhogy a Margit hídnak nagyon hamar megjelent a művészeti feldolgozása, és 1877. augusztus 22-én jelent meg az írta ezt a verset Arany János.
12: Oké, megint feledhetetlen pillanatok voltak ezek.
14: Hadd így bígyesszek ide még egy aprócska információt. Ha onnan kezdtük, tehát, nem bírtam, rémlet, hogy van valami összefüggés Latinka Sándor és Hamburger Jenő között. Ugye mindketten a Tanácsköztársaság idején tevékenykedtek. Viszont Latinka Sándor az egyik első és legismertebb áldozata volt a fehér terrornak, nem sokkal a Tanácsköztársaság bukása után, ugye a Prónai féle szabadcsapat gyilkolta őt meg, és Hamburger Jenő, aki viszont emigrációba menekült, ő egy verset írt hozzá, illetve róla, amelyet a munkásmozgalom képviselői, tehát mondhatom, hogy a mai napig is emlegetnek és nagy becsben tartanak, szóval így. Lehet, hogy személyesen nem ismerték. Az az időszak a magyar történelemnek, amiről nagyon-nagyon sokat lenne érdemes beszélni, és rendkívül izgalmas, és hát érdekes.
13: Sőt, kifejezetten örülnék is, ha ezt a témát egyszer elővennénk, mert ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy 1918-19-20 eseményét beleértve mondjuk a fehér terror, vörös terror és a fekete terrornak nevezett eseménysort is, ami ugye a bevonuló román csapatoknak a erőszak cselekményével függ össze, ezt nagyon sokan végtelenül elfogultan ítélik meg.
14: És leegyszerűsítve, igen.
13: Igen, tehát van, aki az egyik oldalról, hogy de ők kezdték, a másik, hogy ez jogos felháborodás, én azt gondolom, ez elemi humánum mentén, hogy bármi bármilyen ideológia nevében bármilyen fegyveres alakulat egy embert ítélet nélkül bántalmaz, horribilisztú megöl, akkor a gyilkos és áldozaton is rohadtul nem érdekel egyik ideológia se. És valahogy így kéne látni ezt is.
15: Igen.
12: Na, akkor erre majd visszatérünk
15: rá mindenképpen.
12: Mindenféle színű terrorokra. Jó?
13: Népszerűek leszünk, de tegyük.
12: Igen. Köszönjük szépen, Csaba, szép napot!
13: Én köszönöm, szervusztok!
12: Boldog születésnapot, Margit Híd 150 éves volt április 30-án, az átkelőhely, Katona Csaba történész emlékezett a történetére.

0: Ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Újra, vidámabban.
2: Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
1: Vidámabban.
2: Starsky és Hot Jazz Club.
1: Nem jó. Ez egy szakműsor.
2: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
3: Vidámabban.
2: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
3: Magyarul.
2: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
1: Nem jó.
3: Tegyünk alá zenét.
0: Mini Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
4: Battery full.
0: Lítium-akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Craft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hung Expo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Craft. Részletek www.kaisercraft.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Ma lesz miniszterelnök Magyar Péter, rengetegen érettségiztek a héten, a táncház napja van ma. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Hamarosan megalakul az új országgyűlés. 10 órától kezdődik az ülés. Leteszik esküjüket a megválasztott képviselők, majd a parlament miniszterelnöknek választja Magyar Pétert. Ezzel párhuzamosan a Tiszapárt ünnepséget rendez a Kossuth téren. A nehezén már túl vannak a végzősök. Több mint 148 ezeren érettségiztek a héten magyarból, matematikából, történelemből és idegen nyelvekből. Jövő héten a digitális kultúrával folytatódnak az írásbelik, aztán a biológia, a kémia és a földrajz vizsgák következnek. Az írásbelik 22-én zárulnak, az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek június 15-e és július 1-e között lesznek. Nem kapjuk meg automatikusan a nyugdíjbiztosítások után járó adójóváírást. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban. Erre hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszok Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Aki a bevallás benyújtását követően észleli, hogy elmulasztotta feltüntetni az igényét, a hibát utólag önellenőrzés keretében javíthatja. Ma van a Táncház világnapja. Az ünnepet országszerte az első magyarországi táncház évfordulójához kapcsolódva tartják meg. Ma a különböző tájegységek táncait, a népzenét és a népi kézműveskedést adják át a következő generációknak, mondta a rádiónknak Árendás Péter, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetője.
7: Fiatalok és idősebbek, ezrei, tízezrei vagy százezrei a magyar néphagyományt élik, nem csak mint egy tananyag olvasnak róla, hanem ezeket a dolgokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. A már rég elfeledett kézműves mesterségeknek is újra a tudásátadása elindult. A Táncház napján mi ezt mutatjuk, hogy ez nem egy múltbéli dolog, hanem az a jelenben is nagyon is élő, és hogy ezeket a szépségeket és ezeket az értékeket bizony érdemes mindenkinek közelebbről is megismerni.
6: Napsütéses, igazi tavaszi időnk lesz ma. Csapadék szinte kizárt, az északi északnyugati szél azonban sokfelé lehet élénk erős, és felhők is lehetnek az égen. 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Front ma nem lesz felettünk, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés felerősödik a hétvégén. Az eperfafélék és a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja például a közepes magas tartományban alakul majd.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
8: Ez még mindig a Millás best of. Hallgassátok válogatásunkat a heti elhangzott műsorainkból.
9: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
0: Millás reggeli.
10: A tavaszi nyári szaporodási időszakban végzett fakivágások, kaszálások és mederkotrások komoly természetvédelmi kockázatot jelentenek. Elsősorban azokra az élő világot jelentő állatfajokra, vagy hát az élőhelyeken élő állatfajokra, amelyek ilyenkor szaporodás szempontjából keresnek búvóhelyet, de van ezen kívül más probléma is ezzel. Ezt fogjuk most megbeszélni Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével. Jó reggelt kívánunk!
11: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is!
10: Na szóval mi a probléma ezzel, hogy a védett állatfajok élőhelyeit bolygatjuk ilyen fakivágásokkal és mindenféle
12: természetbolygatással. Ez maga a probléma, nem?
11: Igen, és ne feledkezzünk el a növényekről se, tehát amikor, ugye nem lehet, hogy a mesztést nem a nyár közepén végezzük általában, mert hogy ez leckeringés, sebek képződnek, stb. Az itt arról van szó, és ez egyben a megoldásra is nagyon pozitív dolgokat vetít előre, hogy azok a nagy kiterjedésű települési, tehát most nem az erdészeti munkákról beszélek, a belterületi önkormányzatokhoz kötődő munkátok szinte kivétel nélkül fenntartási jellegűek, vagy pedig olyan több évet felülelő építkezésekhez köthetőek, ahol gond nélkül, tehát mind a fenntartásnál, mind a több éves építkezéseknél, kivitelezéseknél ezek a munkák kellő odafigyeléssel, törvénykövetéssel megvalósíthatók mondjuk októbertől február végéig. Tehát majdnem az év fele, de az év fele erre rendelkezésre áll. Ez egyébként technológiailag is előnyös, hát gondoljunk bele, amikor ki kell vágni itt egy 10 hatalmas fát, és megnézzük, hogy mennyi nedvesség, folyadék, víz, illetve lomb van fönt a fán, és ezt összehasonlítjuk mondjuk egy téli időszakkal, akkor egy-egy fa esetében is akár tonnányi a kevesebb anyagot kell megmozgatni. Arról nem beszélve, hogy a taposási kár is sokkal kisebb problémát jelent, hiszen például fagyott a föld. Tehát egyszerűen nincs annak indoka, hogy miért ilyenkor vágják vissza például az áramszolgáltató munkatársai, a emelőkosárból vízszintesen kinyomva a láncfűrészt, az utcai fasort, amikor költenek a madarak, amikor a fának is árt, hiszen elállok egy nagy titkot, nem az előző éjszaka nőtt fel az a fa vagy bokorcsoport a vezetéken.
12: Igen, és de hogyha... egyébként, bocsánat, törvényes is, vagy csak nem szerencsés, hogy mondjam, szóval erre van szabályozás, vagy elméletileg egész évben lehet, csak mondjuk illene nem bolygatni a természetet és zavarni a flórát, faunát.
11: Na most én ugye nem vagyok jogász, csak mindenkinek van jogérzete. Tehát a jog az sajnos nem olyan, mint amit általában gondolunk, hogy olyan, mint a gravitáció.
10: Na várjatok,
11: én... vagy a kvantummechanika szabályai. Tehát hiába mondja ki azt a természetvédelmi törvény, amelyen azt szerint, hogy tilos védett, fokozottan védett élőlényeket elpusztítani, élőhelyüket tönkretenni, onnan az élőlényt elüldözni. Uh-huh. Hiába mondja ki az állatvédelmi törvény, hogy bizonyos kivételt, mondjuk gyógyszerkísérletek, ilyesmi kivételével tilos gerinteseknek fájdalmat, pusztulást, halált okozni, kivéve ezekkel az eszközökkel, módszerekkel. A jelenlegi jogalkalmazás az elkövetőt támogatja. Ezt azért tudom mondani, mert ugye hosszú most már 10 éve kérjük a lakosságot, hogy minden ilyen esetben tegyenek bejelentést az eljáró zöldhatóságnak. Én magam is bejelentést tettem néhány évvel ezelőtt, itt Dombóváron, a városban vágtak ki 3,2 km hosszan 80 éves védett vadgesztenyesort a nyár közepén, hihetetlen természetvédelmi kárt okozva. Bejelentést tettem állatkínzás és természetkárosítás bűncselekmény alapos gyanújával, és azzal utasította vissza a zöldhatóság, hogy nekem, mint bejelentőnek fotókkal, illetve tetemekkel kéne ezt bizonyítanom. Ez teljesen nonsens, mert ugye fakivágás, veszélyes üzem, nem tudsz oda menni, eltüntetnek minden nyomot. Tehát benne van a szabályozásban, csak egyszerűen rossz a jogalkalmazásunk, és nem jó alapvetően a hozzáállásunk. Nagyon sokszor kapom azt meg, és bennem is van egy ilyen érzés, hogy mint hogyha az önkormányzatok és mondjuk az áramszolgáltatók, vagy mondjuk a vízügyesek megbeszélik, hogy figyelj, hogyan lehet felébreszteni a lakosságot, hogyan lehet feldühíteni őket. Csináljuk nyáron, jó? Jó. És akkor csinálják.
10: Na most én nem akarok itt trollkodni, főleg nem szeretnék fölöslegesen okoskodni, de azért a fenntarthatóság, mint olyan, az egy olyan szakterület, ami megjelenik szerintem az áramszolgáltatóknál is. Tehát, hogyha ott ez van egy fenntarthatós, várjál, ha van egy fenntarthatósági menedzser, aki különböző ESG szabályok szerint nézi például azt, hogy milyen a biodiverzitáshoz, természethez való hozzáállása egy cégnek, például ennek a bizonyos vállalatnak, akkor neki valójában fel kellene hívnia szerintem a kollégák figyelmét arra, hogy természetvédelmi okok miatt mikor kellene, vagy mikor lenne ajánlatos elvégezni ezeket a munkálatokat. Mert nyilvánvalóan valamikor el kell végezni, de nem mindegy, hogy hogyan, ahogy ugye Zoltán is említi. Úgyhogy én arra szeretném csak felhívni a figyelmet, hogy szerintem itt a fenntarthatósági menedzsereknek van egy kihívás szakmai téren.
12: Csak lehet, hogy a pénzügyi igazgató fölülbírálja azt, hogy nekem kétszer kimenni.
10: Gábor, igazából
12: most én csak hasonlítok, és okokat keresek.
10: Hogyha van, abszolút igazad van, én nem is ezért csak vitatkozni szeretnék veled a tekintetben, hogy az ESG-nek és a fenntarthatósági menedzserek munkájának egy ponton túl annyira át kell ívelnie különböző osztályokon, mint például a pénzügyi, aztán neki érdekérvényesítésben kell ott lennie, hogy figyelj, kedves pénzügyi igazgató, ne csináljátok ezt, nem fog jót tenni a cégünk hírnevének
12: kellene.
10: Sem.
12: Nem?
11: Igen, csak ha például nincs belső kommunikáció, és erről nem értesül, ami egyébként a legkellemesebb módja a problémák elkerülésének. Nyilván az önkormányzatok esetében, amikor még önkormányzati intézménynél dolgoztam a Jászbenyi Átkertben, ott ugye klasszikus probléma volt, hogy az önkormányzatnak mondjuk az adott évi költségvetését csak mondjuk áprilisban fogadták el. Addig semmi nagymértékű beruházást nem tudtunk elindítani, hiszen nem volt elfogadott költségvetésünk. Na most, hogyha ez érinti azt, hogy a láncfűrészhez kenőolajat, üzemanyagot, új láncot, láncfenőt kell venni, és akkor stop van, akkor ez működik. De ez nem érdekes, nem ez a lényeg. Azt kéne megértenünk, hogy az a környezet, az a természeti környezet, ami körbevesz minket Magyarországon, azt úgy érdemes elképzelni, hogy Magyarország úszik a tengeren egy hajóként. És ebben van minden, az oktatás, a pénz, minden. A hajó teste az a környezet. Tehát ha ezt elkezdjük tönkretenni, tönkrevágni, akkor olyan, mint hogy a hajónak az oldalában lyukokat fúrnánk, és akkor mindjárt ott vigyorgunk a Titanicon. Tehát így kéne ezt az egész dolgot felfogni, ezzel szemben, és most tisztelt a kivételnek, nem akarok általánosítani, de sajnos kénytelen vagyok, ezt tapasztalható mind az önkormányzatok, mind a vállalatok, kivitelezők, mind a lakosság részéről is, jelentős részben, hogy úgy tekintenek a körülöttünk lévő zöldre, fűre, fára, bokorra, mint egy gonosz tündér ide rakta volna nekünk, hogy szívjunk a napbevallás meg a matek dolga mellett. És ezt el kell pusztítani, ezt meg kell fékezni, ezt meg kell semmisíteni, és ez így nem működik. Ugye most egy hónapja adtunk egy közleményt azzal kapcsolatban, a kommunikációs tervünk részeként, felépítéseként, hogy ne vágjuk le mindenhol, ne nyírjuk le mindenhol a füvet. Miért ne? Azért nem, mert hogyha lenyírom a hőség az asszály közepette a füvet, akkor ott például a talaj párolgási vesztesége jelentősen több nagyságrenddel nőni fog. Nem tudnak hova elbújni a fiókák. Nincs egyik miatt a másikra megszűnik a beporzó legelő rovarfajok tucatjai, akár százai veszik el a táplálkozási lehetőséget, tehát így kéne hozzáállni. Ezért nagyon fontos lenne például, hogy a településen a közkincset jelentő közösségi zöld felületek ex lege védettséget élveznek, ugye ez benne van a természetvédelmi törvényben, vannak ex lege, tehát automatikus jogi védelmet élvező objektumok, tehát például a barlangok vagy egy cikes tó. Hogyha ex lege védettek lennének mondjuk a közterületi zöld felületek, akkor a kivitelezőnek, az önkormányzatnak, az áramszolgáltatónak kéne azt igazolni a szakmai alapokon, hogy igen, az a jó a környezetnek, beleértve a növényzetet is, ha május közepén, vagy az aszály kellős közepén vágom vissza, és akkor erre mindenki, aki elvégezte mondjuk az óvodát, az tudja, hogy ez így nem így van. Tehát van megoldás, és azért könnyű a megoldás, mert itt nem el kell hárítani két hurkapálcával egy meteoritot, mert az lehetetlen küldetés, hanem egyszerűen csak az emberek gondolkodásmódját, a szemléletmódunkat kéne átalakítani, és akkor minden sokkal egyszerűbb.
12: De ez a legnehezebb.
11: Abszolút. A modern ember abban hisz, hogy nyugodtan beviszek napi 34 ezer kalóriát, de ha beveszem ezt a csodatablettát, teszek két varázskört csukott szemmel, akkor ez semmisé teszi. Ilyen nincs. Ez sajnos nehéz.
12: És szelektíven gyűjtök, és akkor én már nagyon-nagyon zöld vagyok, és megtettem mindent, igen.
11: Igen, tehát azért mondom, és ezért beszélünk erről nagyon-nagyon hosszú évek óta, és ezek van megoldás. Tehát például ugye a társadalmi nyomás hatására a Főkert néhány évvel ezelőtt bejelentette, hogy ő próbálja ezt elkerülni. Nyilván egy nagy önkormányzatnál nagyon sok fel esetében, zöld fel esetében azt nem lehet megoldani. Van alternatíva, tehát például a Főkert együttműködik a Madártani Egyesülettel is, favizsgálatot tartunk, tehát kihívja a kollégánkat, persze ennek van költsége, és akkor azt mondja, hogy figyelj, itt most szoktunk ide, ki kell vágni ezt a 8 fát, nézzétek át Tokától Bokáig. Van-e rajta fészek, van-e az oduban madár, denevér, stb. Tehát van megoldás, tehát tényleg itt arról van szó, hogy oda kéne figyelni, és azt kéne csinálni, hogy minden egyes fa, fű, bokor olyan kincs, olyan biológiai kincs, ami segíti élhetőbben tartani mondjuk a településeinket, és ha ezzel a szemüveggel nézik, hogy biztosan most kell kivágni, biztosan egy kerékpárúti pályázat miatt ki kell vágni 200 méteren 80 éves fákat. Mert ez teljesen általános van Magyarországon.
12: Világos.
11: És ehhez nagyon fontos a média segítsége, hogy sokat beszéljünk erről, mert ezt mondjuk hallja a döntéshozó unokája, és akkor beszél a nagypapival, mondjuk.
12: Legyen így. Mi szeretnénk hinni abban, hogy tényleg segít.
10: Igen, jó, és okay. Ezért is beszélünk erről a témáról. Köszönjük
12: nagyon szépen.
10: Nagyon
12: szépen köszönjük, hogy beszélhettünk ismét, és ez tényleg fontos, hogy fölhívjuk rá a figyelmet. És talán majd az unokák mire megnőnek, és ők döntéshozók lesznek, addigra már teljesen elrendezett, és föl sem merülhet, hogy ilyenkor bántsuk az állatokat. Okay. Nagyon köszönjük, Zoli, szép napot még egyszer.
11: Én is köszönöm a lehetőséget, viszont kívánom a jó munkát, szép napot.
12: Szia. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője volt a vendégünk.
0: Rádió Café. Van barátom.

0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában.
1: Ez a Millás reggeli best of válogatása, folytatjuk műsorunkat.
2: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
3: Millás reggeli.
1: Tavaly február óta új előírások szerint étkezik 1,2 millió hazai bölcsödés, óvodás, általános, illetve középiskolás gyermek. A módosított közétkeztetési rendeletről fogunk beszélgetni Feigl Edittel, a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetőjével. Kezeit csokolom, jó reggelt, kívánok!
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek, én is.
1: Egyet legyen kedves, számomra megnyugtatóan, mások számára talán kevésbé megnyugtatóan eldönteni, finom főzelék maradt az étlapon?
4: Maradt az étlapon, finom főzelék.
1: Hála
4: is.
1: Hála Istennek.
4: Zöldborsó főzelék is.
1: Imádom. Ezzel én törzs minoritás vagyok-e hazában, de én imádom. A hallgatók kevésbé, de én nagyon örülök, a gyermekeim is megismerhetik a finom főzelékben rejlő, rejtett értékeket. Na, de több komolyságot. Mik ezek a változások, és miért volt rájuk szükség, amelyek tavaly február óta életbe léptek? Néhány fontos elemet emeljen ki, legyen kedves.
4: Gyakorlatilag ez a rendelet 2014 óta van életben, és tavaly februárban történt egy módosítás a tekintetben, hogy gyakorlatban ezek a célok, ami által ez megfogalmazásra került a rendelet, könnyebben és gyakorlatban kivitelezhetőbben lehessen betartani, illetve a célokat meg tudják valósítani. Ennek kapcsán főbb elemei a változás. Egyrészt a sóbevitelnek a rendezése, amit 2028. szeptemberig úgymond eltolt, kitolt a rendelet, tehát ezek az alacsonyabb értékek csak akkortól kell, hogy betartásra kerüljenek. Másrészt az ételkészítésből a úgynevezett allergéneket, amelyek leginkább mogyoró, dió és a szezámmag leginkább előfordulnak, ezeket az ételkészítésből kivonta, a normál ételkészítésből is, hogy a kereszt szennyeződést még véletlenül is elkerüljék az ételkészítés során, és lehetőséget adott, ami talán az egyik legnagyobb változás, lehetőséget adott az önkiszolgáló menzák, önkiszolgáló éttermeknek a bevezetésére a közétkeztetés területén.
1: Okay. Mielőtt ebbe belemennénk, miért volt szükség ezekre a változtatásokra, illetve ez nagyon egyszerűnek tűnik, hogy csökkentjük a sóbevitelt, de hát a menzák is hozott anyagból dolgoznak. Ha az alapanyagok amit használnak, nem csökken a só, akkor azt nagyon nehéz lesz csökkenteni.
4: Igen, igen, ez így igaz. Az oka ennek az volt, hogy Magyarországon az életév veszteségek több mint negyedét elkerülhető lenne, több mint negyed elkerülhető lenne egészséges táplálkozással, és akkor gondoljunk itt, hogy a vezető halálokok, a szívérendszeri betegségek, daganatos megbetegedések, magas vérnyomás, cukorbetegség, és az egyik ilyen összetevő, amelyen változtatni kell a napi bevitelünk során, nem csak gyerekkorban, felnőtteknél is, az a só, és ez volt a cél, hogy csökkentsük. De ez így igaz, hogy ön mondja, ez csak is kizárólag úgy lehet betartani 2028-on, hogyha ez az élelmiszeripar is igazodik, és ott is fokozatosan, de jelentősen csökkennek a, főleg a kenyér, pékáró és a húskészítményeknek a só tartalma, és ezt nem csak a közétkeztetésbe beszállított élelmiszerekre értem, hanem a forgalomban lévő élelmiszerekre is, így nem csak a gyermekekre, a közétkeztetésre, hanem az egész lakosságra.
1: Aha, tehát akkor mi felnőttek a boltban megvett ilyen élelmiszerekben is észlelni fogjuk, hogy kisebb lesz majd a sótartalmuk 2028-ig.
4: Én bízom benne, hogy ez bekövetkezik. Ha ez fokozatosan következik be, akkor nem fogják észrevenni. Más országokban erre már a jó példa, jó gyakorlat megvan. Ez egy hosszabb folyamat, de így lehet a lakosság táplálkozását befolyásolni, és egészségesebb irányba tolni.
1: Említette, hogy önkiszolgáló menzákat is létesítenek. Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban?
4: Mi azt támogatjuk, hogy a lehetőség legyen választásra. AB menü választási lehetőséget vezetjük be folyamatosan azokon a területeken, ahol a Magyar Közétkeztetők Szövetségének a tagjai működnek, dolgoznak, és emellett bizonyos területeken, ahol erre igény mutatkozik, ott ezt önkiszolgáló formában valósítjuk meg, azaz az éttermekben, ebédlőkben úgy alakítjuk át a rendszert, hogy a gyerekek a választott vagy A vagy B menüjüket saját maguknak tudják kiszedni, nyilván felügyelet mellett, illetve segítséggel. Igen.
1: Ezt egyébként hány helyen alkalmazzák, ezt az önkiszolgáló menza modellt, és mik az eredmények?
4: Helyileg itt Budapesten egy-két kerületben Budapest agglomerációjában

0: meg el tud fogyasztani, vagy szívesen elfogyaszt a gyermek. Emellett, hogyha még szeretne bármelyik ételből fogyasztani, akkor természetesen repetára is lehetősége van, de gyakorlatilag így ő saját maga választhatja meg azt a mennyiséget, amit jó ízűen szívesen elfogyaszt.
1: Nagyon szimpatikus. Ennek az Igen, bocsánat.
0: Csak annyi, hogy ennek az eredménye látszik abban is, hogy a választás lehetőségével maga az étel hulladék mennyisége csökken, illetve az is látszik, hogy ahol önkiszolgáló rész működik, ott pedig a tányér maradék is úgymond csökken, és ez az étel hulladék is csökken.
1: Egyébként mi lesz a megmaradó adagokkal, amit nem szednek ki, és nem a tányér maradékról beszélek?
0: Ami nem kerül felszolgálásra, ott az élelmiszerbankkal kötött szerződés alapján gyakorlatilag sokkolásra kerül az étel, és átadásra az élelmiszerbank felé, akik felhasználják más célokra.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük az ismereteket, nagyon hasznos kezdeményezésről van szó, drukkolunk a sikerének. Köszönjük még egyszer, szép napot kívánunk!
0: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
2: Köszönjük szépen a beszélgetést. Az elmúlt percekben a közétkeztetés változásáról beszélgetünk. Gyökeres változások jöhetnek a menzán.
1: Lesz erről beszélt pult is.
2: Például, és ez fontos, erről beszélt Feig Ledit, a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetője, és talán a legfontosabb ugye ez a showbevitel, ami mindennek az alapja.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror.

0: Horrormese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
1: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis.
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
1: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
2: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
4: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Nála vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában.
7: Kórház!
8: Folytatódik a Millás reggeli Best of különkiadása.
9: Melyik uralkodónk született épp 300 éve?
10: Tarzan.
9: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
10: Majdnem Tarzan.
11: Millás reggeli.
8: Mert ahogy beharangoztuk, arról lesz most szó többek között, hogy milyen a japán márkák helyzete az Európai Uniós piacon, de beszélünk majd a hidrogénről is, mint energiatároló és az erre épülő technológiákról, illetve a kínai márkakereskedő szövetség meghívására volt kint Kínában vendégünk Szilasi János, aki a Toyota Sakura vezérigazgatója, és erről is beszámol. Egyébként ő az Óbudai Egyetem hidrogén és hibrid rendszerek tanszékének tanszékvezető címvezető. címzettes egyetemi docense, illetve a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének az alelnöke. Jó reggelt kívánunk!
11: Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást!
12: Egy nagyon fontos kérdést, talán kicsit távolabb attól a témakörtől, amiről beszélgetünk. A hallgató is feltette ugyan, akkor inkább átadnám neki a terepet. Honnan vesznek hidrogént a hidrogén autóhoz? A földi légkérnek nagyon kis százaléka ez a gáz. Ha a szénhidrogénből, akkor nem igazán környezetbarát. Másrészt, ha egy közlekedési balesetben hidrogén szabadul ki, akkor durranó gáz keletkezik. Egyből így bele a közepébe ennek a dolognak. De ezek valid kérdések lehetnek ennek a technológia kapcsán, mert azt tegyük hozzá, hogy a Toyota pedig ennek az egyik zászlóvívője, úgyhogy gondolom megkapják a kérdést mindig.
11: Igen, köszönöm szépen, ezekre fel vagyunk készülve, ezekre a kérdésekre. A durranógáz az egyik első kísérleti élménye mindenkinek általános iskola 7. osztályában, mert viszonylag egyszerűen lehet vízből és elektromos áram segítségével ugye hidrogént és oxigént előállítani, tehát azt hiszem ezzel az első kérdést meg is válaszoltam, hogy honnan, és hogy miért érdekes ez a kérdés, azért, mert 2024 tavaszán az Ibériai félszigeten 3 napig nem volt áram, és ennek az volt az oka, hogy az ott működő rengeteg megújuló, elsősorban napelemes energiatermelő egység nem tudta már betermelni a hálózatba az elektromos áramot, és ez gyakorlatilag egy összeomlást okozott. Nos, Magyarországon is hasonló helyzet, de Európának majdnem minden országában. Magyarországon mindenki azt gondolja, paksi atomerőmű a legnagyobb energiatermelő egység, de nem. Az 2,5 gigawatt nagyjából. Napelemben több mint 9 gigawatt van már beépítve, és amikor ezek majd nyáron egyszerre elkezdenek termelni, meg egyszerre leállnak, akkor nagyon rángatják a hálózatot. Ezért például ki tud alakulni olyan, hogy negatív áramár van a tőzsdén. Na most ilyenkor szinte nem is kerül pénzbe az, hogy én mondjuk egy negatív áramárral megvásárolom az áramot, tehát nekem azért fizetnek, hogy én azt használjam például vízbontásra, és aztán ezt én letárolom. A hidrogén a legdemokratikusabb energiahordozó. Itt most hárman állunk, nagyjából 27 kg hidrogén van itt nekünk, magunkban. Tehát ez nem olyan, mint más energiahordozó, hogy földrajzi helyzethez vagy más adottsághoz nagyon lenne kötve. Az hidrogénben az a gyönyörű, hogy bárhol elő tudom állítani, és bárhol fel tudom használni.
12: A technológia kiforrott?
11: Abszolút.
12: Mert azt tudom, hogy Magyarországon talán kormányzati törekvés is volt erre, hogy ilyen fajta ilyen hidrogén energiatárolókat működtessenek, de bevallom őszintén nem követtem, hogy ez a projekt ez hol tart.
11: Nagyon sok projekt van, hogy az Európai Uniónak 2 olyan terület van, amit kijelölt, ahol a versenyképességet gyorsabban lehet fokozni, és meg lehet előzni akár a világon a többi technológiai és gazdasági szereplőt, az egyik az AI, a másik pedig pont a hidrogén. A technológia annyira kiforrott, hogy ha valaki meg szeretné vásárolni egy teljes hidrogén mikrogrid, ezt most nem fejtem ki, hogy ez micsoda, a hozzátartozó berendezéseket, ez mind online vagy a interneten megvásárolható. Tehát egyik technológia sem kísérleti fázisban lévő űrtechnológia, ezek gyakorlatilag a háztartási méretekben is elérhető technológiák. Mi az Óbudai Egyetemmel egy ilyen hidrogén mikrogridet építünk, és most azt tudjuk mondani, hogy a Toyota hidrogén üzemanyag cellájára alapozva egy 2500 négyzetméteres ipari szolgáltató létesítményt egyedülálló módon itt Európában teljesen hidrogénből állított elektromos árammal el tudunk látni.
12: Helye van a hidrogénnak az autóiparban is? Hogy közelítsünk kicsit a témához?
11: Az autóipar kezdte el használni első sorban, de azért, mert minden új technológiát, mivel az autó mindenkinek a figyelmét olyan, mint a kutya meg a kisgyerek, hogy más ne soroljak ide. Tehát ott érdemes egy új technológiát bemutatni, de valójában ugye itt a nyomásfokozás a kérdés. Egy gépkocsiban ahhoz, hogy 5-600 kilométerre megfelelő mennyiségű hidrogént be tudjunk tárolni, ahhoz 350-700 bar nyomást kell használni. Ezzel szemben az épület energetikai rendszereknél, vagy vészhelyzeti energiaellátó rendszereknél, amit mondjuk zenei rendezvényeken, koncerteken, egy nagy színpadnak a teljes energiaellátását képzeljünk el, ott nem kellenek ilyen nagy nyomások, maga a berendezés 5-10 bar közötti hidrogén nyomással működik, abszolút veszélytelen, semmi, nincs itt semmi látnivaló ezzel kapcsolatban.
12: És olyan szinten, hogy hidrogénnel tankolt autók fognak nagyobb számban közlekedni, arra van esély? Mert erre meg azt szokták felhozni a kétkedők, hogy de ahhoz külön infrastruktúrát kell létrehozni.
11: Ez abszolút
12: ami
11: így
12: meg
11: van.
12: Drága.
11: Ugye, amit ön is említett, hogy az Európai Unióban vagy Magyarországon projektek már indultak, ezek mind nagy, gigantikus beruházások. A jelenlegi magas tőkeköltség mellett, tehát kamatszintek mellett, ugye ezeknek a megtérülése legalábbis kérdéses, meg akkor is, hogyha a negatív alternatív áramáron dolgoznak, vagy napelemekkel dolgoznak. A mi meglátásunk, illetve egy picit, hogy a Toyota irányába, vagy a japánok irányába menjek, ugye ők azt mondják, hogy ilyen úgynevezett mikrogrideket, tehát kisebb rendszereket kell először fölépíteni, és azokat kell összekötni. Mindenhol a világon a hidrogén kereslet és hidrogén kínálat egyensúlytalansága az, ami egyelőre fönnáll. Tehát ez azt jelenti, hogy el kell dönteni, hogy először a termelés, hidrogén termelést indítjuk el, és utána jönnek a fogyasztók, akik ezt a hidrogént megvásárolják, vagy fordítva. De valószínűleg a legjobb megoldás az, amit az Európai Unió is tervez, hogy ezeket egyszerre kell elindítani, és kisebb és nagyobb és közepes méretben lévő projekteket is indítani kell, eddig sajnos csak ilyen nagyon nagy méretű projektek indultak.
8: Jó, hát az biztos, hogy a hidrogén meghajtás az egy külön nagy téma, amivel ki is tudnánk tölteni szerintem több műsort. Hogyan térjünk át egy kicsit konkrétabban az autó iparra, illetve a japán márkákra, és beszéljünk arról, hogy az Európai Uniós piacon hogy látja most a japán márkák helyzetét? Itt azért elég nagy átrendeződést láttunk az elmúlt időszakban, globálisan is, de az EU piacon is.
11: Igen, itt is egy picit messzebbről kellene indulnunk. Ugye mi okozza ezt a felfordulást, vagy látszólagos felfordulást? Az okozza, hogy megjelentek a Kínán kívüli piacon azok a kínai szereplők, akik eddig három életciklus fázison mentek át. Az első az a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, amikor saját és licenszel technológiákkal elkezdik nagy tömegben gyártani az autókat. A második, amikor közösen vállalatot alapítanak európai, amerikai és japán szereplőkkel, és elsősorban kínai belpiacra gyártanak. A harmadik, amikor ezeket a szereplőket kiszorítják a kínai belső piacról, ez ma azt jelenti, hogy már gyakorlatilag az import autók, vagy a helyben gyártott nem kínai márkáknak az aránya az alig 15-16%. Még ez korábban nyilván értelemszerűen 90-100% is volt, és most jön a negyedik fázis, egyszerűen a 40 milliós gyártási kapacitás, és a kínai piacon jelenleg 25-26 millió darab autó, ami el tud fogyni, közötti üres helyeket fel kell töltsék, és ezt az exportpiacokon keresztül szeretnék. Amit most látunk, elsősorban ugye a pekingi autókiállításon, de a médiában is, az egy nagyon erős média hype, tehát rengeteg pénzt költenek arra, hogy ezeket az új termékeket megismertessék, de azt hiszem néha kevesebb, az több. Tehát amikor egy autógyártó két évente váltja a modelleket, annak igen messzire ható hatása van, vagy messzire nyúlik a hatás a fogyasztó oldalán. Senki nem szereti, hogyha vesz valamilyen új terméket, és az két év múlva már egy kicsit elavult, hanem azt szeretjük, legalábbis európai fogyasztói fejjel, és itt az a lényeg, hogy mindig a fogyasztó és mindig a vásárló fog eldönteni, hogy mi lesz a sikeres, és minden mindenféle állami dotáció ellenére, akkor valószínűleg nem fogja újra vásárolni ezeket. Most nem tudok pontos számokat, de az orosz piacon már elkezdett csökkenni a kínai márkáknak az értékesítési száma, és vannak már olyan nagy kínai autógyártók, akik a kínai belső piacon is már elkezdtek csökkenni.
12: Igen, tehát valószínűleg valamiféle konszolidációra sor került. A felkészítő anyagból tudom, hogy 10 napig Kínában járt a Kínai Márka Kereskedő Szövetség meghívására. Én nem találkoztam még olyan emberrel, aki onnan úgy jött volna meg Kínából egy ilyen útról, hogy hú, na aztán most fel van adva a lecke. Mert olyanokat láttam ott, ami hát nem is tudom, hogy egyáltalán lehet-e Magyarországon, vagy pláne Európán bárhol ilyen nagy minőségi ugrást csinálni. Nagyon sokkoló volt ez a 10 nap?
11: Én előre bocsájtom, hogy a versenyt abszolút pártoljuk, én személy szerint is, mint közgazdász is, de általában azt gondolom, hogy verseny az egy pozitív dolog. Ez a 6. alkalom volt, hogy Kínában voltam ilyen szakmai meghívással, és pont hazafelé a dán tech kollégáknak mondtam, hogy ez volt az első olyan út, ahol én nem láttam igazán olyan újdonságot, ami... Tehát én azt gondolom, picit lassulnak. Uh-huh. Az a mennyiségi fölény, ami az eddigi gazdasági növekedést, meg műszaki technológiai eredményeket szülte, az akármilyen furcsa, de az AI kapcsán kezd megszűnni, hiszen az, hogy évente 250-300 ezer mérnököt képeztek korábban Kínában, mondjuk Európában összesen 30 ezerrel szemben, az egy nyilvánvalóan nagy mennyiségi fölény volt, de egy AI alkalmazás, egy AI alapú rendszer, az ezt a volumen alapú előnyt, ezt kiüti egyszerűen. Uh-huh. Úgyhogy a legnagyobb probléma most, hogy a kinti tech cégek vezetőivel beszélgettünk, az az, hogy ők már tudnának az AI alapon még hatékonyabban fejleszteni, de a kínai gazdaságnak az alapszabályai közül az egyik az, hogy mindenkit foglalkoztat kell. És az, ami korábban előny volt, az most kezd hátrány lenni. Elképesztő méretű a túlfoglalkoztatottság abban az értelemben, hogy ők saját maguk elmondják, hogy vannak olyan munkakörök, amiket már rég meg kellett volna szüntetni, vagy beosztások, de nem tehetik meg. És ugyanígy ezek a fölösleges, közel 50%-os gyártáskapacitás, az egy teherként, egy horgonyként húzza vissza a további növekedésüket, és ezt mondtam összefoglalva egy mondatban, úgyhogy lassulnak.
12: Uh-huh. Hol kell lassulnak kevésbé, akkor így kérdezem.
11: Az alapkutatásoknál...
12: Robotikában, vagy...
11: Hát a robotika érdekes kérdés. Tehát ugye ez megint nagyon tág téma, vagy nagyon hosszan lehet erről beszélni. A robotikában elsősorban ők nem a speciális robotokat gondolják fejleszteni, hanem a humanoid robotokat, de hát ez még nagyon gyerekcipőbe járott. Az egyik tech cégnek a bemutatóján az a robot, ami az ő elmondásuk szerint a BYD kínai üzemében már működik és dolgozik. Hát ott a teszt alap, vagy a bemutató során megállt, és láthatóan elvesztette teljesen a környezetével a kapcsolatot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben ők lehet, hogy élen fognak járni, de úgy, ahogy ugye a drónnal kapcsolatban is a katonai alkalmazások itt egyik olvasó vagy hallgató megemlített, én azt gondolom, hogy ezeknek az eszközöknek, rendszereknek is az elsődleges alkalmazása az inkább katonai vagy rendfenntartási. Tehát egy nagyon komoly társadalmi szakadékot láttunk most. A fiatal tizenévesek azok oda jönnek, angolul beszélnek, nyitottak, Netflixet néznek, ezek hihetetlen dolgok, míg a 40-es generáció azt, továbbra is azt látom az üzleti kommunikációban, hogy picit lenézik az európai szakembereket. Pontosan azért, és ezt talán jogosan teszik meg, mert az elmúlt 15-20 év valóban arról szólt, hogy nagyon nagy lemaradást hoztak be, bizonyos területeken nagyon előre szaladtak, de az kérdés, hogy ez a rengeteg betonba öntött pénz, meg rengeteg technológiába fektetett pénz, ez valójában a nyugati, tehát a Kínán kívüli piacokon megtalálja-e a fizetőképes és profitot termelni képes keresletet?
12: Hát megtalálja, vélik a hallgatók, meg ezt azért nagyon sokszor megkapjuk, mert sokkal olcsóbb.
11: Igen, mert hogy árverseny van, tehát ha 40 millió darab autót tudnak gyártani, akkor, és csak 25 milliót tudnak eladni, és folyamatosan termelniük kell, akkor el kell adni azt a terméket, ha úgy tetszik, minden áron. A nagy autógyártóknak a többsége tőzsdei, tehát jól lehet nyomon követni, hogy egyre rohamosabban csökken a profitjuk, és nem csak az exportpiacokon, hanem belföldön zajlik elsősorban ez a verseny, és ennek egy kivetülését látjuk akár az európai piacon. Tehát az, hogy ezek olcsóbbak, ezek a termékek, ez nem attól van, mert Kína olcsóban tudja ezeket előállítani, ez attól van, hogy le kell gyártsák és el kell adják.
12: Nem állhat a gyár.
11: Hát persze, mert az jó sok politikai pénzbe kerül, meg politikai kérdés. Meg ideológiai politikai kérdés.
8: Kérdés az, hogy ez bírja-e mondjuk a japán autószektor mondjuk az európai piacon ezt a fajta versenyt?
11: Egy-két évre, ha előre próbálunk nézni, én azt gondolom, hogy ez körülbelül eddig fog tartani. Tehát 110 autógyártó van Kínában, ebből a központi bizottság az ottani politikai vezetés deklarálta, hogy 6-8 exportálhat majd csak autót, és körülbelül 20-30 autógyár fog maradni. Tehát ez egy nagyon turbulens időszak lesz az ő számukra is, és mivel ott ugye személyi felelősségnek a hagyománya azért megvan, ezért ezeknek a vállalatoknak a vezetői, még akkor is, ha részben ezek állami vállalatok, mindent megtesznek, hogy ők jöjjenek ki ebből győztesként. Tehát egy-két évig kell ezt a versenyt, ezt a fajta árversenyt állni. Ez nagyon jót fog tenni egyébként a fogyasztóknak, meg a piacnak, én azt gondolom. Tehát ez egy very welcome, örülünk neki. Azonban nem minden technológiai, vagy nem minden hajtásrend rendszerben járnak élen a kínaiak, és ebben, és akkor a japán kérdésre visszatérve, tehát ebben viszont a japán gyártók erősek, tehát teljes ökoszisztémában minden a belső égési motortól a hidrogénüzemanyag celláig, mert hogy a végén az ügyfél dönt, tehát ő dönti el, hogy milyen autót szeretne, ezért egy lapra föltenni mindent, vagy kettőre, az legalábbis egy ilyen hosszú, életciklusú terméknél, mint az autónál, az hiba.
12: Igen, de az európai gyártók némelyike mégis meglépte ezt, például és a Volkswagen vissza is táncol. És akkor az volt azért, hogy egyszerre minden technológiát fejleszteni üzletileg nem biztos, hogy kifizetődő, még akkor se, hogyha, ahogy említette, a fogyasztó válasz a Toyotának, ez sikerült ezt megoldani, ezt a matematikai egyenletet?
11: Volt egy nagyon érdekes beszélgetésem egy japán professzorral, akivel egy kávé vagy tea mellett ugye arra jutottunk, hogy igazából az egész kérdésnek a gyökere az az, hogy még az európai vagy nyugati civilizációban a kutatás, fejlesztés az kicsit kicsit olyan, mint amikor az ember egy tölgyfát ültet, és akkor azt locsolgatja, és minden erőforrást abba az egybe fektet, mert hogy azt gondolja, hogy a tölgyfa az lesz a legjobb. Addig Ázsiában bambuszligeteket nevelnek, tehát hogy hagyják, hogy minden organikusan növekedjen, lesz olyan, ami nagyon pici marad, lesz olyan, ami az égig ér, de mindegyiket locsolják, és mindegyiket ápolják. Uh-huh. És ez az alapvető különbség, amivel Japán és a japán autógyárak ki tudták azt az ökoszisztémát fejleszteni, ami ma minden oldalról ütésállónak látszik. Tehát a kínai utcakép, a pekingi vagy szenzseni utcaképben is a Toyota dominál az exportmárkákhoz képest. Már nagyon ritkán látunk német autót, amerikai szinte egyáltalán nem, de a Toyota még ott van, és igazából globálisan továbbra is 10 millió darab fölötti volumeneket tud értékesíteni, mert hogy minden kontinensen, minden piacon ott van, de miért? Nem állami szubvenciók miatt, hanem azért, mert minden piacra azt a modell mixet, azt a hajtáslánc mixet tudja szállítani, elsősorban a helyi gyártásból, és ez fontos, uh-huh. a mai vámmal terhelt, vagy vámokkal terhelt gazdasági világban, amit ott a fogyasztók keresnek.
12: Árversenybe kénytelen, kelletlen belemegy a Toyota egyébként? Belefog. Mondjuk Európában?
11: Bele jól látszik, uh-huh. tehát a hírek másról sem szólnak, mint hogy a szegmensekben mindenki újra pozícionál, ezt így hívjuk szépen, hogy újra pozícionál.
12: Mondjuk fogyasztói szemmel azt kell mondanom, hogy ideje volt, igen. mert hogy kezdtünk arról beszélni a Covid után Várkonyi kollégával is itt ebben a műsorban, hogy kezd a felső középosztály számára is luxus cikké válni az autó, az meg kontraproduktív az autógyártóknak, hogy egyre kevesebben tudják megfizetni az új modelleket. Tehát nincs kereslet a termékeik iránt.
11: Ez így van. Ugye még egy nagy különbségre hívom fel a figyelmet, a kínai autópiacnak a 95% a privát piac, az európai piacnak 80% a flotta piac. Tehát ez megint egy olyan nagy eltérés, ami az autóvásárlási döntéseket jellemzően más szempontok alapján vizsgálja, és más szempontok alapján dönt egy flottavásárló, vagy egy magánszemély. Magánszemélynek fontos, és ezt Kínába beültem az autóson hátsó ülés, és néztem, hogy a helyiek mit néznek az autókon. Hát ők elsősorban azt keresték, hogy egy adott autóba az adott zeneszám a karaoke rendszerbe, ami az autónak egy alapfelszereltsége, megvan-e? És nyilván, ha valaki ez alapján dönt, hogy milyen autót vesz, hát az egy más szemlélet, mint mondjuk egy európai nagy autóüzemeltető flotta kezelő cégnek a döntése.
8: Igen, igen. Egyelőre ugye ez, hát majd meglátjuk egyébként, hogy a jövő fogyasztói hogyan döntenek autókról. Ide szeretném a Rádió Café oldalán talált idézetet hozni Kierkegaardtól, az életet csak visszatekintve lehet megérteni, előre élni viszont előrefele kell. Úgyhogy ez a nehézség ebben a dologban, de abszolút értettük, és köszönjük szépen a válaszokat.
12: Hát nagyon érdekes volt, igen.
8: Igen, izgalmas beszélgetés volt. És
12: turbulens időszak előtt állunk, az nyilvánvaló volt az elhangzottak alapján. Az autóiparban is.
8: Köszönjük szépen a beszélgetést.
11: Köszönöm.
8: Az elmúlt percekben Szilasi Jánost hallottátok, ő a Toyota Sakura vezérigazgatója, az Óbudai Egyetem hidrogén és hibrid rendszerek tanszékének tanszékvezető címzetes egyetemi docense, és egyébként pedig a Gépjármű Márka Kereskedők Országos Szövetségének alelnöke.
13: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
0: Millás reggeli.
12: Reméljük tetszett a Best of a Millás reggeli összeállítása az elmúlt hét legjobb pillanataiból. A jövő héten újra megpróbáljuk, találkozunk hétköznaponként 6.30-tól itt a Rádió Café 98.0-án.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: miatt majd.
1: Majd hétfőn a doktor urakat a Millás reggeliben a szokásos időben reggel 6-tól. Most a hétvégi Millás reggeli best of hangzott el. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
1: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
7: Battery full.
6: Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
8: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
9: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
8: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
10: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
11: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
12: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánk

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Most kezdődik az országgyűlés alakuló ülése. Rossz lehet a gyümölcstermés, kezdődik az élelmiszergyűjtés. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Ma tartja alakuló ülését az új országgyűlés. 10 órától kezdődik, Sólyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, ezt követően pedig a megválasztott képviselők leteszik esküjüket. A nap második felében a parlament megválasztja Magyar Pétert miniszterelnöknek. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget rendez a Kossuth téren. Több élelmiszert sem engedett értékesíteni a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből 2 készételt, a Penny to go brassói aprópecsenyét és a csirkepaprikás torsótésztával elnevezésű terméket vették ki a bolti hűtőkből mikrobiológiai probléma miatt. Előtte a kifli.hu is visszahívta az 1 literes millilaktózmentes tejet, mert a terméknek lejárt a minőség megőrzési ideje. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártotta legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
3: Az elmúlt években a fajta vizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránba lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
2: Tart a Magyar Élelmiszerbank idei legnagyobb jótékonysági akciója. Egészen ma estig országszerte 240 település, több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszereket. Tésztákat, olajat, rizst, konzerveket, bébi ételeket, kekszeket és csokikat gyűjtenek. A felajánlásokból csomagokat állítanak össze, amelyet a rászoruló időseknek, családosoknak, fogyatékossággal élőknek, hajléktalanoknak és az ország legszegényebb településein élőknek juttatnak el. Kellemes májusi idő elé nézünk élénk széllel. Ma kezdetben napos időre számíthatunk, majd napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet és több órára kisüt a nap. Számottevő csapadék sehol sem várható. Napközben azonban sokfelé megélénkül az északnyugati szél. Délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap is a maihoz hasonló időre készülhetünk, de hétfőn a jelenlegi előrejelzések szerint záporok, zivatarok, viharok érkeznek.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
5: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: Sziasztok, sziasztok! Így van, 4 óra múlt néhány perccel, pont időben vagyunk ahhoz, hogy nagyon optimisták legyünk. 6 perccel mondjuk, tehát magunk mögött vagyunk, de a dátum az továbbra is stimmel, az 2026. 5. hó 4-e, tehát az első májusi adásunknak nézünk elébe, és hát az időjárás az meg mondjuk mi elébbink néz, mert hogy szerintem most ez egy ilyen simán ilyen június végi időjárásnak megfelelően.
7: Igen, reggel ti már rövid gatya?
8: Én ma reggel igen.
6: Igen.
7: Én, engem biztattak rá, de ellenálltam. Úgy voltam vele, hogy ez még nem.
6: Én jöttem még be, nem. És teljesen ez a nyári vibe, strand, stb. Reggel egy kicsit még hűvi van, de hát ami nagyon durva, az az eső teljes hiánya. Tehát, hogy körülbelül, ha körülnézel az erdőben, akkor körülbelül olyan, mint hogyha augusztusban járnál az erdőben, meg a mezőkön, meg ilyen helyeken. Tehát ez nem pont az, ami nagyon nagy optimizmussal tudja elárasztani az ember szívét, lelkét, de hát ha majd lesz egy kis eső.
7: Mind a két témáról fogunk ma beszélni.
6: Hát igen, ezek olyan témák, amik egyébként már egyre nehezebben lesznek elkerülhetőek, és most már szerencsére az látszik, hogy egyre több ember a vezetői körökből is kezdi ezt komolyan venni, mert komolyan kell venni. De mielőtt előre szaladnánk, azért azt említsük meg, ami nem kapcsolódik azokhoz a témákhoz, amiket hoztunk, de nehogy elfelejtsem, hogy képzeljétek el, hogy pénteken, reméljük, hogy minden rendben lesz, addig pénteken lesz 100 esztendős Sir David Attenborough.
7: Komolyan!
6: Igen, úgyhogy nem mondjunk még ilyet neki, ne jinxeljük el, nem kívánom még semmit, de azért az egy nagyon komoly dolog, úgyhogy úgy tudom, hogy itt a kávéban is fogunk egy picit majd foglalkozni vele, Robi is.
7: Bejön?
6: Nem csak elküldte a szignálját az öreg, de most nem tud bejönni. Mondta, hogy nagyon továbbra is ez a kedvenc műsora, de most emiatt most viszonylag elfoglalt. Szóval tényleg elképesztő, és pont megnéztem egy ilyen anyagot, ami az ő karrierjével foglalkozott, és nem tudom, azt tudtátok, hogy miatta sárga a teniszlabda, képzeljétek el.
7: Micsoda!
8: Valami rémlik,
7: ne viccelj már, ez most csak eljátszott. Tényleg rémlik,
8: és két nagyon érdekes hírrel. Egy, a másik, hogy honnan jött a jelzőlámpa, vagy a fociban a sárga lap.
7: Igen.
8: És ezt a két egy cikkben olvastam.
6: Na, én az volt, hogy ugye ő volt az akkor induló BBC 2-nek az igazgatója, tehát őt bízták meg, hogy ő legyen vagy a főszerkesztője, és akkor... 60-as évek derekán járunk, és ugye akkor kezdtek el bejönni a színes tévék.
7: És nem látszott
6: és
7: rendesen
6: rájött,
7: a laszta.
6: Hogy fehér volt a laszti, és hogy hát az Attenborough jött rá, hogy hát a fehér laszti a színes képernyő nem fog már úgy kijönni, és ő ezért javasolt, hogy legyen rikító sárga a teniszlabda, hogy jól lássák a színes tévé nézők is. Úgyhogy innovátor. Még ilyen téren is innovátor
8: az öreg. És akkor ez ugyan sportnál a sárga lap honnan jött?
6: Hát az is
8: sárga-piros lap.
7: Miért, de előtte mi volt?
8: Nem volt semmi. Nem volt regula. Puskáséknak nem volt ilyen.
7: Tehát annyi volt, hogy figyelmeztetem, meg hát kiállítom,
8: nem
7: tehát
8: tudom.
7: Ez a két szint
8: nem,
7: vajon meg volt?
8: Nem tudom, de a sárga...
6: Megfejelem, az volt.
8: A sárga lap az... Tehát kiküldték, az lehet, igen.
7: Fiatalember gondolja
8: végig. Dél-amerikai bíró ment valami meccsre, és folyamatosan idegesített, hogy nem tud regulázni, és nagy dugó volt egy ilyen hosszú sugárúton. És ahogy váltottak a lámpák a zöldről először sárgára, aztán pirosra.
6: Ah,
8: és beadta, és két éven belül el is fogadták.
7: Atya,
6: de akkor miért nincs
7: azért ők korunk.
6: Zöld lap miért nincs?
7: Hát az innovátorai.
8: Tehát az, amikor megyünk, akkor játék folyik.
7: Így, hát teljesen egyértelmű.
6: Én akkor azt csinálom, hogy bejönnek a pályán.
8: Tökéletes.
7: Én azt hittem, hogy egy idős a sporttal. Azt hittem, hogy már itt a 19. század végén.
8: De megnézhetem.
6: De lesz sem volt, az is viszonylag új, nem? Tehát azt is...
8: Gondolom, hogy nem volt lesz az elején.
6: Hát ezért volt minden, sokkal egyszerűbb volt.
7: Annyira hidegebb volt a föld, más színű
8: volt annyira,
7: a teniszlabda.
8: Hát annyira, hogy még cserejátékosok se voltak, viszont nagyon régen.
6: Ó, tehát akkor végig kellett...
8: Ha letapostál valakit, akkor tehát ki lehetett gyakni az ellenfélnek a felét.
6: Kicsit gladiátorosabb volt akkor a dolog.
7: De vannak olyan klubok, akik még mindig úgy játszanak, mintha ez lenne a szabály, és bíznak benne, hogy elfogynak az ellenfél játékosai a második fél időre.
6: A jók, a jók. Na de nem sporttörténetről fogunk beszélgetni, hanem a jövőt próbáljuk kifürkészni, és elmeséljük egyébként a kedves hallgatóknak, hogy mit fejlesztettünk egyébként az általad csokorba gyűjtött hírek tekintetében is.
7: Tekintsenek be, hogy hallgassanak be a kulisszák mögé. Az történt, hogy Márkkal és Marvinnal komoly órákat pattintunk abba két hétről, heteket.
8: Főleg én
7: igen, főleg a Marvin, de hogy gyakorlatilag arról van szó, hogy mi heteket készülünk a két hetente jelentkező híres adásunkra.
6: Hát előre is készülünk.
7: Fura idő állapotban vagyunk, de ezt majd elemezzük legközelebb. Minden esetre úgy gondoltuk, hogy ha már annyit okoskodunk itt generatív mesterséges intelligenciákról, akkor nekem egy nagyon-nagyon kedves kollégám, barátom Igmándi Áron segítségével építünk egy olyan rendszerkét, ami velünk együtt kigyűjti a kedvenc hírforrásainkról a híreket, utána csokorba rendezi azokat, és végül egy előadásmenetet összeállít nekünk, ami egy komoly munka, kellett hozzá egy platform, kell hozzá külön egy AI szoftver, ami egyesével elemezgeti a híreket, végignézte a korábbi évek adásait, végighallgatta a korábbi évek adásait, illetve végignézte az adásmeneteket, hogy általában mikkel foglalkozunk.
6: Vicces, hogy a nyelvezetünket is megpróbálta leklónozni.
7: Igen, megpróbál, és minden péntek reggel küld nekünk egy levelet arról, hogyha most lenne az adás, ő ez milyen blokkokat állítana össze. Ami szórakoztató volt egyébként, hogy az első péntek az hamarabb jött, mint hogy lett volna elég ideje szemlézni, ezért olyan gyönyörű híreket halucinált, hogy mind a hárman elhittük, csak amikor rákattintottunk a Reuters-es linkekre, akkor ott nem volt semmi, és rákeresve a témákra sem volt semmi.
6: Linket is behalucinált?
7: Persze, hogyne. Nem fogja azt mondani, hogy nincs elég híre, mert tudod, szervilis gyakornok. Nem mondom, hogy főnök, elnézést, nem tudom ezt a feladatot megcsinálni, nem csinálok a valamit.
8: Igen, az AI előre fele menekül.
6: Legyen ott bármi, legyen, ha nincs ott semmi, akkor is.
8: Ha rosszul megy, mutasd, hogy jól megy.
6: Igen.
8: Szegényként meg néha ez van.
7: Minden esetre nekünk ad egy jó struktúrát, meg alapot a műsorhoz, amit aztán mi széjjel cincálunk, de nem kell egy üres blokkfájllal kezdeni.
6: Igen, ezt akartam
7: meg,
6: egyrészt igen, tehát ellenőrizzük a validságát és a tények hátterét, meg minden linkre is rákattint, utána, hogy azt gondolja, hogy mi valaki, hogy mi ugye ezeket a portálokat ugye megkerülve foglalkozunk ezzel, tehát ez is nagyon fontos, hogy ez egy tök jó kiindulási alap, de attól még ugye, hogy megtesszük a látogatást.
8: Mikor kereskedelmi forgalom, mikor hozzuk a rádiókat?
7: Ezt még nem tudom.
8: Egy fél évet hagyunk azért.
7: Nagy a szerkesztő a világ végén. Most, hogy egyébként a pont mai hír a kizárták az AI színészeket az Oscarról, meg szóval most Kínában jött egy olyan jogszabály, hogy nem lehet AI bevezetésre hivatkozva kirúgni valakit, tehát itt azért mindenki keresi a helyét ebben a szép új világban, és hát nekünk is nagyon jó dolgunk van, hiszen dolgozik ez a szoftver, de egyébként ugyanúgy szemlézzük a híreket, tehát utána felül kell vizsgálnunk, hogy vajon kihagyott-e valami olyat, amit mi beszerkesztettünk volna, de megint csak olyan, mintha kiegészültünk volna egy kis aranyos kis haverkával.
6: Igen, egy gyakornokkal, aki tényleg elvégzi azt a munkát, hogy azt ide pakolok egy pár hírt, ami érdekes lehet, amire egyébként valóban, ha lenne gyakornokunk, akkor pontosan erre a szerepre kérnénk őt föl.
7: És így, ahogy Márk mondta, magukat a híreket nekünk kell elolvasnunk, ott még nem tartunk, tehát egyelőre a publikációknak az RSS feedjeit, vagyis a cikkek rövid összefoglalóit meg címeit szemlézi, ki milyen hosszan teszi be ebbe a cikkeinek a tartalmát, és az alapján ítéli meg, hogy ez vajon érdekelni fog-e minket, avagy sem.
6: Meg imádom, hogy az is benne van, mint paraméter, hogy a marketing és tech bullshit-et azt hámozza le róla, tehát azért tök jó, tehát hogy ezt és ezt úgy viszonylag jól
8: csinálja. Gyakorlatilag rovatokba be fogja tenni, már ő se hiszi el, hogy ebből lesz valami.
7: A blokkokat szépen összeállítja, és szerintem még nálad is szkeptikusabb, Marvin. Szóval,
8: hála a jó égnek.
7: Szóval nagyon jó úton van. Jó úton van. Igen. És hozott is nekünk már a izgi témákat.
6: Mondjuk el a négy blokkot, hogy mi lesz.
7: Rendben.
6: Akkor...
7: Lesz szó klímáról és innovációról. Kifejezetten úgy raktuk össze, ő összerakta egy sorrendben, mi meg jól átrendeztük, hogy két rossz hír, és aztán egy csomó jó. Azért, hogy megmaradjon az optimizmusunk. Fogunk beszélni közlekedésről, amiről mindig szoktunk, de elektromos autózási piacon kifejezetten biztató hírekkel tudunk szolgálni. Utána lesz egy AI hype és a valóság.
6: Szoftveragy versus emberek, ezt az alcímet adta neki.
7: Olyan jó. A tech elit görcsösen akar lenyomni a torkunkat. Tehát benne van, annyira luddita ez a szoftver, hogy valaki nehogy szóljon neki, hogy egyébként ő
6: róla,
7: is az.
6: Róla van szó, igen, és ezen röhögtem, hogyha tudná, hogy ne ez a sok hülye AI dolog, és akkor...
7: És lesznek kütyükéink
6: is. Hát nyilván majd meglátjuk, mi az, ami belefér, mert általában mindig több anyagunk van, mint ami bele szokott férni, úgyhogy most nem is vesztegetnénk az időt, hanem gurítsunk el egy zenét, és akkor vagy
8: gurítsunk el, igen.
6: Jó, tehát akkor jöjjön egy kis pendulum is.
7: Jó, egy kis Hybrid Minds.

0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
1: Hát ezzel a hírrel nem lesz annyira könnyű az optimizmust fenntartani, mert egy olyan dologról lesz, amiről
2: majd én.
1: Majd te hozod az optimizmust, mert hogy arról szól.
2: De Marvin elmondja jókedvűen.
1: Nagyon úgy tűnik, hogy Európa melegszik a leggyorsabban, és ez nagyon gáz. Írja az AI.
2: Az AI így fogalmazott. A Kubit mondjuk azt, hogy egyel, hogy is mondjam, szavatosabban fogalmazta meg, hogy döbbenetes forróság tombolt tavaly az északi sarkkörön, ami az egyre súlyosbodó klímaváltozás jelent.
1: Északi sarkörön merültet, azért az brutális.
2: Szerintem úgy örültek neki, úgy voltak fel, hogy miért kell mindig elutazni, nyaralni, ha ide jöhetne a nyár, mennyivel praktikusabb lenne.
3: Ja, ja. És hát azt mondja, mikor volt utoljára ott ilyen meleg? Ezt odaírták, mert...
2: Nekem önmagában azt mondják, hogy amióta mérünk hőmérsékletet, azóta ez volt a harmadik legmelegebb év. És ez a 30 Celsius fokot meghaladó hőmérséklet az északi sarkörön, ez nem nagyon tudom, hogy van rá.
1: Szerintem nem volt még ilyen. És ugye az a durva, hogy ez az időjárási szélsőségekkel jár együtt, mert hogy közben, meg tegnap előtt éjjel annyira hideg volt, hogy az a meg hiszem 80 éves, hogy mindenkori hideg rekord dőlt meg Magyarországon.
2: Igen, az éjszakai... A kertben fagytak el alma, tehát az almafákon nem néznek ki.
1: Hát ilyen volt, ahol ilyen mínusz 6-7 fokok volt. Tehát két éjszakát. Tehát ez a teljes extremitás, ami zajlik, ez jellemzi ezt az egészet. És ami nagyon durva, ugye, amivel rendszeresen foglalkozunk itt a műsorban, és én most látom több ilyen kommentben, hogy ez a nem, nincsen idő, tehát ezt is mi idézzük elő. Tehát mi ugye a csúnya nénik és bácsik valószínűleg ezek Kanadából kezelgetik az időjárást, és ennek sajnos megágyaznak olyan személyek, akik konkrétan egyetemi oktatók, egy egyetemi oktató adott ki egy videót a YouTube-on, amiben arról beszél, hogy lám, most, hogy zajlik a háború Iránban, és az amerikai radartornyokat azokat lebombázták, most hirtelenjében esik az eső Iránban, és akkor ez ugye ez mit jelent? És ez az illető, érted, egy egyetemi tanár, és ezt megosztogatják emberek.
2: Már bocsánat, miközben mindannyian tudjuk, hogy az elképesztően gólgazdag Paris Saint-Germain, Bayern München ennek az egésznek az oka. Hiszen tudjuk, hogy a BL elődöntők és az iráni csapadék mennyiség hogyan korrelál.
1: Jó, hát erre már nem tért ki, de majd még
2: kifejezem. Végig kellett volna olvasnod a cikkét.
1: Szóval tényleg, és azt látom, hogy számtalan ilyen komment van, hogy igen, a tudjuk kik, tehát ez a kedvencem, a tudjuk kik csinálják, a tudjuk kik.
3: Persze.
1: És hogy azért van én időjárás.
3: De nem mondjuk soki.
1: Nem, de tudjuk,
2: de tudjuk.
1: Kik.
2: Tudjuk kik.
3: És szóval... összenézzünk.
2: Igen, így. De még az interneten is.
3: Ilyet is jár, hogy...
1: Igen, biztos van erre valami belső jel. Szóval hogy sokkal, tehát hogy ez döbbent meg, tehát inkább elhisszük azt a gondolatot, hogy valahol nénik bácsiknak van egy irányító eszközök, amivel ezt az elképesztő gigantikus rendszert tudják irányítani.
3: Be tudod bizonyítani az ellenkezőjét?
1: Nem,
3: már?
1: Igaz, hogy nem tudom bebizonyítani az ellenkezőjét.
3: Nem azért esik az ott a irányban?
1: Ezt egyébként én ezt írtam kommentben, nyilván ma már bármit is az ellenkezőt is el tudom hinni, de azért az egyik az egy spekuláció, a másik meg egy olyan dolog, amit 70 éve több száz vagy több ezer kutató prognosztizál. Hogy ez fog történni, gyerekek, most ez történt. Először az volt, hogy nem, nincsen semmi baj, régen is volt meleg.
3: Akkor hozták létre ezt a gépet.
1: Akkor igen.
3: Tehát ők tudták, hogy ez lesz. Azon dolgoznak.
1: Már ez volt a tréler, behájpolták.
2: Ugyanabban a laborban készítették ezt a gépet, ahol egyébként színezték a teniszlabdákat. Tehát, hogy úgy volt. Ez a BBC-nek a pincéjében volt.
1: Igen, meg ahol van az a nagy stúdió, ahol a holdra szállást is fölvették.
2: Ez praktikus. Ezek a vállalati szinergiák.
3: Az ugyanaz, ahol Jim Carrey kiukasztotta a világ oldalát.
1: Azaz, igen.
2: Ahol a Truman Show című dokumentumfilmet forgatták.
1: Jó, igen.
2: És egyébként a jelentés, amit a Kubit idéz, azért részletekbe menően tárgyalja, hogy mi minden is történt itt ebben a csodálatos 2025-ös esztendőben. Tehát amellett, hogy a hó és jégtakarók valami döbbenetes mértékben csökkentek. Itt vannak számok, de aztán a Marvin megkérdezi, hogy az mennyi, és nem fogunk tudni válaszolni, de nagyon nagy számokra tűnnek.
3: Most megnéztem egy pár dolgot, és tényleg ez ilyen zanza is eléggé
2: cudarul néz ki. Erdő és bozott tüzek rekordnagyságú területen több mint 1 millió hektáron, miközben a tavalyi év az egyik legszárazabb volt 92 óta, illetve 2025 májusában, szóval tavaly ilyenkor Európa területének a felét sújtotta a száj, miközben a folyók 70%-ánál az éves vízhozam elmaradt az átlagtól.
1: Hát most Bajánál 1 méteres a Duna.
2: Egy?
1: Hoppá. Egy. Igen, igen.
2: Aki vallást szeretne alapítani, annak most kell ott mennie sétálgatni.
1: Igen, igen, igen. Szóval, hogy igen, ezt nem tudom egyébként, hogy ennek mi az oka, nyilván a tudjuk kik, hogy Európát sújtja ez ilyen szinten, tehát hogy nyilván mindenkit sújt, de hogy itt Európában valahogy nagyon, nagyon durván csapódik le.
3: Választások miatt lesz.
1: Igen, az lesz szerintem a hátterében.
2: Egyébként az a különbség, tehát a hótakaró területe, a 31%-kal marad az átlag alatt, tehát az átlagos a hótakaró területnek a 70%-a volt hó alatt tavaly, és azt írják, hogy ez 1,32 millió négyzetkilométeres különbség, tehát ez a bizonyos 30%, ez ennyi, ami Franciaország, Olaszország, Németország, Ausztria és Svájc együttes területe.
1: És ugye ez azért para, nem csak az, hogy olvad a cucc, hanem ugye a jégnek sokkal nagyobb a tükröződési képessége, ugye a fehér felület miatt, ugye visszatükröz egy csomó napfényt, tehát nem melegszik úgy. Ahol elolvad a jég, ugye ott sokkal jobban melegszik is a terület, tehát ugye ez egy ilyen önmagát gerjesztő folyamat.
2: És ezzel párhuzamosan egyébként múlt héten a másik hír, ez a Telexen jelent meg, és egy fantasztikusan érdekes és mély írás arról, hogy ezeket a szélsőségeket hogyan kell megszoknunk. Ugye ennek a címe az volt, hogy ha a klímaváltozás élesbe kapcsol, a Margit-szigetet elfelejthetjük árvíz idején. És pontosan azokat a gondolatokat idézik Tímár Gábortól, az ELTE TTK geofizikai és űrtudományi tanszékének vezetőjétől, aki azt mondja, hogy nagyon át kell gondolnunk, hogy hogyan gazdálkodunk az esővízzel, mert hogy ha évente találkozunk 600 mm-nyi csapadékkal, de nem 15 részletben, hanem 4-ben vagy 5-ben, akkor az, ahogy most gazdálkodunk az esővízzel, az nem fog sokat segíteni.
1: Igen, mert hát még egyébként ez is sajnos változik, tehát az átlag csapadék mennyiség is sajnos csökken, de nem drasztikusan, hanem marad nagyjából ez a 5-6-700 mm per év, ami egyébként nem számít magasnak, tehát hogy már ilyen 400 mm alatt az ilyen nem teljesen sivatagi, de félsivatagos időjárásnak minősül, tehát alapvetően sincsen sok csapadékunk, de hogy ez a

0: Egyébként a földeken is, ahol a föld megmunkálása annyira sűrűvé tette a földet, hogyha jól értelmezem, hogy nehezebben ereszti át a csapadékot, mint korábban, és azt mondja, hogy például a városokban, amiről mi is beszéltünk, hogy hogyan kéne átalakítani az esővízhez való viszonyunkat, ott azt mondják, hogy fenntartható csatorna rendszerekben gondolkozva, amelyek leengedik a földbe az esővíznek a megfelelő mennyiségét, azt mondják, hogyha nincsenek ilyenek, akkor 3 millió köbméter víz azonnal megjelenik az aluljárókban, a pincékben, vagy a közterületeken lesznek is tavaink. Viszont, hogyha ez 50%-ra a fenntartható csatornarendszer 50% lenne már, akkor ez a harmada lenne, amivel a felszínen szenvednénk, és a 100% esetében pedig már csak 7 millió köbméter, tehát 700 ezer köbméter víz.
1: Amit később meg tök jól föl tudnánk használni. Tehát, hogy ebben ez a, ugye ez lenne a win-win. Erre van is kifejezés, ezeket hívják szivacsváros elméletnek, és ez most már azért az összes komoly város tervező, az már így kalkulál, és vannak is, hát például Kínában, ahol frissen építik a városokat, ott már ezt abszolút figyelembe veszik, de mondjuk egy meglévő városnál, mint Budapest, azért ezeket kiépíteni utólagosan, az piszok nehéz.
0: Igen, és most mindössze 10%-nyi fenntartható csatornarendszernél járunk, szóval lesz feladat bőven a következő időszakban.
1: Az biztos, és ugye már most is az van, nemrég voltam egy konferencián a Miavaki erdőkkel kapcsolatban, ezek az ilyen kis pici sűrűn ültetett ilyen kis városi erdők, amiből ültettek egy jó párat a főkert, meg a 10 millió fa, és ott is már az a probléma, hogy a közművesítés annyira átszövi az egész várost, hogy baromi nehéz már ilyen fákatnak is találni helyeket, ahol nincsen valami közmű, hát még valami ilyet kiépíteni, egy ilyen teljesen újfajta csatornarendszert, de muszáj lesz, mert tényleg igen, nagyon-nagyon komoly problémákat
2: okozhat. A város szélén nem lehet esetleg lementeni, tehát a város szélén eltárolni ezt a vizet, vagy oda kivezetni átmenetileg. Mert nyilván az bárki becsukja a szemét, el tudja képzelni, hogy Budapesten nincs erre nagy valószínűséggel a következő időkben már se hely, se pénz,
1: hát
2: se
1: az metódus. A baj, hogy odáig is el kell juttatni, amíg a lezúdul mondjuk hirtelenjében, mondjuk abból az éves, mint a 600 milliméterből mondjuk lezúdul egy nap alatt mondjuk 50, 60, 80, 100 milli, akkor az ott helyben annyira sok keletkezik, hogy a meglévő csatornarendszer nem tudja elvezetni. Tehát egyszer nem tudja elvezetni onnan, ahol van, és akkor jön ez, hogy elárasztja az aluljáró, a közterületeket, mindent. Tehát pont ez kellene, hogy legyen egy olyan rendszer, ami ezt a nagy-nagy mennyiségű lezúduló vizet legalább el tudja vezetni, és akkor az, hogy hol tárolod később, az már egy könnyebb kérdés, de el kell tudni vezetni.
0: Engem nagyon nem lepne meg, hogyha a jövőben már az, amikor azt mondják nekünk, hogy város, az lenne a fejünkben, hogy ugyanaz autók aszfalton közlekednek, de a járdák azok minimum ilyen kis térkövecskékből, vagy akár valami még barátságosabb, még inkább vízelteresztő felületből állnak.
1: Igen, hát, ja. Az a jövő, azt szokták mondani, a jövő zöld, vagy semmilyen.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol arra szólóknak.
1: A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Anna Managuchi május 12-én az Akváriumban. Anime inspirált dallamok, japán pop és elektronikus zene egyedi keveréke. Az Anna Managuchi lendületes koncertje május 12-én az Akváriumban.
3: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: It happens all the time. It's just it's like it's a fucking regular thing.

0: Hát ez igen, mindig nagyon megtisztelő ezt újra hallani.
1: Olyan szép szerintem lenne, ha a 100. szülinapja alkalmából meglepne minket egy orbitális perre. értem én a humort. Csak így. Nem annyira kedvelem.
0: Csak azért, mert nem emlékszik rá, hogy ezt fölmondta.
1: Na, mégis még idősen el lehet felejteni.
0: Igen, igen.
2: Age shaming.
0: Nem azért, hogy nagyon durva este volt.
2: Ja, jó, oké. Ez egy szép mentés.
1: A negyedik csésze ment a tea után, azt mondtad igen neki, hogy ott a pilisben, hogy Sir David.
0: What about an ID? Na ja, szóval megyünk tovább klíma témában, mert hogy hát még lehet, próbálunk azért az optimistább vizekre átevezni.
1: Mi az, hogy szerintem sikerülni is fog.
0: Sikerülni is fog, nem csak próbálunk.
1: Szerintem sikerülni is fog, mert a Márk annyiszor mondta már el, hogy amúgy jó lenne, hogyha tudatosulna mindannyiunk fejében, hogy ez a zöld átállásnak nevezett izé egyébként anyagilag se feltétlen egy rossz dolog, hogy nem, ezek a gonosz think tankek meghallották.
0: Na jöttünk, tudod, hogy mindenki kávézó a világ végéből töltekezik, és szépen igen szedik össze az infót tőlünk. De hát ezt mi szívesen adjuk.
1: Igen, úgy tűnik, hogy a...
2: Nekem már fel se tűnik.
1: Az Energia és Tiszta Levegő Kutató Központ, aminek sokkal menőbb az angol neve, de azt a Márkra kéne bíznunk, hogy kiejtse gyönyörűséges szájacskáján.
0: Nem fogom.
1: Kiadtak egy jelentést, amit a rakéta.hu idézett, miszerint euró milliárdokat fognak idén megspórolni a megújuló energiában élen járó országok. Egészen pontosan egyébként 8,5 milliárd eurót fog rezsicsökkenteni a kontinensen. Ráadásul nem is az egész kontinensen, hanem az 5 zöld energiában élen járó országban.
0: Drill baby drill.
1: Pontosan, lehet drillezni, de akkor valószínűleg valami mást kéne. Nem feltétlen a fosszilis javakat.
0: Nem értem senki, hogy hogyan nem csapod még le a Grill Baby Grill szlogenre.
1: Egyébként küldtem nektek fényképet arról a gyönyörű váltáskáról, amit árultak Nyugat-Európában egy üzletben Drill Baby igen Drill felirattal és egy méhecskével.
2: Én majd igen nagyon komoly, ugyanez a voltunk a Fűzfői Boppályaudvar.
1: Istenem, de jó lenne egy Boppályaudvar. Az nagyon jó lenne.
2: És egy ilyen pályaudvarszerűségen mellett voltunk, ahol befutnak a bobok.
1: Így. Hát ez egy pályaudvar.
2: Bob Appetit volt kiírva az étterem oldalára.
0: Jó, azért vannak.
1: És a zsírosabb menü gondolom Boba Fettnek. Szóval, mielőtt folytatnánk és beleugranánk ebbe a nem AI generált kellemetlenségben mélyebben, megkérdezem kedves kollégáimat, akik ne puskázzanak, hogy ez a tanulmány, játék, ugye kettőfelé szedi az európai országokat abban a tekintetben, hogy melyek a legtöbb zöld energiával gazdálkodók, és melyek a legkevesebb zöld energiával gazdálkodók. Notabene itt zöld energiáról van szó, azaz a nukleáris energia is beleszámít. Mm-hmm. Tehát itt a tehát beleszámít a nem a megújuló arányt nézzük, hanem a zöld energiának.
2: Clear.
1: Igen. Na, mondjatok 5 olyan országot, ahol szerintetek a legnagyobb az aránya a teljes energiamixben a zöld előállításnak. Ez az az 5 ország, amelynek a lakói 8,5 milliárd eurót fognak idén megtakarítani. Halljuk a tippeket. Marvin!
2: Akinél a legtöbb...
1: Mondj egyet!
2: Norvégia, Svédország...
1: Állj. Egyet, de Svédország benne van. Nagyon jó, Svédország. Márk?
0: Hát akkor én meg Dánia.
1: Nagyon jó, benne van. 2 megvan az 5-ből. Tehát megvan Dánia és Svédország.
2: Mondhatok még.
1: Még kell 3, igen.
2: Én beadom az Ausztriát.
1: Nagyon jó, de nincs benne. De egyébként a koszos ötösben sincsenek benne, szóval ez egy ilyen fél pontot adunk. Mm-hmm. Márkó.
0: Így csak egy ilyen merész tipp.
2: Ez
0: Spanyolország.
1: Nagyon jó a tipp, nem, nincsenek benne. Halljuk, Marvin.
2: Hát, de ott akkor nézzük meg az északi dolgokat.
1: Nézzük, halljuk.
2: Akkor legyen mondjuk...
1: Dánia megvan, Svédország megvan.
2: A Norvégiánál megállítottál, nem tudom miért csináltad, de nem, akkor bemondom a Norvégiát.
1: Neted, nincs benne.
2: Nem árt.
1: Márkó.
2: De bének.
0: Finnország.
1: Így van. Ezt Dánia, Finnország, Svédország. És akkor menjünk, nézzük még az északot, de mondjuk egészen extrém közel módon. egy kicsit éjszakabbra, nagyon-nagyon induri-pindurit éjszakabbra.
2: Mi? Esztergom?
1: Igen, amióta kikiáltották a köztársaságot Esztergomban.
0: Lengyel. Szkirályság.
1: Szlovákia.
2: Szlovákia.
1: Szlovákia.
2: Jó, de
1: és még pici. Egy ország. És van még egy országunk nekünk.
2: Az, szerintem a top 5-ben?
1: A top 5-ben. Nyugaton.
0: Nyugaton, hát nem tudom.
2: Mi a harmadik betű?
0: A németekben?
1: A. No. Németország nincs benne.
2: Olaszország?
1: Nem, Franciaország. Tehát Franciaország, Dánia, wow. Finnország, Svédország és Szlovákia.
0: Franciák benne vannak, az mondjuk meglep.
1: A rezsicsökkentő ötök. És kik a koszosak?
0: The dirty five.
1: The dirty five.
0: Kik a koszosak?
1: Die dreckigen fünf.
0: Hát...
2: Lengyel.
1: Lengyelország benne van, gratulálunk Marvinnak.
0: Akkor...
1: Márkovics.
0: Olaszország?
1: Igen, nagyon jó.
0: Olaszország.
1: Ezek a koszoskodás, az megy.
0: Szerintem mi nem vagyunk benne,
1: nem vagyunk benne bizony. Sőt, a Magyarországra igen. Külön kitér a jelentés, mindjárt elmondom, mert nagyon izgalmas. Tehát Lengyelország, Olaszország.
0: Megmondjam. Túl sok időt.
1: Megmondjam, jó. Görögország, Észtország és Hollandia.
0: Hollandia
1: bizony. Szóval ők
2: mire használják ezt a sok tulipán? Nem.
1: Ezek szerint elégetik valószínűleg. És Magyarország egyébként kifejezetten jól szerepel, tehát ezeken az ábrákon, amiket egyébként az energyandcleanair.org most címen meg lehet tekinteni, most már egész nyugodtan. Okay. Magyarország teljesen előkelő helyen szerepel, éppen hogy csak a spanyolok meg a portugálok mögött van, viszont...
0: Igen, a napenergia
2: viszont valamiért magasan is vagyunk egyben.
1: Igen, magasan vagyunk azokon másik, az ábrákon, amik azt ábrázolják ezek a grafikonok, nincs is jobb, mint grafikonról mesélni rádióban, hogy ha emelkedik a gáznak az ára, mennyivel ugrik meg az elektromosságnak az ára a lakosság számára. Mm-hmm. És azt látjuk, hogy Magyarország az egészen a legtetején
2: hát
1: van ennek a listának, és azt mondják, hogy hiába van az, hogy előző évvel összevetve 22%-os növekedést figyeltek meg, miközben a tiszta energia generálása 13%-ot emelkedett, valamint a kifejezetten a napenergiát vizsgáljuk, akkor az EU egyik legnagyobb növekedését tudjuk magunkénak, de ezek, ahogy Márk említette, attól, hogy nem vesznek részt olyan mértékben a rendszerben, nem tudják a gáznak való kiszolgáltatottságunkat ellensúlyozni.
0: Igen, tehát hiába van, ez tök jól be tud termelni, amikor szükség van rá, de amikor ugye nem tudnak termelni, akkor nem tudnak plusz energiát termelni, meg ugye, és ugye ilyenkor jön be a gáz, mert úgy tudom, hogy ugye a legtöbb esetben gázturbinákat kapcsolunk be ilyenkor, tehát amikor ugye hiány lép föl, akkor ugye azokat egyből be lehet kapcsolni.
1: A tanulmány azt írja, hogy ez adja a stabilitást,
0: igen,
1: így van.
0: Igen, tehát nálunk ezek a gázturbinák, és aztán nyilván ott van a magas atomenergia részesedés is, szerintem ez is hozzájárul, de ezt lehetett tudni, hogy Magyarországon igen nagyon, főleg a lakosságra mérve abszolút világszínvonalú a napelem mennyiségünk, tehát az nagyon-nagyon jó, ezt most már jó lenne csak így a hálózatba valahogy jól befűzni, de az meglep, hogy a hollandoknál, az írja, hogy a hollandok miért ennyire mocskosak?
1: Nem írta a tanulmány, de utána nézünk majd szerintem okosan, mert engem is nagyon meglepett, hogy egy ennyire tudatosan gondolkodó, azt nem tudom, hogy tudtátok egyébként, hogy a Hollandiában még a vízzel foglalkozó területi embert is választod. Vannak, nem béna fordítás, de vízgrófjaik, uh-huh. Tehát van egy olyan közigazgatási szint, ahol
0: hát a vízgazdálkodás vagy, akkor ez egy elég fontos kérdés.
1: Vízgazdálkodás szerint is felosztották az országot, és ezeket az embereket választod. Hmm. Nagyon-nagyon különleges, engem nagyon meglepett, de hogy folytassuk még a jó híreket itt a rezsicsökkentési vibe-okon tovább lovagolva.
0: Bocsánat, csak egy kicsit így összegezve, tehát hogy tényleg az látszik, hogy
2: ez
0: ha valaki...
2: Ez annyira nem volt jó hír ránk nézve, de igen.
0: Nem olyan rossz, nem,
1: mindenkire nézve jó hír
2: szerintem. Csak azért, amikor te lakosságiból vállalkozóként hetesszeres szorzót fizetsz a gázra, mert hát nagyon érzékenyek vagyunk, ott rögtön elromlik ez a hír sajnos.
0: Jó, de azt mutatja, hogy azért mennyire fontos az, és erre is akartam kiukadni, hogy ezekről a rendszerekről leváljunk, tehát nagyon sokszor hajlamosak kritizálni a gazdasági szakértők a zöld megmozdulás, hogy mennyibe kerülnek, meg milyen rosszat tesznek a gazdaságnak, stb. De ezek szerintem befektetések, és ez pontosan ez mutatja, hogy ha aki ebbe befektet, igen sokba kerül, de hosszú távon
2: nem azt mutatja, amit most beszéltünk.
0: Ja.
2: Hogy ez nem jó így.
0: Hát igen, van. Tehát hogy nekünk arra kell, igen, mi meg az utóbbi 20 évet, vagy nem tudom, se összes évet azt leszámít, hogy sok napelemet föltettünk, mert ez nagyon jó, de hogy igen, nem fejlesztettünk ezen a téren, és én ezért gondolom azt, hogy például az olyan csávok, mint a répa király, azok...
1: Ez megint csak te vagy? Ez lett az új ilyen beccenem?
2: Most egy pillanatra egyébként az a haja, nézd
1: a
2: haja.
1: A répa király.
0: Nálam jobban ez nem tudja senki.
2: Nézd a kis piros lámpa, így
1: az újacskáid végéből.
0: Bármit hajlandó vagyok eltűrni, de az, hogy a répa királyhoz hasonlítotok, na azt azért nem. Szóval, hogy azok a dolgokkal, amiket ugye hoz, a Hormuz is szoros és béli balhé, annak ellenére, hogy ugye ezt hangoztatja, hogy drill baby drill, mégis az egész világot afelé tolja, hogy gyerekek, milyen szinten vagyunk ki szolgáltatva ennek az egész rendszernek, és hát bizony...
2: Hát ez lehet, hogy egy mesterterv.
0: Lehet, hogy ez a mesterterv.
1: De ugyanaz a szoba? Az előző, tehát a holdra szállásos, gombgyártásos...
2: Nem.
1: Ez másik?
2: Nem, ez egyedül a narancs. Ez egy narancsos terv. És ezt lehet, hogy még nem értitek, dupla-tripla csavar lesz
0: tehát
2: a végén.
0: Annyira több layerbe gondolkodik, persze, a négy dimenziós sakkot játszik, így szokták mondani róla. Ha van, de én még az
1: ez
0: elején...
1: egyébként a zavarodottságnak egy nagy előnye, hogy gyakorlatilag 17 különböző sportot tudsz űzni fejben egyszerre.
2: És elbizonytalantod az ellenfelet. Hogy csak juthatod tele ezig a székig,
0: hogy
2: az amerikai miniszter székig. És gyanús.
1: És utána nagyon-nagyon szigorúan csak annyit mondta, hogy ne aggódj, itt van egy terv.
0: Van egy mesterterv. Jó, de én mondtam, hogy lehet, hogy ez a Fülig Jimmy stratégia, ami a Piszkos Fredben van. Ugye Fülig Jimmy, az a stratégia, hogy Fülig Jimmy végig, vagy Piszkos Fred végig szivatja Fülig Jimmyt, és aztán végül kiderül, hogy ő valójában az apja, és az egészet azért csinálja, mert tudja, hogy őt mindenki annyira utálja, hogy ha ő szivatja majd, akkor segítenek neki. Tehát, hogy egy ilyen csavar van benne, és hát lehet, hogy ez
2: sok ilyen csavart láttunk már azért.
0: Simán.
2: Az életben.
0: A világ jótevője még a végén kiderül. Nagyon a végén.
1: És hogyha még egy jó hírt szeretnénk, emellett, hogy ezek szerint a...
2: Csak bénán kommunikál, bocs,
1: az egyetlen gond, hogy nem kommunikál, de bent a tervek azok.
0: Igen.
1: Szóval, hogy az Ars Technica pedig arról írt, hogy a Nemzetközi Energiaügynökségnek is megjelent egy analízise az elmúlt évről, hogy ezek így májusban, mint az adóbevallást, nagyjából úgy készülnek, nem fogjátok elhinni, hogy minek a korába léptünk a Nemzetközi Energiaügynökség szerint. A Föld belelépett a... minek a korába? Az elektromosság korába. Én azt hiszem, hogy már rég beleléptünk.
2: Ne.
1: De nem.
0: Most léptünk bele.
1: Most bele, szerintünk.
0: Eddig miben
1: voltunk. Nekik, én nem tudom, hogy eddig miben voltunk. Szerintem a pre-elektromossági korban voltunk. Mert hogy...
2: Most merték kimondani.
1: Mert hogy annyira ügyesek voltunk, hogy hiába nőtt egy pindulkát azért az energia éhsége ennek a bolygónak.
0: Nem vészes.
1: Végre megújuló energiából tudjuk a tekintélyes részét fedezni ennek. Szóval nagyon szépen hátba beregethetjük magunkat.
0: A többletek.
1: Tehát nem nyertünk még, de csapataink harcban állnak és nyerni fognak.
0: Majd az AI adat központok majd elszívják azt a többletet.
1: Például egy év alatt 40%-kal voltunk képesek megnövelni az aksi telepítések számát, ami most teljesítményileg globálisan 110 gigawattnál áll. Mi nagyon jól hangzik, szerintem.
0: Igen, nem tudom ezt átlátni, de igen, de valószínűleg, ha így mondod, akkor sok biztos.
1: Emellett
0: ha úgy mondod, hogy csak
1: nagyon...
0: 110 gigawatt, akkor is azt mondanám, hogy hát igen.
1: Emellett egyébként sikerült például nem növelnünk a szén felhasználásunkat, egyébként Kínában még nyitogatnak szénerőműveket, de nyitnak közben egyébként atomerőműveket is, azt mondják, hogy szépen lassan le fogják ilyen tekintetben előzni az Egyesült Államokat, ezek olyan projektek javarészt, amelyeket elkezdtek korábban, és inkább biztonsági célokat szolgálnak.
0: Igen, nagyon biztonsági játékosok, tehát hogy itt a zöldítés az nem ugyanazokat a célokat szolgálja szerintem, mint amit mondjuk a világ nagy részében, hogy hű de jó, hogy zöldek vagyunk, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ők már ezt belátták, amit ugye a Répa király mesterterve is mutat, hogy le kell válni ezekről.
3: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Kávézó a világ végén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
4: Hát ezt te jobban csinálod.
5: Gyere.
4: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
5: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
4: Még egyszer.
5: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
4: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
5: Viszont alig van időnk beszélgetni.
4: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
5: És végre jót dumálunk egymással.
4: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
5: Tévéről.
4: Színházról.
5: Művészetről.
4: Kulturáltan.
5: Vagy nem.
3: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
5: Jó, kitaláltuk, nem?
4: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
6: Anya, mi az a svény? Hogy kerültünk ide?
7: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
3: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
6: És hol vannak a gyerekek?
3: Olvasnak. Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
8: Oda vagy visszafelé Elcse útba az Ópusztaszeri Csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
3: A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
9: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
10: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
9: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
11: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
12: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Már ülésezik az új parlament, középiskolai felvételi, indul a rendkívüli eljárás, a legendás Faros is feltűnik a Balaton felvidéken. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte munkáját az új országgyűlés, a képviselők eskütételük után megválasztják a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest, az alelnököket és a jegyzőket. A tervezett menetrend szerint délután 3 órátájban döntenek az új kormányfőről. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. A Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás lesz. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti rendezvényen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba. Az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hová vették fel őket. Aki sehová sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat. Ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatás.hu oldalon keresőprogram segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Újabb számlagyárra csaptak le a pénzügyőrök, csaknem 180-an léptek akcióba, egyszerre több helyszínen 20 embert állítottak elő, 8-an már letartóztatásba kerültek. A banda a gyanú szerint főként Bács-Kiskunvár megyében működött, és több mint 1 milliárd forintos kárt okozott. A nyomozók autókat, ingatlanokat foglaltak le, bankszámlákat zároltak, és 90 millió forint készpénzt koboztak el, ezzel tulajdonképp már megtérült a veszteség. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, már 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót, amely a németországi buszos piknikek mintájára jött létre. Részletek Bordesz Krisztián főszervezőtől.
3: Ők mindenféle veterán busz találkozót már 90-es évek közepén tartottak, szeretik az Ikarusz, mint ahogy mi is. Mondtam, hogy mi lenne a köztes évben, ők jönnének el hozzám. És így kezdődött el a Tapolcai Ikarusz találkozó. Az autóbuszok száma 70 fölött van, lesz Lengyelország, Németországból, illetve város még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgiajáratok, 55-ös ikaruszok lesznek, 5 darab faros ikarusz, egy 311-es ikarusz. Elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
2: Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán Foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Tisztelt polgártársak, tisztelt rádióhallgatók! Ez a Kávézó a Virág Végén, a Rádió Café 98-on. Hajrá Magyarország, hajrá rádióhallgatás!
1: Hajrá, hajrá! Folytatódik a Kávézó a Világ Végén, és megyünk a következő blokkunkkal tovább, amely a közlekedés címet kapta a mesterséges intelligencia gyakornokunktól.
2: Az lehet, hogy én voltam, szerintem ő próbált szellemes lenni, de leegyszerűsítettem.
1: Leoltottad a kreativitásába, leoltottad.
2: Vissza kellett vagdosni, mert lényegesen jobban teljesített, mint te meg én együtt.
1: Majd idővel be
3: vagy
1: se kell
3: jönnünk. Ezzel a elnevezéssel viccesebb akartál lenni nála esetleg?
2: Igen, lehet. Ez egy ilyen a négydimenziós sakban szintén egy olyan lépés volt, amire nem számított, és most azóta valahol nincs víz és nincs áram, mert ezen gondolkodik egy számítógép.
1: Na jó, szóval, hogy
2: itt is egészen optimista hírekkel szolgált nekünk. Az egyiket egyébként a The Virgin találta, és ezt ő az. Tehát, hogy ezt a kis AI szerkesztő...
1: Igen, valami nevet kéne adjunk neki, pont erre gondoltam én is.
2: Tibi.
3: Fiú?
2: Nem. Lány?
1: Olyas? Nem már. Legyen már csaj, akkor csak fiúk vagy, legyen már egy csajunk legalább.
3: Szerintem is.
1: Én is azt mondanám.
2: Akkor ne, valami...
3: Vagy most azzal akarsz jönni a sokban, hogy ez egy... Ez nem szép dolog.
2: Titi.
1: Andi.
2: Bandi.
1: Azért Andi, mert hogy a... Hát én már Andi. Nagy alval és nagy ével Andi.
2: Szerintem ezt kitaláltatjuk vele. Rettenetes javaslatokat
1: egyébként,
2: fogunk kapni.
1: Egyébként akartam is javasolni, hogy nem tudom, hogy Hannah Fry-t ismeritek-e, egy kiváló youtuber hölgyről van szó, egyébként egy cambridge-i professzor csajci, egy angol csaj, és
2: hát
1: egy nagyon jó kis...
2: lehet már ott professzortól?
1: Ja, bárki
2: felhígult.
1: Lehet. És nagyon jó pofa kis videókat csinál, és akkor most megcsinált egy olyan videót, amiben kísérleteztek egy AI agenttel, és hogy az hogy üzemelt, és akkor ők is azzal kezdték, hogy azt mondta, hogy nevezze el magát, és Kasszandrának nevezte el magát, ami egy kicsit, vicces.
2: Kasszandrisztikus, igen.
1: Igen. És érdekes egyébként, akit érdekel ez az AI téma, meg az AI ügynökök, hát azért az derül ki belőle, hogy hát azért egyenőre még nem tart ott ez a technológia, hogy teljes mértében rá lehessen bízni.
2: Majd az AI blokkunkban beszélgetünk.
3: Addig adjuk Andinak, és akkor megkérdezed tőle majd legközelebbre, hogy tetszik-e neki ez a név, amit adtunk.
2: Rendben.
3: Jó, mert lehet, hogy azt mondja, hogy hát mondjuk szívesebben lenne ő is, mondjuk nem tudom, Barbara.
2: Vagy Lőrinc. Vagy bármi más.
3: De azt azért vegye figyelembe, hogy ő egy nő, jó? Ezt azért vegye tudomásul.
2: Szerintem én maradnék.
3: Ha ezen kiakad, ki lesz rúgva?
2: Én szerintem Totónak kéne hívni. De mindegy. Szóval,
1: egyébként ti is javasolhattok neveket az AI asszisztensünknek természetesen. Ez egy nagyon demokratikus műsor, csak nem fogadjuk el. 0630 698 098 0.
2: Én őt sajnálom. Ezt a szegény kis számítógépes programot. Jaj nem, de hogy is szerintem nekik már, ők már megszokták azt, amit itt hétfő délutánonként tőlünk kapnak.
1: Aki még itt van és kitart mellettünk, az már megszokta ezt.
2: Az elnevezheti. Hétről hétre átadjuk ezt a jogot, hogy elnevezzék ezt a darabka szoftvert, ami rábukkant egy olyan hírre a The Virgin, ami elgondolkodtatja az embert, mert hogy azzal számolnak a derék újságírók, hogy be fog áramlani több százezer használt elektromos autó az amerikai használt autó piacra, ami egyébként az értékesítéseknek közel a 70%-át jelenti, ahogy szerintem nálunk is, ha nálunk még nem többet. Mert
3: honnan?
2: Ez az, képzeld, hogy elkezdenek lejárni az első leasingelt elektromos autók, tehát a leasing időszakuk elkezd lejárni, és ilyenkor jellemzően ezek az autók nem a tulajdonoshoz, hanem a használt autópiacra kerülnek, és elkezdenek újabbat leasingelni. Ezek már ott vannak. Igen. Ott vannak az utakon, csak új gazdát fognak találni
1: maguknak
2: idén. Nem
1: értem, hogy ide is beszivárognak.
2: És ugye ez a 600 ezres szám, amit az újságírók mondanak, ez azért jelentős, mert évente alig több, mint 1,5 millió ilyen autó kell el most Amerikában, tehát tényleg az látszik, hogy ez meg tudja mozgatni a piacot, és ott úgy számolnak, hogy ugyanaz a modell, ami néhány évvel ezelőtt közel 60 ezer dollárba került, itt egyébként egy Hyundai Ioniq 5-öt emlegetnek, az most 28 ezer dollárért kapható, tehát nagyjából megfeleződött az áruk három év alatt.
3: Jönnek a garázsban tartott, nem dohányzó.
2: Így van, vidéki tulajdonostól, női vezető.
3: Ezt nem is értettem, hogy ezzel...
1: Mitől lesz vonzóbb? Nagyon óvatosan.
2: Hát én ezt el tudom neked mondani, hogy a nők szerintem miért vonzóbbak, hogy az autójuk miért vonzóbb, az egy érdekesebb kérdés. Na de... érezzük eleve ti érzitek magatokban most azt a bátorságot, hogy egyedül használt autót vegyetek? Én soha nem vettem szerelő nélkül használt autót, tehát én nem tudok oda menni valakihez és azt mondani, hogy ez jónak tűnik.
3: Az én válaszom nem lesz jó, mert
2: a válaszaid mindig jók.
3: A Várkonyi úrunk, aki egyébként a rádió egyik társ műsorvezetője, ő segít nekem mindig autót szerezni. Hát
2: így megválaszoltad a kérdést.
3: Viszont az elektromos autókon nagyon két éves dilema volt, és ő azt mondta, hogy sajnos, tehát hogy soha nem egyezett
1: a... De tudjuk, hogy ő azért nem egy nagyon nagy elektromos autó fan.
3: Nem, egyébként ő teljesen korrektül elmondja. Tehát egyszerűen az a baj, hogy a pénztárcám...
2: Ja, világos. A pénztárcám az
3: egyenese nem találkozott azokkal az autók egyenesével, igen, ami nekem mint autó megfelelt volna, és azt mondta, hogy sajnos ő is azt tudja csak mondani, hogy nem nagyon ajánl nekem olyan elektromos autót, amik nyilván drágák, amire nincsen garancia már.
2: Aha. Igen, mert hogy én is ezen gondolkoztam.
3: És ez elgondolkodható.
2: Valahogy,
3: miért mondja,
2: valahogy bekalkulálhatóbbnak érzem, és nyilván itt a rutintalanságról van szó, hogy belső égésű motoros autót, vettem eddig hármat, kétszer szerelői segítséggel, egyszer meg az akkori főnököm autóját vettem meg, akiben bíztam, és de eddig nem égettem meg magam nagyon, de valahogy sokkal jobban remegne kezem lábam, ha azt mondanák, hogy itt van ez a bizonyos autó, amit három éve nem dohányzó női sofőr garázsban tartott, és nem gyulladt ki.
1: A egyik hallgatónk azt mondja, hogy a legjobb a katolikus pap, aki a lányát látogatta vele, ha nem esett az eső. Ez a... Köszönjük, ezt keressük, ezt az autót keressük.
2: Mindegyiket megveszük a Marvinnak.
1: Igen, szóval nem tudom, én most megint elterülődtem az elektromos autótól, de csak időre, egy időre.
3: Mert veszel egy dízel teherautót, ha jól tudom.
1: Egy dízel teherautót, igen, majdnem ugyanaz. De hogy azt néztem, hogy nagyon most már a használt autópiacon nagyon korrekt elektromos autókat lehet venni 5-6-7 millió forintért. Tehát, hogy itt tényleg nem sok kilométerrel, és én azért bíznék benne, mert ez viszont egy elektromos eszköz, amit viszont sokkal jobban lehet diagnosztizálni az állapotát. Tehát amíg egy belső égésű motornál 860 ezer alkatrész van, és azok közül bármelyik lehet elkopva, itt egy viszonylag egyszerű dolog van, az igazából a legszűkebb keresztmetszet az aksi, amit meg ráraknak egy gépre, és azonnal megmutatja a diagnosztika, hogy milyen állapotban van. Szóval, hogy én azt nagyobb bátorsággal mernék venni, mint egy belső égésűt.
2: Én nekem is ez az érzésem amúgy, hogy hát indokolatlan félem, mert elvileg a hajtáslánc egyszerűbb.
3: Van, a Gábor például csak annyit mondott, hogy nyilván azok az esetek, amikor valami olyanba tenyerelsz bele, ami bajos, az viszont akkora baj szokott lenni, hogy az viszont nagyon-nagyon nehezen viseli az ember pénztárcája.
1: Hát igen, jó, de ez
3: persze
1: egy belső égésűnél is azért rendesen bele lehet
2: fogni. Jó, kettős tömegű lentkerék, vagy nem is tudom mi ez a dolog, amiről nem tudom, hogy létezik-e valójában, vagy egyszerűen csak valami, ami nagyon drágának mondott.
3: Nem tudom, de jól hangzik.
2: Szerintem
3: engem is mindig riogattak vele. Nagyon. Nálam sose romlott el minden autóm az utóbbi.
1: Hol van az autóban egyébként?
3: Az a kuplunk környékén.
2: Kopog le gyorsan. Légy szíves.
3: Most automata már, úgyhogy már nem tudom befolyásolni. Az a manuálisnál kell nagyon vigyázni, mert hogyha rosszul vezeted, akkor nagyon hamar tönkreteheted. Csúsztatott kuplunk, hirtelen motorfékezések, ilyenekre kellett figyelnem, hogy ezeket elkerüljem.
2: És el is tetted üzenet mindenkinek, akinek eladtad a korábbi autóidat.
1: Figyelj, a hirtelen motorfék az mi, hogy visszavered hát, mondjuk hát ezeket esbe, és fölcsapod a kuplungot.
2: Na, ezek után viszont most, hogy megbeszéltük, hogy nyugodtabban vehetnénk elektromos autót, az a helyzet, hogy közben Kínában és Németországban is egyszerre meghallották a márknak a könyörgését.
1: Na, most már, nagyon ez, jó most dolog. Már ez kezd egy kicsit, gyerekek, kezd egy kicsit kínos lenni, hogy ez ilyen szinten...
2: Szerintem legyél büszke. Ez az influálásnak egy olyan globális szintje, amit kevesen mondhatnak el magukról. Eleve nézzük meg, hogy kik mondtak beköszönő szövegecskét itt az elmúlt 1 óra 20 percben ebben a műsorban. Szóval, egyszerre Kínában és Németországban, hiszen azt ugye tudjuk, hogy a Smart az már egy picit német, meg egy picit kínai, tehát egy kicsit Geely.
3: Ott nem Mercedes.
2: És a Merga a másik.
3: Ja, igen.
2: Igen, igen, igen, igen. Korábban én nekem úgy remélik, hogy amikor a Smart elindult, akkor az Felix Swatch,
1: igen,
2: félig Mercedes
1: az volt.
2: Régen,
1: Felix
2: régen,
1: Swatch,
2: réges,
1: igen.
2: régen.
1: És de, már nincs benne.
2: De aztán úgy tűnik, hogy ahogy a svájci óraiparnak is, lehet, hogy kicsit végig kellett gondolni, hogy meddig ér a takarója.
3: Hát valószínűleg az volt, hogy a Mercedes mondta, hogy jó, nagyon szép órát csináltok ebbe az autóba, csak az autót meg kell csinálnom.
1: Igen.
3: Nekünk.
2: Na, hogy minden esetre ez a két hatalmas vállalat bejelentette egy kínai autóvásáron, hol máshol, hogy haladgatnak a Smart Number 2, nem tudom, hogy a hashtaget hogy kell szépen mondani, de a kettes számú Smart, mindenki érdekesen nevezi el mostanában a termékét, a kettes számú Smartjukkal, ami egy mikro EV, ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy kisebb, mint egy 500-as Fiat,
1: de
2: és az a helyzet, hogy
3: szukib
2: is gyönyörű. A New Atlason van egy kiváló cikk, ami összefoglalja, hogy ezen a ponton mit lehet sejteni erről az autóról. Sajnos az árát nem, ott iparági becsléseink vannak,
1: ugye? Tehát...
2: és ilyen 10-11 millió forint környékére lövik a magyarországi árát a szakértők, hogyha átszámolgatjuk ezeket az összegeket, de maga az autó...
1: Ide jutottunk, hogy a 10-11 millió az egy ilyen bargain.
2: Hát ennek semmi, ezt mosolyogva mondtam, de csak azért, mert veletek ülhetek egy szobában, tehát hogy szerintem rengeteg pénz.
1: Hát ez az. Jó, de valóban az van, hogy olyan szinten nem
3: azért mégiscsak egy kis szappandobozt veszel.
1: Egy kétszemélyes
3: igen, amivel rohangálsz a városba. Nehéz ugye autó szépségről beszélni rádióban.
2: Igen, az még a grafikonoknál is nehezebb.
3: De egyet el kell mondjak, hogy fehér az abroncs.
2: Fehér az abroncs, és nem tudjuk, hogy
3: ez csalás.
2: És nem csak
3: úgy, mint a régi Cadillac-eknél, hogy oldalt van egy fehér csík, hanem teli fehér.
2: A futófelülete tök fehér. Tehát amikor hazaérsz vele, gondosan lemosogatva.
1: Mert van egy ilyen beépített kis söprű, ami így söpör előtte, és így lesöpör mindent az útra, hogy tiszta tudjon maradni a gumia, de baromi jól néz ki. Tehát azt ajánlom, hogy keressetek rá erre a Smart
2: Dombor nyomat van az elején, mint valami Louis Vuitton táskán, és tényleg, mint egy kis csattal ott lenne tartva valami, pixelekből állnak a fényszórói, a kilincse, az nem is tudom, hogy mire emlékezte, de olyan, mintha egy kis márkajelzés cédula lenne a Farmer hátulján. Annyira gyönyörű, hogyha ennek a harmadát meg tudják csinálni, akkor én a Márk nevében ígérem, hogy ő venni fog egyet.
1: Szerintem ezt hát...
3: Még a Renault 5-öst még nem igen. veri meg nálam, így ránézés.
2: A Renault 5-ös fantasztikus, nagyon és az tényleg lesz. Itt van az utakon. Az ezzel ellentétben, ami egy kínai
1: belőle.
2: Autóson van, az a Renault 5-ös, az olyannyira egy korszakalkotó műalkotásnak tűnik nekem, meg annyira menő, mint az i3-as volt, amikor megjelent, vagy mint a Hondának a kis elektromos Super Mario autója. Igen. Szerintem ezek csodálatos járművek.
1: Én pont azért gondolom azt, hogy ez még akár valóban hasonló kinézetten jelenhet meg, mert hogy egyértelműen visszajelzi a piac azt, hogy ilyen autókra van igény, tehát igenis legyenek jól kinéző, tehát ne azért, mert elektromos, ne nézzen már
3: meg
1: úgy ki mindenki.
3: Én nagy kedvencemet, ami egy nagyobb autó, ugye az Ioniq 5-ös Hyundai, az a 45 éves évfordulóra készült, full koncept autó volt, senki nem gondolta komolyan, hogy ezt ki lehet gurítani az utcára, és egy az egybe úgy gurították az utcára, és imádják az emberek.
1: Igen, tehát ez fontos az embereknek, és mivel a verseny szerintem borzasztóan kemény, ezért nem nagyon engedheti meg magának szerintem most már senki, talán rájönnek erre, hogy ne nézzenek ki baromi jól az autóik.
2: Hát az igazság, hogyha elképzelem most magam előtt, hogy ez Kínában egy népszerű autó lesz esetleg, és egy kínai nagyvárosban ilyen dolgok száguldoznak, már lehet, hogy bekéreckedek a Mátrai Miki mellé legközelebb valami ilyen kis tanulmányútra.
3: Ez veszel egyet, és ezzel hazajössz.
2: Nem, keresek valami szimpatikus kínai embert, és megkérem a ilyen Google Translate-tel, vagy hát a helyben elérhető Google Equivalence Translate-tel a kis mandarin tudásommal, hogy vigyen el egy körre, ami egyébként egész hosszú lehet, mert hogy 300 kilométer, Kínában 400-at fognak mondani, de mi a világ maradék részén 300-ra becsüljük, ami én szerintem egy ilyen kis autótól, amire az ember nem össze-európai túrára indul el, teljesen jó, és azt mondják, hogy 10%-ról 80-ra fel fog tudni tölteni 20 perc alatt.
1: Igen, most ebben egyébként nagyon nagyot lendült megint csak az akkumulátor szegmens, hogy így sorra jönnek ki a CATL, ugye kidobott talán több új aksit is, ugye azt hiszem az egyik BYD-ban ezt most már fogják is szállítani, amik ugye ebben fejlődtek baromi nagyot, hogy iszonyat sebességgel tudnak tölteni, ami ugye a nagy visszatartó erő volt, hogy jó, hát oké, de ha lemerül, akkor mennyi időt töltöm föl, és baromi gyorsan tudnak nagyon tölteni, gyorsan. Úgyhogy ez szerintem egy nagy előrelépés.
2: És egyébként jó hír azzal kapcsolatban, hogy mekkora lesz a különbség a produkcióban, tehát az ténylegesen legyártott és a koncepció autó között, hogy az idei párizsi motorsóra ígérik, tehát októberre ígérik, hogy meg fogják tudni mutatni a valóban gyártásba kerülő verzióját. Én őszintén bízom benne, hogy akkor nem tud hatalmas lenni a különbség, nem olyan, hogy majd 9 év múlva jelentkeznek, hogy tudjuk, hogy rajzoltunk valamilyen szépet, de itt van ez a cipős doboz 4 kerékkel, be lehet dugni a konnektorba.
3: Nem hiszem, mert ki tudják, ők is 9 év múlva ez már nem lesz szép.
2: Szerintem egyébként...
1: De ez egy ilyen klasszikus jellegűnek tűnik szerintem, és ezt szerintem lesz. Imádni fogják, és gondolom, hogy lesz egy csomó mindenféle kis csecsebecsi, amivel lehet ezt majd alakítgatni, tuningolgatni.
3: Azt írják, hogy a méret egyébként nagyjából ugyanaz, mint a régi Smart.
2: Mondom neked egészen pontosan, én nekem akkorának tűnik a hossza, lehet egyáltalán hosszról beszélni, befoglalható egy négyzetbe az egész, az 2,79 század méter, tehát 3 méter alatt van, és azt mondják, hogy az előző modellnél 10 centivel hosszabb mindössze.
1: Na ne, akkor nem kell.
2: Ez a megalománia elfogadhatatlan.
1: Ha nem tudok keresztbe parkolni vele, akkor nem.
3: Kiukadni, hogy ez anya akkor.
2: Hányszor láttatok egyébként Smartot keresztbe parkolni?
3: Sokszor, persze.
1: Az a legnagyobb
2: menőség. Oda beállni 90 fokban, az egy akkora középső új, hogy csoda, hogy elfér egy ilyen kis kocsiban. Így keresgéljetek nyugodtan, menjetek. Igen. És olyan jó, mert egyébként a felelőtlen parkolókat igazolja, hiszen nincs is szebb, mint egy ekkora helyet hagyni két autó közt, ahova semmi és senki nem fér.
3: De tudjuk jó, hogy mindig kettővel előtte volt a hibás.
2: Pontosan, ez már csak egy következmény.
3: Te már csak sajnos nem tudtál másképp. Te figyelted, te láttad, hogy az előtted kettővel mekkora.
2: Annyira ott kéne hagyni egy kis posztitet, hogy a másik a hülye. Csak ennyit,
1: ezeket lehetne gyártani előre minden ilyen kis posztiteket, amiket lehetne ilyenkor szórni.
2: No, de ha még szeretnénk mobilitás ügyben jó híreket, Balázs. Akkor a Fast Company
3: perces hírrel.
2: Fast Company is szolgált, ez pontosan annyi, mert ezeknek az eszközöknek a vezetéséről nem sokat tudunk, de lehet, hogy nem is fogunk soha, mert hogy automatizálódnak. Egy Crewline nevű cég, vagy startup kitalálta azt, hogy hogyan lehet már működő úthengereket önvezetővé tenni.
1: Még is nem gond, ha nincs egy úthengernek vezetője.
2: Hát ők is
1: baj történhet.
2: Ők is így vannak vele. Megállítom
3: félkézzel.
2: Azt mondják, hogy 30 napja dolgoznak egy ilyennel, egy repülőtérnél, a kifutópályán, Texas államban, Austin városában, és eddig napi 6 órát álltak ezek a gépek, tehát nem dolgoztak, ez sikerült 1 órára levinni, és ami engem megdöbbentett, hogy egy ilyen járművön nagyjából 1 óra alatt telepíthető ez a rendszer, és semmilyen kábelt nem kell átvágni.
3: Jaj, ezek meglévő
2: ez
3: gépek.
2: Ez egy retrofit megoldás. Nem veszel új úthengert.
1: A kormányát? Ugye,
2: talán emlékeztek,
1: van egyet a kormány egy úthengernek?
3: A kifutópálya igazából egyenes.
1: Hát igen.
2: Google Waymo-ja is ugye innen indult, tehát az is egy retrofit megoldás volt. Tehát voltak ilyen elképzelések régen rendes személyautóknál is, de úgy tűnik, hogy maga a koncepció nem idejét múlt, ami azért szuper, mert ha jól tudom, ezek azért sok 10 milliós járgányok. Igen. Tehát nem biztos, hogy nagyon szívesen lecserélni őket az ember.
1: Hát és meg ez pont az a fajta munkakör, ami valószínűleg nem a világ legizgalmasabb, hogy ott ülsz egy ilyen úthengeren, és csak így tulajdonképpen csak felügyeled, mert hogy igen, mész előre. Tehát, hogy ezekre szerintem nagyon-nagyon alkalmas, és talán kicsit kevésbé kockázatos, igen, egy zárt környezetben történik ez a dolog.
2: Pontosan.

0: energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Három évtized ikonikus hangzása, pszichedelikus grúvok és különleges látványvilág. A Color Star jubileumi koncertje május 9-én az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Color Star 30, május 9-e Akvárium.
1: A Psychedelic Source bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
2: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik legnagyobb sláger terméke, a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
7: Aindi, az AI gyakornokunk által AI hype és a valóság, vagyis szoftveragy versus emberek blokkunk következik most.
8: Szerintem ez egy teljesen korrektül elnevezett, ugyanakkor szörnyen hangzó kis blokk címecske, amit
9: majd
8: adott a rendszer.
9: Majd mindjárt megérti mindenki.
8: De egyébként írt egy összefoglalót is, figyeljetek, a tech elit görcsösen akar lenyomni a torkunkon egy mesterséges intelligenciával vezérelt jövőt, írja a mesterséges intelligencia, de a társadalom kezd besokalni. Zene helyett digitális hulladékot kapunk, nem mi úgy általában. Emberi munkaerő helyett halucináló botokat, mint
7: mondja, ő. Halucináló bot, igen.
8: És még a saját autóinkban is tönkreteszik a felhasználói élmény.

0: szüleim.
1: Csodálatos, csodálatos.
0: Szóval szegény, mondanám, hogy a saját sírját ássa,
1: de nem,
0: de még ennél sokkal rosszabb a helyzet. Minden esetre az, amire utal a AI gyakornokunk, azt egyébként nagyon ügyesen megállapította, hogy a hét egyik legfontosabb híre volt, vagy az elmúlt két hét egyik legfontosabb híre volt, az a The Verge nevű magazinnak a főszerkesztője, Nilay Patel gondolatmenete, amit egy podcastben adott elő nagyjából negyed órában, és azt mondja, az az ő tézise, amivel nyilván lehet vitatkozni, nem kell feltétlenül elfogadni, hogy az elmúlt években a szoftver agy gondolkodás uralkodott el a tech eliten, ami azt jelenti, hogy a világot szeretnék szoftverként látni, vagyis determinisztikus. Ha ez történik, akkor amaz történik, működésre átállítani, automatizálni, amit automatizálni lehet, mindent adatbázisokban, meg az adatbázisokon végrehajtott műveletekben tálalni.
1: És
0: ehhez képest az emberek egy része, és itt az újságíró idéz számokat, hogy hányan utálnak ilyen szoftverekkel dolgozni, meg kinek mi a problémája a nagy nyelvi modellekkel. Minden esetre, hogy ezt mi nem akarjuk. Nem akarjuk az AI-t, és nem akarjuk az automatizációt, pont. És ők hosszú ideje foglalkoznak ezzel, és engem nagyon érdekel a véleményetek, hogy itt vajon azt látjuk, hogy az újságíró, akinek az üzleti modellje, a munkájának az értéke mind hatalmas veszélybe került ezáltal a szoftverek által, az ő panaszát halljuk, vagy ti érzitek-e magatok körül ezt a hatalmas AI ellenes közhangulatot, kapák, kaszák, összetört monitorok?
1: Hát az a közhangulatot szerintem nem, mert az átlagember még nem is feltétlenül érzékeli azt, hogy ez milyen szinten fogja befolyásolni az életét, mert igazából az átlagember életét még nem is befolyásolja olyan szinten. De összességében azért azt látom, és szerintem egy jó szonda mondjuk a fiam reakciója, aki 19 éves, tehát azt lehet mondani, hogy ők abszolút azok, akiknek nyitottnak kéne lenni erre a technológiára, hiszen már ebben nőttek bele, meg ezzel együtt nőttek föl, és ott abszolút az van, hogy utálnak mindent, amit AI. Tehát ez az AI slopot, hogy az
0: AI... De a
1: AI...
0: végterméket, ugye?
1: A végterméket.
0: Tehát, hogy az, mert
2: ezt igen. Én azt akartam kérdezni, hogy ez a kérdést hogy kell értenem?
0: Ő
2: mivel
0: azt mondja,
2: kapcsolatban érzem ezt
0: igen,
2: a hullámot?
0: Pont, szerintem is itt egy kettősség van, mert hogy ő azt mondja, hogy az amerikaiak fele úgy gondolja, egyébként reprezentatív felmérések szerint, hogy az AI több rosszat fog tenni velünk, mint jót. Az amerikaiak 80%-a, a megkérdezettek 80%-a aggódik, és 35%-a, és ez lehet egyszerre igaz, tehát nem véletlenül nem jön ki a 100, kíváncsi a technológiára, vagy tud lelkesedni bizonyos aspektusaiért, és egyébként a mostanában nem véletlenül hírhetté vált bevándorlás ügynél csak egy picit népszerűbbek ezek a szoftverek, ezek szerint, a felmérések szerint. Tehát nekem az az érzésem, hogy miközben egy praktikus eszköz, amit észre se vesszük, annyit használunk. Majd ugye mai hír volt talán
2: ezt
0: a Telexen.
2: Ezt akartam mondani, hogy szerintem egy átlagember igazából hogy csapódik le hozzá egy AI cigiző cica, vagy ChatGPT, ami segít.
0: Szerintem a kettő egyszerre.
2: Egyszerre, ez a kettő, de hát ezen kívül ugye ez egy pici része, amit mi talán felhasználói szinten találkozunk vele.
1: Ez pont ugyanaz, mint amikor az egész internet elindult, hogy internet ellenes vagyok, vagy sem. Hát nyilván az internet is hozott számtalan fantasztikus dolgot az életünkbe, meg egy csomó negatívumot is hozott. Ez az egész AI forradalom is pont egy ugyanakkora, vagy még nagyobb lépés lesz, mint az AI, mint az internet elterjedése, aminek nagyon sok aspektusa lesz. Van, akinek a munkájára nézve szerintem nagyon veszélyes lesz, de összességében meg fog változtatni mindent, és egy csomó mindent könnyebbé fog tenni. Tehát, hogy egyszerűen szerintem nem lehet ilyen fekete-fehérre lefesteni.
2: Abban Vágási Feri is beszállt volna az internetbe.
1: Beszállt volna az internetbe.
2: Ha lett volna 30 000 forintja, én is azt gondolom, hogy
1: az AI-ba is beszállna, ha lenne 50 000.
0: és a, itt a 30 ezer forint szerintem egy fontos kitétel, pont egy, egy filmek, egy gyártó stúdió vezetőjével beszélgettem nemrég, aki például nagyon érdekes választ adott arra, hogy szerinte mi fogja megszüntetni azt, ami az embereket javaslom sokukat irítálja, amellett, hogy féltjük a jövőnket, meg féltjük az állásainkat, az, hogy tele van körülöttünk a világ ilyen mesterséges intelligencia generálta rettenettel. Ő azt mondja, hogy onnantól kezdve, hogy ezek a programok fizetősek lesznek, már senki nem akar majd még egy dohányzó cicát generálni, mert vicces, amíg ingyen van, de utána, amikor fizetni kell érte, akkor lehet, hogy inkább már nem.
1: Igen, ez mondjuk ebben, ebben abszolút lehet, lehet ráció.
0: Hatékonyabb lehet, mint hogy minden lefogja, ilyen felismerő algoritmus. Hát,
2: azért a jók ugye most is fizetősek, és nem kevés pénzbe kerülnek azért, ha jól tudom.
0: Igen, de nem ez a mennyiség. Valószínűleg azt, a, azt, a, azt az áradatot, igen, amit látunk.
1: Tehát a cigiző cicát azt valószínűleg nem azt csinálja már, aki, aki megvesz egy csomó ilyen szoftver előfizetést. Hát
2: a,
1: hanem...
2: Ha nem is ő, de valaki leül a gép elé.
0: És mi?
2: A kisfia.
1: Hát jó, az lehet, az lehet, az lehet. De el is fogják unni szerintem. Tehát ez most még az újdonság varázsa. Láttuk az összes ilyen trendnél, ja, a Ghibli rajzoknál, és akkor elárasztja, és aztán az emberek erre, erre ráunnak.
2: Igen, egyre, egyre gyorsabban lesz inkább kínos ezekkel játszani, igen, mint, igen. A... mint
0: én is ezt gondolom. És ugye közben, tehát itt van ez, amit ő említ, mint egy mondjuk azt, hogy mérvadó publikációnak a főszerkesztője. Ezzel párhuzamosan az ő volt munkatársa Casey Newton, aki egy hírlevelet szerkeszt hasonló témákban, pedig azt mondja, hogy ő rájött, hogy hogyan ez ezzel a buborék kérdéskörrel.
1: Mármint a buborék, is... hogy ez ki fog pukkanni, ami sok mindenki
0: prognosztizál. Hogy van ez ezzel, hogy itt tényleg buborékról van ez szó, és ő azt mondja, hogy ahogy végigjárta most ez a negyedéves jelentések, meg éves jelentések miatt a nagy technológiai vállalatoknak a weboldalét, végighallgatta a sajtótájékoztatókat arról, hogy a hogyan nyilatkoznak a pénzügyi vezetők. Mindenki azt mondja, hogy elképesztő mennyiségben nő a bevétele ilyen forrásokból. Tehát azt látjuk, hogy beszélhetünk buborékról, de valahol van igény, mert hogy keresnek vele pénzt. Tehát cégek erre kiadnak pénzt, és ő azt mondja, hogy úgy tűnik ez neki buboréknak, mint a vasútfejlesztések idején, hogy valóban boldog-boldogtalan vele belefogott, és indokolatlannak tűnt, és indokolatlanná is vált egy csomó vasútvonal később, de a technológia maga megmaradt, és valóban forradalmasította azt, hogy működünk.
1: Szerintem ez nem fog visszafordulni, tehát az biztos, hogy ez itt lesz. Az nagyon-nagyon bosszantó, valóban is idegesítő, hogy ezek a tech brók, ahogy megpróbálják ezt gyakorlatilag lenyomni a torkunkon, tehát szerintem egy csomó mindenkinek ezzel van tele a hócipője, hogy ezt így folyamatosan ránk akarják erőltetni, és folyamatosan azt állítják, hogy ezt nekünk használnunk kell, és nem az van, hogy hagyjuk, hogy ez a dolog itt szépen természetesen magától menjen. Főleg úgy, hogy ezek a tech prók, akik ezt nyomják, hát nem a legszimpatikusabb arcok a világon, azért hát ezt is lehet látni.
2: Neked nem szimpatikus.
1: Hát elég, úgy tűnik, hogy
2: neked,
1: jó, neked tudom, hogy szimpatikus.
0: A Márknak és azoknak az embereknek, akik molotov koktélokat dobálnak az ilyen vállalat alapítók házért, mert hogy erre is volt precedens sajnos az elmúlt pár hétben, és nagyon sok újságíró pontosan így kérte őket számon, mint most a Márk, hogy nem lehet egyszer azt csinálni, hogy fél évvel ezelőtt ijeszgetjük a világot, hogy ez egy transformatív technológia, mindent megváltoztat, olyan, mint az atombomba, jogszabályokra van szükségünk, mert annak ez lesz a következmény, az emberek megijednek tőle, hát, és utána így reagálnak.
1: Meg hát azért az is benne van, hogy ezek az arcok, tisztelt a kivételnek, elkezdtek szerintem túlnyúlni azon a hatáskörön, amit szeretnénk látni, és elkezdenek megpróbálni belenyúlni a társadalom szövetébe, a politikába, a társadalom alakulásába. Tehát ugye most is volt egy nagy port kavart, a Palantírnak a vezetője írt egy ilyen
0: egészen elképesztő kiáltvány.
1: Igen, ami hát abszolút a politikába átnyúló, hogy igen, a politikus, a nyugatnak a kemény vonalas, az erőn alapuló politikát kell végeznie, és ki kell használni a technikai fölényt, és a többi. Tehát ez az, ami szerintem egy csomó embert kiborít, hogy gyerekek, álljon már meg a menet, oké, hogy ti gyártjátok ezeket a cuccokat, de ne akarjatok már tényleg teljes, totális uralkodói lenni az egész világnak, szóval azért oké, hogy trillió dollárokat kerestek, de hogy azért még ebbe is beledumálnátok, azt azért már ne.
0: És ezzel egyébként mindez egy nagyon érdekes körítést ad ahhoz, hogy a Meta, ami egyébként ennek a bizonyos ebből az egész boomból profitáló cégeknek az egyike, igaz, talán a legkisebb az Elite klubból, tehát ők azok, akik nem tudtak annyira hatalmas bevétel növekedést elérni, mint a versenytársaik ezen a területen, azok után, hogy egyébként ugye dollármilliókért, mint a sztársportolókat úgy igazolták le az AI kutatókat, ők bejelentették, illetve nem bejelentették, kiszivárgott, majd megerősítették, hogy májusban a munkatársaiknak a 10%-ától meg fognak szabadulni.
1: Az 8000 ember?
0: Ez kb. 8000 ember.
1: Nagyon kemény. Mindezt azért, mert hogy egyszerűen AI-ra váltják le őket.
0: Igen is, meg nem is,
2: mert ugye ez valami 135 milliárd dollár, hogyha jól emlékszem, amit spórolnak ezzel?
0: Nem.
2: Vagy pontosabban nem spórolnak, hanem hogy ebből teremtik elő azt a 135 milliárdot, amiből fejlesztést kérlek, segíts ki.
0: Gyakorlatilag átcsoportosítanak. Tehát az történik, hogy ők azért most ők keresnek évente kb. 200 milliárd dollárt, és annak nagyjából a negyedét, ötödét költik a munkatársaiknak a bérére. Ezzel párhuzamosan hatalmas rajtuk a nyomás, hogy adatközpontokat építsenek
2: igen,
0: ki.
2: Igen, ezt akartam.
0: És ezekbe a technológiába fektessenek, és láthatóan úgy gondolják, hogy nagyobb bevételt fognak tudni generálni azokkal a befektetésekkel, mint tudnának ennek a 8000 embernek a munkájával. Ami azok után, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt épp milyen tempóban vették fel az embereket, vagy hogy most is 6000 nyitott pozíciójuk volt, amit nem fognak betölteni. Tehát ez a 8000-hez számoljuk hozzá azt, hogy 6000 olyan állás, ami lett volna, de nem lett. Azért ezek elképesztő számok. És
2: a pikantériát még azért tegyük hozzá ehhez a hírhez, hogy ugye viszont a megmaradt embereknek elkezdik...
0: Hát nekik nagyon jó dolguk
2: van. Nagyon jó dolguk lesz, viszont azért a háttérben monitorozzák a képernyő mozdulatsorokat mindent, tehát rögzítik valójában a munkájuknak a elvégzésének a folyamatát, amivel tanítják azt az AI-t, akik...
0: Jaj, Marvin, ne legyél ennyire cinikus, hogy még valakivel ásatjuk a sírát, hadd idézzem őket.
2: Jó, köszönöm.
0: Ezzel minden Meta munkatárs tud segíteni, hogy a modelljeink jobbak legyenek, egyszerűen azzal, hogy csinálják a napi munkájukat. Ha már ágenseket fejlesztünk, amelyek segítenek az emberek mindennapi feladataikban, miközben számítógépet használnak, szükségünk van való életbéli példákra, hogy az emberek ténylegesen hogyan használják.
1: Nem is értem, miért utáljuk őket. Nem értem.
0: És erről az
2: Aztechnika számolt be. Tehát nem az, hogy kifotisztatod a munkaerőddel saját magát szép lassan.
0: Nem, dehogy is.
2: Vagy
0: nem,
2: akkor Marvin, én rosszul értelmeztem ezt a kedves mondatot.
1: Illetve te, de ezzel az emberiség javát szolgálod.
0: Pontosan.
1: Föláldozod magad egy szebb jövőért. Érted? És egyébként ugye a Disneynél is ugyanezt csinálták meg, ahol szintén az van, hogy az összes olyan designert, akik gyakorlatilag ezeket a Disney világokat megtervezték, a ruhákat, az egész látvány, stb. Azokat mind, ott is több ezer alkalmazottat, mind kiraktak, mert hogy az AI-t az ő munkáikon betanították, és most már innentől kezdve úgy gondolják, hogy majd az AI megcsinálja az ő munkájukat.
0: Nem szeretnélek titeket nagyon lehangolni, bár egyébként nagy hobbim, és igazából szeretem. De hogy valahol idefele jövet olvastam, és későbbi adásban szántam,
2: minket,
0: hogy valamelyik platformon a föltöltött podcasteknek a harmada is már AI generált. Szóval innen szerintem csak egy lépés, és tudjuk, hogy ezt a rádiót bölcs emberek vezetik, akik a húsvér műsorvezetésben.
1: Igen, és nagyon szeretjük őket.
0: Nagyon, mind bölcsek.
1: Igen.
0: Nagyon bölcsek, igen. És nagyon kedvesek, de... Amúgy, mielőtt azt gondolnánk, hogy ez lesz itt a korszakalkotás, hogy a Meta egyszerűen megfigyeli a saját munkatársát. Aha, így dolgoztok ki, akkor van, attól nem kell jönni. Ennél van egy sokkal jobb szoftver, megoldás, ami fölütötte a fejét, és szerintem ezzel érdemes egy kicsit foglalkoznunk, és zárnunk ezt a csodálatos adást, hogy elkészült az anti-Grammarly. Ugye a Grammarly-re emlékszünk.
2: Persze.
1: Persze, kiavította a kis elütéseinket, a nyelvtani hibáinkat.
0: Különösen a reklámokat.
2: És egyre mélyebbre dugták a telefonok beállításaiban, hogy nem tud kikapcsolni emlékeket.
1: És soha nem hibázik.
0: Soha. Dehogyis, Grammarly nem ért félre semmit.
1: A kedvencem az volt, amikor valaki...
2: Amikor ezt használod, részegen.
0: Legjobb.
1: Mindannyian, hát az volt valahol, aki, nem tudom, a feleségének, a feleség ráírt az apukára, hogy minden rendben van otthon a gyerekekkel, és akkor mondta, igen, persze, minden rendben, kis Jimmy itt játszik mellettem az ánuszommal. és hát ez ugye természetesen az ázuszra vonatkozott volna. De,
0: hát de na, hát na. De,
1: igen.
0: Szóval, hogy ezek a szoftverek, ezek a generatív mesterséges intelligenciák, ugye annyira jók lettek, ez mai hír volt, hogy már szakmunkásállásokat sem lehet rendesen betölteni, mert AI-jal iratják az emberek az életrajzokat. Tehát itt valahol a HRS szakmának itt komoly kihívás lesz, hogy hogyan lehet válogatni a potenciális munkaerőből, ha mindenki egy idealizált, picit halucinált és kiszínezett verziót tölt föl magából dog formájában. Na de...
1: De itt a megoldás.
0: Na de itt a megoldás, hogyha az ember el akar bújni az őt leleplezők előtt.
2: Csodálatos.
0: Mert hogy egy leleményes fejlesztő elkészítette azt a megoldást, ami visszabutítja a szöveget, amit túl jól legenerál neked a ChatGPT.
1: Ez az akkor lesz csodálatos.
2: Beállításait akarom tudni, akarom látni a részleteit.
0: Van három szint.
2: Értem, de azon belül is biztos, hogy még sokkal.
0: Tudod, hogy van elnevezve a három szint? Finom, emberi, vagy CEO.
1: Ne.
0: Ezeket a szinteket tudja visszabutításban.
2: De ez csak a belépő hármas. Szerintem fél éven belül a legkomolyabb, nem tudom, butítsd vissza 12 éves kisfiú.
0: És a legjobb, hogy
2: nem tudom, matchboxot akarok típusú üzére.
0: A szolgáltatás neve Sincerely, azaz őszintén.
1: Igen.
0: Direkt elgépelve.
1: Nagyon jó, csodálatos. Nem tudom eldönteni, hogy ez egy poén, vagy pedig tényleg komolyan gondolják, de mind a kettőnek nagyon jó, úgyhogy...
2: Komolyan gondolták, nem?
0: De ugyanezt szokták a belgáról is kérdezni, nem? És soha nem válaszol az ember
1: régóta,
0: erre.
1: És egész régóta itt vannak.
2: Döntsd el te!
0: Igen.
1: Nagyon, akkor ti is döntsétek el, hogy ez komoly vagy nem komoly. Lehetőségetek van erre. Hát mostantól bármeddig. Köszönjük szépen, hogy a jövő hétig, de igazából nem, akármeddig gondolkodhattok ezen. Mi elbúcsúzzunk, mert lejárt a műsoridőnk. Ez az adás is, mint az összes többi, fölkerül a felhőbe.
0: Azt hittem, hogy azt mondod, hogy AI generált.
1: Ez is AI, most már elmondhatjuk, ez is AI. Nem voltunk itt, mi is öröztünk a sarki kocsmában, amíg ezt a legenerálta a mesterséges intelligencia. Maradjatok itt a kávén, érezzétek jól magatokat. Sziasztok!
0: Sziasztok.

0: Kávézó a világ végén. Szonikus túlélő úti kalauz McManamy Márkkal és Marvinnal a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé 98.hu. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja: Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
1: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
2: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
1: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
3: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
4: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Megalakult az új parlament, letették esküjüket a képviselők, estig gyűjt a rászorulóknak az Élelmiszerbank, érték és szórakozás ma van a Táncház napja. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte munkáját az új országgyűlés, sok dolguk van ma, honanyáknak és honatyáknak már letették esküjüket, ezt követően megválasztják a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest, az alelnököket és a jegyzőket. A tervezett menetrend szerint délután 14:30 körül döntenek az új kormányfőről. Magyar Péter is a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. A parlamenti bizottságok létrehozása, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztása is ma esedékes. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Emellett díszszemle és ünnepélyes zászlófelvonás is lesz a Kossuth téren. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 000 csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 000 forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 000-nél is többen adakoztak. Egy autó gyermekülésében találtak drogot a rendőrök Borsodabaui-Zemplénben. Ózd és Arló között állítottak meg egy kocsit, alaposan átvizsgálták, így bukkantak rá az anyagra. A 200 g szer mellett több mint 2,5 millió forint is volt a sofőrnél. Ezt és a nagyértékű autót is lefoglalták, kezdeményezték a 38 éves férfi letartóztatását. Ma van a Táncház napja, 1972-ben e napon indult útjára a mozgalom. Határokon innen és túl élő népzene, tánc és viseletbemutató koncertek várják az érdeklődőket. Árendás Pétert, a Hagyományok Háza népzenei szakcsoportjának vezetőjét hallják.
4: Fiatalok és idősebbek, 100 000-ei a magyar néphagyományt élik, ezeket a dalokat éneklik, ezekre a zenékre megtanulták azokat a tánclépéseket, és saját maguk tudnak kötetlenül táncolni. Ez nem egy múltbéli dolog, ezeket a szépségeket, értékeket bizony érdemes mindenkinek közelebbről is megismerni.
3: Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Tánc.
1: Fiatal koreográfusok előadásait láthatja a közönség a Tánc 28 Veszprémi Nemzetközi Kortárs Fesztiválon május végén. A tánc előadások mellett a film és az irodalom is helyet kap a fesztivál kínálatában. Horváth Csaba, a fesztivál művészeti vezetője közölte, a fesztiválon fiatal, sok esetben pályakezdő alkotók mutatják be többségében egészen frissen készült előadásaikat a közönségnek, május 26-a és 30-a között. Naponta 3-4 produkciót is láthatunk. Az előadásokat a város kulturális intézményeiben és a belvárosban szabad téren tartják. Május 26-án láthatják a nézők a budapesti Csippola Kollektíva a Test Misztériuma című tánc előadását, valamint Horváth Nóra és Olá Balázs Bál című előadását, amelyben népi és kortárs elemek egyaránt megtalálhatók. A Vasas Művek Zárt Ajtók című darabja zárja az első nap programját, amelynek koreográfusa Vasas Erika. Május 27-én a Sepsiszentgyörgyi M-Studio Lift 2 Sunny Sky Floor című mozgásszínházi előadása kerül a közönség elé. A koreográfus Fehér Ferenc, a debreceni Gradient Kortárs Balett Nemzetközi Társulata Mind the Body című előadással érkezik a fesztiválra. Az ANRO Kulturális Egyesület József Attila versekre komponált koreográfiát mutat be. Május 28-án Csáki Benedek és Hevesi Fanni Elmozdított Formák című szabadtéri előadását láthatják az érdeklődők, majd ugyancsak ők az Ünnepi Színjátékok című darabot mutatják be, amely Nádas Péter szövegére íródott. A Juhász Kata Társulat kísérleti színházi előadását Szemét Földe címmel láthatják a nézők, ezt követi Nagy Fruzsina Egyedbea és Téri Gáspár Drown Apart című alkotása, amely az előadásban szereplő látványos jelmezek köré épül. Május 29-én lesz a Grecsó Fivérek összművészeti estje Apánk üzent címmel, majd a Veszprémi Táncműhely Életfa című előadása zárja a napot. Május 30-án a Veszprémi Táncműhely a Szobrok Megmozdulnak című szabadtéri előadása kerül színre. Ezt követi majd Grünwalski Ferenc Táncalak című Ladányi Andrea táncművészről szóló filmalkotásának vetítése. Mészáros Máté koreográfus Éjfekete folyó című tánc előadását követően Kovács Gerzson Péter a Trans Dance és a Nemzeti Táncszínház közös programja zárja majd a fesztivált.
0: Aukció.
1: A hazai kortárs festészet legértékesebb nemzetközi sztárjai lesznek a Virág Judit Galéria május 19-i aukciójának főszereplői. Hantai Simon festménye 50 millió forintos kikiáltási árról indul, ám becsértéke meghaladja 100 millió forintot. Kalapács alá kerülnek a világszerte keresett Keserű Ilona, Maurer Dóra, Bak Imre, Birkás Ákos, Dein Pál és Fajó János alkotásai is. A 18. kortárs aukció kiállítása május 4-e és 16-a között, minden nap 10 és 6 óra között a Virág Judit Galériában várja az érdeklődőket, az aukcióra pedig május 19-én a Budapest Music Centerben kerül sor.
0: Fesztivál.
1: A Moholy Nagy Művészeti Egyetem hallgatóinak szervezésében a Magyar Zeneházával együttműködésre megvalósuló Intermezzo Fesztivál a zene és a vizualitás kapcsolatát vizsgálja új perspektívából. A május 22-i esemény különleges audiovizuális élményeket kínál koncertekkel, kiállításokkal és workshopokkal, miközben a tudatos művészet befogadást ösztönzi. A fesztivál programjában a kísérletezés, a multimédiás eszközök kreatív használata és a sokszínű zenei megoldások kapnak kiemelt figyelmet.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Hét hátborzongató őslénypark, dínó rajongóknak. Budakeszi Dínó Park. A dínó lovaglás, az interaktív tanösvény és a tematikus játékvölgy csupán néhány a számtalan őslényes attrakció közül. A közel 2 hektáros vadaspark területén több tucat élethű dinoszaurusz modellt pillanthatunk meg a fák és bokrok között megbújva. Az interaktív tanösvényen sétálva nem csak megcsodálhatjuk a hatalmas őshüllőket, hanem játszva tanulhatunk is róluk. Gyulai Dínó Park. A parkban 35 különböző dínófaj tekinthető meg. A mozgó és hangot adó dinoszaurusz modellek mellett élő dínósók is színesítik a programot, de van dínós ugrálóvár, csontkereső ásatás, valamint számos ügyesség és fejlesztő élményjáték, ami ideális egy családi nap eltöltéséhez. A Balaton déli partján Kerekiben található dinópark egy igazi őslényes mesevilág. A stegosaurusoktól a T-rexig sokféle példányt megleshetünk, és ha a mocsári borzongás után még elég bátrak vagyunk, a játéktéren is próbára tehetjük magunkat. Komló szívében található a Komló Verzum látogatóközpont, ahol a város bányászati múltjának felfedezése kerül a középpontba. A látogatók interaktív kiállításokon keresztül ismerhetik meg a bányászat történetét, valamint a város fejlődését. A központ különleges attrakciói közé tartozik a Mecseki Jurassic Park és a Komlosaurus című állandó természettudományi kiállítás, amelynek keretében megismerhetjük Magyarország elsőként felfedezett dinoszauruszát, a Komlosaurus carboniszt is. A gyerekeket játékos, oktató jellegű programok várják, amelyek segítségével közelebb kerülhetnek az őslények világához. A központban fantasztikus könyvtár, az épület mellett pedig remek játszótér is helyet kapott. Pécs mellett a Malomvölgyi parkerdőben hátborzongató élmények várják a kicsiket és nagyokat. A völgyben egy tanösvényt bejárva fedezhetjük fel a rejtőzködő ősállatokat, a dinoszauruszok között pedig egykor élt emlősöket és hüllőket is megpillanthatunk. A Malomvölgyi szabadidőpark északi részén hatalmas játszótér található csúszdákkal, mászókákkal és várral, amellyel megkoronázhatjuk a dinóvadászatot. Sirok festői környezetében egy különleges dinoszaurusz park várja a látogatókat. A park területén élethű dínó modellek sorakoznak, amelyeket sétálva lehet felfedezni. A park családbarát kialakítása lehetőséget biztosít piknikezésre és pihenésre is. Ha Sirokon járunk, ne hagyjuk ki a különleges Siroki vár felfedezését sem. A Tarna mentén megépített vár nem csak a sziklatömb tetején magasodik, hanem a hegy gyomrában is folytatódik. Így az igazán bátrak a várfalak közötti helyiségeken túl a hatalmas föld alatti járatokat, lépcsőket és termeket is felfedezhetik. A Tiszató mocsaras ártéri erdei tökéletes, misztikus hangulatot biztosítanak egy felejthetetlen hétvégi dinóvadászathoz. A parkban nem csak az ismertebb dinoszaurusz fajokkal találkozhatunk, hanem olyan különleges példányokkal is, mint például a Dimetrodon vagy az Oviraptor. A parkban 35 különböző dinoszaurusz faj élethű, mozgó és hangot adó modelljét szúrhatjuk ki a fák mögött, vagy a mocsárban rejtőzve.
2: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Michael Kiwanuka brit szólénekes annyira büszke ugandai származására, hogy gyakran jeleníti meg azt koncertjein. Olykor például hagyományos ugandai kanzu ruhában lép színpadra. Karrierjének elején a zeneiparban szkepticizmussal fogadták nevét, stílusát, de ő kitartott saját hangja mellett. Legutóbbi albuma, a Small Changes, intimebb hangzásvilágot képvisel, amelyet részben az apaság élménye inspirált. Kiwanuka zenéje a soul, a pszichedélia és a rock egyedi keveréke, amelyben gyakran foglalkozik olyan habkönnyű témákkal, mint az identitás, a hit vagy az önelfogadás.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A zene állandóan változik, de a rap örök. Mindig lesznek emberek, akik nem tudnak énekelni, mondta Fresh Prince.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádiókaféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami zenéhez köthető. Szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza, ahol a zene mindenkié.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
8: Dolce Vita. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
9: 3 évtized ikonikus hangzása, pszichedelikus grúvok és különleges látványvilág. A Color Star jubileumi koncertje május 9-én az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Color Star 30, május 9-e, Akvárium.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
10: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
11: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
12: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
13: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ludwig van Beethoven talán legtöbbet játszott zongora műve az 1810-es 25. Ámol Bagatell, közismertebb nevén Fürelíz, márha valóban ez a címe. Egy teória szerint nehéz volt elolvasni a szerző ronda kézírását 40 évvel halála után, amikor a kotta előkerült, és Elise helyett Therese szerepel rajta. Therese Malfatti a mester mérsékelt tehetségű, ám annál csinosabb tanítványa lehetett, akinél a nagy kujon Beethoven be akart vágódni, ezért egyszerű darab robot komponált neki, majd ráeszmélve, hogy a hölgy épp férjhez készül menni, mérgében direkt bonyolultra vette a figurát a középrészben. Azóta számtalan átirattal találkozhattunk, de nem árt, ha a kaputelefon csengő hang mellett a Los Destellos Perui Cumbia zenekar 1968-as verzióját is megismerjük.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Michel Gurjevics torontói hálószobájában írta első albumát, amelyet egy ismeretlen jótevő eljuttatott Oroszországba. Dalai pillanatok alatt az oligarcha partik háttérzenéjévé és anyukák csengő hangjává avanzsáltak. Az emigrált Kirov balerina és a leningrádi mérnök lánya szülei szovjet és európai lemezeit hallgatva nőtt fel Kanadában, amitől zenéjében is maradt valami hamisíthatatlanul európai. Egyik leghallgatottabb száma is anyukájának szól, Oh My Mother, Russian Ballerina. A művész sors ómene is lehetne. Hasonlították Nikóhoz és Leonard Cohenhez, előadói stílusát olyan szovjet sztárokhoz, mint Alla Pugacseva, hangját Tanita Tikaraméhoz. Viccből China Woman művész néven kezdett zenélni, amelyet gyorsan elhagyott, amikor ezért kulturális kisajátítással vádolták. Mai napig Kelet-Európában van a legnagyobb rajongó tábora, mély és melankólikus, de pimasz életörömtől duzzadó dalainak.
2: You'll never get love by force. The truth will always take its course. Some people really have no shame. It's just an illness with a name. We were having too much fun, drinking coffees in the sun. Someone wanted to be king, fucked up everything.

0: lesz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Akik szívesen hallgattak 2025-ben a 60-as, 70-es évek soul zenéjére emlékeztető új dalokat, igazán hálásak lehettek egy autoversenyzős filmnek és egy svájci luxusóragyártónak. A Grammy, Oscar és Golden Globe díjas producer Mark Ronson és a Brit Awards díjas énekesnő Ray az említett év júniusában jelentették meg egyik közös munkájukat, a Grandma Calls the Boy Bad News-t, Joseph Kosinski F1 a film című nyári blockbusterének egyik betétdalát. Ha már így egymásra találtak zeneileg, és ha már mindketten az Audemars Piguet nagykövetei, még ugyanabban a hónapban kihoztak egy másik kollaborációt, a Suzanne-t, az Óra cég alapításának 150. évfordulójára.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Hello járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hello járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
1: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
2: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
1: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: 3 évtized ikonikus hangzása, pszichedelikus grúvok és különleges látványvilág. A Color Star jubileumi koncertje május 9-én az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Color Star 30, május 9-e Akvárium.
3: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
4: Mi az ára a természet elvesztésének, és a te céged mennyit fizet ebből valójában? Mit áraz már ma a befektetői világ? Találkozzunk a HVG Impact Talks vállalati fenntarthatósági konferenciáján május 13-án az Európa Event Centerben. Részletek impacttalks.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
6: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Az új házelnök után új kormányfőt is választ a parlament. Adójóváírás, itt a figyelmeztetés, fegyver és solymász bemutató is lesz az emlékhelyek napján. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdte munkáját az új országgyűlés, a képviselők letették esküjüket, és ezekben a percekben választják meg a parlament elnökét, Forsthoffer Ágnest. A tervezett menetrend szerint délután 14:30 körül dönthetnek az új kormányfőről. Magyar Péter is a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Díszszemle és ünnepélyes zászlófel vonás is lesz a Kossuth téren. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. Külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja hát a biztosítónak. Az amerikai elnök július 4-éig elhalasztotta az unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést. Donald Trump közösségi oldalán jelezte, azután döntött erről, hogy telefonon egyeztetett az Európai Bizottság elnökével. Ursula von der Leyen szerinte ígéretet tett arra, hogy Brüsszel maradéktalanul teljesíti a tavaly Skóciában megkötött kereskedelmi megállapodást, amelyben vállalta bizonyos vámok nullára csökkentését. Mintegy 50 helyszínen várják ma az érdeklődőket az emlékhelyek napján. Választhatják például Budapesten a Műegyetemen az 56-os eseményeket feldolgozó szabadulószobát, az Egri, a Szigetvári és a Siklósi várban az interaktív fegyver és viselet bemutatót, míg Gyulán a solymász parádét. Csalgótarjánban és Vácon tematikus sétákkal, a Pákozdi Katonai Emlékparkban különleges hadtörténeti ételkóstolóval készülnek. A Fradi nyer 25-ször vagy az Ete másodszor. Este a Puskás Arénában játsszák a labdarúgó Magyar Kupa döntőjét. Kiemelt érdeklődés kíséri a meccset, több mint 50 ezeren nézik majd a helyszínen a finálét. Kellemes időnk lesz, sok napsütéssel, 22 és 27 fok között alakulnak ma a csúcsok. Délután a Dunántúlon, illetve talán foltokban a középső és a keleti ország részben is előfordulhat egy-egy zápor, megerősödik a szél. Késő este 14-19 fok valószínű. A hét utolsó napja is sok derűs órát hoz, 23-28 fokkal, a Dunántúlra viszont bekúszhat egy vastagabb felhősáv. Az előrejelzések szerint a jövő hét eleje csapadékot ígér.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén.
1: A mai mixet DJ Kaiser készítette.
4: To a genuine girl, I want a girl ring, but there's she is such a tamarad ching. To the task of no Чинник на караган, унет на грасин, балкол и чаданян.

سماي مردونا بيقت لبدن كون نسافر رفع لو بانشي فكر تانكوان

0: Conga Heaven Bongo Hell. A mai DJ Kaiser volt. Az utazásnak már a vége, de jövő szombaton délután egykor Cyborg Templár újra megpörgeti a földgömböt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
0: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
2: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagos fényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. csillagosfény.com.
0: Ismerős helyzetek, finom humor és szerethető történetek. Janikovszki Éva klasszikusa május 10-én az Akváriumban kicsiknek és nagyoknak. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Janikovszki Éva, velem mindig történik valami. Május 10-e Akvárium Klub.
3: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
2: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik legnagyobb slágerterméke a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
4: Merre tart a világ? És hol a helyünk benne? Gyere el a HVG New World Talks gazdasági konferenciára. Május 14-én a magyar gazdaság, Európa és a világgazdaság legfontosabb kérdéseit vezető szakértőkkel elemezzük. Jegyek newworldtalks.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
7: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Megalakult az új országgyűlés, visszakerül az uniós zászló a parlamentre, EB ezüstérmes a női sportpisztolyos csapat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megalakult az új országgyűlés, a parlamenti képviselők letették esküjüket a történelmi zászlók előtt. Megválasztották az országgyűlés elnökét, Forsthoffer Ágnest. A házelnök eskütétele után egyebek mellett arról beszélt, hogy az országgyűlési munka legyen transzparens és nyitott, az érdemi vita alapuljon kölcsönös tiszteleten és politikai nézeteken felülemelkedve közösen teremtsék meg újra az országgyűlés tekintélyét. Forsthoffer Ágnes első döntése szerint visszakerül az Európai Unió zászlóra. oroszlaja a magyar parlamentre. Az új országgyűlésben a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk 6 képviselővel van jelen. Nem sokára döntenek az új kormányfőről is, Magyar Péter is a történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, majd beszédet mond. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen is követhetik, és az új kormányfő is köszönti majd az egybegyűlteket. Díszszemle és ünnepélyes zászló felvonás is lesz a Kossuth téren. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ez az idei legerősebb jegyzés. 1 euró 355 forint, a dollár 301, a svájci frank pedig 387 forinton állt. Az euró árfolyam legutóbb 2022. februárjában volt hasonló szinten. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak. Például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 ezernél is többen adakoztak akkor. Európa-bajnoki ezüstérmet nyert a magyar női sportpisztolyos csapat. A Fábián Sára, Ráhel Jákó Mirjam és Major Veronika összeállítású csapat az Eszéken zajló kontinens viadalon a magyar válogatott első érmét szerezte meg. Major Veronika és Fábián Sára, Ráhel egyéniben és döntőbe jutottak. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Gomoly felhős napos időre számíthatunk ma, a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű, vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok, hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, vendégem Kati Zsolt, jelenleg mentőápoló, de hamarosan mentőtiszt, akit köszöntök, szia!
2: Szervusztok, szia Maja!
1: És azért is jegyeztem ezt meg, mert tudom, hogy így a vizsgáid előtt állsz, a megmérettetés előtt, és így tudtál szakítani arra időt, hogy elgyere, ami azért fontos, mert egyik oldalról ugye egy edukálásról fogunk beszélgetni, közben ezzel párhuzamosan egy darabról, és arról is, hogy neked most a karrieredben, a mentős karrieredben váltás lesz. Úgyhogy ezért gyorsan azt megkérdezem, hogy hogy állsz itt a... Hogy vagy a vizsgáid előtt X nappal?
2: Érdekesen, nagyon, nagyon érdekesen. Úgy érzem, hogy nagyon sok mindent sikerült megtanulnom, amit köszönök a tanárainknak, meg az iskolának. Ez ugye a Debreceni Egyetemre járok, és ez Nyíregyházán van ez a képzés. És úgy érzem, hogy pont minap volt bennem egy ilyen furcsa érzés, hogy most már rámernék bízni magamra egy beteget. Volt egy ilyen, és kritikus állapotú beteget is rámernék magamra bízni, szóval úgy érzem, hogy kezdek készen állni arra, hogy ezt a munkát mentőegységvezetőként is, tehát állásegységen, emelt szintű egységen mentőegységvezetőként is végezzem. De közben ilyenkor ugye ott szokták mondani, ez egy klisé, de tényleg így van, hogy minél többet tud az ember, annál jobban látja, hogy mennyire keveset.
1: Ezt nagyon adom, nagyon és értem, főleg amikor valamiben belevágsz és elkezdett tanulni, igen.
2: Igen, és az van, hogy minél jobban szeretném ezt precízebben tudni, annál hajlamosabb vagyok én sajnos arra, hogy pont mellé nyúljak fejben dolgoknak. Most ezzel nem ijeszgetni akarom a leendő betegeimet, hanem ilyen nem tudom, ilyen latin szavakat kitalálok, aminek aztán pont az ellenkezője valóda. Tehát így az emberben kavarodnak ezek a dolgok. Erre a legjobb példaként azt szoktam mondani, amikor még történelem szakra jártam, mert ugye az eredeti végzettségem történelem tanár, még az ELTÉ-re. Ott azt az iskolát nem szerettem annyira, mint ezt. És ott mindig az volt, hogy az évszámok kapcsán pontosan 100 évet tévedtem mindig. Tehát az utolsó két számjegy mindig megvolt, a 100 év azt stimmel. Tehát ilyen major mellényúlásaim vannak általában. Aztán persze korrigálom, de és ezek nyomasztanak egy kicsit, meg hát majd most indul a zárószigorlat, tehát most lesz egy ilyen szigorlat, és utána pedig az államvizsga, ami nagyon kemény, és nem vagyok már 20 éves.
1: Nagyon nehéz szerintem ebben az életkorban tanulni, azért mi közel egyidősek vagyunk. Szóval én nagyon megértem, én magam is éppen egy főiskolai képzésben veszek részt, és állandóan minden alkalommal meglepődök, hogy oké, úgy tűnik, hogy ez megvan, és aztán kiderül, hogy nem. Tehát kiment a fejemből, egy óra múlva már nem tudnám visszaadni. Nehéz. Szóval, és egészen máshogy viseli az ember ilyenkor az éjszakázást, bár mondjuk te, mint mentős, valószínűleg
2: ez nem gond.
1: Igen, neked ez valószínűleg teljesen más, de az, hogy az idődet hova tedd, meg az energiádat tanulásban, megértem, hogy nehéz, rá kell számolni, tehát időt kell adni.
2: Igen, egyébként abból a szempontból most én jobban jártam, hogy most végre olyan dolgot tanulok, ami teljes mértékben érdekel. Így egy kicsit könnyebb.
1: Igen.
2: Meg azt látom, ami nem volt igaz annyira annak idején a történelem szakon, hogy itt most minden egyes megtanult sornak vagy szónak látom a jövendőbeli értelmét. Nem is feltétlenül a mentőautón, mert azért az egy eléggé behatárolt lehetőségekkel bíró terület, de például, ha sürgősségi osztályon szeretnék egy szép napon dolgozni, ez a nagy álmom, vizsgáló mentőtisztként, ami rengeteg tudást igényel, ott nincs az a fölösleges sor egy tételben, amit azt hagyd, az lep kell, de fog kell, meg kellhet. Úgyhogy így érdemes tanulni, hogy tudom, hogy ezeket bármikor használhatom. Úgy egy kicsit nehezebb volt régen, bevallom, hogy a nem tudom milyen Hunyadi János, nem tudom melyik 82. hadvezérének a felesége ki volt. Nem is érdekelt, nem is tudtam megjegyezni. Úgyhogy egy kicsit nehezebb volt, ezt pont ilyen 5 percig tudtam megtanulni. De így most sokkal jobb.
1: És úgy érzékelted, hogy ennek a hasznát sem veszed annyira.
2: Hát nem, egyelőre még nem jött szembe velem ez az igény, hogy tudjam. Senki nem kérdezett még rám, egy betegem se, soha.
1: És a mentős karrierem belül, tehát azt gondolom, ugye ez egy olyan terület, ami azzal együtt, hogy dinamikus, és mindig tartogat újdonságot, azért képzelem, hogy a kiégés veszélye ott van. Na, arra hogyan hat ez, amikor a karrieren belül ugrasz egyet? Jó, hogy nagy energiabefektetéssel, de mégiscsak.
2: Nekem a kiégéssel soha nem volt bajom. Egyrészt azért, mert amíg én nem teljes állásban mentőztem, tehát félállásban, én amellett zenei menedzser voltam, színházat csináltam, plusz tanítottam, tehát úgy nehéz kiégni, hogy semmiben sem vagy bente 100%-ig. Szerintem engem ez megóvott.
1: Oké, de és az aprózódástól?
2: Ez 40 éves koromig volt így körülbelül. Az elaprózódás az ennek a velejárója. De az meg egy személyiségbeli dolog, tehát nekem ilyen is a személyiségem, hogy szeretek egyszerre sok dologgal foglalkozni, meg az én figyelmemet nehezebben köti le bármi hosszú távon. Tényleg most ez a mentőtiszti szakma az, amit úgy érzek, hogy nem tudok betelni vele. Tehát úgy érzem, hogy nincs olyan, hogy valami nem érdekel, vagy már unom, olyan van, amit nehéznek érzek, és akkor tolom magam előtt, hogy majd. De egyébként tök jó példa, mert most volt nem olyan, hogy nekem én nehézkes a lélegeztetés, mint a lélegeztetőgéppel, és nem tudom, miért nem megy be a fejembe, és akkor hál' Istennek a sors olyan kegyes, hogy múlt héten volt egy tök jó óránk egy tanárnővel, aki körülbelül 45 percben az egészet összeszedte. Lehet neki megköszönni egyébként, nem?
1: Persze.
2: Ja, várjak, az úgy fog hangozni a vizsgák ellen, akkor tetszik tudni tanárnő, hogy kire tetszek gondolni, szóval nem nyalizni akarok senkinek, csak ezek, és ezt minden osztálytársam nevében mondhatom, hogy tök jó volt, hogy ott ültünk, hogy ja, ez ennyi. Mi meg így rettegtünk a 40 oldalas tételektől, úristen, hogy fogjuk beállítani a lélegeztetőgépet, meg jaj, és akkor a nyomás, és akkor hogy, és akkor jaj, úristen, nehogy milyen baró traumát okozzak a beteg. Nem, és tök egyszerű. Tehát, hogy hál' Istennek ez így van. Szóval nem tudok, nem érzem azt, hogy ki fogok égni. Plusz a másik, hogy ugye elkezdtem 2 évvel ezelőtt ezt a TikTokos vonalat az OMSZ-nál, ami egy tulajdonképpen edukációs irány, humoros edukációs irányba vitt el, és az pedig minden nap ad nekem valami feladatot, minden nap ki kell találnom valami, nem kell, most már így alakult, szükség van a kreativitásomra, és szerintem azok a szakmák, ahol az emberek kiégnek, ott a fő probléma, hogy nincsen az ember kreativitása igénybe véve. Uh-huh. Rutinszerűen csinál dolgokat, nem gondolom én, nem, mivel nem értek a kiégéshez, velem nem történt meg, úgyhogy rá engem ez a veszély, hál' Istennek, nem fenyeget, és mondom, ez az edukáció, humoros edukáció az ebben nagyon-nagyon sokat segít.
1: Hát olyannyira, hogy ebből a humoros edukációból a mindennapra, nem tudom, néhány percből azért lett egy előadás is.
2: Ajaj, most már 2 éve, igen.
1: Igen, és amikor kezdted, akkor is beszélgettünk róla, és most én kértelek, hogy gyere el újra, és hogy nézzük meg, hogy hogyan hat ez az emberekre, mi az, ami neked ezzel kapcsolatosan a tapasztalatod, mert hogyha emlékszel, 2 évvel ezelőtt elég erősen opponáltalak azzal, hogy ez a, hol van már ez a rohadt mentő, ugye? Ez igen, a címe az előadásnak, és egyébként ezt most gyorsan el is mondom, de még lesz róla szó, május 15-én lesz a Dantéban. És amikor először beszélgettünk róla, meg amiket én láttam a TikTokról videókat, feltettem neked azt a kérdést, hogy mit gondolsz, hogy az embereknek az olyan jellegű kioktatása, amiben ugyan humor van, de mégiscsak van benne némi keménység, az mennyire hat, főleg akkor, amikor ugye a mentőre úgy tekintünk, mint egy minket szolgáló és védő, ja nem, az más, de hogy abból a szempontból mégiscsak, tehát hogy egy értünk a mi kiszolgáltatott helyzetünkben ott lévő szervezetre, és emlékszel, akkor ez ügyben én egy kicsit felemeltem a hangomat, hogy biztosan kell-e elmagyarázni, hogy fel kell tudnom mérni, hogy mikor kell segítség. Megvan ez neked?
2: Persze. Na. Így konkrétan nem emlékszem, de így most már biztos, hogy benne beszélgettünk ki erről.
1: Igen, mert én ezt kérdeztem tőled, mert ugye pont beszéltünk arról, hogy mondjuk mentőt mikor hívunk. Uh-huh. És ugye ez egy jogos kérdés, és azt is gondolom, hogy egy tudatos ember felméri bizonyos helyzetekben, hogy most kell, tehát tényleg arról van a szó, de vannak olyan helyzetek, amikor ugye annyira megijed az ember, hogy nem tudja ezt felmérni. Na, de tök mindegy, lényeg az, hogy mi beszélgettünk 2 évvel ezelőtt, és akkor elindult ez az előadás, és most is van, ami azt jelenti, hogy túlélt, és közben valószínűleg fejlődött. Hasonlítsuk már össze, hogy milyen volt akkor, és milyen most. Nézzük először a te oldaladról.
2: Hát az én oldalamról, ugye a legelső az az volt, hogy a legelső szempont az, meg a legelső előadásokban az volt a fő szempont, hogy szórakoztassak, és bevallom, eleinte egy kicsit ez átment ilyen, majdhogy nem ilyen ripacskodásba szerintem, mert írtam dalokat, ilyen átdolgozásokat, a Sting dalokat, vagy nem tudom.
1: Lelkesedtél.
2: Igen, tehát lelkes voltam, és úgy éreztem, hogy túl sok ez a történet már az embereknek. Most így mondom, bocsánat, mert mindenki, hogy az emberek, tehát a közönség túlnyomó része, az ilyen furcsán nézett, hogy jaj, ez mi. Minden egyes előadáson eljutottam odáig, hogy az emberek azt mondták a végén, hogy úristen, nagyon jól szórakoztak. Uh-huh. Viszont ősszel, 2024 ősze volt, amikor ilyen vidéki turnét szerveztem, és ott már olyan emberek voltak, akik nem ismertek engem, és először hallották ezeket a dolgokat. És az volt a legfurcsább élményem, hogy nagyon sok helyen azt láttam, hogy az emberek nem tudják, hogy ezen szabad-e nevetni. Uh-huh. Uh-huh. És természetesen ugye ennek az én ismeret, méltán ismeretlenségem akkoriban, meg most is egyébként, azt mondta magával, hogy nem volt túl sok ember. Tehát ez egy ilyen 25 kötőjel 70 ember. 70 embernél már egész jól kezdettem mozogni, de 20 ember még így egymást nézték meg, ilyen próbáltak így elnyomni a kuncogást. Tehát itt azért elhangoznak olyan dolgok, hogy például úgy próbálom megtanítani az embereknek a légúti idegen test eltávolításának a módját, hogy elképzeltetem azt, hogy van egy színház, és akkor a színházban valaki ott csörög a cukorkával, de nem akar zavarni, hirtelen bedobja a szájába, hogy vizé, a persze tüdőre egyből, és akkor tudod, ott megfullad melletted egy ember, ami önmagában nem vicces, de egyébként, ha meg így elmesélem, ha nem vicces, akkor miért röhögsz? Tehát, hogy közben meg vicces, sajnos ez van, mert ez egy, ha ezt egy filmben látod, érdekes módon, vagy a Family Guy valamelyik részében, otthon, ketten vagy hárman a család, szétröhögitek magatokat, mert ott lehet. Tehát az se rám az utolsó követ, aki nem röhögött még Family Guy-on. Tehát azért ott vannak nagyon súlyos poénok, valljuk be, amiken otthon nem szégyenünk röhögni, de színházban nem tudják az emberek, olyan kicsit olyan uh-huh. kellemetlen.
1: Igen, ezt így rájött, most érzékeltem.
2: És hát ugye az volt a baj, és jött egy, ja, és ezt én raktam össze. És tavaly össze volt akkor a szerencsém, hogy jött egy Dóra György, megismerkedtem Dóra György nevű dramaturg, színész barátommal, és ő fogta és gatyába rázta az egészet, megnézte, azt mondta, hogy úristen, nagyon tetszik neki, ő érti, hogy hol akadnak el nézők. És egy dolog, nagyon sok mindenben segített, innen is köszönöm neked, Gyuri, de ami a legfontosabb volt, hogy elmondta, hogy Zsolt, ezek nem tudják, hogy te ki vagy. Nem is értik. Elkezded mondani, és a 8. percben elmondtad már, hogy te vagy Zsolti a béka, aki tanított egyébként, és egy tanár kollégája mondta azt, hogy mentőápoló, mit jelenthet az a mentőápoló, hogy most mi van? Most te tanár vagy, aki néha mentőzik, vagy te mentőn vagy egy béka, vagy hogy van ez? És akkor csináltam egy, írtam egy részt, ami az elején egy kvázi soft humorral, de bemutatkozás. Mm. És nagyon jól működik. És ugye az történik az elején, hogy megismerkedek a közönséggel, rászánjuk azt a 10 percet, az hosszú egyébként. Rászánjuk azt a 10 percen, és onnan elindul a poénkodás, és fú, Maja, tehát most azt tudom neked mondani, hogy amióta ez megtörtént, azóta minden egyes előadásnak az íve ugyanaz. Ugyanolyan az íve, és az az előadás, ami a Gyuri előtt volt, az 70 percig tartott, és érezted 70 percnek, most 100 perc, és érzed 60-nak. Tehát ezt mondja minden.
1: Hát ugye ezt ugye egy dramaturg, igen, hogy pozicionál, és utána pedig azzal olyan hangulatot teremt, és úgy rakja a hangsúlyokat, hogy mit ad ég, egyszerűen ugyanaz lesz a dinamika.
2: Igen. Szóval tulajdonképpen ez lett, és ugyanazok a poénok hangoznak el, és most már az emberek az elején, mivel hogy megismernek engem, mernek nevetni. Uh-huh. És egy idő után már tényleg a tércsapkodás, meg beleszólnak, amit én egyébként jól kezelek. Szeretem is, én szeretek improvizálni, meg szeretem a váratlan szituációkat. Amikor kérdést teszek föl, akkor a legviccesebbnél viccesebbeket próbálnak poénkodni ők is. Van egy olyan rész, hogy megkérem a közönség egy tagját, hogy jöjjön ki és játsszal, akkor hogy kell megfulladni, tehát hogy nyeljen félre egy cukorkát, megkínálom őket. Akkor van, aki már jelentkezik, hogy akkor szeretne megfulladni. És akkor persze nyilván ez megint hoz egy poént, hogy hát ember, hát ne csináld már, légy szíves, ne fulladj meg, mert ez csak egy esélyes, hogy megmentelek, nem biztos. Szóval így alakult, igen.
1: Tudod, hogy mit érzek most ebből? És ugye megint csak visszamenve a 2 évvel ezelőtti beszélgetés és az én feltételezésemre, meg feltevésemre, hogy akkor én nagyon azt éreztem, hogy ez bizonyos szempontból egy ilyen színpadról frontális kb. Észosztás, amiben egyébként van poén, és lehet benne humor, de most, amit mondasz, abból azt érzem, hogy ez egy interaktív, uh-huh. oda-vissza csatolásos, egyébként a nehéz helyzeteknek a humorral való bemutatása, és ugye azt is tudjuk, hogyha valamit humorral fűszerezel, akkor annak az is a sajátossága, hogy megmarad. Tehát akkor, amikor kőkeményé válik a helyzet, akkor be fog kapcsolni az, hogy most mit kell csinálni. Szóval, igen, hogy ilyen értelemben sokkal erősebb.
2: Igen, én azt látom, nekem ez nagyon fontos, hogy a lakossági edukáció számomra az egyik legfontosabb dolog, ami
1: egyébként ami miért? Csinál.
2: Kivonuló mentő vagyok, és azt látom, hogy a lakosság egyik fele, tehát mindennek a hátterében az van, hogy nem tanítjuk meg az embereket az egészségügy és az egészségügy észszerű használatára, arra, hogy az egészségügy az egy közösségi dolog. Tehát én minél többet veszek el belőle fölöslegesen, másnak annál kevesebb jut. Ez egy ilyen dolog. A másik pedig, hogy beleöntheted a világ összes pénzét az egészségügybe. Csinálhatsz drónmentőket már, meg robotokat, meg mindent. Akkor is, ha az emberek minden, tehát a minden felelősséget a saját testük és betegségeik kapcsán áthárítanak a környezetükre vagy a rendszerre, akkor nem lesz elég soha a pénz. És azt
1: érzékeled te is, nyilván, hiszen kivonuló mentő vagy, hogy na, ez nagyon gyerekcipőbe jár, de azt értem, hogy mindent meg kell tenni. Okay?
2: Nagyon keveset tudnak az emberek a saját testükről, arról, hogy hogyan kéne egészségesen élni. Tehát elméletben tudják, de nem kapcsolják össze, hogy jaj, tényleg, hát igen, milyen rossz annak, akinek nehéz légzése van már, mert nézik a tévében a sorozatokat a 250 kilós emberekről, és szörnyűködnek, hogy fú, tényleg, hát van erre kifejezetten egy ilyen dokumentumfilm sorozat, hogy azok milyenek, és nem zavarja, hogy ő egyébként 140. És nem volt lent, második emeleten lakik, és nem volt lent 4 hónapja, mert nem tud feljönni a lépcsőn. Tehát nagyon sok, egyszerűen nem rakják össze az emberek, hogy de sokon nem hiányzik az utca, a mozgás, és mondtam csak egy példát, de számtalan ilyen van, a gyógyszereiket az emberek nem tudják, hogy miért szedik.
1: Igen, én ezt tőled tudom, ez egyébként nagyon megdöbbentő volt, ezt mesélted nekem, hogy valamilyen állandó gyógyszer egy krónikus beteg esetében, és fellépett valami probléma, és nem tudta megmondani, hogy ezt mire, milyen adagolásba.
2: Igen, és tudod, én úgy érzem, hogy a lakosság körében az egészség, az, hogy én elveszítem az egészségemet, azt úgy kezelik, mint amikor egy nyári napon telnek egymás után a gyönyörű nyári napok, és egyszer csak beáll egy hetes rossz időjárás. Tehát, hogy ez jött. Tehát, hogy erről, hát ez így alakult. Tehát, hogy erről nem tehető, megbetegedett. Hát akkor most gyógyítsanak meg, én eddig mindent jól csináltam. És nem rakják össze az emberek, hogy hát basszus, ez nagyon kevés az ilyen betegség, hogy hopp, előzmény nélkül csak úgy a derültékből ránk esik, hanem egy helytelen életvitelnek köszönhető, és ugyanúgy nyilván a káros szenvedélyektől kezdve a mozgáshiány, a rossz táplálkozás elképesztően nagy probléma, a túlsúly, az elhízottság, és itt most nem arról beszélek, valakin pár kiló van, mert én is küzdök pár 4-5 kiló vagy 5-6 kiló plusszal, amitől én még tudok mozogni, hanem 20-30-40 kilók vannak az embereken. Sajnálom fiataloknak is mondom, hogy fiatalokat is látni, hogy abszolút nem törődnek ezzel, tudom én, 25 éves és elképesztően kövéres. Amikor szembesítem őt azzal, hogy ne haragudj, de ha így folytatod, egyrészt nem biztos, hogy megéred az 50-es éveidet, de ha megéred, nagyon beteg ember leszel. Tehát, hogy akkor azt fogod kívánni, hogy ne éljél már túl sokat, de hogy ne számíts arra, hogy te 75 évesen még majd járkálni fogsz. Lehet, hogy az utolsó 15 évedet egy ágyba fekve fogod tölteni, úgyhogy 15 éve kaptál egy sztrókot, és azóta minden nap 3-szor pelenkáznak. És van ilyen, és néznek az ember, hogy hát ő 25 éves, hát ez hogy történne meg veled? Jó, hát igaza van, pár kilót le kéne adni. 130 kiló, vagy az nem pár kiló, hanem a súlyod fele kéne, és akkor...
1: Tehát magyarán nincs egy ilyen önmagára edukálva, rálátás, hogy igen, mi mit jelent.
2: És amikor az ember ezt kedvesen mondja, szerintem én úgy érzem, hogy nem megy át az embereknek. Azt sem tartom helyesnek, hogy kimegy az ember, és azt mondja, hát maga meg milyen dagad, persze, hogy fullad. Azt nekem sem mondja senki. Tehát az sem megy át, és az én elméletem az, hogy a humorral, valamennyire kedvesen, kicsit azért szigorúan, de humorral átvinni a dolgokat, mert amikor az ember egy problémának a humoros oldalát mutatja meg, akkor elveszem azt az élét, hogy én őt sarokba állítsam. Én nem sarokba állítani akarom őt a saját hibájai miatt, hanem szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ebbe ő keveredett bele, elsősorban ő tud belőle kikeveredni, az egészségügy, a mentális

0: addig nagyon természetes. És amikor ez sérül, akkor igen, itt egy kérdés, hogy az ember felismeri-e a felelősségét, ha van, mert nyilván olyan helyzetek is vannak, amikor nem, mondjuk ott a baleset.
1: De hát persze, az más.
0: Az egy másik helyzet, igen, meg tehát nyilván sok olyan helyzet is van, de hogy felismeri-e a felelősségét a gyógyulásban, hogy ő hol tud együttműködni, mit tud még magáért megtenni. Én tényleg azt gondolom, és újra hangsúlyozom, szerintem ebben egy olyan gyerekcipőben járunk, ami gyerekcipőben is meg bébi méret, mert hogy valahogy azt gondolom, hogy 30-40 évvel ezelőtt, tudod, ez a hierarchikus orvos viszony, amikor az orvossal való kapcsolódás, az tényleg az volt, hogy majd az orvos megmondja, mit tegyek. Szóval ez maradt.
1: Igen.
0: És ennek valahol ott lehetnek a gyökerei is, hogy majd az orvos tényleg megmondja, hogy mit csináljak, és mit szedjek be melyikből, és akkor kész. És nem volt ebben edukálás és társadalmi párbeszéd. Nemrég egyébként itt nálunk volt egy olyan műsor, amiben elmondták, hogy az emberek 90%-a nem érti azt, amit az orvos mond neki.
1: Úristen. Én nem gondoltam volna ennyire. Te sokat tippeltem.
0: 90. százaléka, remélem, hogy jól mondom, de én azt hiszem, én erre emlékszem, vagy 91, nem érti, amit az orvos mond neki a saját állapotáról. Egyébként ebben mindig azt mondom, hogy ezen el kell gondolkodni, tehát nyilván az orvosoknak is kell a kommunikációt úgy csavarni, hogy az a beteg számára érthető legyen, de azért ez szerintem még elég durva arány.
1: Nekem az orvosoknak a munkáját megítélni nincs, nem tisztem egyáltalán.
0: Én csak a kommunikációról beszélek.
1: Ismerek pozitív példákat, meg negatív példákat. Van, el tudok képzelni olyan szituációt, amikor erre nincs már idő. Mindegy, nem ez az én dolgom. Én amit szívesen szóvá tennék, ha megengeded itt a műsorban, hogy nincsen a lakossági edukációnak, egészségügyi edukációnak nincsen ma gazdája, és ez olyan fontos közösségi érdek, hogy ez olyan program legyen, mint az általános iskolai oktatás. Tehát azzal egyenértékűnek kéne lennie. Ahogy megtanítjuk az embereket írni, olvasni, csak nagyon kis túlzást mondom, úgy kéne az embereket megtanítani, élni egészségesen. És itt beszélhetünk a gyermekkori oktatásról is, de itt és az egész jól megy már egyébként.
0: Figyelj csak, bocs, csak közben annyi idő eltelt, hogy muszáj zenét meg feles infót adni, innen folytassuk, mert szerintem a gyerekkori oktatás az egy jó kiinduló pont az én véleményem szerint, de legyen az, hogy jövünk vissza és folytatjuk, jó? Kati Zsolt a vendégem, aki jelenleg mentőápoló, de nem sokára mentőtiszt, és egyébként a Hol van az a rohadt mentő című stand-up szórakoztató, stand-up edukáló show-nak a házigazdája és a szereplője is. Jövünk vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. Minden hétfőn 13 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re

0: és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Hanamana Gucci május 12-én az Akváriumban. Anime inspirált dallamok, japán pop és elektronikus zene egyedi keveréke. Az Hanamana Gucci lendületes koncertje május 12-én az Akváriumban. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
2: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
3: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor. Vendégem továbbra is Kati Zsolt, aki jelenleg még mentő ápoló, de rövidesen mentőtiszt lesz, és amiért itt van, az is tulajdonképpen a mentők részéről egyfajta edukálása a társadalomnak. A Hol van már ez a rohadt mentő című darab, május 15-én lesz a Dantéban, ami a te kitalációd. Egyébként emellett párhuzamosan mondható, hogy az OMSZ-nál, vagyis Országos Mentőszolgálatnál te csinálod az edukáló TikTok videókat.
2: Nagy részt, igen.
1: Nagy részt,
2: sok részét, igen.
1: Igen, és már jó ideje. Na, és hogy abból is, meg abból táplálkozva, vagy abból merítve is jött az ötlet, hogy legyen egy ilyen stand-up, ami tulajdonképp humorosan, de nagyon-nagyon sokféle sztorit mesél. És te azt mondod, két dolgot mondtál, ami nagyon-nagyon fontos, és engem így megkapott. Az egyik, hogy az egészségügy ez egy közösségi érték, tulajdonképp, tehát az ugye mindannyiunké, és figyelnünk kéne arra, hogy ki mit vesz ki belőle, és hogyan. Illetve a másik, hogy azt gondolod, hogy nagyon fontos lenne, ha onnan indulnánk, hogy tudnánk élni, tudnánk felelősséggel magunkért lenni, és hogyha bármi meghibásodik rajtunk, vagy betegek leszünk, akkor annak a helyrehozatalába is felelősséggel részt tudnánk venni. És azt gondolod, hogy ez a fajta edukálás, ez nagyon fontos, és én ott folytottam beléd a szót, amikor azt mondtad, hogy tán már gyerekkorban.
2: Igen, bár mondom, szerintem nem. Ez egy nagyon divatos része az edukációnak, hogy gyerekkorban kéne ezt csinálni, és szerintem nem is azzal van most elsősorban a gond, mert arra egyfelől nyitottság is van, megvan a tér is. És volna arra ember is, aki ezt megcsinálja. Nyilván ebben vannak még feladatok, de nincsenek olyan súlyos akadályai szerintem, mint a felnőttkori oktatásnak. Tehát a gyerekeink azok majd felnőnek, de a jelenlegi generációk, akik most például 35 évesek, meg 40 évesek, azok még 40 évig, lehet, hogy 50 évig itt lesznek velünk. Őket kitanítja meg. És őnek nincsen reggel 0. óra, meg 8. órában osztályfőnöki óra, hanem ők dolgoznak itt, ott, amott, hogy jutunk el hozzájuk. Igen. Bocs, hogy visszadobtam itt a dolgot, mert én nem a gyerek oktatásban látom a hibát. Ők, a gyerekek nagyon cukik, meg egyébként, akik már nézik a TikTokot, meg
1: az
2: nézik
1: a Facebookot, hány gyerek
2: ők tök jól tájékozódnak. Tehát én látom például a saját gyerekeimen, nevelt gyermekeim vannak, de megnézik az én videóimat, ugye nálunk nagyon szigorú keretek között lehet a közösségi médiát használni, és egyből lejön nekik a mondani való. Tehát én elkezdem magyarázni, hogy tudod, itt apa azért csinálja ezt, hogy értem, hát persze, értem, de hallod, a kommentekből nem az mutatkozik, hogy az idősebb korosztály ez érti, hanem egyből nekem esnek, hogy hát, hogy lehetsz ilyen hülye, de hogy...
1: Mondj egy példát, mert most ezt nagyon értem, mondj egy példát.
2: De most jaj, hogy visszadobtad, ezt számtalan ilyen példa van.
1: Olyat mondjál, amit úgy érzed, hogy a kommentelők nem értik.
2: Lehet, hogy múltkor már mondtam, egyik kedvenc példám, aminek annak idején engem nagyon megérintett, ez amikor kim voltunk egy balesetnél, egy autópálya fölvezető szakaszán, tehát nem a pályán, de ez elhangzik. És ott valaki elment a baleset mellett, és hívott mentőt, és tovább ment. És nem tudott a mentés irányító tájékozni, de most ez mi, és mi van? Van sérült? Hát azt ő nem tudja, ott állnak emberek, lehet, hogy van a kocsiba valaki? Hát valaki úgy benn volt a kocsiba, hát valamit tudom én, tovább, ő nem ér rá. És elment. Kimentünk, semmi nem volt a helyszín, de tényleg ott egy koccanás volt, és két ember beszélgetett, hogy hogy oldják meg, kim voltak is, háromszög, minden, tehát biztonságos volt a helyszín, néztek ránk, hogy maguk mit akarnak itt. Mondtuk, hogy jöttünk életet menteni. Mondták, hogy jó, kiét. És jobban aggódtak, mint mi, hogy itt valami történt. És csináltam ebből egy TikTok videót, ahol igen, az volt az utolsó olyan, hogy én emlékszem, hogy egy eléggé szigorúan szóltam bele, hogy te kedves jó ember, aki te nem szólt, tehát nem volt hajlandó megállni. Csak hogy tudd, ezzel mit okozol, tehát milyen folyamatok indulnak el ilyenkor a mentőknél, és légy szíves, annyit tegyél már meg. te figyelj, a kommentekben elhangzott még olyan is, egyébként egy kollégám írta oda, azt hitte, hogy nem tudom visszanyomozni, hogy hú, de pofán vágnálak, Kati Zsolt. Tehát ilyen nagyon fura dolgok, hogy én milyen stílusban merem számon kérni azt, hogy valaki csak úgy megállás nélkül, mert mi van, ha belém rohannak, mi van, ha, és akkor jó, ma álljak meg a szemköztibe, másszak át a korláton, és tudod, nem azon gondolkodnak, tehát végig se hallgatja az egészet. Mert a gyerekek, és most visszatér az én gyerekeimhez, azok végighallgatják, majd megnézik, hogy mit lehet ebből tanulni. Nem az az első gondolatok, hogy ez mit ugat? Ha nekem nem mondja meg senki. Nem is tudod, hogy mit akarnak megmondani, de nekem nem mondják meg. És akkor ezekkel nagyon nehéz. Kérdés, hogy ezeknek az embereknek az agyába hogyan férkőzöl be. Az agresszió nem megy át, az biztos. Nem megy át a felülről lefelé, nem megy át, nem ijeszti meg őket az egyenruha, a szaktudás, ezek nem szempontok. Ami vicces, amit én észre szoktam venni, hogyha én kifigurázom őket. Ha kifigurázom azt, hogy van egy ilyen csávó, aki eljátszom a bejelentést. Ha jó, apa, itt mentem el, hát nem fog megállni, az biztos, hát ott volt valami áramszög, hát kiszúrja a kerekemet, hát tudja, mely 100 000 egy kerécse. Ezt eljátszom, ugyanez az ember fogja bekommenteni, hogy ez milyen hülye, meg kellett volna állnia. Mert tudja, hogy mit kell csinálni, csak neki nem mondják meg.
1: Aha.
2: És ez a legérdekesebb, ez egy nagyon erős társadalmi jelenség.
1: Igen, igazán.
2: Hogy a nekem nem mondjon meg senki semmit. Iszony, tehát az emberekben az öntudat sokkal hamarabb ébred, mint a felelősségtudat. Tehát a felelősségtudat az rendesen 8 órát alszik, az öntudat az meg egy inszomniás dolog az emberek lelkében, soha nem alszik, ott bármikor készen áll ugrani. A felelősségtudat az napi 8 órát úgy látszik alszik, időnként felébred, hogy persze hát ott tudja, hogy ő segíteni kéne, hát meg ők azok, akik legjobban tudnak aggódni, hogy meg ő a jobbulást kívánnak minden egyes posztom alá az adott betegnek, de neki nem mondja meg senki, meg ő vele így ne beszéljenek. És én azt gondolnám, és remélem, hogy ez nem tudom, eljut a megfelelő helyekre, én nagyon szeretek a országos mentőszolgálatnál ezt a munkát végezni, ezeket a videókat, amiket csinálok, de ami az országos mentőszolgálat felületén vannak videók, azok olyan szempontból korlátozottak, hogy mind a humor, mind pedig a stílusnak ugye egyeznie kell egy arculati szemponttal, amit nem én határozok meg, hanem a kommunikációs osztály, meg úgy általában az országos mentőszolgálat maga, hogy hogyan beszélünk a lakossággal, mi mit vállalunk föl, azért ez egy sokkal komplexebb dolog. Viszont az én fejemben egyre inkább erősödik egy olyan gondolat, hogy kéne egy olyan szervezet, akik ezt tudottan, akár szakmapolitikai szinten is felvállaltan viszik, hogy ők igenis a lakosságot edukálják szervezetten, kitelepülések, előadások, ingyenes előadások, stand-upok, színház, szűrővizsgálatokkal egybekötött dolgok, és ezt egy valaki csinálja. Én erre nyilván, ez az én véleményem, itt hangsúlyozom, hogy az országos mentőszolgálat, tudom, hogy rengeteg dolgot csinál, de a leghitelesebb felület lenne erre. Én azt vettem észre, hogy a mentősöknek még hisznek, nagyon sokszor, tehát ha én belépek egy lakásba, még ha nem is ismernek meg, én olyan stílusban megvizsgálom a beteget, és elmondom neki, hogy kezit csokkolom, nagyon nagy butaság volt ezért mentőt hívni, már nem ezért, és mondja, jaj, ne haragudjanak, és akkor tényleg meg is értik, elhiszik, nyilván a stílus nagyon sokat számít. Tehát ha azzal kezdem, hogy na ide meg minek jött a mentő, akkor
1: igen, tudod, én nekem van egy ilyen nyomógombom, és én ezt hiszem sokszor el is mondtam neked, hogy én a végstádiumos apámhoz szívtam mentőt, és azt kérdezték, hogy és akkor mi most mit csináljunk? És akkor mondtam, hogy most menjen ki, és jöjjön be újra, és kérdezzük meg újra egymástól, hogy mi is a teendő.
2: Igen, és itt a stílus a lényeg, mert ez hát tudod, nagyon... egy végstádiumban tényleg nem tud maga a
1: igen, tudod,
2: csinálni,
1: de ezt akkor is elmondtam, igen. Hogy mi nem tudtuk, hogy, tehát az a stádium abban abba a pillanatban kezdődött. Tehát az, de ez tök mindegy, mert a stílusról beszélünk.
2: Igen,
1: tehát
2: a stílusról beszélek.
1: Én is azt gondolom, hogy ez, hogy na én most itt mit csináljak, ez a kérdés nincs, de ilyenkor mindig ez a gombom nyomódik be, és ezt el is szoktam neked mondani.
2: Igen, szóval visszatérve erre, hogy erre szerintem a mentőszolgálat jó lenne, nyilván nem látok bele a kapacitásába, de én, ahogy beszélek a kollégáimmal, meg sok emberre tartom a kapcsolatot, lenne rá még jelentkező is, ezt nagyon szépen meg lehetne szervezni, és egyébként nem ártana szerintem a magyar lakosságnak egy olyan hiteles információ forrás, egy hiteles edukációs forrás, akik azt mondják, hogy most tessék ide eljönni, most beülünk mindannyian a műfházba, nem megbántva senkit, de most nem bűvész show lesz, meg nem a nem tudom melyik 26. stand-upos fogja elmesélni, hogy akkor a altesti humorával éppen melyik hol fingotta össze magát, és hanem lehet ezt úgy elmondani viccesen, ugyanúgy nevetni tetszenek majd, nyugalom, meg lesz a kacagás, meg lesz a nevetés, a végén taps, tényleg jókat fogunk együtt rögni, és közben három fontos dolgot meg fog tanulni.
1: Na, pont rá is akarok erre térni, így a végére, mert hogy az, hogy lett ebből egy stand-up, és hogy neked fontos az edukálás, ez egy dolog. De az, hogy ebből te előadsz egy stand-upot, azért hozzátartozik, hogy neked színészi múltad és jelened is van. Tehát neked van a személyiségednek egy olyan része, én talán hamarabb ismertelek téged színészként, mint mentősként.
2: Igen.
1: Az az, hogy neked van egy ilyen, hogy szeretsz a színpadon lenni, szeretsz megmutatni, és ez a kettő összekapcsolódott, tehát ez így jöhet létre. Lehet, hogy egy bármilyen másik szolgálatot teljesítő mentős ezt nem tudná úgy előadni, ahogy te. Szóval, hogy egy kicsit most ezt a részedet hozd beléd, szíves.
2: Ebben igazad van, ezt is végig ezen is gondolkoztam sokan. Itt nem arra gondolok, hogy most akkor neveljünk ki 100 darab stand-upost, hanem inkább az, hogy az előadások például, amik nagyon sokszor ma, ugye azt látod, hogy elsősegély nyújtó tanfolyam.
1: Igen, hát ez
2: most
1: már
2: érted? És ezen ne haragudjatok, bajtársak, akik ezt csináljátok. Teljesen jó, amit csináltok. De ha valaki nem úgy megy be, hogy ezt most meg akarja tanulni, mert sürgős, hanem azért, mert a cégvezető mondta, hogy csinálja meg. Vagy mert a cégnél fontos, vagy nem tudom, vagy mert ingyen van. Akkor ne számítsunk arra, hogy ebből valós tudás keletkezik, hanem ott fog ülni, jaj, azt már tudta, mint ti is tudjátok, amikor azt mondom, hogy ő meg fogja mutatni, hogy ő okosabb nálad, ezt nem így kell. Tehát, de amennyiben az egész úgy indul, hogy együtt nevessük, tehát egy picit szórakoztatóbb az egész, és itt nem stand-upról beszélgetek, hanem ennek megvannak ilyen előadás technikai módszerei, amiket szerintem sokan ismernek, akik a színházi világban vannak, hogy hogyan lehet valamit a humorral, a személyiségeddel könnyebben átvinni, és nem az van, hogy én most oktatlak, hanem együtt tanulunk. És erre sokkal könnyebb, sokkal nyitottabb mindenki, erre nyitott a morcos aligazgató is, aki nem itta meg a kávéját, erre nyitottak egyébként, ha hiszitek, hanem szintén nem megbántva senkit. A kevésbé művelt emberek, az egyszerű falusi emberek, akiknek, és tényleg, akik földművelésből élnek, őnekik is el tudod mondani a saját nyelvén ezeket. Igen, erre szükség lenne egy belső felkészítésre is, álljunk elé, de hogy higgyétek el, ezt mondom a politikai vezetőknek is szerintem, ha számít egyáltalán a szavam, hogy a legnagyobb haszonnal járó befektetés az edukáció. Vehetünk 10 000 CT-t, mindegyikbe 3 ember fog sorba állni, mert csak annyi lesz, hogy akkor most már mehetünk CT-re tüsszentéssel is. Mert van. Erre ideig fogunk eljutni. Tehát el fogunk ide jutni, hogy akkor mindent vizsgáljunk agyon, de például azt nem tudod gyógyítani, hogy az emberek félnek. Igen, mert nem tudják a betegségeiket. Félnek a rendszert. Az lesz, hogy hát múlt héten csináltam CT-t, de azóta lehet, hogy van bajom, elmegyek megint. Miért nem kaptam meg? És akkor most meddig mondjuk minden CT-t, minden nap, mindenkinek?
1: Értem.
2: Tehát az emberek tudatlanságát azt így lehet gyógyítani, és ha az emberek tudják magukról, mik zajlanak bennük, magabiztosak, felelősséget vállalnak az egészségükért, na az a legnagyobb anyagi befektetés.
1: Május 15-e, Dante, hol van már ez a rohadt mentő?
2: Igen.
1: Című stand-up, szórakoztató stand-up.
2: Igen, az évadban. Utoljára nyáron majd még találkozhattok velem. A Dugattyús házban lesz egy vagy két előadás nyár közepén. Az egy ilyen summer edition lesz, oda kitalálok egy-két nyári sztorit még, de majd kövessetek a megfelelő felületeken. Kati Zsolt hivatalosan be lehet követni, engem TikTokon is megtaláltok, ott vannak mindenféle vicces videók, egy kicsikét lazábbak, mint az országos mentőszolgálat felületein, de oda úgy készüljetek, hogy akkor ne kötekedjetek kommentben, de válak szeretettel.
1: Az kemény, igen. Na de köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon sok sikert a vizsgáidhoz és az előadáshoz is.
2: Rukoljatok, jó. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Szia, Maja. Sziasztok.
1: Kati Zsolt jelenleg mentőápoló, rövidesen mentő, tiszt, és ilyen értelemben előadó művész, ezt fogom mondani, előadó művész volt a vendégem. Köszönöm szépen, és a figyelmet is mindenkinek. Vége már a Pontjókornak, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot addig is, sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Pontjókor! Fehér Maria műsorát hallottátok. Ha nem volt elég, az epizódokat keressétek a Rádió Café Spotify oldalán. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj! Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu. A Delta Produkció bemutatja Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Karizmatikus előadásmód és klasszikus East Coast hip-hop hangzás. Redman május 12-én az Akváriumban hozza el a műfaj ikonikus világát. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Redman május 12-én az Akváriumban.
5: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers.
6: Mi az ára a természet elvesztésének, és a te céged mennyit fizet ebből valójában? Mit áraz már ma a befektetői világ? Találkozzunk a HVG Impact Talks vállalati fenntarthatósági konferenciáján május 13-án az Európa Event Centerben. Részletek impacttalks.hu.
7: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat?

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Hivatalosan is Magyar Péter a miniszterelnök. Estig még várják a tartós élelmiszereket, a mentőket ünnepeljük. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Döntött a parlament, Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke. Az új kormányfő, akárcsak a képviselők, történelmi zászlók előtt teszi le esküjét, hamarosan pedig beszédet mond. Korábban a parlament elnökét, Forsthofer Ágnest, az alelnököket és a jegyzőket is megválasztották, de döntöttek a parlamenti bizottságokról, annak tagjairól és tisztségviselőiről. Ezzel megalakult az új országgyűlés. Az alakuló ülés történéseit az országház előtti ünnepségen tömegek követik. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település, több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak. Például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 ezernél is többen adakoztak. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a közelgő mentők napja alkalmából. Az OMS vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csaknem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. A száj sújtja Magyarország területének mindegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Hozzátette, sürgős és átfogó változásokra van szükség, különösen az Alföldön, ahol a legsúlyosabb a helyzet.
4: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene víz visszatartani. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
3: A folytatásban is marad a kellemes idő erős széllel. Bár felhők lehetnek az égen, csapadék szinte kizárt és a napsütésé a főszerep. Az északi északnyugati szél azonban sokfelé lehet élénk erős. Még 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek. Késő estére 13 fokig hűl le a levegő. A jelenlegi előrejelzések szerint holnap is a maihoz hasonló idő várható, hétfőn azonban megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok erős széllel.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. Yesterday, 10 years ago, I was on my way.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! Az Egy életem műsorát halljátok, amelyben ma különösen számítok a fiatalok figyelmére, ugyanis ismét útjára indul a Check-in revitalizátor pályázat az egyetemista hallgatók részére. És akikkel együtt igyekszünk kedvet csinálni ehhez a programhoz, Gedei Petra, a Check-in turisztikai innováció menedzsment non-profit Kft. Ügyvezetője, Hámori Péter építész, a Guba Hámori építész stúdió alapítója, aki harmadik alkalommal mentora a versenynek, valamint Bici Dániel, a Győri Széchenyi István Egyetem hallgatója, aki korábban indult már ezen a versenyen, és csapattársával a legjobb 10 közé is bejutott, és őt személyes élményeiről fogom majd kérdezni. Szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy itt vagytok.
2: Köszönjük,
3: Köszönjük a meghívást.
1: Hát akkor kezdjük veled, Petra. Jó, nem csak azért, mert te vagy a hölgy, hanem te vagy ennek az egész pályázatnak a kiírója, illetve ti vagytok azok, és akkor kezdjük avval, hogy mivel is foglalkozik a Check-in turisztikai innovációs hub. Kik vagytok? Mióta vagytok? Mi mindennel tevékenykedtek?
3: A Check-in Magyarország első turisztikai innováció menedzsment hubja. 2019 óta dolgozunk azon, hogy a turisztikai szakmát közelebb hozzuk a felsőoktatáshoz, a fiatal kreatív innovátorokhoz, és a program célja az, hogy ne csak mint hagyományos szolgáltatóiparra gondoljanak az egyetemisták a turizmusra, hanem gondoljanak arra, hogy aktívan ők is formálhatják azt, ötleteikkel, kreatív, innovatív, jövőformáló gondolataikkal, akár ők is formálhatják ezt az ágazatot. A Check-inben több programmal támogatjuk ezt a küldetést, van 2 innovációs versenyünk, egy az őszi fél évben, és egy a tavaszi fél évben, ugye ez a revitalizátor versenyünk, amiről a mai adásban is beszélünk, ugye a tavaszi fél évet érinti, valamint van nekünk is podcast sorozatunk, amelyben edukatív tartalommal látjuk el a fiatalokat, valamint a versenyzőinkből alumni közösséget is alkotunk, akiknek szintén kreatív, edukatív, innovatív programokat kínálunk, és próbáljuk őket összehozni kapcsolatépítés szempontjából, és bízunk benne, hogy valamikor valamely ötlet is megvalósul, és össze tudnak hangolódni a korábbi versenyzőink, és szakmai workshoppal is igyekszünk ellátni a fiatalok tudását és a szakmát.
1: Bőséges kínálatotok van a fiatalok számára, és akkor hadd kérdezzem meg a srácokat, hogy titeket mi vonzott ebbe a versenybe? Mi volt az, amivel kitűnt az összes többi versenyből, és kérdezem a mentort, és kérdezem a hallgatót, aki már indult ezen a versenyen.
2: Hát itt megbeszélhetjük nonverbális kommunikációval, hogy akkor én kezdem. Őszintén szólva, engem egy tanárom az egyetemről értesített erről a versenyről. A tanszékvezető asszony említette, miután nagyon rendesen hazavitt minket egy másik versenyről egyébként, azt itt Pesten rendezték, és mondta egy ilyen félmondatban, elejtette, hogy hó, van ez a Check-in, megint indul, és akkor ezen szerintem önök jók lennének, mondta nekem és a társamnak, akivel ugye elindultunk, Fanninak, és hát így egymásra néztünk, hogy biztos, hogy nem, mert nincs rá időnk, de aztán végül is hát a Benny a Check-intől, ő egy igencsak megfogó személyiség, és hát az egyetemünkre ellátogatott egy ilyen előadást tartani erről az egészről, és akkor úgy döntöttünk, hogy jó, akkor ezt a videót leadjuk, ugyanis egyébként semmi más nem kell ahhoz, hogy elinduljunk ezen a versenyen, csak egy 2 perces videó, amit szerintem egy hétvége alatt össze lehet rakni, hogyha nagyon-nagyon nem azzal foglalkozunk, hanem minden mással, tehát ez nagyon gyorsan el lehet készíteni, és akkor úgy voltunk vele, hogy akkor összerakjuk, összevágogatjuk, amit egyébként nem tudtunk, tehát az a legjobb a versenyben szerintem egy kis előre haladva, hogy egy csomó dolgot megtanul az ember közben. Én például megtanultam vágni videót, egy ilyen online, vagy nem is online, de egy ilyen ingyenes programmal megtanultam vágni, és hát egy csomó dolgot tanultunk, úgyhogy igen, engem így a tanárom vonzott be, aztán pedig hát pénz is egy kicsit, amit ajánlanak nekünk, illetve hát a lehetőség itt a mentorprogram keretein belül is egyébként egy csomó lehetőséget ajánlottak, és hát ez megfogott, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy elindulunk, és hát jó vége lett.
1: Péter, te mentorként miért vállaltad fel ezt a munkát, mi az, ami kihívás neked, mi tetszett?
4: Igen, én egy mellékszereplő vagyok ebben a történetben, és azt nem látják nem, a hallgatók, de a Petra és a Dani között állok éppen itt. Szerintem egy ilyen összekötő szerepben vagyunk a három másik mentortársammal. Azt tudjuk segíteni a hallgatóknak, mert szerintem ők a főszereplők ebben, hogy a kiírók által, amit a Petráik hoznak, mint programot, a pályázóknak a saját történetüknek a narratíva, a kidolgozását leginkább erősíteni tudjuk. Szerintem ez a mi szerepünk. Én a stúdió mellett, ahol dolgozom építészként, én a MOMÉN is tanítok külsős oktatóként, illetve doktorandusz vagyok, hogy ez ott van a munkámban, hogy hallgatóknak a munkáját előre segítsük, úgyhogy innen jött az én szereplésem ebben a történetben.
3: Igen, és amit nem mondtunk még el, hogy ugye alapvetően a verseny az arról szól, hogy hogyan lehet elhagyatott funkcióját vesztett területeket, épületeket újra álmodni, a turisztikai funkcióval megtölteni, és ebben a szerepben segíti a hallgatók munkáját Péter, hiszen mint építész szemlélettel látja el a hallgatókat.
4: És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, amit a check-in csinál ebben az épített környezeti átalakításban, mert azt tudni kell, hogy abban a válságkörnyezetben, amiben élünk, az épített környezetnek az átalakítása az nem csak az építészek feladata lesz. És itt jön be az, hogy gazdasági, illetve turisztikával foglalkozó emberek is találkoznak építészeti szempontokkal. Én ennek nagyon örülök, hogy együtt tudunk gondolkozni meglévő épületeknek az újrahasznosításáról.
1: Igen, és akkor azt mondjuk el, Petra, hogy itt nem csak turisztikai szakos hallgatók indulhatnak, hanem pont ez a szép. Hogy nagyon vegyes csapatok alakulhatnak
3: Abszolút,
1: ki.
3: Így van, igen, nem csak turizmus, vendéglátást és építészt hallgató egyetemistákat várunk, hanem az ország bármely egyeteméről jelentkezhetnek a diákok. Az a lényeg, hogy aktív jogviszonyuk legyen, de lehet tanulhatnak nappali, esti vagy levelező tanrendben is, és nagyon fontos, és támogatjuk is, hogy a különböző szinergiákat használják ki, és különböző területekről alkossák a 2-3 fős csapatot a tagjaik, hiszen ahogy Péter is említette, nem csak egyetlen egy szakmának a feladata, hogy a revitalizációs projektet végigvigye, hanem különböző szempontok is ugyanúgy érvényesülnek.
2: Az is fontos, hogy ezt úgy honorálja a check-in, hogy az alapvető első fázisban, amikor ezt a 2 perces videót le kell adni, hogyha különböző egyetemekről jelentkeznek a különböző hallgatók a csapatba, akkor pluszpontot érez a versenyben, az első fordulóban. Ezzel is arra ösztökélik őket, hogy különböző egyetemekről együtt dolgozzanak, különböző szakokról, ami azért is nagyon fontos, mert az első fordulóban ez lehet a döntő gyakorlatilag abban, hogy bekerül-e a csapat a top 10-be, vagy nem.
1: Igen, ugye előbb Dani azt említett, hogy ott tulajdonképpen semmi más nem kell csinálni, csak egy ilyen kis filmet összedobunk, by the way, megtanultam vágni, azért ott ez már elhangzott, de azért vannak itt további lépcsőfokok, ami újabb kihívást hoz a hallgatóknak és a mentoroknak egyaránt.
2: Természetesen, ami után az ember megkapja azt a csodálatos üzenetet, hogy gratulálunk, amit én nagyon félve húztam le, de aztán egy parkban ülve egyébként húztam le ott a kis e-mailt, és akkor megjött, hogy bekerültünk, mondom, szuper, viszont akkor ezzel most kellene is valamit kezdeni. Ez egy 20 oldalas projekt egyébként, amit be kell adni, nem egy fogalmazás, tehát nem egy ilyen szakdolgozat szintű esszére, írományra kíváncsiak, hanem inkább egy tervre, amiben a mentorok segítenek nekünk egyébként, és ezt kell adni. Különböző mentorási szakaszok vannak, 2 ilyen mentoráció van, 3 mentorral, és aztán pedig egy prezentáció van a végén, egy prezentációs ilyen tréning, az nagyon értékes, az előtte lévőek is nem azért mondom, de természetesen az is nagyon értékes, és hát így épül fel ez az egész, nagyon sokat kell utána nézni, nekem is vannak személyes történeteim erről, de nagyon sokat kell beleásni magát az embernek az adott épületbe, amit revitalizálni szeretne, de szerintem ez egy tök jó dolog.
1: Na és ha már metakommunikációddal megszólítottad Pétert, akkor adjuk át megint neked a szót, Péter. Nem ismered ezeket a hallgatókat, nincs tapasztalatod, ugye ott kerülsz először kapcsolatba, lehet, hogy ők sem ismerik egymást, túl azon, hogy itt interdisziplinális területek találkozhatnak, idegen emberek találkoznak. Hogyan működik egyáltalán az egymásra találás?
4: Engem mindig a gondolatok érdekelnek, és a gondolatokon keresztül meg fogjuk ismerni ezeket az embereket, akikkel ott először találkozunk, és mentorként szerintem az a feladatunk, hogy a meglévő gondolatot megértsük, és minél jobban mélyíteni tudjuk a jelentkező pályázókkal együtt. Tehát ilyen szempontban szerintem nem számít, hogy az elején nem ismerjük egymást, a második alkalommal már könnyebb, mert akkor már volt egy óránk velük az előző hónapban, és a pitchnél, amikor a végén találkozunk a zsűrűzés alkalmával, akkor pedig már két alkalmon vagyunk túl, tehát ezek azért nagyon számítanak a folyamatban.
1: Összefortok. Néhány szóban esetleg megemlített, hogy korábban kiket mentoráltál, milyen projektek tartoztak hozzád, vagy mi volt a feladatod?
4: Úgy mentorálunk, hogy mind a 10 csapat, amely bekerül a második fordulóba, ugyanolyan mentorációt kap, tehát együtt ülünk Sokitot Gáborral, aki urbanista építész mentor rajtam kívül, illetve az idei évben Hegedűs Attila lesz még, ő turisztikai tanácsadó, és idén van egy negyedik tagunk.
3: Így van, ez az idei év egyik különlegessége, hogy 2 építész és 2 turisztikai szakember segíti a hallgatók munkáját. Dr. Erdei Bálintot kértük fel, hogy segítse turisztikai oldalról még az egyetemistákat, aki ugye a Citiráma DMC ügyvezető igazgatója, és a Magyar Utazási Irodák Szövetségének alelnöke, társelnöke.
4: Itt fontos az, hogy tényleg mindenki egyenlően kap mentorációt, tehát mi 4-en egymás mellett ülünk, és mindenki 1 órát kap 4-ünkkel. Itt persze az építészek és a turisztikai szakemberek között van egy kis vetélkedés, hogy ki tud többet beszélni, de igyekszünk mindenkinek megfelelő 50-50%-nyi szakmai tartalmat ajánlani. Ez ugye különbözik, vagy függ attól, hogy milyen összetételű csapatok jönnek. Ha látjuk, hogy nincsen építész a csapatban, mert vannak ilyen csapatok is, akkor egy kicsit megpróbáljuk erősíteni az építész oldalt, mert nekik ez teljesen ismeretlen ez a terület, vagy ha csak építész hallgatók jönnek mondjuk egyik építész egyetemről, akkor meg a turisztikai, a gazdasági oldalból kapnak talán egy kicsit több segítséget. Mi nagyon szeretjük és nagyon támogatjuk, és ez a pontozás is, ahogy a Dani említette az előbb, támogatja, hogy különböző helyekről érkező emberek alkossák ezeket a csapatokat, mert ez szerintünk amúgy meglátszik a végeredményen is. Tehát a 2 disziplina együtt tud érvényesülni, az mindig meglátszik a végeredményen. Volt egy-két csapat, ahol nagyon ügyesen tudták, tavaly évben volt egy ilyen, arra nagyon emlékszem.
1: Nyugodtan mondj példát, Péter, mert a hallgatók nem ismerik a projekteket, és tudom, hogy nagyon nehéz egyet kiemelni, vagy 2 kiemelni, de csak azért, hogy érezzék a hallgatók, hogy tényleg itt milyen jellegű munkáról van szó.
4: Ha jól emlékszem, és nem akarom megbántani őket, 3 építőmérnök hallgatóról volt szó, tehát semmihez nem volt közük, így papíron. Ők egy 6000 négyzetméter nagyságú épületet, talán mezőkövest környékén találtak meg, és abból akartak valamilyen funkciót kialakítani. Úgyhogy náluk mindent erősíteni kellett, de nagyon lelkesek voltak, mindent megfogadtak, amit csináltunk, és a második alkalomra már teljesen dolgozták a hátrányokat, és a bemutatón is egy olyan anyagot tettek elénk, amiben igazából látványilag nem jött ki az, hogy nincsen építész közöttük, mert sikerült már átbeszélnünk velük, hogy milyen technikákat használjanak, mondjuk fotótechnikát arra, hogy lehet montázsolni, ők ezt kipróbálták otthon, megcsinálták, és tök jól sikerült.
1: Ez az, amiben például egy fejlődési terület megint csak kinőhet, vagy amiből, igaz?
2: Így van, hát nálunk mi egy különleges épületet találtunk, Medgyaszai építette ezt az épületet, egy ilyen pagodának csúfolt régi, nagyon régi sportszállóról volt szó, ami igazából inkább egy ilyen jurta-szerű, tehát inkább magyar vonatkozása volt az épületnek, ezt például nem tudtam, és annyira érdekes volt, mert megtaláltuk ezt az épületet, és nekik, például a mentorainknak még csak be se tudtuk mutatni, mert nem volt rajta még a Google Maps-on se, tehát nem lehetett megtalálni, annyira el volt dugva.
1: És, na akkor most álljunk meg, hogy találtatok rá?
2: Ez egy nagyon érdekes történet. A társam írt nekem, a Fanni írt nekem, én már otthon nézegettem, ilyen urbex videókat nézegettem, és ő is nézegetett egy ilyen csatornát, és ő küldött el nekem egy videót. Ez egy darab videó van fenn, meg egy drónfelvétel körülbelül 20 évvel ezelőttről, hogy ez így néz ki. És akkor küldte nekem, és én azt hittem, hogy hát őszintén szerintem legyen ez. Úgyhogy végül is emellett kötöttünk ki, mert nagyon különlegesnek éreztük, és úgy éreztük, hogy valamit tudunk is vele csinálni. És hát az alapkoncepció nem szerettünk volna sokat változtatni, mert nem igazán éreztük úgy, hogy jogunk van hozzányúlni egy ilyen gyönyörű épülethez, de mégiscsak revitalizálni kellett, úgyhogy egy ilyen elvonulós, relaxálós, digitális, detoxos hotelt képzeltünk el a helyére, revitalizálva azt. Ez volt a mi projektünk.
1: Most látom magam előtt a 20 éves fiatalokat, amikor a digitális detoxról álmodnak, meg az elvonulásról, hát meg a némaságról, honnan jött ez?
2: Hát természetesen.
1: Ez trend most a fiatalok, mert a mi korosztályunkban abszolút.
2: Na és hát ez az, igen, kellett a trendelemzés, és ugye hát mégiscsak a ti korosztályatok az inkább főleg, aki a fizetőképes réteg is, tehát hogy most lehet, hogy az én korosztályom 20 évesen nem álmodik arról, hogy elmegy egy digitális detoxos helyre ott a Mátrában, mert egyébként ez a Mátrában van ez az épület, viszont azért a ti korosztályatok egyre inkább, és meg kellett keresnünk a fizetőképes réteget, aki hajlandó lenne, és képes is lenne egy ilyen utazást, vagy egy ilyen ottmaradást egy ilyen hotelben kifizetni, tehát az én korosztályom sajnos még nem képes erre, viszont a tietek már annál inkább, és ez volt a cél. célközönségünk, és ennek megfelelően építettünk fel különböző ilyen jóga programokat, különböző digitális detoxos szobákat, ahol még tévé sincsen, hanem inkább könyvek, és ilyen különböző masszázs, meditációs gyakorlatokat képzeltünk el még oda, és hát így alakult ki ez az egész projekt folyamatosan.
1: Péter?
4: Én erre rá akartam kérdezni amúgy, hogy Dani most itt vagy, és ezt említetted, akkor ebben menjünk bele, mert szerintem érdekes, mert vannak trendek, hogy melyik évfolyam milyen funkciókat hoz. Ezt a diplomázóknál is látjuk az egyetemen. Nagyon erős évről évre, hogy változik egy-egy csoportnak a funkcionális érdeklődése. Én most leszek harmadik alkalommal check-inben. Az első évben szerintem nagyon erősen mentek az ilyen szabadidős leisure dolgok. A második évben, tehát tavaly, ahol a Daniék voltak, a 10-ből 3 program digitális detoxról szólt, és ez kitűnt, hogy ez valamiért azt gondoljuk, hogy ezt a generációt érdekli, de te most azt mondod, hogy ti máshogy jutottatok erre a konklúzióra, de ez egy érdekes összeesés volt.
3: Szerintem a White Lotus 2 is, White Lotus sorozat 2 évada is szerintem erre inspirációt adott, tudjátok, mert ott is a digitális detox volt.
2: Igen, ott is van egy ilyen, viszont ugyanakkor egyébként szeretném megkövetni magamat, mert nem feltétlenül az a helyzet, hogy az én generációm nem kíváncsi erre. Itt ugye én most a célcsoport irányából közelítettem meg azt, hogy hogyan jutottunk erre, viszont az is, hogy szerintem azért az én generációm, főleg akik most vannak diplomázni, mondjuk itt Pesten vagy nagyobb városokban, azért tényleg a zaj, meg a folyamatos légszennyezettség, a zajszennyezés, a fényszennyezés, ettől azért az ember egy kicsit néha, még az én generációm is hiába folyton a telefon bújjuk állítólag, nem tudom, hogy ez most mennyire így van, biztos, hogy nagyon így van. De
1: nem így érzed?
2: Hát nem tudom, őszintén megmondom, most nem akarom átvinni egy ilyen generációs különbségek vitába, viszont szerintem közel sem töltünk annyi időt azelőtt a képernyő előtt, mint amennyire azt az emberek mondják. Én nem veszem észre a saját kortársaimon, hogy folyamatosan a telefon bújják, és egyébként érdekességképpen készítettem is erről egy kutatást nemrég, és ott az jött ki például a munkahelyen, hogy az emberek többsége az E-generációban is nem az online teret, hanem inkább a személyes megbeszéléseket preferálják.
1: Ezt nagyon jó hallani, úgyhogy Péter, lehet, hogy a jövő évi check-inben már ez lesz majd a projektek
4: vagyok.
1: Fókusza, hogy hogyan tudunk minél többet személyesen beszélgetni egymással, és mi is folytatjuk hamarosan a beszélgetést, de letelt most a műsorunk első része, úgyhogy egy rövid szünet után, kedves hallgatók, várunk benneteket vissza a rádiók mellé.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tehát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After. Karizmatikus előadásmód és klasszikus East Coast hip-hop hangzás. Redman május 12-én az Akváriumban hozza el a műfaj ikonikus világát. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Redman május 12-én az Akváriumban.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
5: Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben mai témánk a check-in revitalizátor pályázat, és vendégeim Gedei Petra, Hámori Péter és Bici Dániel, akikkel ott hagytuk abba az első részben a beszélgetést, hogy milyen nemzetközi trendek vagy hazai trendek befolyásolják azt, hogy éppen az egyetemi hallgatók milyen témával pályáznak egy-egy projektre. És akkor én egy picit visszatérnék, Dani, a te projektedre, aminek az volt a neve, hogy Spagoda.
6: Így van, tehát ez a Spagoda. Ez onnan ered, hogy ugye, mint említettem, ezt a jurta inspirálta épület, kicsit úgy néz ki, mint egy kínai pagoda, és ezért a helyiek, amikor még aktívan működött, mint szálloda, akkor pagodának hívták egyébként. És akkor arra jutottunk, hogy ez mégiscsak egy ilyen elvonulós, wellnesses téma, és hát sok hotel nevében benne van az, hogy spa és wellness, úgyhogy akkor gondolkodtunk, hogy mi legyen, és akkor hát akkor az lett végül, hogy olyan, mint a pagoda meg a spa, akkor spagoda lesz belőle, úgyhogy ez lett a projektünknek a neve, és ehhez dizájnoltunk logót, és ez alapján készítettük el a továbbiakat.
5: Most egy picit nekem betetted a bogarat a fülembe, amikor azt mondtad, hogy még a Google Mapen se találtátok meg, vagy nagyon-nagyon homályos fotó.
6: Van, egy
5: szóval ilyenkor aztán oké, elindul egy folyamat, ott ültök a gép előtt, jó, akkor most már kitaláltátok, akkor ez lesz a téma. De hát azért oda-oda kell menni.
6: Igen, ez...
5: Meg kell nézni a milliót, amiben van.
6: Igen, igen, ez egy nagy probléma volt. Itt a Fanni, a társamnak az elköteleződése az nagyon meglátszott. De abszolút minden érdem ilyenkor az övé. Ugyanis gondolkodtunk, ezen beszélgettünk egymás között, hogy ide azért el kéne menni, csak az a baj, hogy Győrben lakunk. Most onnan a Mátra vonattal, nem tudom, 2,5 óra, 3 körülbelül, és akkor voltunk, hogy most azért, hogy oda menjünk, körbefotózzuk, és akkor visszajöjjünk, ez annyira nem éri meg, de mégiscsak kéne valami róla. Úgyhogy ő egy nap úgy kelt fel, hogy akkor most ő elmegy oda, és ezt csak azzal a üzenettel írt rám a nap folyamán, hogy én amúgy itt vagyok, és itt vannak a képek róla.
5: És engedted egyedül elmenni, vagy nem
6: én
5: tudtál
6: nem
5: akkor
6: tudtam róla?
5: Róla
6: abszolút nem. Illetve a barátjával és többen kísérték őt, tehát nem hagytam egyedül teljes mértékben. Ott egyébként egy teljesen lekordonozott, lezárt helyet talált, ahol egy ilyen úriember várta, aki ott őrizte, mint a gátat gyakorlatilag, az utolsó legény a gáton, őrizte azt az épületet, de sok beszéd mellett, és hát után sikerült beengedni őt, hogy körbe tudja fotózni ezt a helyet.
5: Péter, ez mindig így működik, ugye?

0: hogy azért ki kell menni terepszemlére, szóval nem lehet az íróasztal mellett egy lámpa fényében megírni, hanem oda kell menni, meg kell érezni a bőrünkön, meg kell ott az illatokat éreznünk, látnunk kell, hogy milyen környezetben van ez a revitalizálásra váró épület.
1: Hát ez itt abszolút körbeírod most a kortárs építészetnek a legújabb trendjeit.
0: Köszönöm szépen!
1: Tehát ha nem csak a szemünkkel veszünk valamit igénybe, hanem minden térnek meg környezetnek vannak tapintásai, szagai, minden érzékszervünkre hatnak a terek. Igen, ez nagyon fontos. Ezért is, meg azért is, hogy csak érezzék a léptékét a pályázók, hogy egy-egy épület mekkora, abban mekkora egy ember, igazából az a funkció, amit kitalálnak, az elfér-e benne, vagy lötyög benne, vagy nem fér bele ezt az ott létkor, ezt el lehet, valamennyire át lehet érezni. Ebben próbálunk segíteni. Emlékszem, hogy mi is mondtuk nekik, hogy menjenek ki. És emlékszem, hogy azt is megbeszéltük, hogy nem volt nagyon sikeres, mert tervek nem álltak rendelkezésre.
2: Na, ez egy érdekes
3: sztori, igen, köszönöm szépen, bocsánat, hogy elveszem tőled a szót, de ezt szeretném elmesélni. Az volt a probléma az első mentoráció után, hogy nincsenek alaprajzok, tehát kellene valami terv, ami alapján ez a épület megépült, hogy ebből tudjunk valamit csinálni építészügyileg. És hát javasolták nekünk, hogy hát menjünk el a levéltárba, meg a különböző önkormányzatoknak a levéltárába, hát ha ott van. Most azzal kezdtük, én, a társam, és még a barátnőmet is belerángattam ebbe az egészbe. Különböző levéltárakat hívogattunk fel, először a budapesti levéltárat, nekik írtam és hívtam őket, hívásra nem válaszoltak, e-mailre azt írták, hogy nincs ott náluk. A gyöngyösi önkormányzat azt mondta, hogy nincsen náluk, keressük a budapesti levéltárban. Ott ugye már nincsen, tehát ez alapból körbeértünk. De végül megtaláltam egy könyvet, ami az építésznek az életéről szól, Meggyaszainak az életéről szól, és neki, ennek a könyvnek megtaláltam az íróját, és az írónak egy telefonszámot, akit aztán felhívtam 2 nyári diák munka közt, mikor a Tesco parkolóban álltam egy szüneten, felhívtam, hogy legyen szíves, meséljen egy kicsit erről, és lenne esetleg ez a könyv neki, vagy le tudnánk jönni interjúra, és akkor nem tudom, körülbelül 5 nap volt a beadásig, úgyhogy bocsi, ide innen is. És aztán azt mondta, hogy hát sajnos nem, tud válaszolni 1-2 kérdésre, de éppen nyaralni megy. Úgyhogy amíg ő pakolta a bőröngyét, mesélt nekem erről az épületről, én leírtam mindent, amit tudtam, és hát ennek köszönhetően lett bármi is az egészből. Úgyhogy ilyen köröket futtat velünk a check-in, amit kicsit sem bánunk, ugyanis nagyon-nagyon sokat fejleszt, és láttam az arcán is a mentoroknak, hogy miután az a nem sikeres mentorálás után a prezentáció már sikeresebb volt, úgyhogy láttam rajtuk is.
1: Hogy... Abszolút érződött, hogy valami anyag belekerült a folyamatba, de szerintem nagyon nehéz helyzetben volt a Dani meg a Fanni, mert tényleg nem volt elérhető, megbejárható ez az épület olyan szinten, hogy ezt teljesen át lehessen élni. A végső rendereken láttuk azt, hogy valamennyire megértették az épületet. Azt hozzá kell tennem, hogy ez egy nagyon nehéz épület, tehát építészetileg ehhez hozzányúlni, szóval nem nagyon lehet. Ez egy önmagában kész pagoda épület, Meggyaszai Istvánnak az egyik nagyon karakteres épülete az életművében. Gyönyörű külső homlokzati ilyen freskó mintákkal a timpanon részen, maga a szerkezete nem lehet mit csinálni, mert ez egy forma, egy kész forma, nem lehet hozzátenni, nagyon inkább azt próbáltuk, hogy akkor nézzük meg, mit lehet ebből elvenni, ami a pagoda formához egy különböző lapos épületek részek hozzá lettek téve, hogy ezeket bírálják fölül, nézzék meg, hogy mit, de a belső tartalomról igazából nem volt adat, úgyhogy itt ment egy kicsit szerintem a nehéz munka ezzel kapcsolatban.
0: Most két dolog is eszembe jutott. Az egyik az, olvastam, hogy te Tokióban is tanultál, és ugye a japán építészetben, vagy a japán kultúrában az nagyon gyakori, hogy bár egy templomot visszabontanak, mert leég, vagy valami történik vele, de visszaépítik, ugyanabban a formában visszaépítik. Nyilván itt, hogy más az, amikor egy fa sintoista templomot akarok újraépíteni, vagy amikor egy hát egészen különleges, vagy egyedi épületről van szó, amihez tényleg nem lehet hozzányúlni.
1: Ez így van. Keresen más a keleti és az európai örökségvédelmi gondolkodásmód. Ott például 1000 éves templomokról beszélünk, amik fából épültek, de az nem azt jelenti, hogy az a faanyag az 1000 éves, hanem igen, azt mondjuk 100 évente újra építik, vagy kicserélik a részeket. Például van egy nagyon híres iszai Sintó templom, az 20 évente újra építik, de nem azért, mert a faanyag az kicserélendő, hanem annak megvan a ritusa, hogy ez miért épül újra, és mikor, hogy.
0: Aztán még az jutott eszembe, hogy említettétek, hogy mennyire nem ismert ez az épület. Nekem valami rémlik, hogy a kék Mátra pecsétjén, mint hogyha Mátra házán. Ez a,
3: volt,
0: ez
3: igen, az, így van, ugye, így van, ez egy ikonikus épület, igen, egyébként. Ez az egyik legjobb dolog szerintem a check-inben, mert ez a térségnek egy meghatározó épülete volt, amikor igen. működött. Én ismerek, van olyan ismerősöm, akinek még a nagyanyja itt nyaralt egyszer, tehát ő ide kapott nyaralást, és ő is elmondta, hogy ez egy elképesztően meghatározó központja volt a térségnek gyakorlatilag. A busz megálló mellett, ami ott egy ilyen mini buszpályaudvar ott a Mátrában, amellett van ez egyébként, egy ott lehet behajtani. És teljesen leamortizáló, teljesen elhagyták az emberek, teljesen el lett hagyatva, és szerintem ebben rejlik egyébként a check-innek az igazi, a revitalizátor versenynek legalábbis az igazi értéke, hogy ilyen épületeket, amik méltatlanul el vannak hanyagolva, ezeket tudjuk egy kicsit talán lélekben visszahozni a tudatba.
0: Azt említetted már, Dani, hogy mennyi skillt tudtatok magatokra szedni. Ez egy csapatmunka, és különösen akkor, ha két különböző ember dolgozik együtt, előfordulhatnak nézetkülönbségek, kommunikációs ellentétek, és hadd ne soroljam, hogy ez akár meddig fajulhat, szóval adjunk kedvet, motivációt a hallgatóknak, hogy ilyenkor nem kell azért feladni, tehát ennek pont az a lényege, hogy igen, lehet különböző koncepció, különböző elképzelés, de hogy ez nagyon szépen összetud a mentorok segítségével is forni, vagy összetud érni. Volt nektek ilyen kritikus pont, amikor nagyon más volt az álláspontotok?
3: Hát volt egy-kettő olyan rész, amikor máshogy képzeltünk el egy-egy szekciókat, például a szobákat, a szobáknak a felépítését, hogy milyen szobák legyenek, azokban mik legyenek, az alapkoncepció is, hogy most mennyire legyen ez digitális, tehát tényleg ne legyen tévébent, vagy legyen tévébent, és akkor erről azért mentek ott az üzenetváltások, amik nem mindig értettünk együtt, viszont én nekem az álláspontom minden ilyennel kapcsolatban, és még akár a mentorokkal kapcsolatban is, tehát a mentorokkal is nem feltétlenül kell mindig csak azért, hogy egy lapon legyünk, egy lapon lennünk. Lehetséges az, hogy folyamatos, konstruktív vitát, és nem pedig veszekedés, nagyon fontos, folyamatos, konstruktív vitát folytatunk egymással, aminek a végén jutunk egy olyan konklúzióra, ami mind a kettőnknek megfelelő, és ami mind a kettőnknek az elképzelését valamilyen formában tartalmazza.
0: És akkor vissza is dobom a mentornak a labdát, hogy ő hogy látja ezt, Péter?
1: Különféle esetek vannak. Van olyan eset is, nagyon sajnáljuk, de szerintem az elsőben volt, hogy egy csapat, vagy két csapat is kiesett? Talán.
2: Igen, kettő csapat kiesett.
1: Kettő
2: igen.
1: csapat is
0: pont
1: kiesett. Az utolsó forduló részben szerintünk csapat kohéziós probléma volt, és ezzel nem lehet mit csinálni. Vagyis hát egy kicsit előre lehet gondolkodni, hogy kik a csapattagjaim, és úgy neki menni ennek. Egy kritikus időszakban van ez, tehát ez a nyári nyaralási időszakban dolgoznak ezen a hallgatók. Idén ez most ki van tolva, tehát ősszel is folyni fog a munka. Lehet, hogy emiatt is, ezt nem tudom.
2: Talán emiatt is, de abszolút támogatjuk azt, hogy ne csak a barátaival induljon együtt az ember, hanem olyan emberek, akikkel együtt tud dolgozni. És a check-innek mindjárt visszaadom a szót, de az egyik motivációja is ezzel a versennyel, illetve a másik versenyünkkel, hogy megtapasztalják a fiatalok, hogy milyen, hogyha majd kilépnek a munkaerőpiacra, és különböző nézetekkel találkoznak, különböző személyiségű emberekkel, és a nap végén megtanulják azt, hogy hogyan lehet együtt jól dolgozni.
0: Az életre nevel.
2: Így van.
0: A check-in.
2: Így.
1: Azt vettük észre, hogy a legsikeresebb csapatok, vagy akik szerintünk, mentorok szerint, mert nem biztos, hogy ők nyertek aztán, de hogy szerintünk, akik a legprofibb anyagot összetudták adni, vagy összetudták rakni az elmúlt két évben, ott mindig az volt, hogy a három főből mindenki három különböző szakterületről jött, és megvolt egymás felé egyfajta bizalom és tisztelet, hogy mindenki a saját területén a legjobbat teszi ebbe bele, és a közös pontokon pedig megbeszélik, hogy akkor milyen stratégiai döntéseket hoznak. Ezeket meg tudták velünk osztani, mert be tudtunk mindig valamilyen irányokat mutatni, de ez a fajta tisztelet, ez szerintem nagyon fontos. Most ez nagyon magasztosan hangzik, de talán ide vezethető vissza minden.
3: Így van, szerintem is, tehát nálunk is talán, amikor ketten indultunk, nekem a Fanni is egy turizmus szakos hallgató, és hát azért meg is látszott az, hogy például nem volt, ugye három főbe is lehetett volna indulni, sajnos nem tudtunk senkit megfűzni, de látszott, hogy nem volt egy építészünk, látszott, hogy nem volt egy mérnökünk, látszott, hogy nem volt különböző más szakterületről olyan ember. Tehát a turisztikai részét azt szerintem, ha mondhatom, akkor egész jól megírtuk, viszont tényleg az építészeti részében voltak bőve hiányos. és szerintem ez is oda vezetett, hogy végül azt az évet nem mi nyertük. Úgyhogy én tényleg arra ösztönzöm azokat, akik erre szeretnének jelentkezni, hogy mindenféleképpen keressenek maguk velé valakit, aki nem feltétlenül a legközelebbi barátjuk, nem feltétlenül olyan, akivel minden nap beszélnek, viszont akiről tudják, hogy igazán jó és ért a szakmájához, vagyis hát ami szeretne lenni szakmájához.
0: Na és ha kézen ragadtuk akkor ezt a partnerünket, akkor adjunk támogatást, hogy hogyan is néz ki ez a három forduló. Petra, légy szíves, mondd el, hogy hogyan épül fel maga a verseny, és milyen technikai tudnivalók kellenek.
2: Ahogy Dani is említette, az első fordulóban egy 2 perces videót várunk a hallgatóktól, amelyben bemutatják az ötletet, a revitalizálni kívánt területet. Ezen videókat május 25-ig évfélig várjuk a revitalizator.checkin.hu weboldalon. Ezeket a videókat utána 2 bírálóbizottság bírálja el, zsűrizi, egy építészbírálóbizottság és egy turisztikai bírálóbizottság 3-3 fővel. Ezekről a pályázatokról visszajelzéseket kapnak a hallgatók pontszámokban, valamint írásban is, és a legjobb 10 csapat, legjobb 10 pályázat kerül a második fordulóba, amely 15 hétig tart, tehát ugye meg is növeltük a kidolgozási időszakot. A 15. hét végén egy kreatív anyagot, egy innovációs stratégiát, üzleti tervet kell benyújtaniuk a diákoknak, a csapatoknak, és ugye ehhez kapják a mentoroktól a segítséget, 2 alkalommal, 1-1 órás szemináriumon keresztül, és a második fordulót követően pedig egy prezentációs felkészítésben részesülnek a csapatok, hiszen utána elő is kell adni, egy 5 perces pitch keretében elő is kell adni ezeket az ötleteket, úgyhogy nem elég csak utána járni, megírni, kutakodni, hanem utána a prezentációs skilleket is magukra kell vértezni, és el kell sajátítani, és el kell adni gyakorlatilag a projektet. Ugye azért is hívjuk elevator pitchnek ezeket az előadásokat, hogy 5 percben, 5 diában kell meggyőzni a zsűrit az innovációjukról, hiszen azt mondják, hogy 3 percnél tovább ma már nem tud figyelni egy ember, és sokszor egy vezetői döntés is 3 percen múlik, hogy mennyire tudod 3 percben meggyőzni a partneredet. És a harmadik forduló végén pedig összesítjük az összes pontot, és a 2 legmagasabb pontszámot elérő csapat elviszi a fődíjat, amely fejenként 1 000 000 forint szabadon elkölthető ösztöndíj.
3: És annyit szeretnék hozzátenni itt a prezentációhoz, hogy amikor azt mondják, hogy 5 perc, akkor az tényleg 5 perc, tehát nincsen itt olyan, hogy átmegyünk egy egész percet, mint például a gimnáziumban vagy az általános iskolában, hogy jó, akkor 15 perc volt a határ, de 20 perc nem, ott van egy számláló, ami folyamatosan kérlehetetlenül ketyeg, a szemébe kell nézned, olyan, mint egy ilyen bombán lévő visszaszámláló nagyjából, és amikor eléri a nullát, akkor elkezd mínuszba menni, tehát még ijesztőbbé válik, és gyakorlatilag utána egy ilyen 20 másodpercet van, különben ott mondják, hogy akkor itt a vége, és nem lehet a végére érni, tehát akkor azt mondják, hogy akkor be se lehet fejezni, az nyilván pontok levonásában mérhető ez az idő túllépés, úgyhogy szerintem ez is egy nagyon-nagyon jó dolog, mert túl sokszor láttam én már azt, hogy megengedik még azt a plusz 5 percet.
0: Na most Dani, én is mélyen a szemedbe nézek, mert hogy nekünk is már csak néhány percünk van hátra, és hamarosan be kell fejeznünk a beszélgetést, és hadd adjam vissza Péternek a szót. Talán furcsa, hogy pont téged kérdezlek erről, de mit ad neked a verseny? Aztán majd Danit is megkérdezem. Neked mentorként van-e valami olyan, ami tanulság volt, ami akár a mindennapi munkádban, akár a kollégákkal való együttműködésben, akár az ügyfelekkel való partnerségben? Volt-e valami olyan élményed, ami megragadott, megmaradt, fontos számodra? És azt mondod, hogy igen, ezektől a fiatal srácoktól tanultam. Én fiatal srác.
1: Köszönöm. Én visszatérek ahhoz a mondandómhoz, amit már mondtam, hogy engem nagyon érdekel az, és ez a hozzáadott érték, hogy ezt a kíváncsiságomat kielégíti, hogy a tőlem 20 évvel fiatalabbak mind gondolkoznak, vagy mik az, amiket őket nagyon érdekli. Mik azok a gondolatok, és itt most nem is a fejleszteni való, akár gazdasági vagy turisztikai rész érdekel, hanem hogy milyen funkcióban az életük melyik területét szeretnék erősíteni, mert azt gondolom, hogy ezek tükröződnek igazából ezekben a választásokban, amiket hoznak, és ezáltal nem tudom, tehát nagyon fiatalos ez a mentorcsapat, amúgy azt hozzá kell tenni, de ezáltal mi is fiatalodunk szerintem.
0: Na ez tök jó, és akkor Dani, aki előtt még ott áll a pálya, a karrier, a jövőkép, neked?
3: Pontosan ezt adta nekem egy indítót, tehát én úgy érzem, hogy amióta bent szerepeltem a check-inben, azóta megnyíltak előttem. Nem biztos, hogy csak emiatt, nem feltétlenül közvetlen kapcsolatban, hanem közvetett kapcsolattal, check-innel kapcsolatban, hogy elindultam ezen a versenyen, és utána én is nyitottabb lettem, azt láttam, hogy a szakma is nyitottabb rám, utána meghívtak ők egyébként engem a Tourism Summitre, ami egy ilyen turisztikai...
0: Hát a szakma legnagyobb rendezvény.
3: Így van. és hát egy hatalmas megtiszteltetés az is, hogy például most itt vagyok, és az ilyen lehetőségeket mind a check-in adta nekem, és hát ezúton is nagyon szépen köszönöm.
0: Van-e valami, amit még fontos megosztanunk a hallgatókkal, Petra?
2: Igen, hogyha bárkinek is felkeltettük az érdeklődését, és esetleg nincsen még ötlete, hogy mely épületet, területet szeretné újra álmodni, akkor javaslom, hogy a social médiában, az Instagramon nézelődjön, mert Julcsik Alaganom egy nagyon jó összeállítást készített, és ott megtekinthetik a hallgatók, hogy milyen elhagyatott épületek, területek vannak Magyarországon, és talán inspirációt is kapnak.
1: Petra, arra van lehetőség, hogy aki nem ismer mondjuk építész, vagy nem ismer turisztikai hallgatót, hogy tudtok-e segíteni abban, hogy összekötni partnerként?
2: Abszolút, van egy ilyen matchmaking funkciónk is, úgyhogy bárkinek, akinek nincsen csapattársa, abszolút írjon nekünk az infókukat checkin.hu-ra. Egyébként ezt ugye a Revitalizátor aloldalunkon is megtalálja, de akár Instagramon és Messengeren is írhatnak nekünk, és már gyűjtjük azokat az egyetemistáknak, akiknek még nincsen csapattársuk, de össze tudjuk őket egymással kötni.
4: Check-in társkereső.
0: Na hát akkor zárjuk ebben a szót, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgető partnereim voltatok. Öröm volt veletek nagyon beszélgetni.
3: Köszönjük a lehetőséget.
0: Kedves hallgatók, a Check-in Revitalizátor pályázatról beszélgettünk meghívott vendégeimmel, Gedei Petrával, Hámori Péterrel és Bici Dániellel. Újabb vendégeimmel egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt várlak benneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Babi Keditet hallottátok. Sziasztok!
5: Korábbi műsorunk ismétlés. Hallottátok.

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
1: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
2: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
1: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Ismerős helyzetek, finom humor és szerethető történetek. Janikovszki Éva klasszikusa május 10-én az Akváriumban kicsiknek és nagyoknak. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Janikovszki Éva, velem mindig történik valami. Május 10-e Akvárium Klub.
3: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
4: Merre tart a világ, és hol a helyünk benne? Gyere el a HVG New World Talks gazdasági konferenciára. Május 14-én a magyar gazdaság, Európa és a világgazdaság legfontosabb kérdéseit vezető szakértőkkel elemezzük. Jegyek newworldtalks.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Letette esküjét Magyar Péter, bővült a DÁP, nyári ruhákat vizsgál a fogyasztóvédelem. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Már hivatalos Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke. A kormányfő ma délután tette le esküjét, miután megválasztotta a frissen megalakult parlament. Úgy fogalmazott, új fejezet nyílik Magyarország történetében, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az ülésen a képviselők is esküt tettek, megválasztották az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest. A Tisza kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel van jelen, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 képviselővel. 16 diáknál mutatták ki a TBC kórokozóját egy gyáli iskolában. A kormányhivatal népegészségügyi osztálya egyelőre nem rendelt el rendkívüli tanítási szünetet, az iskolát fertőtlenítették, a szülőket pedig arra kérték, figyeljenek a tünetekre. A kontakt személyeket még kutatják. A tuberkulózis elleni oltás kötelező az újszülötteknél, így veszélyben nincsenek a gyerekek, bár az oltások nem minden esetben váltják ki a megfelelő reakciót. Bővült a DÁP, mostantól online is igényelhető a jövedelem igazolás és az úgynevezett nullás adóigazolás, amelyekre több állami támogatás és hitel igényléséhez is szükség lehet. A dokumentumokat például a fix 3%-os lakáshitelhez, a babaváró kölcsönhöz vagy a csokhoz kérhetik az érintettek. Nyári ruházati termékeket vizsgál a fogyasztóvédelem. Az ellenőrzések célja, hogy kiderüljön, a boltokban kapható ruhák megfelelnek-e az előírásoknak és a címkén szereplő információk valóban helytállóak-e, mondta a rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Indoka, hogy a tavalyi évben a 120 vizsgált termék közül 22 bukott meg a laboratóriumi teszteken, tehát amikor félrevezetőek voltak az anyag összetétele vonatkozó információk. A laboratóriumi vizsgálat másik fontos területe a formaldehid jelenlétének ellenőrzése. Ez a vegyület ugyanis hozzájárul a termékek kedvező tulajdonságaihoz, ugyanakkor egészségügyi kockázatot is jelenthet.
2: A folytatásban is marad a kellemes idő erős széllel. Bár felhők lehetnek az égen, csapadék szinte kizárt és a napsütésé a főszerep. Az északi északnyugati szél azonban sokfelé lehet élénk erős. Még 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 13 fokig hűl le a levegő. A jelenlegi előrejelzések szerint holnap is a maihoz hasonló idő várható, hétfőn azonban megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok erős széllel.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Soha nem látott mennyiségű adat keletkezik ma az egészségügyben, és egyáltalán a világunkban. Kutatások, digitális eszközök, mobil alkalmazások és egészségügyi rendszerek folyamatosan mérnek, elemeznek és gyűjtenek információkat arról, hogy hogyan élünk, hogy mennyire vigyázunk az egészségünkre, vagy hogy hogyan kellene élnünk, de hogy valójában segítenek-e ezek az adatok abban, hogy egészségesebben vagy egészségtudatosabban éljünk. Erről is beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban Szerencsés Dóra, egészségügyi piackutató, közgazdász, az Inspira kutatócég társtulajdonosa, az egészségügyi üzletek stratégiai vezetője. Dóri, örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Induljunk onnan, hogy több mint 25 éve foglalkozol az egészségiparral és a piackutatással, illetve azzal, hogy hogyan gondolkodjunk az egészségünkről, hogyan lehet segíteni az embereket abban, hogy tudatosabban éljenek. Mi volt az a pont az életedben, amikor eldőlt, hogy ezzel a területtel szeretnél foglalkozni?
2: Közgazdászként piackutatás volt a szakterületem, és jó magam is érintett voltam abban, hogy gondozó családtagként elég korán megtapasztaltam, hogy milyen kihívásokkal szembesül valaki akkor, amikor az egészségügyi ellátórendszerben kell navigálni egy beteget, és saját magát természetesen. Ez egyben hozta azt is, hogy jobban vigyáznom kellett magamra azáltal, hogy ezeket a feladatokat el tudjam látni, és akkor a kettő összeért, mert a magánéletem és a szakmai életem az egy szinergiában összpontosult, és ez lett a munkám.
1: És nyilván egy idő után már alakítja az ember idősebb korában, amikor neki indultál, és a közgazdaságtannal elkezdtél foglalkozni, akkor azért volt egy kép, hogy te mi leszel, ha nagy leszel?
2: Alapvetően a makrogazdaságtan mindig is vonzott, viszont az üzleti tudományok, az üzletvilága az közel állt hozzám, azt nagyon megszerettem, az nagyon érdekelt, és miután van egy erős analitikai vénám, nagyon hamar megtalált a piackutatás az egyetemen is, és én már az egyetem alatt aktívan, teljes állásban dolgoztam piackutatóként.
1: De azért beszéljünk erről, hogy mit jelent piackutatónak lenni, mert oké, ott van az a rengeteg szám adat, amiből ki kell szedni a számodra érdekes, releváns információkat, de ameddig létrejön ez az adathalmaz, addig rengeteg munka, és egy nagyon színes munka van e mögött.
2: Nagyon színes, nagyon egy fantasztikus munka, hiszen egyszerre igényel egy nagyon aktív projektmenedzsment szemléletet, költségtudatosságot, egyszerre igényel módszertani tudást és annak a folyamatos fejlesztését, kivitelezési profizmus gyakorlatilag, hogy hogy tudok oda menni az emberekhez, és hogy tudom.
1: És itt a kulcs, hogy oda menni az emberekhez. Tehát, hogy nem úgy képzeljük el, hogy ti a számítógép mögött ültök.
2: Olyan is van.
1: De hogy tesztek azért, hogy napi szinten kommunikáltok rengeteg emberrel. Igen.
2: Napi szinten, és én ezt nagyon szeretem ebben a munkában, annak ellenére, hogy a digitális platformok azok lehetővé teszik azt, hogy én tényleg az asztal mellől is lebonyolítsak egy több országos kutatást anélkül, hogy fölállnék, de ez emellett én nagyon figyelek arra, hogy kvalitatív kutatásokban is részt vegyek, napi szinten benne vagyok a terepmunkákba, nem is szeretném elengedni, nem azért, mert mikromanager lennék, hanem azért, mert rengeteget tanulok, és hát miután mi betegekkel, hozzátartozókkal, orvosokkal, gyógyszerészekkel, asszisztensekkel dolgozunk, ugye a munkánkból fakadóan, ezért nekem hatalmas élmény, és rengeteg tudás, visszajelzés, rengeteg ötlet, táptalaja az innovációnak az, hogyha az ember kint van a területen, és látja, és figyeli, és megfigyeli, hogy mi történik, és észrevesz olyan hiányokat, olyan problémákat, amiket lehet, hogy maguk a betegek, vagy a hozzátartozók, vagy akár az orvosok nem is tudnak megfogalmazni, de észrevesszük, és gyakorlatilag megpróbálunk arra valamilyen megoldást fejleszteni, úgyhogy ez most már nálam az innováció kutatásba is átment ez a munka, hogy mi a piackutatás, alapvetően üzleti célú adatfelvételről beszélünk, üzleti célú elemzésekről beszélünk, de az üzleti cél mellett jó ideje megjelent egy duális célkitűzés azáltal, hogy hát rengeteg adatot, rengeteg interjút készítünk, kvalitatív interjút, kvantitatív interjút, és hát ez egy adatvagyon, amin ülünk, ez egy adatkincs, ami ugyan önbevallásos, hiszen mindig azt kérdezzük, hogy mit gondolnak, és mit gondolnak magukról, a döntéseikről, adott esetben mit gondolnak a világról a válaszadóink, de mégis rengeteg mintázat szépen kirajzolódik évről évre, akár idősorosan, akár pedig egy-egy nagyobb lakossági szegmensre, vagy páciensi csoportra, vagy orvoscsoportra nézve, és elindult az a gondolat, és most már ugye gyakorlatunknak a része, hogy ne csak az üzleti élet hasznosítsa ezeket az adatokat, és a szerencsére a megbízóink, partnereink ebben támogatók abszolút, hogy a tudomány is részesüljön ezekből az adatokból.
1: Tehát értéket teremtsetek.
2: Értéket igyekszünk ebből, igen. Nem csak üzleti, hanem alapvetően társadalmi értéket is igyekszünk belőle szerezni és termelni, és ez azt is jelenti, hogy az legelején kell úgy gondolkodni, amikor a kutatást megtervezzük, hogy ezeknek a duális céloknak mind a kettőnek megfeleljen, mert azért a piackutatás akár a módszertanát, akár a megvalósíthatóságát tekintve picit más, mint az akadémiai kutatás, de mi most figyelünk arra, és ezt finomítjuk, ezen dolgozunk, hogy mind a két terület tudja tovább vinni ezeket az adatokat, és dolgozzanak
1: és
2: vele.
1: És azt látom, hogy nagyon izgalmasnak találod ezt a világot, és nagyon élvezed ezt a világot, viszont miközben beszéltél, eszembe jutott, hogy rákérdezek, hogy mennyit változott ez a világ, mert hogy azt gondolom, hogy az adatok sokkal gyorsabban elévülnek, tehát sokkal pörgősebb a világ, meg a munka módszereitek is változtak.
2: A digitalizáció és a mesterséges intelligencia nyilván rengeteg változást hozott, és hozni fog a következő, tehát a mi munkánk sem ugyanez lesz már egy év múlva, vagy két év múlva.
1: Miközben régen még a kérdőívekkel mentetek ki.
2: Kérdőívek most is vannak, azok is vannak.
1: De akkor kizárólagosan talán ezzel lehetett.
2: Tehát nem csak, most már nem csak ugye a kérdőívekkel veszük fel az adatokat, eleve a kérdőívnek a terjedelme, komplexitása, hossza, meg a kérdezés platformja nagyon sokat változott, rengeteg adat generálódik a területen, tehát azokat is integrálni kell ezekbe a kutatásokba, ezeket együttesen kell nézni, elemezni. Illetőleg én nagyon szeretem a klasszikus interjú szituációkat, amikben nyilván ott is megjelenik a digitalizáció, és megjelennek az AI eszközök, de talán az még a leginkább klasszikus, hagyományos, kvalitatív adatfelvételhez áll közel. Egy etnográf interjú továbbra is a válaszadó otthonában, vagy természetes környezetében készítünk. Én ezt a műfajt is nagyon szeretem, szeretek az emberek közelében lenni, szeretek figyelni, rengeteget tanulok belőle, rengeteg ötletet generál bennem abban, hogy hogyan lehetne jobban támogatni, hogyan lehet egy új szolgáltatást, egy terméket, vagy akár csak egy gondolatot kigyúrni magunkból, ami talán picit jobban segít és hozzátesz.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik, de utána megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést Szerencsés Dórával, az Inspira kutatócég társtulajdonosával, egészségügyi üzletágának stratégiai vezetőjével. Beszélgetünk arról, hogy mit mutatnak az adatok a magyarok egészségügyi állapotáról, mert hogy Dóri ezt nagyon részletesen kutatta az elmúlt időszakban. Jövünk vissza a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést itt a Woman Power-ben Szerencsés Dórával, az Inspira kutatócég healthcare stratégiai igazgatójával, társtulajdonosával, és arról beszélgettünk, hogy ez egy nagyon izgalmas világ, amiben te kihangsúlyoztad, hogy nem akarsz lemondani a terepmunkáról és a klasszikus interjú szituációkról, mert ugye ez is nagyon izgat téged, és ha még egy pillanatig itt maradunk, hogy milyen munka ez? Ez egyéni, vagy inkább csapatmunka?
2: Kőkemény csapatmunka. Egy projekten, egy nemzetközi piackutatási projekten legalább 10 dolgozunk csak az irodában, csak a kutatói és a projektmenedzseri oldalon. Nagyon nagy szerencsém van, hogy az Inspirában fantasztikus kollégákkal vagyunk körülvéve, akik mindig mindenki más tudást, nézőpontot hoz be. Ami közös bennünk az az, hogy gyakorlatilag maximalizmus és a projekt tökéletesítése az, és egymás tisztelete és egymás támogatása az így átszövi ezeket a feladatokat.
1: És azt gondolom, hogy még ami közös lehet, az a kíváncsiság.
2: Az egy alap. Tehát a kíváncsiság és az analitikai szemlélet, az analitikai készség, még akkor is, ha valaki csak idézőbe téve a projektmenedzsment megvalósíthatóság oldalával foglalkozik, és a csakot azt tényleg nagyon erősen idézőjelbe szeretném tenni, mert enélkül nem működnénk. Ez a két dolog, ha nincs meg, az analitikai készség és a mögélátás tudása, valamint a kíváncsiság, akkor ez nem működik.
1: Hogyan éled meg, ha valami nem sikerül? Mert nyilván sok pozitív visszajelzést kapsz a munkád során. Mi a helyzet akkor, hogyha valami, tehát hogy magaddal nem vagy elégedett?
2: Akkor újra megcsinálom.
1: Újra?
2: Addig, amíg nem lesz olyan.
1: Tehát maximalista
2: Abszolút.
1: Vagy? Beszéljünk arról, hogy hogyan, ugye mondtad, hogy leginkább az most a lakosság egészségügyi állapota foglalkoztat, illetve hogy mit lehet tenni, mit mutatnak az adatok, hogyan tudnád jellemezni, hol tartunk most?
2: Hát a kép az, gondolom, senki számára nem meglepő, hogy nem szeretnék nagy szavakat használni, de azért egy ilyen egészségügyi katasztrófa irányába azért elég erőteljesen megyünk az egészségmutatóinkat tekintve. Ez az egész terület onnan jött, hogy azért nyilván a piackutatások során egyértelművé vált számunkra, hogy az egészségi állapot, az egészség magatartás, a rizikóviselkedés, az orvos-beteg kapcsolat, mindkét oldal részéről a kommunikáció és a nyitottság, a felkészültség, a befogadókészség és a felelősségvállalás, hát ez egy fejlesztendő terület. Én, mint egészségipari kutató, vállalkozó, abszolút a saját felelősségemnek is tartom, hogy ehhez a szituációhoz, ehhez a nagyon komoly megoldandó feladathoz, fejlesztendő területhez, a magunk lehetőségeihez mérten kontribútáljunk, tegyünk hozzá olyat, hogy hozzá tudjunk tenni, mi adatot tudunk hozzátenni.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hogyan, miben tudtok
2: adattal
1: ti segíteni.
2: Nagyon sok olyan kutatásunk van, amit mi magunk kezdeményezünk, mi magunk finanszírozunk a cégben, és publikálunk, és beszélgetünk róla, és oda visszük akár a lakossághoz, akár az orvosokhoz. Konferenciát szervezünk, ami kifejezetten azt a célt szolgálja, és ebben külön szeretném megemlíteni Lengyel Líviát és dr. Davidovics Krisztina kollégáimat, akikkel a páciens kommunikáció, betegedukáció témakörében most már idén második alkalommal szerveztünk konferenciát. Jobban értse a beteg. Szóljon úgy az orvos, hogy jobban megértse a beteg. Legyen fontos, hogy hogyan szólok, hogyan kommunikálok, és a beteg oldaláról legyen fogadókészség és felelősségvállalás arra vonatkozóan, hogy meghallgatom és tovább viszem azt, amit az orvos mond. Tehát ezt az interakciót szeretnénk segíteni, hogy ez jobban fejlődjön, hatékonyabb legyen, az orvos is sikeresebbnek érezze magát, a beteg is előre tudjon lépni, vagy a még nem beteg, de a prevencióról beszélünk, akkor a még egészséges honfitársunk, és aztán a nap végén ez a kapcsolat, ez közelítsen egymáshoz, mert enélkül nincs jelentős javulás.
1: És hát nem csak hazai kutatásokat végeztek, hanem nemzetközi kitekintést is tesztek. Miben maradunk el az európai vagy nyugat-európai átlagtól?
2: Sok mindenben egészségmagatartás és rizikóviselkedés tekintetében minden paraméter mentén, akár az alkoholfogyasztás, vagy a dohányzás, akár a testsúly, az egészséges táplálkozás, a stressz szintek tekintetében. Vannak benne aggasztó, vagy hát kiugró adatok, amik azért elgondolkodtatnak bennünket, és engem folyamatosan inspirálnak arra, hogy ezzel többet és többet foglalkozzak. Ilyen például a fiatalok dohányzása, ami még jelentősen magasabb, mint a teljes magyar populációé, akár a nők kitettsége az extrém stressznek, a krónikus betegek kitettsége az extrém stressznek, alapvetően ugye a mozgásszegény életmód, de leginkább az alkohol, dohányzás és a stressz az, ami engem nagyon foglalkoztat. Ott kimagaslan rosszak az eredmények.
1: Igen, és ahogy hallgatlak téged, és ezeket a rizikófaktorokat említetted, ez szinte minden magyar állampolgárt, minden magyar embert érint.
2: Igen, és ne felejtsük, hogy ez önbevallás. Tehát ez az, amit...
1: Úgy értem, hogy valamelyik ezek közül.
2: Úgy értem, hogy nem kívülről határozzuk ezt meg mi, hogy ránézzünk valakire, és akkor azt mondjuk, hogy te
1: stresszel, te dohányzol.
2: Igen, hanem ő maga is így látja, tehát be is vallja, tehát ez az, ami még már eljut odáig, hogy ezt látja és el is mondja, ami azt jelenti, hogy mindig egy picit talán kedvezőbb képet tud mutatni, mint akkor, amikor ránéz egy orvos mondjuk egy betegre, és azt mondja, hogy akkor ez már azért a határértéken túl van.
1: Vannak még olyan eredmények, amelyek meg tudnak lepni?
2: A fiatalok dohányzása meglep, és nyilván értem, meg mögé néztünk, és nyilván ott van, de inkább nem örültem, annyira nem lepett meg, de nem örültem neki. Ami meglep egyértelműen az, hogy viszont, és ennek nagyon örültem, ez egy pozitív dolog volt, hogy néztünk 7 területet. Ebből a 7 területből 4,5 területen van átlagosan valamilyen deficit, tehát ahol elmarad az elvártól. Viszont ami meglepett pozitív értelemben, az, hogy 3,5 területen szeretnének változtatni az emberek. Tehát nem arról van szó, hogy nem érdekli őket, hogy nem figyelnek oda, hogy esetleg nem tudatosul bennük, hogy valamit ezzel kellene kezdeni, hanem gyakorlatilag van ebből a 4, 4,5-ből 3,5, amihez úgy szeretne hozzányúlni. És akkor itt jön a kérdés, hogy melyik az, amihez nem szeretne, vagy nem tud. Érdemes nem azzal kezdeni, ugye az életmódváltás, mert akkor valószínűleg kudarcra van ítélve, bár nem vagyok egészségpszichológus, ez nem az én szakterületem. Érdemes azt is megnézni, hogy milyen mértékű ez a változás, amit elfogadhatónak tart a beteg, mert azt is látjuk, hogy teljes mértékű változás, ami megfelel a WHO ajánlásnak, az azért a 3,6-ból csak 1,2. Tehát a többinél pedig inkább valamilyen mértékű tud bevállalni, elképzelhetőnek tartani, és ezt kell megtalálni, hogy melyiket, milyen mértékben, milyen sorrendben, és akkor erre van 5 perc az ellátórendszerben.
1: Nem könnyű helyzet, hogyha még a kutatási módszertanotokhoz visszatérünk, vagy hogy egyáltalán hogyan indulsz neki egy-egy új terület vizsgálatának, akkor mennyire vannak prekoncepciók?
2: A kutató mindig persze van, tehát emberek vagyunk, mi is mind kutatók, és akkor ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy vannak ilyen előzetes elképzelések, de azért megvan már az a gyakorlati tapasztalat, hogy mindig beleássuk magunkat a szakirodalomba, a tudományos publikációkba, tehát addig nem is indulunk neki semminek, amíg
1: nincs egy képetek.
2: Amíg nincsen egy elmélyülésünk abban, hogy mit is fogunk kutatni. És én ezzel amúgy is nagyon sokat foglalkozom ezzel a területtel, fontos nem pszichológusként és nem táplálkozás tudósként vagy orvosként, hanem kifejezetten piackutatóként. És azt látom, hogy csak így működik. Ami fontos és limitáció ezeknek a kutatásainknak, az, hogy nem vizsgálunk minden rizikótényezőt, tehát például drogfogyasztást, vagy egyéb addikciókat, mint gyógyszerfüggőség. Nem vizsgálunk, bár most ki fogjuk terjeszteni az energiaital fogyasztást, főleg ugye a fiatalok középkorúak körében. Nem vizsgálunk pszichológiai elakadásokat. Erre nem tudott kiterjedni ez a kutatási dizájn, ez a keretrendszer.
1: De azért mégiscsak akkor a lényeg az, hogy azért van egy elképzelés, legfeljebb vannak pozitív és negatív meglepetéseitek.
2: Igen, és amúgy a meglepetések például az, hogy van intenció arra, hogy legyen előrelépés, fejlődés, változtatás, tehát legyen életmódváltás. Igazából engem ez rendkívüli módon húztól előre abban a munkában, amit teszek, hogy igazán nagyon szuper, itt tartunk, azt kell megkeresni, hogy hogyan. és hogyan tud ez beépülni, milyen tudás kell, hogy legyen ehhez az egészhez a lakosság oldalán, mi az az alaptudás, mi az a valid alaptudás, hogy ez ne fake newsokra épüljön, hogy ez ne vigye el egy olyan irányba, ami a kereskedelemről szól megint, hogy akkor leszel egészséges, ha ezt is, meg ezt is, meg ezt is megveszed, hanem legyen egy olyan stabil tudás, hogy mégis mit kell tennem a testemmel, mit kell tennem a szokásaimmal, és akkor jöjjön a túloldalról pedig az, hogy meg tudjuk teremteni az ellátórendszerben azt a párperces interakciót, ahol ez felszínre tud kerülni. És akkor legyenek hozzá olyan eszközeink, amivel hatékonyan el tudjuk indítani az úton. Tudom, hogy nagyon redukcionista ez a megközelítés.
1: Hát ez rengeteg munka.
2: De valahogy mégis el kell indulni, és akkor gyakorlatilag azt gondolom, hogy ez egy olyan munka, amit be nem lehet leállni.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Szerencsés Dóra, az Inspira kutató cég healthcare stratégiai igazgatója, társtulajdonosa ma a vendégem itt a Woman Power-ben. Jövünk vissza a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Energiaárak,

0: verseny előnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Anamana Gucci május 12-én az Akváriumban. Anime inspirált dallamok, japán pop és elektronikus zene egyedi keveréke. Az Anamana Gucci lendületes koncertje május 12-én az Akváriumban.
1: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó improvizációs Psychedelic Rock Session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
2: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
6: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: A stúdióban vendégem továbbra is Szerencsés Dóra, az Inspira Research Kft. Healthcare stratégiai igazgatója és társtulajdonosa, és hát beszélgettünk arról, hogy hogyan kutattok, hogy milyen inspiráló gondolataid vannak e közben, és hogy mennyi minden ötleted van, hogy mit lehetne tenni ahhoz, hogy egészségtudatosabban is jobban éljünk. Viszont említetted a fiatalokat, és itt azért álljunk meg egy picit, ti kifejezetten kutatjátok most a fiatalok helyzetét, egészségügyi állapotát, mit láttok, mi a helyzet most velük, és mi ez a korosztály, amit kifejezetten vizsgáltok?
2: 18-29 éveseket kutatunk most már jó ideje, fontos, nem generációkutatók vagyunk.
1: Is akartam kérdezni, igen, hogy ez most akkor melyik generáció, vagy hogy generációk szerinti szeleteket.
2: Nem teljesen, mi inkább korcsoportokat vizsgálunk, és hasonlítunk össze egymással, tehát nem, kifejezetten nem generációkutatásokkal foglalkozunk. Vannak szakavatott és általam nagyra becsült kollégák, akik ebben sokkal járatosabbak úgy összességében. Engem az egészségmagatartás, rizikóviselkedés, egészségügyi döntések, prevenciós gyakorlat, a betegség esetén az adherencia érdekel, és az, hogy milyen módon lehet a fiatalokhoz hozzáférkőzni egészségedukációval. És hát ebben egy hatalmas változás, egy turbulencia figyelhető meg.
1: Mi változott?
2: Hát például a csatorna platform, tehát azért ne felejtsük, hogy 18, és már a 18-29 sem egységes ebben, nagyon szépen szignifikáns különbséget mutat például az egészségügyi információk gyűjtésével, befogadásával kapcsolatban a platform tekintetében. 18-24-ben már a TikTok, és 25-29 éves korban pedig egy picit diverzebb ez a csatorna.
1: Én úgy érzem egyébként, hogy sokkal jobban informáltak, mint mondjuk ennyi időskorunkban mi voltunk.
2: Igen.
1: Tudatosabbnak tűnnek.
2: Több témát tudnak felsorolni, ha csak abból indulunk ki, hogy mondjuk azért a gyógyszeripari kommunikáció megtanította az emberekkel azt, hogy ha hasi diszkomfort van, akkor az ott mi ez a szó, és hogy akkor ott mit érzek, és akkor ott esetleg mi az a betegség, vagy mi az a megoldási lehetőség, ami ilyenkor felmerülhet. Ennek van pozitív és negatív oldala, de a pozitív oldala egyértelműen az, hogy be tudja azonosítani, talán kicsit többször beazonosítja, mint kellene, lehetséges, többet foglalkozik veled.
1: Azaz rákeres.
2: Inkább az, hogy talán olyannak is tulajdonít jelentőséget, aminek valójában talán nincsen. De az biztos, hogy elindított egy gondolkodásmódot, egy igényt arra, hogy ezzel foglalkozzanak. Utána mennek a hatóanyagnak, utána mennek a megoldási lehetőségeknek, utána mennek akár az orvosnak, hogyha adott esetben ez egy komolyabb probléma.
1: De ha visszalépünk az, hogy mit tegyenek, mennyit tegyenek, hogyan egyenek, mit igyanak, hány liter vizet igyanak egy nap, mennyit sportoljanak, hogyan sportoljanak, tehát én azt látom, hogy ez sokkal inkább a fókuszban van, mint mondjuk egy-két generációval korábban a fiatalok esetében.
2: Egyértelműen megjelent egy tudatosság ebben, nyilván több az információ, könnyebben elérhető, meg is van az igény arra, hogy ezt így erre rákeressenek és ezzel foglalkozzanak. Ami szerintem árnyalja ezt a képet, az az, hogy nagyon erős hatással van az influencer társadalom a fiatalokra. Nem minden esetben tudja a fiatal megkülönböztetni azt, hogy ki a valóban hozzáértő szakértő, nem feltétlenül terméket promotáló, hanem valós tudással hiteles, rendelkező hiteles influencer. Szerintem ebben azért még van fejlődési lehetőség. Megint behozom a képbe a túlzott komercializációt abban, hogy ez szerintem ebben fontos, hogy legyen egy társadalmi felelősség. Akkor is, hogyha valaki egy ilyen influencer szerepet elvállal. A másik pedig, hogy azért vannak dolgok, amikben ügyesebbek, kevesebb alkoholt fogyasztanak, de ugye megjelent
1: de
2: ugye az energiaital ezzel szemben.
1: Dohányoznak, ahogy említettem.
2: Többet mozognak, de közben többet dohányoznak, úgyhogy alapvetően én azt mondom, az egyik szemem sír, a másik pedig nevet, van teendőnk, van egy nyitottság, ez egyértelmű.
1: És egyébként tényleg a fiatalok nyitottak a kérdéseitekre? Mennyire szívesen válaszolnak?
2: Abszolút. Abszolút. Igen, igen. Tehát, hogy keresik az utat. Útkeresés zajlik ebben, hogy hogy tudom az életmódot úgy módosítani, vagy változtatni. Mi az az életmód, amit hosszú távon követve élhető, fenntartható, támogatja azt, hogy egészséges maradjak. Hozzáteszem, nem egészségmegőrzésről beszélünk most már, hanem gyakorlatilag egészség megszerzésről. Tehát egyértelmű, hogy most már nem ugyanazt szeretnénk megtartani 5 év múlva, hogy most vagyunk, hanem globális adatok is mutatják, hogy arra vágyunk, hogy egészségesebbek legyünk 5 év múlva, mint most vagyunk. Úgyhogy szerintem a fiataloknak információ kell, hiteles információ, tanítás, olyan csatornán és olyan módon, ahogy ők azt be tudják fogadni. Nem fog 600 oldalas könyvet elolvasni, már mi se, tegyük hozzá. Fontos, hogy olyan szóljon hozzá, akivel ő tud rezonálni, mert fiatalabb, jó fej, úgy érzem, hogy érti azt, amiben én élek, mondjuk ki, nagyon nehéz élet ez az időszak, ez a turbulens időszak. És hát tisztába tenni olyan dolgokat, hogy valóban az energiaitalan mi van, valóban a mozgásból mennyi kell, mi az a testsúly, ami azért optimális, mi fér bele akár mondjuk a táplálkozás tekintetében, és ezekben segíteni a fiatalokat. Szerintem megvan a nyitottság, és most azon kell dolgozni, hogy hogyan tudjuk őket megfelelő módon támogatni.
1: Most egy picit megint visszaugranék a kutatóénethez, illetve ahhoz, hogy hogyan dolgoztok. Mekkora konkurenciával kell szembenézni, milyen verseny van ezen a piacon?
2: Nagyon magas azért a belépési küszöb az egészségügyi piackutatás tekintetében, mert azért itt nagyon komoly orvosszakmai háttérrel, alaptudással kell rendelkezni ahhoz, hogy ezekhez a témákhoz hozzá tudjunk nyúlni, akár üzleti céllal.
1: Igen, mert egyébként ez a terület mindenkit érdekel.
2: Igen, igen.
1: Ez most egy sláger téma, úgymond.
2: Úgyhogy ez az egyik, a másik pedig a megvalósítás, meg maga a folyamat, bár hasonló, de mégis speciális tudást és gyakorlatot igényel, de még vannak nagyon ügyes kollégák, nem csak nálunk, hanem más kutatócégeknél is, akár Magyarországon is, akik értenek ehhez a területhez, úgyhogy azért verseny van, ez mindig nagyon szuper, és hát azért a nemzetközi platformon, ahol mi azért nagyon sokat mozgunk, ott viszont fantasztikus felkészült egészségügyi piackutatók vannak.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy van-e olyan a szakmádban, ami inspirál, akár olyan szakterület, vagy olyan kutató, akire felnézel, vagy akitől tanulsz?
2: Engem ez a kettős megközelítés nagyon inspirál most, tehát, hogy hogyan lehet összefűzni, szinergiát elérni, kiszolgálni mind az üzletet, mind pedig a tudományt ugyanazzal az adatfelvétellel, ugyanazzal az adatkincsel hasznosítani, és ez gyakorlatilag éljen tovább, és termeljen értéket a továbbiakban is. Ez nagyon izgalmas. Nagyon izgalmasak a nemzetközi trendek, akár a régiónk, akár a nyugat-európai területén, mi a csapatunkkal elég sokat dolgozunk Európa szerte, és rendkívüli módon érdekel maga az, hogy hova fog fejlődni az egészség magatartás, ez az egész longevity kérdés, és a digitális egészségügy végül hogyan tud majd a napi gyakorlatba bekúszni, hogy az valóban hozzájáruljon ahhoz, hogy elinduljon a beteg, megértse, tanulja, támogassa, de ne adja át a kontrollt, és ne adja át a felelősséget a gépnek, hanem használja egyfajta mankóként, mint egy tanulási segédletet, és ne veszíts el azt az érdeklődést saját maga irányába, hogy azért én értsem meg, hogy mi zajlik a testemben, amikor itt azt érzem, hogy van egy ilyen fizikális érzésem. Szerintem ezen még a kísérletezés fázisában vagyunk, és én nagyon szeretnék ebben ehhez hozzájárulni, hogy ez ne menjen félre.
1: Legyen ez egy témafelvetés, és folytassuk innen egy rövid szünet után Szerencsés Dórával, az Inspira kutatócég healthcare stratégiai igazgatójával, társtulajdonosával jövünk vissza, hamarosan a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t Szerencsés Dórával, az Inspira kutatócég healthcare stratégiai igazgatójával, és hát Dóri, sok témát felvetettél, nagyon izgalmas témákat, többek között ugye itt a digitális egészségügy technológiai kérdéseket, hogy erről érdemes beszélnünk, akár a mobil alkalmazásokról, akár mindarról, ami most körülvesz, ami pár évvel ezelőtt még nem volt jelen az életünkben. Mit emelnél ki?
2: Például friss adatunk és elemzésünk mutatja azt, hogy azért ha már az egészség magatartásról beszéltünk, és a rizikóviselkedésről az előbb, hogy ott, ahol ennek igazán lenne hozzáadott értéke, például a 40 felettieknél, ahol azért jelentősen megjelenik mondjuk a kardiovaszkuláris érintettség, akár egy metabolikus szindróma, akár egy magas vérnyomás, diabétesz, ott például azért ezeknek az életmódváltás támogató mobil applikációknak akár az ismertsége, akár a kipróbálása, vagy az aktív használata azért még gyerekcipőben jár.
1: Tehát a 40 pluszosok kevésbé töltik még le ezeket kevésbé, a mobil applikációkat.
2: Kevésbé, igen, tehát még nem hasznosítják igazából ennek a pozitív erejét, hozadékát. Hozzáteszem, az is fontos szerintem, hogy azért az is egy nagy kérdés, hogy milyenek ezek az applikációk. Tehát ha az ember megnyitja a saját telefonját, akkor ráömlik az applikációknak a sokasága, és például azért ezeknek a transzparens kommunikációja, elemzése, hogy milyen elméleti keretrendszerre épül, milyen egészségmagatartás elméletekre, milyen kimeneti értékeket, hogyan teljesítettek például egy studyban, tehát hogy az valóban segítse, és ne nagyobb kárt okozzon, mint hasznot, hogy van felépítve az a mobil applikáció, azért ez még nagyon gyenge lábakon áll. Tehát, hogy azért most az történik, hogyha valaki le is tölt valamit, akkor fogalma nincs arról, hogy akkor ez most hogyan épül fel, ez most valóban nekem segíteni fog, az, ahogy működik az app, az most valóban oda tud vinni engem a célhoz.
1: Milyen alapján döntenek?
2: Szerintem ajánlás, ami szembe jön.
1: Mennyibe kerül?
2: Esetleg, hogy mennyibe kerül, talán az kevésbé, de szerintem az, hogy valaki használta a környezetemben, megnyitom, és akkor gyakorlatilag, meg alapvetően ugye a hirdetések alapján. Tehát azért ebben kevésbé jön be a képbe, és én nagyon szeretném azt elérni, hogy mondjuk legyen olyan, amit mondjuk az orvos ajánl. Hiszen azért 40 fölött megjelennek az emberek az orvosnál, a házi orvosnál, akár a kardiológusnál, diabetológusnál, akár az onkológusnál, sajnos, ha most csak a vezető problémákat nézzük, és nagyon jó lenne, hogyha valóban hiteles és jól kommunikált olyan javaslatokat kapnának az orvosoktól az ellátórendszerben a betegek, hogy na oké, de hogy, és hogyha ezzel haladsz, akkor ez így, ezt használod, akkor ezzel valószínűleg célt fogsz érni.
1: Az jutott eszembe, hogy ilyenkor azért kifejezetten érzékeny adatokat adunk meg magunkról. Mennyire figyelnek oda az emberek arról, hogy milyen adatokat adnak meg maguknak, piackutatóként, te ezt biztosan látod, ha valamit, ezt biztosan
2: fogalmuk
1: tudod.
2: Nincs. Tehát szerintem ebben egy nagyon komoly hiátusz van, ebben nagyon komoly edukációra van szükség, hogy mi történik az adatommal. Van egy elméleti megközelítés, hogy én nem szeretem, még megadom azt, hogy mikor születtem, milyen magas vagyok, meg hány kiló, de már ami már valamilyen betegség beazonosítására alkalmas, vagy ha nem is beazonosítására, de felvett valamilyen laborérték, akár, vagy egyéb adat, szedett gyógyszerek, azokat már azért kevésbé, miközben a napi gyakorlatban meg igazából boldog-boldogtalannal megosztjuk az adatainkat, tehát ez egyszerre igazából emögött nincsen egy tudatosság, egy tudatos tudás, egy valós tudás. Ugye úgy gondolom, hogy az adatmegosztás kérdése és az ezzel kapcsolatos ismeretek, mi történik az adatommal, ki fogja kezelni, mit adhatok meg, mit nem, milyen platformon, szerintem ebben még nagyon gyerekcipőben járunk.
1: És gondolom, hogyha direktbe ti kerestek meg valakit, akkor egyrészt tájékoztatjátok, de másként lehet, hogy hamarabb eszébe jut, hogy milyen adatokat ad meg neked, nektek, miközben egy digitális applikáció esetében pedig bele se gondol.
2: Igen, például abba se gondolnak bele, hogy mondjuk, mikor nagyon vicces, mindig el szoktam mondani, amikor elmondják az interjúk során, hogy hát ő a mesterséges intelligenciával kapcsolatban a verziója van, és hogy ő nem szeretné, hogyha az ő mobiltelefonján mesterséges intelligencia alapú szoftverek működnének, miközben hát nyilván tele van. Így van. Szerintem azért ebben még a digitalizációval kapcsolatban komoly edukációra van szükség.
1: Tehát tudáshiány van.
2: Abszolút. Uh-huh. Abszolút.
1: És ez visszahat arra, hogy akár mit beszélünk meg a ChatGPT-vel, milyen érzékeny adatokat adunk ki önmagunkról, a társunkról, a gyerekünkről, milyen képeket osztunk
2: pontosan
1: meg. És akkor ezt nagyon hosszasan sorolhatnánk, és ez már nagyon messzire vezet.
2: Igen, messzire vezet, és viszont ebből tényleg csak az a legfontosabb, hogy nyilván helye van, fontos hozzáadott értéke lehet. Például az életmódváltásban, például egy betegséggel, egy új diagnózis és a való együttérés felépítésében, például egy hosszú távú gyógyszeret adherencia kialakításában, hogyha arra a gyógyszerre valóban szükség van, tehát rendkívül sokat hozzá tud tenni az életünkhöz, de sem a kiberbiztonság, sem az adatvédelem, sem az eszközök, lehetőségek tekintetében nincs meg a tudás, és ez egy közös felelősség amúgy az iparágnak, meg alapvetően így társadalmi szinten, hogy minél tájékozottabbak legyünk ezen a téren.
1: Egyébként mit gondolsz arról, hogy egyre többen, ugye, ahogy be is hoztam, a mesterséges intelligenciától kérnek egészségügyi tanácsot?
2: Hát, ha nem helyettesíti az orvost, a szakembert, és nem sérül az orvos-beteg terápiás kapcsolat, akkor ez egy fontos hozzáadott értéket tud képviselni. Szerintem az orvosok is felkészülnek arra, hogy...
1: Edukáltabb betegek érkeznek meg a rendelőkbe sok esetben.
2: Mondjuk úgy, hogy utána járnak a rendelőbe való belépés előtt, ami szerintem pozitív. Tehát, hogy szerintem az orvosoknak meg kellene, egy picit kellene egy mindset change abban, és valakinél ez már bőven elindult, hogy akkor nagyon szuper, mert akkor adottságnak tekintem azt, hogy a beteg úgy jön, hogy már utána ment. Célzottabbak a kérdések, próbálják kitisztázni gyorsan azt, hogy mi az, amit akkor ebből jól tud, mi az, amit nem. Tehát nem kell averzióval állni hozzá, mert számomra inkább ez azt mutatja, hogy a beteget érdekli annyira, hogy ennek utána ment. Szerintem ez egy fontos dolog. Rendbe kell rakni a fejében azt, hogy mi az, ami ebből igaz, és mi az, ami nem. A betegnek kell, hogy legyen a felelőssége, hogy fogadja el azt, hogyha a ChatGPT nem feltétlenül azt mondta, ami a valóság. Tehát igenis az orvosban felé legyen olyan bizalom, hogy elfogadjam azt, hogyha azt mondja, hogy oké, de ez azért nem feltétlen van így, vagy ez árnyaltabb ez a kép, és mindezek mellett pedig hát építsék bele az orvos-beteg terápiás együttműködésbe ezeket a lehetőségeket, ami segíti azt, hogy ha akut kérdése van, ha felmerül egy olyan probléma, amire korábban a beteg egyedül volt hagyva, mert az orvos effektíve nem tudott lenni mindig, vagy segíti a beszélgetés elmélyítését. Én azért nagyon szeretném azt egyszer megélni, hogy a digitális egészségügyi megoldások, vagy akár a mesterséges intelligencia kifejezetten azt segíti, hogy az orvos és a beteg, a pszichológus és a páciens között ez a terápiás együttműködés, ez a terápiás összekapcsolódás, ez még jobb színvonalon valósul meg.
1: Igen, ez nagyon fontos kérdés. És
2: azért az ember-ember interakció, és tudom, hogy kevés az orvos, kevés a pszichológus, és most behoztam a pszichológiát, de kifejezetten foglalkoznak ugye az, hogy a ChatGPT az új pszichológus, amivel én azért nem vagyok pszichológus, de vannak erőteljes fenntartásaim. De azt gondolom, hogy meg kell ennek a helyét találni. Nagyon-nagyon messzire vagyunk, nagyon sok a teendő, útkeresés zajlik, edukáció kell, a tudományos és az üzleti világnak együttműködve kell dolgozni azon, hogy ezek a kellő tudás, a valid tudás, a használati készség és a gyakorlatba való beépülés az megtörténjen, és ne menjen tévútra.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk. Szerencsés Dóra, az Inspira kutatócég healthcare stratégiai igazgatója és társtulajdonosa ma a vendégem. Tartsatok velünk, hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: túl, az óperencián, az üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu. A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
7: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
7: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
9: A Psychedelic Sword bemutatja... Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
10: Mi az ára a természet elvesztésének, és a te céged mennyit fizet ebből valójában? Mit áraz már ma a befektetői világ? Találkozzunk a HVG Impact Talks vállalati fenntarthatósági konferenciáján május 13-án az Európa Event Centerben. Részletek impacttalks.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
11: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat?

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke. A Szent Királyi ellen vizsgálódott a GVH. Marad a napos idő. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében, így fogalmazott Magyar Péter, miután letette esküjét ma délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet, nem uralkodni, hanem szolgálni fog. Antal József szavait idézve, addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az ülésen esküdtettek a képviselők, az országgyűlés elnökének Forsthofer Ágnest választották. A Tisza kormány 16 minisztériumból áll, a parlamentben 141 fővel van jelen, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk 6 képviselővel. Lezárult a Szent Királyi elleni eljárás. A gazdasági versenyhivatal elfogadta a vállalat vállalásait, miután az bebizonyította, hogy termékeik legalább 25%-ban újrahasznosított anyagból készültek. A vizsgálat 2 évvel ezelőtt indult a zöld állítások miatt. Azt sejtették, hogy a palackok nincsenek káros hatással a környezetünkre. A Szent Királyi több kommunikációs tevékenységre tett vállalást, figyelembe veszik a GVH zöld marketing iránymutatásait és belső képzéseket tart. Lógyógyászati termékeket vizsgáltak a Supermenta programban. A készítmények többsége megfelelt az előírásoknak, de néhány esetben hibákat is találtak az ellenőrök. Lehetőleg csak Magyarországon forgalmazott és ellenőrzött termékeket használjunk, ezt javasolja Kulcsár Gábor, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal állatgyógyászati termékek országos szakmai főtanácsadója.
3: Regenerációra szolgálnak, erős igénybevételt követően izom-izületi sérülések kezelésének a támogatására. Ezek közül került be 16 a jelenlegi Supermentába. Az engedélyezett készítmények mindegyike megfelelt. Volt azonban 3 olyan készítmény, amelyet a boltok polcain találtunk, nem rendelkezett Mébik engedélyével. Volt 2 készítmény, amelyet külföldi internetes oldalról rendeltünk. Ezek idegen nyelvű csomagolásban magyar használat utasítás nélkül érkeztek, ami a nem megfelelt kategóriába került.
2: A folytatásban is marad a kellemes idő erős széllel. Bár felhők lehetnek az égen, csapadék szinte kizárt és a napsütésé a főszerep. Az északi északnyugati szél azonban sokfelé lehet élénk erős. Még 24 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére 13 fokig hűl le a levegő. A jelenlegi előrejelzések szerint holnap is a maihoz hasonló idő várható, hétfőn azonban megérkeznek a záporok, zivatarok, viharok erős széllel.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t, vendégem a stúdióban továbbra is Szerencsés Dóra, az Inspira Research Kft. Healthcare stratégiai igazgatója, társtulajdonosa, és hát egy kérdéskört eddig még nem érintettünk egyáltalán, hogy női vezetőként vagy jelen ezen a piacon, ezt te hogyan éled meg, ez mennyire gyakori, vagy mennyire egyedi?
2: Nagyon érdekes felvetés az a női vezetői megközelítés, mert nekem a munka gendersemleges, én így élem meg. Tehát amikor dolgozom, akkor kollégák vannak, és nem férfi kollégák vagy női kollégák. Nyilván van egy stílusbeli különbség, talán a soft dimenziókra talán nyitottabbak a női vezetők, de ez feltétlenül igaz mindenkire, nem szeretnék általánosítani. Én a vezetői létet ragadnám meg
1: ebből. Igen, ezt akartam megkérdezni, hogy a vezetői szerepkörben mennyire könnyen nőttél bele?
2: Volt időm rá, úgyhogy alapvetően ez nem egyről a kettőre ment, hanem szerencsére lépésről lépésre, és mindig bővült a csapat, és azt is látom közel 50 évesen, hogy mi az a csapatméret, amiben én kényelmesen tudok mozogni, amit jól tudok kezelni, és mi az, ami felé én valószínűleg már nem fogok lépni.
1: Nálad ez hol van ez a határ?
2: Nagyjából egy 15 ember. Tehát ez nem egy nagy csapat alapvetően, semmiképpen nem nagy vállalati, ugye KKV-szektorban
1: működők. Igen, ezért is akartam kérdezni,
2: úgyhogy gyakorlatilag ez az, ami a komfortzónám, és az biztos, hogy nagyon sok izgalmas dolog van, és hát voltam rossz vezető, tehát ez azért fontos, hogy én ezt látom, hogy mi az, amiben nem volt
1: hibá. Alakult-e, fejlődtél?
2: Abszolút, hát voltak, ja, ez csak akkor megy, hogyha az ember minden este önreflexiót gyakorol, hogy mi az a, végigvegye a napját, kivel milyen volt az interakció, hogyan figyeltem, mennyire értettem meg az emberemnek a kollégának a problémáját, élethelyzetét, a kihívását, valóban oda tettem azt a támogatást mögé, amire szükség van. Nagy szerencsém van, mert fantasztikus vezető kollégám van az üzletágban, aki nagyon jól kiegészíti a Bunyi Zsolt, aki nagyon jól kiegészíti a működést. De az biztos, hogy ez egy folyamatos önreflexiót igényel. Én nem vagyok egy autoriter vezető, ez fontos, nem is hiszek az autoritásban, a vállalati szinten sem. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az emberekből kimerjen jönni az ötlet, a gondolat, a kritikai észrevétel, nyilván nem mindegy, hogy hogyan, tiszteletteljesen és előremutató módon, de ezt is tanulható, tehát a visszacsatolás adása, az úgynevezett feedback adás is, ennek van már tudománya. Vezetőként felelősségem megtanítani az egyetemről kijövő kollégákat arra, hogy ezt hogy is kell csinálni. Úgyhogy alapvetően számomra fantasztikus megélni azt, hogy a különböző korcsoportba tartozó, nagyon más élethelyzetben lévő, tehát a gyermekes édesanyja, aki otthonról dolgozik, és az egyetemről kikerülő fiatal, aki teljesen mást keres a munkában, és ezt egy csapatként, egy kohézióba tenni, szinergiát elérni.
1: Hát és nagyon rugalmasnak is kell gondolom lenni, hiszen nagyon sokat változott az, hogy hogyan, hol szeretnénk dolgozni, mennyit szeretnénk dolgozni.
2: Abszolút.
1: Ebben rettető nagy különbségek
2: vannak. És ebben nagyon
1: vannak.
2: Nagy különbségek vannak, és azt feloldani, azt a feszültséget, hogy a fiataloknak a work-life balance az egy ilyen alap higiénés faktor egy cégnél, addig ugye a mi generációnk gyakorlatilag akkor érezte magát sikeresnek, hogyha elvérzett a barikádokon, szóval azért voltak ilyen időszakok, és akkor nyilván visszatekintve az, aki mondjuk otthon két gyerek mellől próbálja ugye tartani a frontot, gyakorlatilag nyilván rosszul érzi magát, amikor azt látja, de mégsem érzi magát, mert közben az érzékenyítés, meg az egymásra való figyelés, hogy azt látja, hogy igen, ő már másként áll hozzá, de például nálunk kimondták az idősebb, a mi generációnkba tartozó kollégák, hogy hát azért nekik van igazuk, szóval azért figyelni kell, az élet nem mehet el mellettünk, és igen, nagy erőbefektetés nélkül nincsenek nagy eredmények, de figyeljünk oda, hogy a másik mit hoz be a csapatba, mert a mi korosztályunk behozza az őrletes hatékonyságot, meg az átlátó képességet, meg a gyakorlatot, direkt nem mondom a rutin szót, mert azt nem szeretem a rutin szót, mert szerintem minden nap lehet csiszolni azt, ahogy csináljuk a dolgainkat, viszont ő meg behoz egy egészen más digitális szemléletet.
1: Kreativitást. Gyorsaságot, nem?
2: A gyorsaság az mind a két oldalon megvan, mert az egyik azért hatékony, mert menni kell a gyerekért, a másik pedig azért hatékony, mert az digitális eszközökkel föl tudja magát pörgetni, gyorsítani. Fantasztikusan sokat lehet egymástól tanulni, úgyhogy én nagyon szeretek odaülni például a gyakornok mellé, és azt mondja, akkor mutasd meg, hogy te ezt hogy csinálod.
1: Egyébként a Covid időszaka változtatott a szemléleteden ilyen szempontból?
2: Nem,
1: mert ti tudtok távolról dolgozni.
2: Igen, én mi előtte is dolgoztunk távolról, nekem volt kollégám, aki Amerikában ült, volt, miután a mi csapatunknál nagyon fontos az, hogy ehhez az iparákhoz értsen, vagy legyen, minimálisan legyen egy hatalmas affinitása az egészségiparhoz, ezért nem volt mindegy, hogy kivel dolgozunk, úgyhogy nekünk mindig is, akár vidéken is ülnek kollégák. Nekem ez nem probléma, tehát nálunk ez a hibrid munkavégzés, ez ilyen alapvető.
1: Mit jelent számodra a vállalkozói felelősség?
2: Vállalkozói felelősség egyrészt nem szeretnék ilyen nagy szavak irányába, meg ilyen túlzott felelősségvállalás irányába elmenni, de én úgy érzem és úgy éltem meg. Például a Covid ez egy nagyon jó időszak volt erre. Magyar KKV társtulajdonosként nagyon is megéltem azt, hogy felelős vagyok abban, hogy ne veszítsék el a munkájukat, megtegyek mindent üzletileg annak érdekében, hogy a munkája megmaradjon, a fizetése megmaradjon, hogy ne kelljen.
1: Ilyen téren nem voltak nehézségeitek?
2: Nem, összességében nem, mert igen, megoldottuk. Nagyon rugalmas volt a csapat, és mindenki egy emberként gyakorlatilag összeállt. Tehát ez fantasztikus megélés volt. Amúgy ebből a szempontból is a Covid nagyszerű tanítómester volt, mert lehet látni ilyenkor, hogy a csapat mennyire összetartó, és tényleg összezárt a csapat azért, hogy mindenkinek aztán megmaradjon a munkája. Úgyhogy ez mindenki érdemelt. Persze ez kell vezetői hozzáállás, de ez az, hogy a csapat azt az értékrendet vallja. Emellett amúgy van egy olyan felelősségdimenzió is, kettő is, ami ugye az egészségipar van való ténykedésünkből fakad, hogy miután ezek az adatok egyrészt szolgálhatnak tényleg üzleti döntéseket a partnereinknél, és szolgálnak is. Másik oldalról ezek ténylegesen edukációra használható adatok, és nagyon örülök annak, és hálás vagyok azért, hogy a partnereink, az üzleti partnereink nyitottak arra, hogy ezeket az adatokat adjuk vissza, mutassuk meg, nyilván azt a része, ami nem kompetitív intelligence információ, de lehetőség szerint mutassuk meg a lakosságnak, mutassuk meg az orvosoknak, akár a többi egészségipari szereplőnek. És én ezt egy komoly felelősségnek tartom, hogy ezt a fajta egészségipari közösséget igyekezzek a magam eszközeivel, a magam oldaláról építeni, támogatni, összehozni, egy asztalhoz leültetni, akár különböző gyógyszercéget, akár az akadémiát, akár különböző egyéb, de az egészségiparon belül tevékenykedő cégeket, mert azt gondolom és azt látom, hiszen én nagyon sok mindenkivel dolgozom, hogy mindenkinél van olyan tudás, ami, hogyha összeadódik, akkor az viszont tud mozgatni, és tud építeni. Ez az egyik. A másik felelősség az meg alapvetően egy vállalkozói felelősség, mert azért azt is látom, ugye, ami az egészségiparon túlmutat, hogy a közeg, amiben mozgok, abban nagyon sok KKV tulajdonos van különböző szektorokból.
1: És nem csak a nagy cégeknek van felelőssége.
2: Hajaj. Főleg azért, mert hogyha megnézzük a KKV-k számát, hányan dolgoznak Magyarországon KKV cégeknél, alapvetően azért vannak sikeres KKV-k Magyarországon. Úgy gondolom, hogy valahol ilyen lokális mikrokörnyezetben ilyen véleményvezérek. Mert hogyha esetleg sikeresek is, esetleg anyagilag, vagy valamilyen a cég mondjuk sok embernek, relatíve sok embernek ad munkát ugye az adott településen, ugye ilyen kisebb településen élek, és látom, hogy közösségformáló ereje van egy vendéglátósnak, egymással összejárunk és megbeszéljük azokat a tapasztalatokat, akár a munkaerő állapotával kapcsolatban, akár makrogazdasági kérdésekről, és nagyon nem mindegy, hogy milyen értékrendet közvetítünk.
1: Tehát a vállalkozói sikeresség sok rétű lehet, és sok felelősséggel jár. Kérdés, hogy mit tudtok adni, mit tudtok hozzátenni társadalmi szinten?
2: A helyi közösség, ez én egy olyan településen élek, ahol a helyi vállalkozók nagyon sokat összeraknak, összetesznek azért, hogy legyen városnap, hogy ne csak egy koncert legyen, hanem 20 koncert legyen a városnapon.
1: Kulturálisan.
2: Kulturálisan, igen, kulturálisan. Ebbe beletartozik az is, hogy mit mutatunk, hogy hogy vigyázunk a környezetünkre, milyen értéket közvetítünk abban, hogy mi a fontos, hogy bánunk az emberekkel, hogy bánunk egymással.
1: Hogy beleférje a társadalmi munka, igen, akár egy céges
2: azt működésbe. Nagyon fontos, hogy beleférjen. Azt szerintem alapvető. Szerintem amit kapunk az üzleti oldalon, abból egy részét vissza kell adni.
1: Tehát a felelősségvállalást kell, igen, valahol a fókuszba rakni.
2: Igen, és mindenki a maga módján adja vissza, ami az eszköztára, de adja vissza.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk. Szerencsés Dóra, az Inspira Research Kft. Healthcare stratégiai igazgatója a vendégem, társtulajdonosa a cégnek. A zene után folytatjuk a Woman Power-t.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem a stúdióban Szerencsés Dóra, az Inspira Research Kft. Társtulajdonosa, az egészségügyi üzletág stratégiai vezetője. És Dóri, egy dologról még nem beszéltünk, ami szerintem legalább olyan fontos, mint a szakmai elhivatottság, hogy hogyan lehet egy ilyen intenzív szakmai pálya mellett egyensúlyt tartani a magánélettel úgy, hogy közben egyébként még a doktoridat is írod, amiről szintén nem beszéltünk.
2: Nehezen. Mondjuk úgy, hogy időnként sikerül az egyensúlyt megélni. Szerintem mondhatnék nagy szavakat, hogy az időmenedzsment fontos, de hát azért én úgy érzem, hogy napi szinten azért vannak búdácsolásaim ezen a területen, nem fogom szépíteni, hogy ez egy, hogy valahol mind valami, vagy a testemet egy kicsit jobban kizsigerelem az egyik héten, vagy egy kicsit félre kell tenni a másik dolgot, de hogy szerintem az egy illúzió, hogy valaki szuper woman power-rel rendelkezzen, hogy meg tudja ezt így
1: én
2: napi
1: azt gondolom,
2: szinten.
1: Én nem is az a cél.
2: Nem, persze, ugrani, és akkor ebben tudja lebegni, és mindenre tökéletesen odafigyelni. Igyekszem azt nagyon tudatosan észben tartani, hogy semmi ne essen áldozatul.
1: Tehát ne sérüljen olyan szinten, igen, ami már...
2: Sem a gyermekem, sem a párkapcsolatom, a családom, a háztartásom, nyilván az is van.
1: És a
2: vállalkozás, igen, így van a csapat, a összességében ugye a menedzsment felé való felelősségvállalás, a kutatói, vagy a doktori kutatói munkám, az egyetemi vállalásaim, és hát ugye ott van még az, hogy akkor mindez kiegészül egy valamilyen szintű társadalmi munkával. Én inkább azt szeretném mondani, hogy abban viszont az egy nagy segítség, hogy azért ezeket én összefűzöm, tehát amennyire lehet integrálom. Nem azon, hogy ezek ilyen szeparált silóban működő dolgok, hanem igyekszem egyiket a másik oldalon, amit itt megtermelek, ott hasznosítani, tehát beépíteni, integrálni. És akkor egy kicsit könnyebb, mert amikor csinálom az A-t, akkor egyben épül a B is, és akkor vice versa.
1: Ez a win-win.
2: Ez a win-win, igen.
1: Mesélj néhány szót a doktoridról.
2: Az egészségmagatartáshoz kapcsolódik, és az elfogadható egészségmagatartás változáshoz. Alapvetően én az Óbudai Egyetem innovációmenedzsment doktori iskolájában vagyok doktorjelölt, egy fantasztikus közösség részeként, ez egy interdisziplináris innovációs doktori iskola, van benne mindenféle szektor, ami különösen izgalmas, mert szerintem a legtöbbet nem az egészségipari innovációban érintett kollégáktól tanultam, hanem az egyéb szektorokból, azért, mert ők tudtak igazából más látószöget behozni.
1: Mi motivál egyébként ebben? Vagy ebben milyen távlati célod van ezzel?
2: Az a távlati célom, hogy én azt gondolom, hogy a digitalizáció, a mesterséges intelligencia terjedése, az innováció, az egy nem megállítható folyamat. És azt érzem, és azt a nyomást éreztem, és sokat beszélgetek a korcsoportomba tartozókkal, hogy nagyon nagy a félelem ebben, hogy tudunk helytállni, hogy tudjuk tartani a lépést, hogy tudjuk ezt megtanulni, hogy tudunk más módon működni, ahogy működtünk 30 éve, az elmúlt 30 évben, hogy leszünk jó vezetői a fiatal generációnak, más vezetői szemlélet volt érvényben abban az én munkával töltött időm 80%-ában egy sokkal hierarchikusabb, sokkal mondhatni feudálisabb szervezeti kultúrákhoz, működésmódhoz voltunk hozzászokva. Ez nem működik. Egy 23-25 éves egyetemről frissen kikerült kollégával nem lehet már így módon.
1: Tehát a példamutatásnak is más kell
2: működnie. Meg akartam tanulni. Uh-huh. Tehát ez volt a legjobb módja. Azt éreztem, hogy ezzel talán tudok, egyrészt meg tudom érteni azt, hogy mi kell ahhoz, hogy ebben az ember lépést tudjon tartani. Alapvetően is azért a kíváncsiságom és az újdonság, a kísérletezés irányában mindig megvolt a vágyam, és ez így a napi rutin része, tehát azért nem kellett megerőszakolnom így a személyiségemet, de az, hogy így belekényszerítettem magam abba, hogy akkor ezzel most már pedig foglalkozni kell, és el kell jutni, ha már elkezdtem, akkor ebbe bele kell tenni az energiát, ez nagyon fontos volt, hogy tudjak egy példát mutatni arra, hogy a mi korcsoportunknak is van lehetősége nem leszakadni. Úgy, hogy nem vagyok technooptimista, nem vagyok digitális benszülött, és nyilván vannak olyan szokásaim, meg beidegződésem, amiket nem fog tudni elengedni. De valahol egy ilyen remény is ez, hogy lépést lehet valamilyen, illetve meg tudod találni a helyedet ebben a korban is, egy ilyen turbulensen fejlődő és változó rendszerben. Én nagyon keresem azt a prepozíciót, azt a helyet, amiben a leghasznosabb tudok lenni, akár a cégünkben, akár a menedzsmentben, akár a társadalomban, és tudom azt, hogy, és már körvonalazódik is, hogy hogyan tudok értéket hozzátenni.
1: Mi segít kikapcsolódni, és mi segít inspirálódni?
2: Inspirálódni minden.
1: Mert a kíváncsiságtól indultunk.
2: Igen, inspirálni minden. Én szerencsés vagyok abban, hogy nagyon szeretek kapcsolódni az emberekhez. Nagyon szeretem, amikor behoznak új gondolatokat, új tudást, új szemléletet. Ez le tudja kötni a figyelmemet. Illetve szeretek olvasni, igyekszem informálódni. De biztos, hogy a figyelem másokkal való kapcsolódás, és az ebben való az, hogy szeretném érteni, hogy ő bennem mi zajlik, és mit tud behozni. Rengeteget lehet egymástól tanulni, amúgy a közösség, sokkal inkább hiszem azt, hogy nem egymást kell öldökölni a versenyben is, hanem össze kell fogni.
1: És tanulni
2: mint KKV-s, mint igen, tehát üzletileg is azt gondolom, hogy nem az egymás versenytársaknak, hanem az versenytársak összefogása is, akár, vagy a különböző terület, az akadémia, az üzleti élet, a kormányzat összefogása, a civil szervezetekkel való összefogás, ezek viszik előre. És sokkal inkább azt gondolom, hogy összefogással fogjuk tudni ezt túlélni, mint egyéni győzelemekkel, ami szerintem csak rövid ideig tart.
1: Igen, ez nagyon fontos üzenet, amit átadtál. Egyébként mennyire 0-24-es ez a világ, tehát mennyire lehet kicsekkolni belőle időről időre? Ugye egy témát azért folyamatosan figyelned kell, hogyha azon a területen kutatsz.
2: Igen, de az a szerencse, hogy kinyitok egy könyvet, meghallgatok egy podcastot, tehát hogy alapvetően egy-egy területtel, amikor foglalkozom, akkor azért tényleg azt veszem észre, hogy szóval minden csatornán tudok hozzátenni. Tehát akkor olyan tematikájú könyveket olvasok például abban az időszakban.
1: De az mégis egyfajta kikapcsolódás.
2: Kikapcsolódás, igen, igen. Vagy olyan új szerzőket, vagy olyan új szakértőket próbálok felfedezni, akik tudják ezt a tudást bővíteni és színesíteni.
1: Hogyha egy pillanat erejéig zárásként visszatérünk az egészségtudatosság kérdésköréhez, akkor mit szeretnél, milyen irányba változzon a magyar társadalom egészségtudatossága a következő években?
2: Én kettő dolgot mindenképpen kiemelnék. Az egyik az az, hogy próbáljunk meg, borzasztóan nehéz, szerintem óriási mindenki kitettsége, még annak a kitettsége is, aki esetleg szakember, mert mondjuk egy házi orvos sem feltétlenül ért egy onkológiához. De hogy próbáljuk meg a fake news-t megkülönböztetni a valid információtól. Ez az egyik nagyon fontos dolog, ez főleg ugye a lakosságnak a kitettsége. Annyi sokszor etikátlan üzleti célú, nem tudományos, féltudományosnak álcázott információ van, zúdul az emberekre, kihasználva az embereknek azt a vágyát, hogy szeretnének egészségesebbek lenni, vagy szeretnének valamin változtatni, vagy szeretnének egy betegségeből kilábalni. Szerintem nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy hogyan válogassuk ki azokat az információkat ebből a rengetegből, ami valid. Ez az egyik. A másik pedig a felelősség vállalás, hogy tudjam, hogy nem adok át mindent az orvos kezébe, nem adok át mindent a gép kezébe, hogy legyen igényem arra, hogy megértsem a testem működését. A testünk amúgy, én laikusként mondom, egészségipari piackutatóként nyilván 30 éve figyelem a testem, mert a munkámnak ez is a része, nagyon sok mindent jelez a test. És egyszerűen csak annyit kell, nem kell megfejteni feltétlenül, de egyszerűen csak annyit kell, hogy erre merni kell támaszkodni, egy picit visszatérni azokhoz a gyökerekhez, hogy nem mindig az a megoldás, hogy valamit veszek, amivel úgy gondolom, hogy majd beviszem kívülről, hanem nagyon sokszor ott van a válasz belül.
1: Akkor legyen már ez a végszó, és nagyon szépen köszönöm, Dóri, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Szerencsés Dóra, egészségügyi piackutató, közgazdász, az Inspira Research Kft. Társtulajdonosa, egyben a Healthcare üzletág stratégiai igazgatója volt ma a vendégem.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hall.

0: Eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
3: A rovat támogatója a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Az ikonikus hangjáról ismert Maynard James Keenan ezúttal A Perfect Circle sötét és magával ragadó dallamaival tér vissza Budapestre. A Perfect Circle koncert június 15-én a Budapest Parkban. Jegyek a livenation.hu oldalon.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Anna Managuchi május 12-én az Akváriumban. Anime inspirált dallamok, japán pop és elektronikus zene egyedi keveréke. Az Anna Managuchi lendületes koncertje május 12-én az Akváriumban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t. Mi kell ahhoz, hogy valaki egy családi hagyományt ne csak tovább vigye, hanem új korszakot is nyisson benne? Milyen ma nőként vezetni egy borászatot egy olyan szakmában, amelyet sokáig inkább férfiak határoztak meg, és lehet-e egyszerre üzlet, hivatás és szerelem is a bor? A borász szakma szépségeiről és kihívásairól beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig Gere Andrea, a Gere Pincészet tulajdonosa, a Gere Hotel and Wine Spa, a Gere Restaurant, az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője. Andrea, örülök, hogy itt vagy, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Én köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Hetedik generációs villányi borász családtagja vagy, igaz ez?
2: Igen, ezt rá is írtuk a címkékre, úgyhogy ha valaki kitölti a bort a pohárba, akkor olvashatja is a címkéket.
1: Iszonyatosan komoly ez a múlt. A borászat mellett a szőlő hatóanyagainak ugye kozmetikai hasznosítására is fókuszálsz már, tehát ahogy bemutattalak, ez egy nagyon hosszú út, aminek bizonyos lépéseiről majd beszélgetünk, de amire én az elején kíváncsi lennék, hogy milyen egy borász családban felnőni, ha hetedik generáció.
2: Hú, hát ez... Most már azt tudom mondani, hogy csodálatos. Egyébként tényleg, hogy visszagondolok, én valóban a szőlőtőkék között nőttem fel, és hát csodálatos volt gyereknek lenni ebben a közegben. Tényleg, hogy együtt rezegtünk a természeten, nyilván akkor nem fogtuk még fel ennek az egésznek a jelentőségét.
1: Igen, mert azt mondod, hogy most már így visszatekintve.
2: Igen, mert persze, amikor ki kellett menni a szőlőbe, és akkor hú, akkor most kacsolni kell, vagy éppen ki kell menni a garázsba poros palackokat címkézni, hát nyilván az emberek annyira nem fült hozzá a foga, de én meg nagyon hálás vagyok ezért, hogy így végig tudtam élni ennek minden folyamatát, és láttam, amikor még minden kicsiben zajlott, meg ugye hát a nagyszülőkkel, dédszülőkkel való beszélgetés, tehát hogy tényleg ezek az alapértékek, hogy hogy jöttek itt egyik generációból át a másikba, és ugye ez az, amit én is szeretnék majd folytatni, hogy úgy plantáljuk át ezt így a következő generációban, ami igazából leföldel bennünket ilyen formában.
1: Igen, és hát ugye szerves része vagy ma már ennek a vállalkozásnak, villányi családi vállalkozásnak. Emlékszel arra a pillanatra, amikor először érezted azt, hogy a borászat nem csak családi háttér, hanem már a te utad is egyben?
2: Emlékszem. Igen. Ez egy nagyon meghatározó dolog. Nem azt mondom, hogy egy konkrét pillanat volt, de határozottan emlékszem, amikor ez így megszületett bennem ez a döntés, hogy én ezt szeretném csinálni. Mert hát nyilván persze minden szülő azt szeretné, hogy ha ő felépít valamit, hogy akkor ezt a gyereke majd tovább csinálja, de ez nálam nem volt azért annyira egyértelmű. Nem azért, mert hogy nem szerettem volna a bort, hanem talán így a szülőkkel való együtt dolgozás, munkálkodás, azért az mindig egy kiélezett helyzet. Azért mégis családon belül vagyunk, konfrontálódni kell. Szóval amennyi szépsége van egy családi vállalkozásnak, van ugyanannyi nehézsége is, hát ilyen formában.
1: Ki is akarja próbálni magát az ember fiatalon.
2: Így van, pontosan, igen. És akkor szeretnéd, ugye így van, pont amit most te is mondasz, hogy a szárnyadat bontogatni, és nem családon belül kipróbálni, hanem úgy kirepülve. De aztán, mikor én itt voltam Budapesten egyébként, mikor befejeztem a főiskolát, akkor még itt maradtam dolgozni, és hát édesapával közül mentem mindenféle borkóstoló, borvacsora, rendezvények.
1: Tehát elszakadni nem tudtál teljesen.
2: Nem. Azért mindig volt valami platform, ahol tudtam otthon segíteni, meg hát szükség is volt rám, éreztem a szüleim, azért így tolták rám a feladatokat Budapestre is, hogy itt ezt fordítsam, leírjak borleírás, stb. És ahogy így mentem édesapával ezekre a rendezvényekre, eseményekre, én akkor értettem meg igazán, hogy mi mit csinálunk, tehát hogy mi mit adunk az embereknek ezzel, hogy ez egy jó palacbort.
1: Tehát 20 éves felnőtt fejjel már másképp láttad
2: így,
1: ezt az egészet, ennek az értékét.
2: Így van, és az emberek ezt értékelik, és hogy úristen, tényleg ilyen emberek jöttek ide azért, hogy megkóstolják a borunkat, és ezek a séfek főztek a borainkhoz, és ilyen gyönyörű millióban, és hogy a különböző művészetekkel társítva, párosítva, szóval igazából én akkor értettem meg, hogy a bor mennyire csodálatos dolog, és az, hogy mi értéket teremtünk. Én akkor szerettem bele úgy igazán.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy nem is volt egy olyan komoly másik út, amin elgondolkodtál, hogy akkor te merre menjél?
2: Hát én a jól bevált közgazdász szakmát választottam, gondoltam, ez jó lesz otthonra is, ha végül úgy döntök mégis, hogy hazamegyek, de ha mégis kirepülnék máshová, akár országon belül, vagy országhatáron túl, akkor is azért ez egy jó szakma lehet. Ez volt, nem választottam semmi más nagyon olyan irányt, ami így a borászat mellett így a listámon lett volna, hogy na, ha nem ez, akkor azt fogom csinálni.
1: Mi billent át benned, amikor hazatértél?
2: hát jó volt itthon lenni, tehát hogy az, hogy abban a közegben lehetek, tudom, hogy miért csinálom, hogy kikért csinálom, hogy tényleg a családunkat képviselhetem ebben az egészben, amit, azzal, amit mi ott teremtünk, és nagyon hálás vagyok azért is, hogy édesapáékkal végig, édesanyámmal meg édesapámmal is nagyon-nagyon jó volt együtt dolgozni, mind a mai napig jó, csak hát most ők ugye nyilván már annyira aktívan nincsenek benne, de mindig nagyon intelligensen kezelték ezt a helyzetet. Pont, amit ugye említettünk, hogy teret engedni a fiatal generációnak, hogy én mindig ezt is megkaptam. Tudja. Nem. De én mindig ezt a részét is mindig megkaptam. És én ugyanakkor még mindig alázattal közelítettem ahhoz, amit ők csinálnak. Tisztelettel, alázattal, tanulni vágyással. Nem akartam semmit sem felforgatni, hogy na majd én hazajövök és megmutatom, hogy itt mi lesz. Mert szerintem ez nagyon fontos, hogy az ember először próbáljon meg megtanulni és belehelyezkedni egy helyzetbe, és aztán majd utána lehet szárnyakat bontogatni.
1: És mit szerettél meg először ebben a világban? Ízek, emberek, történetek, a természet, ugye a természetet is említetted. Mi volt?
2: Igen. Fú, ebben nagyon sok minden van. Az összesnek az együtthatója. De leginkább talán az, hogy látom az embereken, hogy ez egy élményt ad nekik, az, amit csinálunk. És amikor ezt így visszakapod, mosolygós arcokon keresztül, vagy akár tényleg, hogy kapok az éjszaka közepén egy SMS-t egy fotóval, hogy Andrea, köszönjük szépen, itt ülünk a borral, és ebben a panorámában, és itt ülünk a barátokkal, és mennyire fantasztikus. Hát ez szerintem ez a legszebb része.
1: Ma, ennyi év után, ugye onnan indultunk, hogy milyen volt ugye Boresz családba születni és felnőni, ez inkább szakma számodra, vagy még mindig tud szerelem lenni?
2: Hát nekem ez szerelem. Nekem az. Én mind a mai napig tudok nagyon lelkesen erről beszélni, és nem is tudom elképzelni, hogy mit tudnék más csinálni a helyet. És már elgondolkodtam rajta számtalanszor, hogyha valami másra kényszeríteni az élet, én nem tudom, hogy ezt mi tudná kiváltani, vagy helyettesíteni ezt az érzést bennem, ami a bor iránt bennem van. Szóval nekem ez mind a mai napig egy szerelem.
1: Akkor nézzük meg, hogy milyen is ez a szerelem a mindennapokban, beszélgessünk erről is. Egy rövid szünetet tartunk, de innen folytatjuk a beszélgetést Gere Andreával, a Gere Pincészet tulajdonosával. Tartsatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem itt a Woman Power-ben Gere Andrea, Gere pincészet tulajdonosa, a Gere Hotel & Wine Spa, a Gere Restaurant és az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője, és hát arról beszélgetünk, hogy te is zsonglőrködsz az idővel, illetve a rengeteg feladattal, anyaként és vezetőként egyaránt. Példaképekről nem beszéltünk. Van az életedben? Szakmában? Emberileg?
2: Hát, a legközelebbi példaképem az apukám. Azt hiszem. Tényleg én nagyon mindig is felnéztem rá, az arra bátorságára és arra hitére, amiben mindent tudott csinálni. Tényleg az egész vállalkozásunk életútját ez áthatotta, és hogy még ha volt is benne kételj, akkor is bátran belevágott. Még ha rizikó volt benne, akkor is belevágott. Én azért ennél sokkal óvatosabb vagyok. Nyilván a női létemből kifolyólag is valószínűleg, hogy azért szeretem azért a biztonságot is, de hogy ő egyszerűen mindig annyira jó érzékkel nyúlt a dolgokhoz, és ugye nem is csak szakmai szemlélettel, tehát nem csak borász szemmel közelített, hanem hogy gazdasági szemlélettel is, és hogy annyira jó ilyen ösztönös érzéke volt mindenhez. Szóval én mind a mai napig rá így példaképként tekintek, de egyébként ez, amikor például én hazakerültem, akkor ez ugyanakkor tud egy picit hátrány is lenni. Mert ugye az ember a példaképektől általában mindent feltétel nélkül elfogad, hogy ja, ha ezt ő mondta, akkor ez így van.
1: Így van, pontos,
2: és nem kérdőjelezem meg. És lehet, hogy ez az, hogy nem mertem megkérdezni, nem akartam megkérdőjelezni, ez ugye nem terelt engem sokszor
1: a
2: változtatás.
1: Ez a fejlődés gátja lehet.
2: Van, pontosan, igen. És lehet, hogy már korábban is meg lehetett volna lépni bizonyos változtatásokat, mondjuk, vagy ami lehet, hogy bennem volt, de hogy hát nem, apa másképp látja, akkor ez így van jól, tehát akkor ő biztos, hogy jól látja, és ez így pont, ahogy te mondtad, hogy ez lehet a fejlődésnek a gátja, és lehet, hogy ezért nálunk egy-két évvel később történtek meg dolgok, mint hogy megtörténhettek volna. Viszont én meg azt gondolom, hogy a másik oldala is megvan, a pozitív oldala az, hogy én családom belül látom ezt a példaképet. A másik pedig a nagypapám, édesanyámnak az apukája, aki egy nagyon egyszerű földműves parasztember volt, ugye a szőlészkedést édesapám szerintem őtőle tanulta legtöbbet, és ő az egész életét a Villányi Borvidéken töltötte el, hogy az az egyszerű gondolkodás, a hétköznapi ember gondolkodása, hogy nincs semmi túl gondolva, túl bonyolítva, és a józan paraszti ész. Tehát, hogy
1: sőt, ebből egy kicsit is tud az ember magáinak, az egy nagyon nagy érték tud lenni a mai nagyon pörgős, őrült világban.
2: Pontosan.
1: Erre gondolsz?
2: Igen, teljes mértékben erre. És hogy azok a tiszta személyiségek, tiszta lelkek, tiszta, tényleg olyan, hogy én tényleg csupa jót tudok róluk mondani, úgyhogy nekem ez nagyon jó, hogy én a családomból tudom ezeket a példaképeket hozni. Persze, a világban tudnék egy jó pár olyan borászt mondani, akikre nagyon felnézek, akár Olaszországból, vagy Franciaországból, de jó, hogy a családom belül, hogy vannak olyan hozzám közel álló emberek, akik lelkileg is közel állnak hozzám, és mégis példaképként tudok rájuk tekinteni.
1: A bortól indultunk a legelején, mint ahogy a ti családotok is. Szerinted mit jelent ma borásznak lenni Magyarországon, vagy magyar borásznak lenni nemzetközi szinten?
2: Hát vagy magyar borászként nemzetközi szinten borásznak lenni, igen, hát ez egy szép vízió, igen. Borásznak lenni gyönyörű szép, ezt már ugye korábban is itt próbáltam ecsetelni. Most egy picit nehezebb magyar borásznak lenni, azt hiszem, de nem csak magyar borásznak nehéz lenni. Szerintem most francia borásznak is nehéz lenni, meg most olasz borásznak is nehéz lenni.
1: Ezt azért lehet hallani most.
2: Igen, tehát ez most úgy világszinten van egy kicsit ez a mélypont a borász szakmában. Nekünk azért is, itt Magyarországon azért jó nekünk borásznak lenni, mert hogy itt ugye van egy, hát hogy itt van mi magyar borfogyasztó közönségünk, tehát hogy ők, van akik itt szeretik a bort, és van akiknek mi el tudjuk mondani a mi történetünket, és itt az a jó, hogy a borfogyasztók látnak embereket a borok mögött. Ha ugyanezt már külföldre tesszük meg, hogy külföldre adjuk el, nyilván kereskedőkön keresztül a borainkat, ők már magát az embert kevésbé érzékelik, ők megkóstolnak egy nagyon jó bort, a kereskedő a szócsövünk, tehát ő rajta keresztül tudnak bennünket érzékelni, az megint egy teljesen más dimenzió, és ugye ezért is mondjuk mi legalábbis a pincészetünkben, hogy a magyar borfogyasztók, nekünk mindig ők lesznek az elsők. Tehát, hogy persze a külföld az fontos, hogy egy magyar borászat külföldön is elhelyezze magát a térben, és megmérettesse magát, és vigye a magyar boroknak a hírét, mert tényleg nagyon értékes borok születnek itt a Kárpát-medencében, és kiváló minőségben, de hogy ez a második hely csak a listán, mindig a magyar emberek lesznek elől, hogy ő nekik tudjuk megadni ezt a szépséget, meg hogy velük tudjunk találkozni, nekik adjuk ezt oda. Szóval én a kihívások mellett mindig ezt azért úgy mellé rakom, mert a pozitív oldala is ugyanúgy megvan. Tehát most egy kicsit nehéz borásznak lenni, úgy unblock, és ezt nem feltétlenül nemzetközi kontextusban azt mondom, hogy magyar borásznak is egy kicsit nehéz lenni, mert ott ugye mindig meg kell küzdeni azzal, hogy a magyar borokat nem ismerik, míg egy franciától azt magától értetődően levesznek a polcról, nekünk ezért rengeteget kell beszélnünk, hogy azt a magyar bort levegyék a polcról. De én azt gondolom, hogy ebben is mindig lépünk előre, és mindig egy pár lépéssel előrébb tartunk, és az ismertségben is. Szóval van azért ebben is egy pozitív irány és előremutató.
1: És hát onnan indultunk, hogy hetedik generációs borász vagy a családban. Mit építesz, és mennyire látsz előre?
2: Hát minden, amit csinálunk, azt a jövőnek csináljuk, és mi a férjemmel tényleg azért dolgozunk, hogy egy olyan borászatot tudjunk, vagy egy családi vállalkozást tudjunk fenntartani, fejleszteni, magasabb szintre emelni, talán ez a jó szó rá, amit mi büszkén tudunk átadni majd a fiainknak. Tehát mi tényleg azért csináljuk, reméljük, hogy a két gyerek közül legalább az egyik beleszeret ebbe. Kényszeríteni nem akarjuk őket semmiképpen, mert azt hiszem, hogy nálam is ez volt a kulcs, hogy engem soha nem kényszerítettek, hogy ezt kell csinálnom, de hogy szülessen meg bennük is az a szeretet, hogy tényleg, hogy büszkén tekintsenek erre a cégre, hogy ők ezt szívesen átvennék, és hogy legyen egy olyan cég, ami egy olyan családi vállalkozás, amire egy most 4 és 6 éves, és amikor majd odaér 20x évesen, vagy 30-valahány évesen, hogy azt mondja, hogy igen, ez egy olyan cég, amit ő most is büszkén átvenne, és persze van benne perspektíva, lehet benne fejleszteni, de hogy ez egy olyan szinten lévő cég, amit szívvel, lélekkel tudna csinálni.
1: Szóval ez a cél. A cél a vállalkozás átadása a következő generációnak, hogyha valaki most találkozik a nevetekkel, a boraitokkal, vagy az új boraitokkal, akkor mit szeretnél, mit érezzenek?
2: Hát egyrészt egy szeletet belőlünk a családból. Mi a borainkkal mindig az eleganciára, a kifinomultságra törekszünk, és arra, hogy az, ahol ezek a szőlők termettek villányban, hogy annak a termőtájnak az üzenetét tudjuk közvetíteni a borainkon keresztül, és hogy a mi stílusunk, amit mi Gere család képviselünk, hogy az egy szép, felismerhető stílus legyen, ami hála Istennek visszacsatolásként meg is kapunk sokszor, de én azt gondolom, hogy ha belőlünk kapnak egy szeletet a boraink által, akkor, és abból a világból, amit mi képviselünk, és ha valakinek ez szintén ugyanúgy értéket jelent, amit mi képviselünk, akkor én azt hiszem, hogy akkor így elértük a célunkat.
1: Andra, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: És sok sikert mindehhez. Köszönöm. Gere Andrea, a Gere Pincészet tulajdonosa, a Gere Hotel & Wine Spa, a Gere Restaurant és az Andrea Gere Skincare kozmetikai márka alapítója és vezetője, egyben a Pannon Borméves cég elnöke volt ma vendégem. És akkor ez volt már a Woman Power, találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is, Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n. Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik. Hátborzongató őslénypark. Dínó rajongóknak. Budakeszi Dínó Park. Az interaktív tanösvényen sétálva nem csak megcsodálhatjuk a hatalmas őshüllőket, hanem játszva tanulhatunk is róluk. Gyulai Dínó Park. A parkban 35 különböző dínófaj tekinthető meg, de van dínós ugrálóvár, csontkereső ásatás, valamint számos ügyesség és fejlesztő élményjáték. A Balaton déli partján Kerekiben található Dínó Park egy igazi őslényes mesevilág, és ha a mocsári borzongás után még elég bátrak vagyunk, a játéktéren is próbára tehetjük magunkat. Komló szívében található a Komló Verzum látogatóközpont, ahol a város bányászati múltjának felfedezése kerül a középpontba. A központ különleges attrakciói közé tartozik a Mecseki Jurassic Park és a Komlosaurus című állandó természettudományi kiállítás, amelynek keretében megismerhetjük Magyarország elsőként felfedezett dinoszauruszát, a Komlosaurus carboniszt is. Beach mellett a Malomvölgyi parkerdőben hátborzongató élmények várják a kicsiket és nagyokat. A völgyben egy tanösvényt bejárva fedezhetjük fel a rejtőzködő ősállatokat, a dinoszauruszok között pedig egykor élt emlősöket és hüllőket is megpillanthatunk.
3: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén! Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
6: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
3: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha a érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
7: Sok jó zene kis helyen is elfér.
3: Minden második szerdán a Zeneháza a Rádiókaféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami zenéhez köthető. Szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza, ahol a zene mindenkié.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
9: A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádiókafé After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádiókafé színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádiókafé After.
10: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
11: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
10: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
12: Karizmatikus előadásmód és klasszikus East Coast hip-hop hangzás. Redman május 12-én az Akváriumban hozza el a műfaj ikonikus világát. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Redman május 12-én az Akváriumban.
13: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
14: A Psychedelic Sword bemutatja. A Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
15: Merre tart a világ? És hol a helyünk benne? Gyere el a HVG New World Talks gazdasági konferenciára. Május 14-én a magyar gazdaság, Európa és a világgazdaság legfontosabb kérdéseit vezető szakértőkkel elemezzük. Jegyek newworldtalks.hu.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
16: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert, míg várja az adományokat az Élelmiszerbank, csokoládé és malátás az idei Balatonfagyiak. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Miniszterelnöknek választották Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az új kormányfő eskütétele után beszédében szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Magyar Péter arról is beszélt, a Tisza kormány minden magyar ember kormánya lesz. Azt ígérte, újraépítik az államot, a bizalmat, a közszolgáltatásokat, a tisztességes versenyt, a nemzeti összetartozást és a reményt. Azt kérte a magyar emberektől, hogy ne hagyják magukra a politikusokat a politikával, figyeljék őket, kérjék számon az ígéreteiket és vitatkozzanak velük. Az országgyűlés alakuló ülésén esküdtettek a képviselők és megválasztották az országgyűlés elnökét is. Az ülést követően katonai tiszteletadás és zászlófelvonás után ünnepség kezdődött a Kossuth téren. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Estig tart a Magyar Élelmiszerbank akciója. Országszerte 240 település több mint 430 áruházában gyűjtenek tartós élelmiszert a rászorulóknak. Például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. A tervek szerint mintegy 50 ezer csomagot állítanak össze a felajánlásokból. A legutóbbi novemberi akció alatt több mint 500 milliárd forintnyi adományt gyűjtöttek, 100 ezernél is többen adakoztak akkor. Csokoládé, maláta, szilvaszósz és rum, ezek az összetevők alkotják az idei Balaton fagyját. A győztes kreációt egy Balaton Mária fürdői fagylalt mester alkotta meg Balaton Noir néven. A győztes fagyit hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, a receptjét pedig közzéteszik. Gomoly felhős napos időre számíthatunk ma, a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű, vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok, hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
4: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Otthon vagy? Úton? Netán bulira készülsz? Hangolódj a szombat estére a 70-es, 80-as évek legjobb soul és funky zenéivel.
17: You're listening to the best Hungarian soul radio show.
4: Legendás szerzők és előadók konferálják dalaikat egyenesen a műfaj őshazájából.
18: Hi, this is Ray Parker Jr. from Lake Tahoe, Nevada.
19: Hi, this is Duke Fakir, member of the Four Tops.
20: Hey, hey, this is Larry Dunn from the Larry Dunn Orchestra.
21: My name is Jean Carr from Philadelphia, Pennsylvania.
4: Ritkaságok, kizárólag vinilekről.
21: You're listening to Soul Session.
4: A stúdióban élőben, képpel és hanggal, Bogyó Tamás.
21: Enjoy.
22: The Soul Session.
1: Hát nem fogjátok elhinni, ülök. Ilyen még nem volt, vagy nagyon régen volt a Soul Sessionben. Még Bercivel csináltunk olyan, akkor már élő volt a műsor, amikor a technikai lehetőségek, illetve a stúdiónak az adottsága azt hozta, hogy ülve ment a Soul Session, és itt most őrületesen, durván új vadonatúj székeken ülve, úgyhogy nem állva megy a Soul Session. Egy dolog biztos a mai alkalommal is, ahogy megszokhattátok, elképesztő zenéket hoztam. Nagyon vártam a mai alkalmat, mert hogy hoztam két kazettát is, az egyik egy olyan kazetta, amiről majd egy nagyon komoly sztorit mesélek el nektek, mielőtt lejátszom a második órában, a másikat pedig ugyancsak, mint az elsőt, nagyon-nagyon régóta keresem. Mellette olasz zene, mert hogy a Soul Session baráti kör majd Mario Biondi koncertre megy a Michael film után. Ha valaki, halkan megjegyzem, szeretne csatlakozni a Soul Session baráti körhöz, akkor a Facebookunkon keresztül megteheti, vagy írjon nekünk. Kövessétek a YouTube-unkat, ahol ugye nézni is tudjátok a műsort. Most is élőben toljuk, és ott van egy viszonylag aktív chatfalunk, ahol közvetlenül elértek minket. A műsornak a tracklistáját meg általában, ha a technika ördöge nem alszik, akkor a műsor után, ha alszik vagy nem alszik, nem is tudom, hogy kell fogalmazni, akkor egy picit később, de ma is, vagy legkésőbb holnap megtaláljátok a mai műsor tracklistáját, hiszen sokan vagytok, tudom abból, hogy rengetegen szoktatok rám írni, hogy hallgatjátok, aztán böngészitek az előadókat, így kell. Remélem, hogy a megfelelő módon meg tudtam fertőzni mindenkit azzal, hogy egy picit mélyebbre menjen a zene hallgatásnál. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok velem ezen a csodálatos szombati napon, és hát egy csodás kislemezzel indítom a mai alkalmat, és még egyszer mondom, sok szempontból nagyon különleges lesz a műsor, és hogyha a mai két órát is velem töltitek élőben, vagy visszahallgatjátok a műsort, szerintem egyetlen egy dologban majd mindenki egyetért velem, hogy a Soul Session megszokott tracklistájához képest is több érdekességet, és talán még több csodálatos muzsikát tartalmaz a mai adás. J-Pool, Funky Music. Our music with a whole lot of class. Csak kislemezen.

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Jay Poole és az 1979-es csak kislemezen megjelent Funky Music, aminek a másik oldalán egy nagyon szép ballada van, I Love You az a címe. Én így kezdésnek egy picit uptempósra fogtam, hát ha felkapjátok a táncos cipőt a mai alkalommal, és ahogy a bevezetőben mondtam nektek, nagyon nagy flash, mert ülve nyomom a mai alkalmat, pedig az ilyen zenéket végigülni, hát az az igazi kihívás, és annélkül, hogy szétszpoilerezném a mai műsort, mindenképpen kiemelném azt a két kazettát, amely kazetta közül az egyik, az számomra is egy nagy lutri volt, mert egyetlen egy dalt ismertem, abból is 25 másodpercet, és gyűjtőbelkekben tudjuk, hogy megközelítőleg 1 millió forint az értéke, ha valaki lemezen megtalálja ezt a dalt, és én képzeljétek, találtam belőle egy olyan bontatlan, szinte bontatlan kazettát, ami nem csak ez az egy dal, hanem egy teljes LP, egy teljes nagy lemez ettől az előadótól, de majd kimondom nektek a sztorit, a digitalizálás az pedig egy külön fejezetet fog megérni, úgyhogy várom, hogy megmutassam nektek a mai kazikat. És hát két nagyon szép vinillel megyünk tovább. Először JP Morgan, You Are All I Need To Get By, amiből készült utánnyomás is, ráadásul a mesterszalagról, nagy-nagy megnyugvására sok-sok gyűjtőnek, mert nehezen beszerezhető jó minőségben az eredeti nyomat. Aztán pedig Jigsaw, egy többnyire Blue Eyed Soul műfajban tevékenykedő angol banda, Every Time a 82-es LP-ről. Szeretni fogjátok, mert sok ilyet játszok, és tudjátok jól, hogy ha ebből a műfajtból válogatok, akkor nagyon komoly szűrőn kell keresztül menjenek a bizonyos dalok, hogy ide bekerüljenek műsorba. Bátorítok mindenkit, hogy kövessétek oldalainkat, írjatok nekünk, kövessétek YouTube csatornánkat, sőt, ha van kedvetek, szeretnétek, akkor nézzetek bele a műsorba, ne csak hallgassátok. Ezt a Soul Session Budapest YouTube csatornán keresztül megtehetitek, és az ottani chat falon is várok minden kedves barátot, ismerőst, aki a mai nap ezt a két órát a Soul Session-nel tölti. Nagyon megtisztelő, JP Morgan. Két vagy három előadótól már lehet, hogy játszottam ezt a dalt. Talán a legismeretlenebb verzió, de mindegyik előadótól maga a csoda a nóta.

ahol inkább a hangulatot és nem a slágert találjátok. Köszöntök mindenkit szeretettel. Ez itt a Soul Session. 2 óra közízlés formálás, elsősorban a tengeren túli vinilekkel. A mai alkalommal 2 kazettával és sok-sok kislemezzel is. A mikrofonnál, ahogy megszokhattátok, Bogyó Tomit halljátok.

0: from Los Angeles, California, and this is Soul Session.
1: Ilyen csak én játszok. Jig Show!

0: Soul és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Így van, és egy LP trackkel Jigsawhez volt az előadó, amely lemeznek az az érdekessége, bár nagyon sokszor előfordul, mondjuk elsősorban a japán és az amerikai versus lemezeknél, de sokszor az európai és az amerikai lemezeknél, hogy más borítóval nyomják ki a lemezt. A 81-es Jigsaw album is különbözik, a kanadai, az amerikai és az európai nyomat is, úgyhogy egy biztos érdemes belőle szerezni egyet, mert hogy nem egy drága darab, és csak ilyen zenék vannak rajta, úgyhogy hogy, ahogy szokták mondani, tiszta Amerika. És hát ez a klasszikus mondatunk megmarad a következő lemezre is. Ha nézitek az adást, akkor látjátok, hogy ide van hányva magam mellé egy Jesse Green kislemez, és hogyha már mondtam nektek, hogy elég sokszor különböző módon kerülnek kinyomtatva a lemezek, akkor elsősorban a Benelux államokra volt jellemző, hogy a 70-es években Amerikában megjelent kislemezeket ők úgy adták ki, hogy egy picit jobban promotálják a lemezeket, hogy picture sleeve-eket csináltak, tehát a borító ugyanúgy megcsinálták, mint a nagy lemezeknél, hogy van rajta kép, fénykép, a hátoldalján ugyanúgy tesznek krediteket, mint hogyha egy nagy lemez lenne, de megmondom őszintén, hogy nem ez volt a cél, csupán csak egy kicsit jobban tudják bemutatni az előadót, vagy nagyobb figyelmet kapjanak néhány zenészek. Jesse Green az előadó, és hát nem sok minden kötődik az ő nevéhez a 70-es években, ami tudjuk sokszor, milyen kis apróságokon múlott, hogy valaki talált támogatót, milyen menedzsmentje volt, milyen lemezszerződése, szóval sok mindenen múlott, hogy mennyire tudott kitörni a szűk környezetéből. Hát Come With Me, a kislemez EMI, de szerintem szeretni fogjátok. Aztán, ha már a kislemezeket böngésztem, akkor a kezembe került egy olyan dal, She's the Ideal Girl, 1976, Tamla Records, méghozzá Jermaine Jacksontól, amely dal nem szerepel az úriember ebben a verzióban egyetlen nagy lemezén se. Szóval két hétincsessel megyünk tovább, Jesse Green és Jermaine Jackson. Mióta ülök, kevésbé tudok beszélni. Olyan, mint a Jesse James If You Wanna Love Affair, legalábbis a kezdés csak két évvel később van. 77 a dátum, EMI, Jesse Green. Come with me.

0: Session. Kizárólag eredeti vinilekről.
1: Ami a mai nap egyáltalán nem igaz, mert hogy két fantasztikus kazettával készültem nektek, és Kovács Laci barátom épp imént ment el a stúdióból, most hozta vissza a kazettákat, amit ide kitettem a pultra, úgyhogy Gabinak köszönhetően, ha valaki nem csak hallgatja, hanem nézi is a műsort a YouTube-unkon, akkor mindjárt ráközelítünk a kamerá, val és betesszük nektek a képet, hogy mindenki elhiggye, hogy itt van a két kazetta is. Szóval Laci segített abban, hogy ledigitalizálja, mert hogy én már nem tudnék kazettát digitalizálni, és meg tudjam nektek mutatni a két dalt. Az egyik egy Sharon Cuneta lemez, ami csak kazettán jelent meg, és bár elég sok melankólikus, visszafogott, nem is angol nyelvű dal van rajta. Igen, te jó a kép, oda szépen behelyeztük. A másik pedig hát egy nagyon-nagyon ritka kazetta, ami egyetlen egy dalából hallottam fél percet, és hát így előre mindenkit felizgatok azzal, hogy gyertek, mert extra dal is. Nagy örömömre, bár akkor se lettem volna csalódott, ha több jót nem találok rajta, de nem fogjátok elhinni, mint a Joneses, vagy nem is tudom, milyen lemezt tudnék felhozni példának. Szinte csak jó dal, tehát bármelyiket le tudnám nektek játszani, és ígérem, hogy le is fogom. Nagyon sokszor tudjátok, játszok olyan cover verziókat, olyan átdolgozásokat, amelyek az én ízlésvilágomnak nagyon-nagyon tetszenek, és így rátok erőltetem, hogy nektek is tetszen. Ebony Silhouette és hát Barry White után szerintem azért elég nagy bátorság dalokat csinálni vagy átdolgozni. You're the First, The Last, My Everything című dalából hoztam nektek egy átiratot, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok hozzá. Szerintem kimondottan jó sikerült, pedig hát óriás bátorság kell, hogy valaki hozzányúljon ehhez a dalhoz. Janis Love and the Dallas Project, One Life. Egy tepsz abszolút ismeretlen, és aztán egy nagyon nehezen beszerezhető, illetve az árát tekintve olyan hihetetlen ugrásokat produkáló maxi single az April Lady Carnival Records 1981, ami van, hogy kapod 100 euróért, de van, hogy 400 euró alatt nincsen, meg hát sok idő, amikor egyáltalán nincs. Szóval érdekes, hogy mikor, melyik lemezre milyen igény van, és ez hogy befolyásolja az árat, amellett, hogy természetesen az az alap dolog, hogy milyen a lemez minősége, az mindig a legnagyobb befolyásoló tényező. Szóval Ebony Silhouette, Janis Love and Dallas Project, a James Perry, nem akármilyen trióval megyünk tovább, itt a Soul Sessionben, Magyarország első számú soul műsorában. We got it together, didn't we? Nobody but fehér bőrű? Afroamerikai? Keressetek rá!

Szóval erről a Maxiról beszéltem nektek. James Perry, 1981, Carnival Records, April Lady. Soul Session, Magyarország első számú szólműsora. Két óra közízés, formálás. Elsőre csak funkival.

a műsor tracklistáját megtaláljátok a www.soulsession.hu weboldalunkon. Úgyhogy ha tehetitek, nyugodtan keressétek fel a weboldalunkat. Szerintem érdekes, ha gyűjtitek az infót a műsorról.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
5: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. csillagösvény.com.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Karizmatikus előadásmód és klasszikus East Coast hip-hop hangzás. Redman május 12-én az Akváriumban hozza el a műfaj ikonikus világát. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Redman május 12-én az Akváriumban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
7: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
8: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
9: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
10: Így van, köszöntök újra mindenkit. Ez itt a Soul Session Magyarország első számú soul műsora, és nagyon fel vagyunk pörögve itt a stúdióban. A kollégák nagyon ráérnek, kávézgatnak, bár megkínáltak, de esése volt, hogy én is kapjak. Szóval egy a lényeg, munka van, gyerekek, itt munka van, remezeket teszünk föl egymás után. Vannak olyan, 3 különböző dobozba tudnám tenni a gyűjteményem. Vannak a lemezek, amiket meg lehet vásárolni, mikor olcsóbban, mikor drágábban, csak elszántság kell hozzá. Van a 2-es doboz, ahol olyan lemezek vannak, amik nagyon-nagyon ritkán jönnek szembe egy életbe, és egyszer-kétszer van szansz, hogy döntést hozzál, hogy megvásárolod vagy nem. És vannak olyan lemezek, van egy olyan doboz, amiben olyan lemezek vannak, amik szerintem vagy a minőségük miatt, vagy a ritkaságuk miatt, vagy az ismeretlenségük miatt egyszer jönnek szembe egy életbe. Ebbe a három dobozba kell tenni mindig a gyűjtemény különböző darabjait. Amit most hozok 82-ből, az ebben a formában is egy angol barátomnak köszönöm, hogy elküldte nekem a dalokat, mert hogy egy bontatlan, az egyetlen bontatlan kópia a világon, a tulajdonomban az 1982-es Jewel LP, amelyről most két dalt is játszom nektek. Elsőként a csodálatos You Are So Jealous, aztán pedig a Song of Life. Nagy büszkesége a műsornak, bár a második órában milyen kazettát játszom, hogy le tudom nektek játszani ezt a két csodát. Ez az igazi Soul Session. 82 Jewel. Egy sealed, azaz bontatlan kópia, ami egyszer jön szembe az életbe. Nehogy már kihagyjuk. So jealous.

0: 1982, ahogy Paul Capon barátom mondaná, egy csodálatos és elképesztő minőségben meglévő bakelit lemez a Soul Session tulajdonában is, a füleknek mindenhova. Köszi, hogy hallgatjátok a műsort. A második órában elképesztő két kazetta. És erről az LP-ről még egy dal.
1: Hi, this is Ray Parker Jr. from Lake Tahoe, Nevada, and you're listening to Soul Session.

0: Ez Magyarország első számú szózenei műsora, a Soul Session. Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: És az 1982-es Jewel LP-t hallottátok. Nem szeretném sokáig húzni az időt, egyetlen egy dal maradt itt az első óra végén, és minél többet lejátszanék belőle. Jason az előadó 77-es lemezéről választottam a Shaking Up-ot, és közben nézem, hogy a második óra nem azzal fog záródni, pedig azt hittem erről a LP-ről két dalt játszom a mai alkalommal. Szóval Shaking Up 1977, a második órában mindenfajta külön spoiler nélkül két elképesztően ritka kazetta, egy olasz lemez, az sem véletlenül itt majd a második óra elején. A dalt fogjátok ismerni, egy elképesztő feldolgozás, vagy feldolgozások, kislemezek, kazetták. Hú, mi vár még itt ránk a második órában? Messzire nem menjetek, mert nyomjuk még ezerrel. Jason 1977. Funkival kezdtünk, funkival zárunk. Kihagyhatatlan első dobozos lemez. Bár itthon senki nem ismeri, de ezért vagyunk, hogy megismerjétek. Jason, Shaking Up.

0: Már egyetlen egyet sem kell aludni, hogy meghalljátok azt a két kazettát, amelyért ennyire lázba jöttem a mai alkalommal. Itt a Szószeső második órájában két elképesztő csodával jövök, úgyhogy ha lehet, tartsatok velem továbbra is. Egyet ígérhetek, semmi nem változik a zene minőségét illetően.
1: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: A vámpír vendégségben az a jó, hogyha megvacsorázott a vámpír, akkor nem kell utána mosogatni.
3: Lehet, hogy sok francia ember reggelenként egy irányba fordítja az arcát, és ők fújják a passzát szelet. Nem tudom, nem értek a meteorológiához.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
6: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Karizmatikus előadásmód és klasszikus East Coast hip-hop hangzás. Redman május 12-én az Akváriumban hozza el a műfaj ikonikus világát. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Redman május 12-én az Akváriumban.
8: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
9: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
10: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
11: Mi az ára a természet elvesztésének, és a te céged mennyit fizet ebből valójában? Mit áraz már ma a befektetői világ? Találkozzunk a HVG Impact Talks vállalati fenntarthatósági konferenciáján május 13-án az Európa Event Centerben. Részletek impacttalks.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
12: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: Facebook oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter a miniszterelnök, már nem átmeneti probléma az aszály, holnap is kora nyári idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Miniszterelnöknek választották Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az új kormányfő eskütétele után beszédében szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Magyar Péter arról is beszélt, a Tisza kormány minden magyar ember kormánya lesz. Azt ígérte, újraépítik az államot, a bizalmat, a közszolgáltatásokat, a tisztességes versenyt, a nemzeti összetartozást és a reményt. Az új parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel van jelen. Az alakuló ülés után ünnepség kezdődött a Kossuth téren. Az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, ezt kedden tartják, derül ki a parlament honlapján közzétett napirendi javaslatból. A minisztereket a kormányfő javaslatára nevezi ki az államfő, az új kormánynak 16 minisztere lesz. TBC miatt kellett teljes fertőtlenítést elrendelni egy gyáli általános iskolában. Az RTL beszámolója szerint még áprilisban derült ki, hogy egy gyermek tuberkulózisos, majd további 16 diákról derült ki, hogy fertőzött, emiatt további vizsgálatokat rendeltek el. A KSH adatai szerint 2024-ben 424 új TBC-s beteget regisztráltak hazánkban. Aszály sújtja Magyarország területének mintegy 90%-át. Jakab Gusztáv ökológus rádiónknak elmondta, már nem átmeneti problémáról, hanem tartós klímaváltozási folyamatról van szó. Az Alföldön a legsúlyosabb a helyzet.
3: Már olyan állapotban vannak a növények, a vegetáció, mint egy átlagos évben augusztus végén szokott lenni. Előrejelzi azt, hogy ha a többi területen is, tehát akár az agráriumban, vízellátásban problémák lehetnek nagyon gyorsan. Egyfajta megoldás, hogy gyökeresen megváltoztatjuk a vízrajz viszonyait az Alföldnek, sokkal nagyobb területen kellene vízvisszatartást végezni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor még jobban sivatagosodni fog az Alföld.
2: Gomoly felhős napos időre számíthatunk ma, a nyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél néhol megélénkül, zivatarok környékén pedig viharos lökések is lehetnek. 20 és 26 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére majd 13 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap gyengén felhős napos időnk lesz, csapadék nem valószínű, vasárnap általában 22 és 28 fok között alakulnak a maximumok, hétfőn már zivatarosabbra fordul az időjárás.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
4: Ezt a verziót hallottátok már? 2025 év vége. A dalt nagyon jól ismerjük, maximum ezt a verziót nem. De azt mondom, hogy Soul Trend Orchestra featuring Papik. Akkora minőség garantált. Don't look any further! Hál' Istennek, Bakelitről. Sweet Candies, Don't

Soul Session a második órában. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel! Két óra közzézés formálás elsősorban vinilről, és most épp Olaszországból.

0: és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Sweet Candies, Unexpected Vibes a nagylemez címe, természetesen a Soul Trend Orchestrát hallottátok Papikkal és még millió fantasztikus olasz zenésszel. Köszöntök mindenkit szeretettel, ez természetesen továbbra is a Soul Session. www.soulsession.hu. Ha érdekel titeket a tracklista, akkor ott mindent megtaláltok. A YouTube-unkon, ahol megy élőbe képpel is a műsor, van egy chatfalunk, ahol elértek minket, illetve tudjátok nézni is a műsort, ha tehetitek, kövessétek YouTube csatornánkat. Elég szép számhoz közeledünk a feliratkozók tekintetében, úgyhogy megnyomhatnátok a mai napot. Illetve van egy Facebook oldalunk, ahol többek között a Soul Session eredeti Facebook oldala, illetve a Soul Session baráti kör Facebook oldal is megtalálható. Tudtok csatlakozni is a baráti körhöz. Egy olyan zárt közösség, amely ebben a hónapban majd a Mario Biondi koncertre megy együtt. Az elmúlt hónapban a Michael című filmet néztük, úgyhogy minden hónapban egy olyan aktivitást, közösség formáló, erősödő dolgot próbálok kitalálni a szól és funky zenét kedvelő Kemény Magnak, ami szerintem mindenki számára egy remélhetőleg felejthetetlen alkalmat jelent. Szóval a Sweet Candies LP-ről választottam még egy dalt, ha már abban a különleges helyzetben vagyok, hogy a Simple Soul Records Londonban általában az új kiadványok tekintetében viszonylag gyorsan, majdnem hogy elsőként küld minden olyan számomra kedves dalt, amit szívesen megmutatnék nektek, hiszen mi másról szólna ez a műsor, mint hogy az én személyes kedvenceimet hallgathatjátok. Ebben nincs appelláta, tehát beleszólni nem tudtok, én próbálom nektek megmondani, mi a jó, ti meg vagy elfogadjátok, vagy nem, de elég sokan vagyunk, akik hétről hétre egyetértenek az én ízlésemmel. Szóval még egy Sweet Candies, aztán pedig már vissza az időben David Joseph 1983-as LP-hez, amelyet majd két csodás kazetta követ, nagyon várom már, és kíváncsi vagyok, mit szóltok, de előtte még marad a 2025 év végén megjelent Soul Trend Orchestra featuring Papik, Sweet Candies és a Earth, Wind and Fire, Can't Hide Love. Csak hogyha már a Don't Look Any Further-t ismertétek, akkor a dupla, mert a dupla vinil másik csodája, Can't Hide Love. Bár még sorolhatnám róla azokat a dalokat, amiktől megőrültök. Sweet Candies!

0: Hello Budapest, my name is Kazu Matsui and this is the best Hungarian radio show.
1: Thank you very much Kazu Matsui. Japán egyik legnagyobb szól és funky művésze. Itt volt velünk élőben nem is egyszer. Most pedig David Joseph, Joyce of Life.

0: és funky zenei ritkaságok egy különleges és egyedülálló lemezgyűjteményből. Ez a Soul Session.
1: Na szóval az van, hogy itt fogom a kezembe, gyerekek. Foxy Facts and Company. Nem tudom a dátumot, valahova szerintem 81-82-re satszolom. Az egyetlen tudott kópia a világon ebből a kazettából. Nagyon-nagyon sok gyűjtő egy Being Love With You című dalt, amit most megmutatok nektek. Hát mindenki azt keresi. Vinilen egy 86-os lemezen, egy maxi lemez, aminek ez az A oldala, azon meg lehet találni. És azt hiszem most 1 millió forintén van belőle egy eladó a Discogson. Hát, de senki nem tudta, hogy ebből a Foxy Factsből vannak még dalok, mert azt sem tudta senki, hogy ez létezik egyáltalán egyéb más formációban. Nagy-nagy szerencsémmel Amerikában találtam egy kazettát, egy Foxy Facts, gyakorlatilag ez egy LP. Rengeteg csodás dallal, nézem a tracklistát, a Being Loved You-n kívül Fat Man, I Can't Stay Away, 7th Street, Reflections, Daydreaming, Love and Harmony, Pass the Buck. Az a Pass the Buck a B-oldal utolsó dala, ami a kazetta szerint a lemez címe is. Nulla információ a világon erről a lemezről, a kazettáról se nagyon. És hát nagyon-nagyon köszönöm Kovács Laci barátomnak, aki itt volt különben, emlékeztek, múlt héten bele is szólt egy picit a műsorba, elvitte ezt is, meg a Sharon Cunetta kazettát, hogy bedigitalizálja, hogy meg tudjam nektek mutatni több dalt is, az összes dalt, hála Istennek felvette nekem. Lényeg a lényeg, képzeljétek, felhívott most valamelyik nap, hogy Tomi, nem fogod elhinni, ilyennel még sosem találkoztam, a kazetta nem fér bele a deckbe. Hogy mennyire ritka ez a kazetta, mert lehet, hogy annak kell történni, hogy szét kell szednie, az amúgy normálisan össze van csavarozva műanyagtokot, de ez meg fröccsöntve van, szét se lehet csavarozni. Az egyetlen megoldás, hogy széttöri a kazettát, hogy kivegye a szalagot, áttegye egy másik tokba, mert nem tudja betenni a deckbe a kazettát, mi legyen. Hát no, Laci, figyelj, nem tudom elhinni, hogyha nincs más verzió, nekem a rajta lévő hanganyag kell, amúgy sosem adnám el, tehát mindegy, hogy mi történik, valahogy meg szeretném mutatni a hallgatóknak, a soul és funky zenét kedvelő Soul Session hallgatóknak, valamit találjunk ki, aztán képzeljétek, fél óra múlva felhívott, hogy valahogy sikerült beleügyeskedni, nem is tudom milyen megoldás alapján. Lényeg a lényeg, hogy digitalizálódott, úgyhogy meg tudom nektek mutatni Foxy Facts and Company Being Love With You című dalát. Nekem nagyon-nagyon tetszik, lehet, hogy én már egy picit még whitefülű vagyok, és titeket elsőre majd úgy éri, mint amikor Michael J. Fox, mint Marty McFly elkezdett Chuck Berry dalt gitározni, és egy picit néztek ott 67-ben, hogy mi történik. Lényeg a lényeg, lejátszom nektek Being Love With You, aztán Cecilo and Cappano nevű 1977-es Blue Eyed Soul, nem is tudom milyen stílusú lemezen találtam, Have You Ever Had That Feeling, ilyen lemezt így csak én hallgatok, teljes elvetemültség kell hozzá, de előtte, ha már az egyetlen kópia itt van a világon, akkor Foxy Facts and Company Being Love With You. Soul Session!

Egy kazetta, aminek az árcédulájára bármit ráíhattak volna. Minden dal ilyen a kazettán. Az egyetlen tudott kópia a világon itt a Soul Sessionben.

0: And welcome to the Soul Session. To the Soul Session.
1: Ezt figyeljétek!
2: Give me some light so that I

0: Soul Session. A mikrofonnál Bogyó Tamás.
1: Bogyó Tamás ülve. Köszönt mindenkit nagy szeretettel, és hát ez megint egy mérföldkő. Már volt egy jó pár, mert épp elértük Ray Parker Jr.-t, vagy élőben vendég volt egyszer a kivetítőn 4 Grammy-díjas művész, vagy mert fél órát beszélgettünk Johnny Mathis-szel telefonon, vagy mert elértünk az Earth, Wind & Fire-ből egyszerre két tagot, vagy mert összehoztuk a I Wanna Dance With Somebody szerzőpárosát, akik 5 éve nem beszéltek, és a Soul Sessionben látták egymást 5 év után, és elmesélték a dalt. Eredetileg Diana Rossnak írták, nem is Whitney Houstonnak, szóval sok minden történt. Utoljára lejátszottunk egy olyan Four Tops dalt, ami ugye nem jelent meg 81-ben, csak egy szalagon volt, a Motownból küldték. Szóval sok minden történt, és ma lejátszottunk egy olyan kazettát, ami gyakorlatilag nem létezik. És ráadásul ez a legdurvább párosítás gyűjtő szemmel, amikor valami ritka, és nagyon jó. Rengeteg olyan lemez van, ami ritka, de ami rajta van, nekem nem tetszik, úgyhogy engem nem nagyon mozgat, de amit szívesen megmutatnék nektek, hát azok érdekelnek. Úgyhogy most hoztam még egy kazettát, mert hogy ha már lehet, akkor habzsoljuk az élvezetet. Megint majd mutatom, mikor elindul a dal a YouTube-on, ha érdekel titeket. Nagy-nagy kedvenc énekesnőm Sharon Cuneta a mai napig, különben keresem egy viniliét, pedig elég sok megvan. Szóval a 80-as évek második felében, ami nem igazán az én világom már, ő is kiadott egy lemezt, ami csak érdekes módon, mert előtte és utána is voltak, csak kazettán jelent meg. For Broken Hearts Only, ez a nagy lemeznek a címe, és ezen van, találtam, mert én féleszű végighallgatom a filipin nagy lemezeket is, egy olyan angol nyelvű dalt, amit szeretnék nektek megmutatni, amit amikor Kovács Laci elkezdett digitalizálni, akkor mondta, felhívott, hogy hát nem igazán kell, hogy megmondjam, hogy melyik dal az, ami miatt vettem ezt a kazettát, mert hogy látja nagyon jó, meg hallja, hogy ez abszolút Soul Session-ös, talán ez volt a legjobb visszacsatolás számomra. Szóval ha megengeditek, akkor a következő blokkban még egy őrületit rögtön. A blokk elején Sharon Cuneta, Make It Happen, aztán Elaine and Alan, Since You've Been Gone, és Galaxy, You and Me. Nem akármilyen blokk jön újra. Elsőként elejétől a végéig Sharon Cuneta, Make It Happen, csak és kizárólag kazettán. És a Soul Sessionben természetesen. Make it happen!

Elaine and Alan, Since You've Been Gone. Milyen szerencsétek van, hogy ilyen jó ízlésem van. Soul Session!

0: This is Larry Braggs, and this is The Soul Session.
1: És egy óriás kedvencem, Galaxy 1978.

0: Galaxy 1978, itt a Soul Sessionben.
1: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Soul Session. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Három évtized ikonikus hangzása, pszichedelikus grúvok és különleges látványvilág. A Color Star jubileumi koncertje május 9-én az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Color Star 30, május 9-e, Akvárium.
3: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
4: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
4: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Újra élőben a Soul Session Bogyó Tamással.
0: Hát nagyon kiteszünk magunkért ma itt közösen, mert hogy együtt hallgatunk zenét, ez mindig jó. Meg hát a mai műsorban is csempésztünk azért elég nagy ritkaságokat, meg olyan zenéket, amit hát így szól és funky családként, mert hogy már így nevezlek titeket, szerintem nagyon tudtunk élvezni közösen. Galaxy, You and Me, és itt írta egy nagyon kedves barátom, aki Görögországban csinál egy hasonló műsort, hogy ugye ennek az eredetie egy Exil nevű formációhoz tartozik. 1978-ból hallgassátok meg, mert az is csodálatos, ugyanabból az évből, mint ahonnan ezt a Galaxy verziót játszottuk. Hát így a műsor vége felé ismertek, gyertyafény jelleggel egy picit a tempót lejjebb szoktam venni, de szerintem ezt senki nem bánja, és a múltkor már elmondtam nektek, hogy tervezek is még az idei évadban egy olyan műsort, ahol azért nagyon nem fogjuk megemelni a tempót, úgyhogy meg mindenki készülhet gyertyával, meg mellé egyéb okosságokkal hallgatva a zenéket. Lehet, hogy jövő héten lesz vendégünk, de ez csak nagyon az utolsó pillanatban derül ki. Ha igen, akkor majd elmondjuk, hogy miért csak az utolsó pillanatban derült ki, de jövő héten is extra zenékkel, és egy olyan csak privát, itt van különben a kezemben, mert ezt is Laci segítette, privátban megjelent amerikai lemezzel fogom, CD lemezzel megkoronázni Pepe Márquez személyében, amit nagyon-nagyon fog nektek újfent tetszeni. Hát én még a kazettának, a Foxy Factsnek a bűvöletében vagyok. Jövő héten lehet, hogy elhozok nektek egy másik dalt erről a lemezről. Most 7-incses vinilek jönnek szépen sorba, mert hogy mind a három dalunk a mai este 7-incses vinillel fog zárulni. Elsőként majd Jeff Stewart és a Jabber Records csodája, onnan is, ha jól emlékszem, a B oldal. Now it's the time, ez az első dalunk, aztán pedig egy olyan úriember, aki vendég is volt, interjú alany a Soul Sessionben, Buddy Cozy, nagyon-nagyon kedves volt, és ezen a dalon keresztül ismertem meg, és próbáltam utána járni, és beszélgetni vele erről a lemezről is. There is a way, egy promo copy, a Capitol Records 75-ös kiadványa, két visszafogott, de annál erősebb, fantasztikus feelingű dal itt a Soul Sessionben, bátran ajánlom mindenkinek, a Soul Session kemény magnak, baráti körnek pedig küldöm szeretettel. Jeff Stewart. Now, it's the time. A tracklista www.soulsession.com.

0: műsora a Soul Session Bogyó Tamással a Rádió Cafén.
1: Hát köszöntök mindenkit nagyon nagy szeretettel itt a vége felé, meg hát ölelek mindenkit, aki a mai napot is velünk tartotta, vagy szánt arra időt, vagy volt lehetősége, hogy meghallgasson minket élőben, ha nem, akkor hallgassátok vissza a műsorokat, megtehetitek a YouTube csatornánkon keresztül, nézzétek meg a tracklistánkat a www.soulsession.hu oldalon, kövessétek oldalainkat, osszátok meg posztjainkat, rengeteget segít, és van egy Donabli oldalunk, ahol anyagilag is tudtok nekünk segíteni, amit higgyétek el, arra költünk, hogy minél minőségibb műsorokat tudjunk nektek ide prezentálni hétről hétre. Lehet, hogy jövő héten lesz vendégünk, ez a hét közepén kiderül, de akkor a megfelelő csatornákon úgyis közöljük veletek. Zárójelben annyit elárulhatok, hogyha jövő héten létrejön az a vendég, akit most még nem tudunk elmondani nektek, akkor biztos, hogy a Soul Session történetének legkomolyabb hazai vendégét fogjuk köszönteni itt a stúdióban. A mai alkalommal egy Jerry Richards csodálatos 1979-es balladával búcsúztatom, Royal Shield Records. Jövő héten egy nem akármilyen CD, egy világon egyedülálló kislemez, és még sok-sok meglepetés. Addig is ne felejtsétek, ha tudtok, ha akartok, jelentkezzetek a Soul Session baráti kör Facebook oldalra, illetve a zárt csoportunkba, ahol a következő közös, személyes találkozó és összejövetel. A Mario Biondi koncert lesz majd 23-án, úgyhogy sok-sok minden történik körülöttünk. Ha tehetitek, akkor legyetek aktívak, tartsatok velünk, ahol csak akartok, hallgassatok soul, funky zenéket, meg természetesen a soul műsort, a Soul Sessiont, mert minden tekintetben remélhetőleg ebben a műfajban elöljáró, egyedülálló. Jerry Richards, Do You Wanna Dance? Köszi, hogy hallgattatok, Bogyó Tomi voltam, meg az én saját gyűjteményem, amit hétről hétre rátok erőltetek. Ciao.

0: Szószesen Magyarország első számú szólműcsora búcsúzik a mai alkalomra. Még egyszer köszi, hogy hallgattátok. Jövök legközelebb, ígérem, hasonló jókkal.
1: A Soul Session zenetára végtelen. A műsoridőnk azonban véges. Ma este ezekkel a dalokkal igyekeztünk formálni a közizlést, jövő héten újabb kincsekkel várunk. Soul Session minden szombaton este 6-tól 8-ig a Rádió Café stúdiójából. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! A Delta Produkció bemutatja Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
4: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
6: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
7: Merre tart a világ? És hol a helyünk benne? Gyere el a HVG New World Talks gazdasági konferenciára. Május 14-én a magyar gazdaság, Európa és a világgazdaság legfontosabb kérdéseit vezető szakértőkkel elemezzük. Jegyek newworldtalks.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Megalakult az új országgyűlés, Magyar Péter a miniszterelnök. Mentesítő járatokat indít a fővárosból a MÁV, medve bukkant fel az Aggteleki Nemzeti Parkban. Villányi Eszter vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében, így fogalmazott Magyar Péter, miután letette kormányfői esküjét ma délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Arra tett ígéretet nem uralkodni, hanem szolgálni fog, Antal József szavait idézve addig, amíg ezt a nemzet igényli. Az új kormányfőt 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, ezt kedden tartják, derül ki a parlament honlapján közzétett napirendi javaslatból. A minisztereket a kormányfő javaslatára nevezi ki az államfő, az új kormánynak 16 minisztere lesz. Mentesítő járatokkal biztosítja a hazajutást mindenkinek a MÁV. Az országgyűlés alakuló üléséhez kapcsolódó rendezvény után még az éjszakai órákban is több vidéki nagyvárosba indít járatokat Budapestről a vasúttársaság, közölte a MÁV csoport. Miskolcra, Pécsre, Nyíregyházára és Szegedre is indul vonat, de készenlétben is tartanak szerelvényeket a váratlan forgalmi helyzetekre. Egy autó gyermekülésében találtak drogot a rendőrök Borsodban. Ózd és Arló között állították meg a kocsit és alaposan átvizsgálták, így bukkantak rá az anyagra. A 200 g szer mellett több mint 2,5 millió forint is volt a sofőrnél. Ezt és a nagyértékű autót is lefoglalták, kezdeményezték a 38 éves férfi letartóztatását. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, Égerszög település közelében bukkant fel az állat. A Nemzeti Park szerint fiatal egyedről van szó. Arról nincs információ, hogy merre vezetett az útja. A túrázóknak azt javasolják, ha medvével találkoznak, lassan hátráljanak és minél nagyobb körben kerüljék az állatot. A barna medve fokozottan védett faj Magyarországon, természetvédelmi értéke 250 000 forint. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Nagyrészt derült idő lesz, csak időszakosan borulhat be jobban az ég, néhol kialakulhat futó zápor, a szél gyenge marad, éjszakára 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, délutántól érkezik több felhő, elvétve lehet zápor napközben, estétől már nagyobb rá az esély. A szél néhol megélénkül, vasárnap 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, hétfőre változékonyabb időt ígérnek, záporokkal, zivatarokkal.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Anya, mi az a sény? Hogy kerültünk ide?
4: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak.
5: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
6: Jó estét kívánok mindenkinek, hogyha péntek este, akkor jelentkezik a 100 hold. Gyermek és ifjúsági irodalommal foglalkozunk főként, mert hogy mi a készítők azt gondoljuk, hogy olyan magas színvonalú a gyermek és ifjúsági irodalom, a kortárs magyar, hogy már nem valamihez képest kell róla beszélni, hanem önmagában. Ma Zágoni Balázs lesz a vendégem, több könyv szerzője is, mi most háromra fogunk koncentrálni. A Csillag és a Százados, a Szamosparti Hollywood és a Karácsonyi Kitérőre. Mindjárt jövünk.
1: Esti kakaó. Természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk...
6: És ahogy mondtam, a Százhold mai vendége Zágoni Balázs. Szia, örülök, hogy itt van.
7: Köszöntöm a hallgatókat, nézőket.
6: Talán tudják rólad, vagy ha nem tudják, most megtudják, hogy te kolozsvári vagy, Kolozsváron születtél, most is tulajdonképpen Pesten töltesz pár napot, és egyébként szerintem ez nem lényegtelen, hogyha az irodalmi munkásságodat nézzük. Én azt látom, hogy ez bizony nagyon sok ponton előkerül, akár úgy, hogy Kolozsvárról, mint városról beszélni gyerekeknek, akár úgy, hogy a történetek valahogy kötődnek Kolozsvárhoz, mondjuk például ott forog egy film, vagy akár úgy is, hogy megjelenik egy erdélyi jiddis gyerekvers, mondjuk a holokausztról szóló könyvben. Tehát ez mintha egy fontos misszió lenne.
7: Sose gondoltam rá misszióként, de ez vagyok én. Tehát ott nőttem föl. Szeretem is azért, tehát hogy nem mondanám azt, hogy nem vagyok büszke, mert büszke vagyok arra, hogy Kolozsváron születtem, és hogy ismerem, és szívesen beszélek róla, vagy mutatom meg másoknak. Néha egy picit magamat nézem kívülről, mert nagy ritkán így körbeviszek embereket a városban, és akkor rájövök, hogy te Balázs, te nagyon lokálpatrióta vagy azért, hogy alapvetően.
6: De az jó, hát a lokálpatriotizmus jó, de kapsz erre mondjuk visszajelzést, hogy abból a szempontból szerintem tök érdekes, hogy mondjuk egy itt Magyarországon élő budapesti olvasó gyerek hirtelen eljut Kolozsvárra a Szamosparti Hollywood címkönyveddel.
7: Igen, és azt hiszem, hogy azért a magyarországi kisdiákok, meg nagyobb diákok is, ha mennek Erdélybe, többnyire Székelyföldre mennek. Tehát Kolozsvár sokszor egy picit így kimarad, vagy lemarad a térképről, vagy így átugorják, átmegy a busz. És hát azért Közép-Erdély, meg azon belül Kolozsvár szerintem elég izgalmas ahhoz, hogy beszéljünk róla.
6: Hát szerintem ott beszéljünk is, meg erről a könyvről is beszéljünk, mert hogy ez egy csomó mindent ötvöz belőled is, mert te filmes akartál lenni. És hát a címben benne rejlő Hollywood az nem véletlen, mert hogy filmet forgatnak Kolozsváron, nem is akárkik, mert Kertész Mihály forgat filmet, aki később ugye a Casablancával sokszoros Oscar-díjas rendező lett. Erről egy kicsit beszéljünk. Az egyik kamasz megjegyzi ebben a kötetben, hogy neki az egyik kedvenc filmje a Casablanca. Te ismersz ilyen kamaszt?
7: Remélem, hogy van. Azért azt gondolom, hogy a Casablancának a romantikája, meg a hős figurái, azok izgalmasak lehetnek már egy okosabb kamasz számára. Mondjuk ez a kamasz, akit említesz, gondolom a regénybeli, ő is úgy hivatkozik rá, mint az anyáik. Tehát az ő kedvencük, de hát amit ő is
6: de ismeri.
7: De jól ismeri, igen.
6: Hogy kerül a te látókörödbe például a Kertész Mihály első néma filmjei?
7: Én tanítok is a filmes egyetemen Kolozsváron, egész pontosan a Bábes-Bolyai Egyetemnek a Magyar Film és Média Intézetében, többek közt filmtörténetet. És hát az egyik első fejezet, amit tanítunk, az persze a néma filmhez kapcsolódik, és ezen belül Kolozsvár azért egy nagyon fontos műhely, filmközpont volt a múlt század 10-es éveiben. Úgyhogy amikor a pagonyosok fölkértek arra, hogy írjak egy abszolút töri könyvet. Én először nem erre gondoltam, én igaziból egy később bronzkori történetet akartam a Duna mentén, mert hogy akkor egy kicsit abba voltam benne egy másik projekt kapcsán, és rájöttem, hogy milyen izgalmas ez az írásbeliség előtti kultúra, de mondták, hogy sajnos nincs benne a magyar történelem tankönyvekben, úgyhogy legyek szíves olyat találni. És akkor mentőtletként ez jutott eszembe, de hát ezt tanítjuk, csak úgy az volt bennem, hogy hát Erdélyben se volt még az abszolút töri, meg ez a néma film, ez annyira nem kamaszos téma, hogy vajon ebből lehet-e olyat írni. De bátorítottak, úgyhogy neki láttam.
6: Te láttad ezeket a filmeket?
7: Igen, persze.
6: Hol nézted meg őket?
7: Hát ez a korszak függő, tehát hogy azért...
6: Mert ugye bocsánat csak, hogy a hallgatók is értsenek minket, a Szamosparti Hollywood az úgy kezdődik, hogy van benne egy ajánlás, vagy egy köszönet Balogh Gyöngyi filmtörténész emlékére, aki beazonosította a Tolonc és az Utolsó Éjszaka című filmeket, és elévülhetetlen érdemeket szerzett a kolozsvári néma filmgyártás történetének kutatásában. Te hol láttad ezeket a filmeket?
7: Hát ezeket még a Gyöngyi néninek is mondhatjuk, vagy Gyöngyinek a korszaka előtt láttam egyet-kettőt, de a Toloncot pont nem láthattam, hiszen nem találták még meg akkor. Azt, ha nem tévedek, 2014 előtt tényleg csak a kutatók látták, hiszen akkor került újra a nagy közönség elé felújítva új zenével, úgyhogy az egy nagy történet, hogy az a film az hogy került meg tulajdonképpen, nagyon kalandos történet.
6: Ez érdekes is, hogy került meg.
7: És egyébként, hogyha ez a beszélgetés és a 2000-es évek környékén történik, akkor azt lehetett volna mondani, hogy két néma film maradt fent Kolozsváról, most már négyről négy van, tehát kettő azóta került elő, és egy ötödikről tudjuk, hogy van, csak még nem sikerült megszerezni az Egyesült Államokból. Tehát azért ez a filmkincs úgy gyarapodik is, ami egy rendkívüli dolog 100 év után, azért ritkán szoktak filmek előkerülni.
6: Hogy kerültek Amerikába ezek a filmek?
7: Egyébként ez a regény szempontjából is majd érdekes lesz, igen. De Janovics Jenő, aki nem csak a Kolozsvári Nemzeti Színháznak volt az igazgatója, hanem ennek a filmgyárnak is a megálmodója, a producere, gyakorlatilag a mentora például Kertész Mihálynak, vagy a későbbi Korda Sándornak, ebben az időszakban legalábbis, amíg ők Kolozsváron dolgoztak. Ő, amikor a Trianon után Erdély tehát ugye elszakad ő, mint filmgyártó a piacának a nagy részétől, hogy ezt ilyen nagyon gazdasági terminusokkal mondjam, magyarul nem tud már filmet forgalmazni Magyarországon, és Erdélyben is egyre nehezebben, akkor van egy ilyen ötlete, hogy kiküldeni a diaszpórában élő magyarokhoz New Yorkba a környékére, és kimegy egy-két film, ez biztosan, nem tudjuk, hogy más is, és ezeknek készül egy mondanám, hogy anglicizált változata, tehát Angyal Liszkából Angel Betty lesz.
6: Ez nagyon vicces, igen.
7: És angol címe lesz, és tehát gyakorlatilag egy ilyen angolosított változatot, angol feliratokkal, ugye ez a úgynevezett inzertekkel lehet még akkor nézni, került ki, hogy hát ne csak a magyarok értsék majd, hanem mondjuk a velük érkező angol anyanyelvűek is.
6: És hogy most értsétek, kedves hallgatók, tehát ez egy ilyen alaptörténet ennek a műnek, de közben arról van szó, hogy a 21. századból egy gimnáziumból néhány diák visszamegy itt az első világháború előtti Kolozsvárra, meg aztán visszamegy egy kicsit későbbi időszakba is, és egy csomó mindent látnak a történelemből, és közben ott vannak a filmforgatáson, látják Jászai Marit szerepelni például, vagy látják Kertész Mihályt forgatni, és itt az első kérdésem is, hogy Kertész Mihályról a te kötetedben az derül ki, hogy egy kicsit nagy arca van, hogy mindenkinek meg akarja mondani a tutit, azért mert ő már forgatott külföldön is, és hát ez nem veszi jó néven a stáb, akik forgat. Ezek valahogy fönnmaradt visszaemlékezések, vagy ez az írói szabadság része, hogy nagy arcúnak festjük-e a későbbi Oscar-díjast?
7: Egyszerre mind a kettő. Fönnmaradt róla az, hogy nem volt egy könnyű ember, nehezen összeférhető volt, sokszor letolta a stábtagokat, de ezt inkább az amerikai korszakából tudjuk, amikor már volt annyira fontos, hogy bárki följegyezze ezeket. Na most innen kellett visszavetíteni azt, hogy milyen lehetett ő fiatal korában. Nekem viszont volt egy olyan személyes élményem a 2000-es évek elején, hogy egy elég nagy arcú, de amúgy tehetséges magyar filmrendező Kolozsvárra jött, és kisjátékfilmet rendezett, és akkor úgy láttam, hogy beszél a stábbal. Én egy asszisztens voltam, sok mindent megjegyeztem, és azt gondoltam, hogy ezt az élmény anyagot én tudom hasznosítani itt a Kertész kapcsán.
6: Tehát nem volt szimpatikus ez a helyzet, és akkor most Kertészre ráraktad ezt a...
7: Igen, azt gondoltam, hogy talál rá, meg hát ő végül is aztán Kertész is megleckésztetik a színészek, igen. Meg valahogy aztán helyreáll a harmónia közöttük, de ez a le kell játszani, hogy nem tudom, ki a keményebb fiú, ezt látom azért, hogy ez nagyon sok stábban van, és sokszor a rendező szükségét érzi ennek. De vannak más rendezők, akik viszont azért szeretem, azért dolgoznak velük a stábtagok, mert hogy annyira figyelmesek. De na, ezek érdekes meccsek egyébként belülről látni.
6: Janovics Jenőt említetted, szerintem sokan nem hallották az ő nevét, én is csak pár évvel ezelőtt, és egyébként Tompa Andreától, aki foglalkozott a Nemzeti Színház feljegyzéseivel, a Kolozsvári Nemzeti Színház feljegyzéseivel, és azért ez egy nagyon érdekes figura, aki itt körvonalazódik, hogy mennyire sokat tett például a filmgyártásba, vagy a színészetbe Kolozsváron. Az szerepel a könyvben, hogy Janovics Jenő fent tudta tartani a színházat egészen sokáig az első világháború kitörése után is, amikor sokan bezártak, és mindenki mondta, hogy jó, biztos, mert nagyon jól megy neki, meg nem tudom, de közben kiderült, hogy a saját pénzét tette bele, hogy fönnmaradhasson. Ez igaz?
7: Hát amennyire ezt ma meg tudjuk állapítani, igen, nincs feltételünk, miért azt feltételeznünk, hogy hazudott volna ebben a dologban az utókornak. Ő tényleg egy nagy vagyonra tett szert a 10-es években a filmgyártásból, filmforgalmazásból, tehát ő, neki csak Kolozsváron 3 mozi volt akkor a fennhatóság alatt, és még több tucatnyi erdély szerte. Tehát nagyon jókor volt jó helyen, és azt kell mondani, ezt ma már nehéz elképzelni, hogy a világháború kitörése az egy pozitív konjunktúrát, egy pozitív helyzetet teremtett a benti filmgyártóknak, hiszen nem lehetett behozni a nagyon népszerű amerikai, francia, olasz, németeket, lehet mondjuk igen, ez főleg ez, meg angol filmeket, tehát akkor be kellett érni azzal, amit az osztrák-magyar monarchia belül előállítottak. És az osztrákok nem voltak annyira a toppon, ebbe volt egy-két jó filmgyár, tehát gyakorlatilag onthatták magukból ezeket a filmeket. Na most az itt felhalmozott vagyon lesz az, amit ő tényleg a színház működtetésére fordít majd, miközben több színházigazgató ebben a korszakban egyszerűen bezár és elengedi az embereket.
6: Azt én jól érzem, hogy ő egy nagyon markáns és meghatározó figurája a kolozsvári kulturális életnek a 20. század elején?
7: Igen, tehát egy megkerülhetetlen figurája lett, ami azért érdekes, mert ugye nem kolozsvári, nem nemesi származású. Azért ugye még a múlt század elején simán lehetett zsidózni is, mert nem volt olyan stigma rajta. Tehát, hogy ő egy ungvári zsidó család majdnem legkisebb gyermeke, aki hihetetlen ambícióval előbb elvégzi a Színi Akadémiát Budapesten, noha a szülei mérnökként szeretnék inkább látni, és utána meg nagyon gyorsan megmásza a ranglétrát a kolozsvári színháznál, és a kolozsvári színház akkor az azt jelentette, hogy a magyar színjátszás bölcsője. Uh-huh. Tehát nem Budapest volt, ez Kolozsvár volt. Uh-huh. És nagy dolog volt oda kerülni. De ő színész, művészeti igazgató, és 5 év múlva egy kis szegedi kitérővel már színházigazgató lesz. Igen. Tehát egy nagyon rettentő sokat dolgozó ember, aki szerintem valószínűleg én azt képzelem, de ez lehet megint az írói szabadság része, hogy ő a szüleinek is bizonyítani akarta azt, hogy nem rossz lóra tettek, amikor megengedték, hogy ő ezt csinálja, ezt tanulmányait folytassa.
6: De érdekes, de ha szóba hoztad a nemeseket, akkor szerepelnek persze benne nemesek is ebben a kötetben, hiszen hát voltak nemesek akkoriban, például Bánfi Miklós gróf, aki egy nagyon izgalmas figurának látszik, szintén elképesztően művelt, a szívén viseli a magyar kultúra sorsát, ezeket az időutazó fiúkat, lányokat fölkarolja, megmutatja nekik a birtokát, akár olyan helyeket is, ami ma is meglátogatható egyébként, például a Bánfi Hunyad, ott mindenki átmegy és látja ezeket a csillivilli villákat ma, az például az ő birtoka volt, vagy ott volt az ő birtoka. Szóval behoztad ezt a grófi szereplőt, ő rám éresett a választásod.
7: Egyrészt mondjam így, hogy a regénytechnikai szempontból kellett egy olyan az adott kultúrába jól beágyazott mellékszereplő, aki föl tudja karolni az én szereplőimet, tehát egyfajta mentorként, idegenvezetőként végig tudja vinni, és értelmezni tudja számukra mindazt, amivel találkoznak. Tehát nem ők kell hárman kitalálják, hogy az most micsoda, erre nagyon-nagyon jó volt Bánfi. Másrészt neki nem volt akkor még egyáltalán gyereke, tehát egy ilyen magányos aglegényként élte az amúgy főúri életét Budapesten, közben járt fel az országházba, színház főintendánsa volt, tehát kulturális politikai életet is élt, meg az arisztokraták életét, ja, egyébként Boncida, tehát azt is meg lehet látogatni csak említésként az ő családi fészküket, és másfelől én nagyon-nagyon beleszerettem 17 évesen ebbe a Bánfi karakterbe, illetve nem
6: mit
7: is a karakterbe,
6: akkor,
7: hát az ő nagy trilógiáját, az Erdély trilógiáját, amit most újraolvastam a regény írása előtt, mert azt gondoltam, hogy ezt egy kicsit be kell szippantani újra, ezt a levegőt. Ez amikor az arisztokrácia, vagy egy-két okos és érzékeny arisztokrata érzi, hogy ennek hamarosan vége lesz. Hogy ezek az utolsó évek vagy évtized már, amikor úgy élhetnek, ahogy eddig, generációkon keresztül, nagyon gyorsan változik a világ, még ha nem lennének világháborúk akkor is, de hát az is lesz, meg Trianon is lesz, meg sok minden egyéb lesz. Tehát egy kicsit egy búcsúdala ennek a generációnak az erdélyi arisztokrácia belül.
6: Szerintem az egy óriási erény ennek a könyvnek, hogy nem táncol el a nehéz politikai vagy történelmi kérdések elől, amelyek ma már történelem, akkor politika. Nem táncol el a felelősség kérdése elől, hogy hogyan bánt például a magyar nemzetiség a többi nemzetiséggel, hogy miért alakul ki egy feszültség, és azt a kérdést is nem tudom, tudományos mélységgel, de szép irodalmi igénységgel érinti, hogy miért ürül ki, vagy kezd el kiürülni Erdély, vagy Erdélynek bizonyos részei, és hogy bukik meg például a középnemesség, vagy nem tudom. Ez azért masszív történelem, amiben nyilván neked is bele kellett olvasnod magad, de szándékod volt nem elugrani ezekkel a kérdésekkel, és ebben nyilván az etnikai feszültség az egyik legkomolyabb máig.
7: Igen, szándékom volt. Nekem van egy ilyen kis perverző örömöm, hogy szeretek nehéz dolgokról beszélni fiataloknak. Nem tudom, hogy miért izgat, de azt gondolom, hogy a legnehezebb kérdésekről is lehet beszélni, csak valahogy meg kell találni a módját. És nem szeretem, tényleg nem szeretem a leegyszerűsítéseket. Ez lehet, hogy azért is van, mert erdélyiként valahol az ember mindig tudja, hogy legalább két igazság van. És most nem az igazságot, a nagybetűs igazságot akarom relativizálni, de hogy az én tapasztalatom és igazságom mellett ott van a más nyelvű, más etnikumú vagy más vallású ember, embernek is az igazsága, ami nem oltja ki egymást, nem az egyik igaz a kettő közül, hanem ezek valahogy együtt meg kell férjenek. És azt gondoltam, hogy mi rettentő sokat panaszkodunk arról, hogy velünk a románok mit csinálnak, de egy picit érdemes megnézni, hogy milyen volt, amikor fordítva volt. És azért van ez a kamasz román fiú főszereplőm, aki persze egy papi családból származik.
6: Andrej, azt hiszem.
7: Igen, vagy, most már én sem tudom, hogy Dorel vagy Andrej.
6: Andrej.
7: Igen, mert a Dorel, tudom már a Dorelt, azt leszavaztuk, hogy az nem erre a régióra.
6: Igen, nem ismerős jellemző. A Andrej.
7: Mert hogy a papi családból származik, és olyan lelkes, hogy akkor Budapest, és majd megyek Budapestre tanulni. És egyébként ezt nem én találtam ki, hiszen nagyon sokan az erdélyi értelmiségből Budapestára, vagy Pestára, így mondták, jöttek föl tanulni, a görög katolikus teológiától kezdve egy csomó egyéb helyre mérnöki tanulmányokat folytatni. És aztán ez a kép megváltozik az első világháborúban, és látjuk, hogy már nem tud úgy gondolni Budapestre, mint egy jó helyre, ahova ő vágyakozik.
6: Azt mondta, hogy nem akarsz leegyszerűsíteni beszélni róla, de határozottan beszélsz róla, és ezt mindjárt fel fogom olvasni a hallgatóinknak. Okay. Maradjatok velünk, Zágoni Balázsra folytatjuk ezt a beszélgetést, és még nagyon sok témáról lesz.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: megjelenítés tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
1: Az ikonikus hangjáról ismert Maynard James Keenan ezúttal A Perfect Circle sötét és magával ragadó dallamaival tér vissza Budapestre. Perfect Circle koncert június 15-én a Budapest Parkban. Jegyek a livenation.hu oldalon.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Anna Managuchi május 12-én az Akváriumban. Anime inspirált dallamok, japán pop és elektronikus zene egyedi keveréke. Az Anna Managuchi lendületes koncertje május 12-én az Akváriumban.
1: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik legnagyobb slágerterméke a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
3: Sziasztok, Német Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Aki bújt, aki nem, megyünk. Százhold Vejszer Alindával.
5: Zágoni Balázs ül itt a stúdióban, például a Szamos Parti Hollywood című könyvnek a szerzője, amely egy időutazós történet az Abszolút Töri sorozatból, és ott tartottunk, hogy nem kerüli meg a nehéz történelmi kérdéseket, így például a nemzetiségi feszültségeket, és most idézek csak pár mondatot, hogy mennyire nem kerüli meg. Unió Erdéllyel, ez volt a szólam 1848-ban. Mindenki egyetértett, de azt már elfelejtették, hogy az erdélyi problémákat az erdélyiek megkérdezésével oldják meg. Mindenre rá akarták húzni az egyenzubbonyt, mert ami működik Zalavár megyében, annak működnie kell itt, Kolosdobokán is, ugye? Hát sajnos nem. Tehát, hogy nagyon keményen állsz bele ebbe az igazságba, nem leegyszerűsítve, de nem is hagyva kérdőjeleket, hogy a nézőpont az, hogy mindenkinek a nézőpontját és érveit meg kellene hallgatni. Ezt jól érzem?
6: És leginkább a helyi lakosoknak ebben. De hát azt mindig tudjuk, hogy a politikai

0: Statisztikai központ az valahol van, Bécsben, Budapesten, Bukarestben, és onnan messziről ezek általában nem látszanak, vagy alig látszanak, vagy másképp látszanak ezek a nézőpontok.
1: És kapsz erre visszajelzést? Vagy úgy helyeslik az olvasók ezt a narratívát, vagy inkább azt mondják, hogy nem kéne ilyen szigorúnak lenni?
0: Én nem tudom, aki nem ért ezzel egyet, az lehet, hogy nem mondja el nekem. Akik visszajeleztek, azok kivétel nélkül pozitív visszajelzések voltak. Nekem az nagy elégtétel volt, hogy Ferenczi Szilárd azt mondta, hogy ő ezt feladná az első éves történész hallgatóknak. Mondtam, hát nem pont ez a célcsoport, nem 20 pluszat írtam rá, hanem 10 pluszat. De mondta, hogy viszont legalább ennyit jó lenne, hogyha tudnának arról, hogy hogyan működött Erdély 100 éve. És akkor ez egy ilyen megerősítés volt, hogy akkor talán nagyon nem nyúltam mellé.
1: Hát annyira szívfacsaró, amit most nem tudok szó szerint idézni, mert nem tudom, hogy hol van pontosan a könyvben, amikor a magyar katonák, akik vezénylik a román srácokat a frontra, azok énekeltetnek velük egy dalt, ami önmaguk ellen szól. Hát ez egy ilyen elkészen bicskanyitogató történet, de feltételezem dokumentált.
0: Igen, tehát hogy ilyenek voltak azért, és pont ezt akartam érzékeltetni, hogy sokszor az van, hogy például az értelmiségi, az érzékeny gróf, ő látja ezt a dolgot. Kérdés, hogy tehetne-e többet, valamilyen gesztus szinten ő próbálja helyrehozni ezt. És sokszor azok, akik nem is helyiek, nem is túlműveltek, de egyszerűen csak azt érzik, hogy hatalmat kaptak hirtelen, ők a legkegyetlenebb, vagy ők a legembertelenebbek ebben a helyzetben.
1: Igen, és mindegy összekacsintva, meg így rávéve a többieket, hogy ők is tartsanak. De egyébként még azt is megteszi a regény, hogy az arisztokrácián belül is bizonyos skálát állít föl, hogy van, aki milyen könnyen vevő bizonyos szólamokra, van, aki tartja magát, van, aki ilyen. És én azt feltételezem, hogy te korabeli újságokból is sokat olvashattál, mert itt konkrét híreket idézel 1914-ből, vagy például, amit kevésbé ismertem, a kolozsvári, mi is ennek a Kolozsvári Tükör című újságból, ami hát nekem az derül, hogy az valami nagyon erős bulvárlap lehetett.
0: Az eléggé szennylap volt.
1: Szennylap, én is ezt írtam fel, hogy ez valami szennylap. De a Vasárnapi Újságból is, Budapestről 1914-es hírek meg információk vannak, szóval te ezt erősen kutathattad.
0: Igen, én nagyon szeretek is ezekben elmélyedni. Egyébként ez családi vonás, mert az öcsém is ezt csinálja, ő sokkal jobban elmélyült a néma filmek korában, és pont az újság hírekből próbál sok mindent rekonstruálni. De nem csak ez, tehát nekem azért az is nagyon fontos ilyenkor, hogy a tárgyi dolgokat, az épületeket bejárni, elmenni a New York kávézóba, ha már ott volt, oda mennek a főhősök. Kijöttem a vasútörténeti parkba ide a közelbe, csak azért, hogy tudom, YouTube-on meg tudok nézni 24 gőzmozdony indulást.
1: Ez csodálatos, hogy ezt fölírtam. A gőzmozdony indulás, ez csak azt tudja leírni, aki ott ült benne egy gőzmozdonyban, amikor elindult.
0: Hát egyébként meg Angliában volt egyszerűen a lehetőségem, hogy tényleg beszívtam a füstjét, azt nem kívánom viszont senkinek, tehát hogy az kellemetlen tud lenni, de hogy ezt így tényleg látni, fogni, szagolni, amennyire lehet, és nagy mázlista voltam, mert amikor kijöttem mozdonyt nézni, ugye én voltam meg a 6 éves gyerekek, körülbelül ez a két kategória, akkor volt egy régi autókiállítás is. És mondtam, hogy jaj, de jó, mert még mindig nincs autója Bánfinak. Tehát, hogy azt mondják, hogy egy piros autóval furikázott, de mi volt az a piros autó? És akkor ott kiderült, hogy volt egy 1913-as Benz, még nem Mercedes-Benz, csak Benz, és egy ilyen sportautó volt, mondom, kész, én eldöntöttem, hogy ez lesz az övé, azt körbefotóztam, filmeztem, úgyhogy tudjam, hogy néz ki a felni. Tehát ezek az anyaggyűjtések, azok izgalmasak, meg úgy kellenek is nekem.
1: Ez érdekes, hogy kellenek, hogy a kapaszkodók is nyilván.
0: Persze, meg... persze, be kell tudni népesíteni. Tehát, hogy ha én közhelyekkel próbálom ezt a virtuális teret, a regénynek a terét benépesíteni, akkor azt szerintem érezni fogja a néző, jó, hát ez is ismerős valahonnan, meg az is, még egy utolsó, és nem, hogy a vasútörténeti parkban felfedezem, hogy van a harmadosztály / postakocsi. Ezt kitalálni nem lehet. Azt észre kell venni, hogy van egy ilyen, és akkor már be tudtam építeni a regénybe is.
1: Szóval neked fontosak ezek a történelmi tények, meg ilyen kézzelfogható tárgykultúra, meg minden, de azért ott az írói szabadság is, az meg mondjuk abban jelenik meg, hogy nyilván vannak kitalált szereplők, ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy még a történelmi szereplőket is tudod egy kicsit igazítani a történetethez fikcionálisan.
0: Persze, hát nem is lehet másképp, hiszen annyit nem tudunk róluk, elég sok űr van az életükben, meg amit tudunk is, azok is interpretációk legtöbbször. Tehát persze, inkább én azt gondolom, hogy ennek az a folyamat, hogy az ember egy ideig csak gyűjt, így szívja magába, és akkor elér egy telítettségi pontot, amikor azt mondja, hogy jó, meg tudnak szólalni a szereplők, el tudom képzelni, mit csinálnom ma reggel, na akkor lehet, hogy el tudok kezdeni most már írni.
1: Ez ugye 1910-es évek elejére visz minket ez a könyv az első világháborúba. És akkor itt ennek a párja, amit korábban írtál ugyan, ami viszont a második világháborúba visz, a Csillag és a százados a címe.
0: Később írtam.
1: Később írtad?
0: Igen, az nem a legújabb, amit a kezedben tartasz.
1: Jé, azt hittem, hogy fordítva van valahogy, a benne lévő évszámok miatt gondoltam, de nem baj. A lényeg az, hogy ez viszont a második világháborúba visz minket, és egy barátság története, mondjuk nagyon leegyszerűsítve, két fiú, az egyikük zsidó, a másikuk nem zsidó, Budapesten élnek, a... jaj, milyen tér, Lövölde.
0: Ugye Lövöldet közében Felső Erdősor utcában.
1: Tehát ez meg egy nagyon pesti történet, mert játszódik a Pozsonyi úton egy kicsit, ugye amikor a gettók létrejönnek, a védett házak létrejönnek, tehát ezeken a helyszíneken, de hát ez sem könnyű téma. És azért itt is nagyon fontos, hogy nyilván bejártad ezeket a helyszíneket, hogy itt is kellett egy ilyen bázis, hogy mi az a tárgykultúra, meg nem tudom, hogy mi az, amire rá lehet építeni. Vagy az is lehet persze, hogy az egész történet onnan indul ki, hogy láttad annak a századosnak a tábláját, Ocsovai, jól mondom?
0: Ocskai.
1: Ocskai századosnak a tábláját, aki nagyon sok embert mentett meg a mai Radnóti gimi épületében.
0: Igen, a épületén kívül vannak ezek a táblák, és hát szerintem nagyon kevesen tudják, hogy van egy ilyen magyar Schindler, mert én se tudtam róla, bevallom, amíg nem futottam bele.
1: Pedig hányszor jártam abban a gimiben is.
0: Igen, hát ez volt a legnehezebb őszintén, mert a Szamospartinál azért úgymond haza lehetett otthoni források, már ismert hősök, újra kellett olvasni könyveket. Na de itt ez ilyen, se budapesti nem vagyok, se a családunkban nem érintett, hál' Istennek, a holokauszt által. Úgyhogy én valószínű, ha azt mondják, hogy írjál nekünk egy budapesti holokauszt regényt, akkor én tiszteletesen visszautasítom, hogy hát nem én vagyok erre a megfelelő ember. Csak hogy ez egész másképp kezdődött, mert arról volt szó, hogy írjál egy 6 pluszos generációnak szóló icipici mesekönyvet valamilyen hős figuráról, akire én pont ezt az Ocskait néztem ki, szemeltem ki. Csak hogy aztán azt mondta a szerkesztő, hogy jó, ez, de nincs ebbe szerinted több Balázs, és akkor nem szeretnél ebből picit nagyobbat írni. És akkor írtam egy kicsit nagyobbat, ez már egy ilyen 100 000 leütés, mint a karácsonyi kitérő körülbelül akkora volt.
1: És arról
0: akkor
1: is fogunk beszélni.
0: Megint azt mondta Dóka Péter, az akkori szerkesztője a Mórának, hogy ez tetszik, meg sok minden rendben van, de én mindig azt érzem, hogy ebbe több van. És akkor már nehéz volt visszalépni, vagy azt mondani, hogy hagyjuk a fenébe az egészet, vagy hogy egyétek meg így, ahogy van. És engem is egyre jobban foglalkoztatott, hogy lehet, hogy itt akkor nem két srácnak a története kell legyen, csak akik bekerülnek az iskolába, abba a gyakorlatilag védett helyre, hivatalosan munkatábor, ahol amit Ocskai felügyel, hanem akkor azt az egész 1944-es évet próbáljuk felépíteni, mondjuk az elejétől, mondjuk a németek bejövetelétől.
1: De várjál, te megláttad ezt a táblát Ocskairól, mint egy emléktábla. Igen. Ahogy mondtad, a magyar Schindler, ezt csak azért mondom el még egyszer, mert egy csomóan nem tudják, hogy ő kicsoda, tehát több száz embert mentett
0: több
1: meg,
0: vagy 2500 több ezer,
1: 2500 embert mentett meg, úgy, hogy közben játszott egy színjátékot kifelé, befelé pedig föntartott egy tábort, ahol nem is volt annyi élelem, mint ahányan voltak, tehát folyamatosan daraboltak. Tehát
0: esténként az SS tisztekkel vacsorázott különböző budai szórakozóhelyeken, és közben több ezer embert bújtatott és próbált etetni, amiből egyért már főbelövés járt volna.
1: Nem, egyszerűen elképesztő bátorságról tesztelünk bizonyos, de megláttad a táblát, és nyilván elkezdted őt kutatni.
0: Igen, tehát hogy ki ez az ember, és miért nem tudok róla.
1: És miért nem tudunk róla? Arra kaptál választ?
0: Nem biztos, hogy olyan egyszerű a válasz. Hát egyrészt őt ugye a kommunizmus idejében nem lehetett ünnepelni, mert a Horthy hadseregének volt egy tisztje, ráadásul nemesi származású, tehát ez ilyen dupla főbűn volt. El is megy hamar az országból, ráadásul a Jad Vashem intézet is nagyon későre, már jóval a halála után érzi bizonyítottnak, vagy találja bizonyítottnak azt, hogy ő zsidómentő, embermentő volt, hiszen ő egy munkatábor parancsnok. Azt mondták, hogy hát munkatábor parancsnokokat nem fogunk kitüntetni azért, amit csináltak. Na de hogy ő hogy volt parancsnok, azért ez egy nagyon-nagyon más történet.
1: És akkor így szépen lassan az idő engedte, hogy egyszer csak róla megemlékezzünk egyáltalán, mert azért töri könyvekben én nem hinném, hogy szerepel a neve.
0: Hát minimális, van egy iszonyú vékony könyv, amit sehol nem lehet beszerezni, én is a Széchenyi könyvtárba kellett fölmenjek, ami röviden leírja a történetét. Van ez a film, van egy dokumentumfilm róla, ami a YouTube-on viszont elérhető, és akkor most van egy sétány a két emléktáblán kívül, van egy sétány a Városligetben, amit róla neveztek el. Tehát ez körülbelül ennyi.
1: És akkor itt benned az is megfordult, hogy akkor tegyük ezt helyre, vagy adjuk vissza a tiszteletet annak, akinek nem adták meg politikai okokból?
0: Hát lehet, hogy miközben írtam, benne volt, inkább ez a felfedezés öröme volt, hogy jé, van egy ilyen emberünk, és akkor erről nem beszélünk. Miközben van egy csomó minden, amiről elég sötét is meg kell emlékezni, de hogy volt egy-két ilyen ember.
1: Egyébként olyan érdekes, mert most, hogy így beszélgetünk, hogy ugye ez a kiszolgáltatottságról is szól, tehát nyilván nagyon bedurvul a könyv, vagy majd elmondom, hogy ezt miért mondom, hogy bedurvul, de hogy mondjuk az alapfelállás az, hogy egy gyerek iskolába jár, és egyszer csak azt mondja neki a pedagógus, hogy te többet ne gyere be, neked le van zárva a fél éved, és a többiek döbbenten nézik, hogy miért, mert zsidók ugye már nem járhatnak be, meg nem ülhetnek fel a villamosra, meg megy az utcán is valaki leveri a kalapját, és ahogy így visz be a történet, ugyanazt a kérdést feszegeti kicsit, hogy a kiszolgáltatottakhoz milyen viszonya a többségnek. És nekem a másik kötet is, a Szamosparti Hollywood is felteszi ezt a kérdést, hogy mit csinál a többség, a nemzetiség a kisebbséggel. Valahogy azt érzem, hogy ez nálad egy nagyon visszatérő elem. És majd a harmadik kötet, amiről beszélünk, abban is szerintem benne van.
0: Hát itt az első kettőre biztos nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy az erdélyi magyar kisebbség tagja vagyok, és pontosan érzem, és vannak plusz antennáim erre, hogy az ember egy lehetséges, nem tudom, etnikai feszültség vagy konfliktus helyzetet, azt még időben észre tudjon venni, vagy azt érezze, hogy mikor kell lehúzni a hangját az utcán, meg ilyen dolgok. Tehát ezekkel mi együtt nőttünk fel. És én biztos vagyok benne, hogy
1: és
0: ez a tapasztalat...
1: beleírod, vagy beépíted az érzést magát?
0: Igen, be tudom építeni, és biztos segített a Csillag és a Századosnál, de persze nem akarom azt mondani, hogy egy nap lehet említeni mondjuk egy erdélyi magyar sorsot a holokauszt zsidó sorsaival, tehát erről szó nincsen, de az írói folyamatban azért ez nekem segítségemre volt.
1: Hogy lehet úgy írni a holokausztról, hogy elkerülje a nagy csapdákat? Tehát a gicset, a pátoszt, a túlnépszerű áldozó, vagy nem, ez butaság. Tehát, hogy egyszerűen csak elkerülje a közhelyeket, inkább azt hiszem így kérdezem.
0: Tegnap voltam egy közönség találkozón, és azt külön megköszönt a könyvtáros, hogy ezeket a, nem tudom, drótháló, Auschwitz, megsemmisítő tábor, stb. Ezek úgy nincsenek benne. Én nem is erről akartam írni. Tehát engem az a része érdekelt a történetnek, hogy akik itt maradhattak Budapesten, versus akiknek nem is kellett volna elmenni, tehát a keresztény barátaik, hogy meddig ment a szolidaritás gyerekek szintjén, felnőttek szintén, ki mit mert fölvállalni azért, hogy segítse mondjuk a zsidó barátját, és ez egy kevésbé, mondjam úgy, hogy kutatott téma, vagy kevésbé túlírt téma.
1: Tehát
0: hiszen
1: akik maradtak, azoknak
0: akik
1: a
0: maradtak,
1: története.
0: Igen, noha egyébként ez is egy filmcím, amelyik ezzel
1: igen,
0: foglalkozik.
1: Igen, egy kicsit más.
0: És... hát én azzal kezdtem, hogy elolvastam, tehát amikor kiderült, hogy a második kéziratomat is értsd, jól visszadobta a kiadó, azt mondta, hogy ebbe több van, akkor egy évig semmit nem csináltam vele, csak olvastam, meg forrásokat kutattam, megnéztem, iszonyú sokat olvastam, mert azt éreztem, hogy annyira messze vagyok ettől, hogy tehát ahhoz, hogy én ezt meg tudjam ekkorában írni, hogy muszáj elmélyülni, és egy év után éreztem azt, hogy na, most kezdenek a karakterek megszólalni, és most ugye el tudom képzelni, hogy ki hova megy. És közben jöttem fel időről időre Budapestre, és ilyen sétákat, ilyen szervezett sétákon vettem részt, egyrészben a Zeitler Ádám, meg mások által.
1: Zeitler Ádám rabbi egyébként, és a Lauder iskolának az igazgatója.
0: Így van, és a könyvnek az egyik
1: igen,
0: szakértője.
1: Igen, bocsánat, igen.
0: És az ő sétáin, meg még egy pár ilyen mondjuk a nemzetközi gettóról szóló sétán éreztem azt, hogy oké, most már talán tudok annyit, vagy talán ezt a mondatot én is be tudtam volna fejezni, amit most az idegenvezető mondott, ez pont nem az Ádámira vonatkozott, mert őtől még több újdonság volt, és akkor talán egy ilyen terítettségi szint, amit, hogy na jó, akkor próbáljuk meg most ezt felépíteni, de még mindig az volt, hogy eszméletlen sok jó sztorit össz kiválogattam, hogy ezekből hogy lesz regény.
1: De most azért is érdekes ez, mert például a 80. oldalon egy házban laknak már összezárva sokan, és csak azt akarom érzékeltetni, hogy én nem tudom, hogy ez egy létező karaktere, de a története akár létező is lehet. Tehát olyanokról beszélünk, akik felkeltik a főhős kisfiú érdeklődését, Dávid érdeklődését. Az egyik Géza bácsi volt, a 2 méter magas kosárlabdázó, aki az első emeleten lakott, 1935-ben részt vett a Genfi Európa-bajnokságon, aztán zsidó származása miatt nem lehetett többé a magyar csapat tagja. Neki nem volt családja. És én ezen gondolkodtam, hogy ez a Géza bácsi, ez valamiből összegyúrt karakter, vagy létező?
0: Létezőből, de most nem fogom tudni megmondani, hogy kinél olvastam, de igen. Tehát, hogy ő is. Ugyanúgy, mint például a Dobai Báró, akinek nem tudjuk, hogy mi volt a neve, de D. Báróként szerepel Szép Ernőnek az Emberszak című könyvében. Tehát van több mellékszereplő, akiket valós szereplőkből gyúrtam, de ennél többet kaptak ajándékba a fiktív főszereplők. Tehát ott ugye muszáj volt, felépítsem a történetet, hiszen ha egy valakinek a visszaemlékezése, akkor az meg nem is az enyém, meg akkor nagyon lehatárolja, hogy akkor ez most csak mondjuk egy védett ház történet, vagy csak egy bujkálós történet, vagy ez a megúsztuk, mert nem tudom, szerencsések voltunk történet, és én ennél többet szerettem volna megmutatni. Úgyhogy a főszereplők fiktívek, de ők ajándékba kapták valós visszaemlékezőknek egy-egy történet darabkáját, körülbelül 3 tucatnyi ilyen van így beépítve.
1: Van egy elég kegyetlen portás is ebben a regényben, aki később hát egyértelműen nyilasként funkcionál, ő feltételezem, hogy általánosított karakter, tehát mint általában eljárat.
0: Majdnem minden, embert. Amit csinál, azt valaki megcsinálta.
1: Tehát, egy hogy ember, vagy
0: többen,
1: több ember,
0: többen, többen.
1: Össze tehát, azt az egy portást.
0: Tehát házmesternek, vagy légóparancsnoknak lenni akkor az nagyon nagy hatalom volt, tehát konkrétan élet és halál ura volt. Sokan visszaéltek vele, nem mindenki, tehát ott is voltak jóságos emberek, de nagyon sokan visszaéltek vele.
1: Ebben a regényben is megjelenik egy picit az erdélyiség, mert szerepel benne egy marosvásárhelyi népdal, most ezt szeretném megkeresni és felolvasni, remélem, hogy igen. A szatmári mama énekelgeti az unokájának. Szól a kakas már, majd megvirrad már, zöld erdőben, síkmezőben sétál egy madár. És erről a csillagozás szerint írtad le, hogy ez egy olyan magyar népdal, amelyet a hagyomány szerint Taub Izsák, szatmári rabbi vásárolt meg egy magyar paraszt fiútól valamikor a 18-19. Század fordulóján. Ha nem is ő komponálta, de ő egészítette ki és terjesztette el a zsidók körében. A zsidó népít szerint a kakas a messiás, a megváltó hírnöke, az ének ma világszerte népszerű a vallásos zsidók körében. A kállói zsidók leghíresebb szombatfogadó éneke. Ez honnan volt meg neked ez az info?
0: Ó, egyébként, hát ezt már több helyen belefutottam, meg vannak is videók, ilyen, nem tudom, híres öreg New Yorki rabbi, aki ezt így énekli, már alig lehet fölismerni, de magyarul énekli ezt a dalt. Tehát ez tényleg egy roppant fontos ének. Én meg azért szerettem, mert azt éreztem, hogy nagyon szépen összeköti a két etnikumot, két kultúrát, a két nyelvet. Hát nem kellett nyelvet, mert magyarul van tulajdonképpen, de hogy ez nem igaz ez az enyém, az meg a tiéd, hogy hát még ez is közös.
1: Nagyon érdekes. És azt persze nem tudom, hogy a fikciónak mennyire része, vagy ez is van visszaemlékezésekből tudható, hogy ebben olyan jelenet is szerepel ebben a könyvben, hogy fölmennek a tetőre bombázás idején a fiatalok, és végignéznek tragédiát is, meg bombázást. De most erre ne válaszolj, mert erre a válasz csak azt fogja megtudni, aki tovább jön velünk a Spotify-ra, mert ott még folytatjuk a beszélgetést erről a kötetről is, és a Karácsonyi Kitérő című kicsit fiatalabbaknak szóló, és kicsit talán könnyebb történettel Zágoni Balázzsal, úgyhogy gyertek át a Spotify-ra.
2: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Százhold könyvajánlója.
1: Zágoni Balázs van még mindig itt a stúdióban. Három kötetről beszélgettünk, a Szamosparti Hollywoodról, a Csillag és a Századosról és a Karácsonyi Kitérőről. És ahogy az lenni szokott, minden szerzőt arra kérünk itt a végén, hogy ajánljon egy olyan művet, ami nagy hatással volt rá.
0: Hát én haza fogok beszélni, de nem saját könyvről. Egy volt iskolatársam írt egy szintén Erdélyben, szintén a kommunizmus alatt játszódó kis könyvet, ami az iskoláról szól, László Noémiről van szó, a mi iskolánk, ha jól tudom, Habidiat is nyert
1: van,
0: idén.
1: Így van, ezt akartam mondani,
0: úgyhogy
1: egy Habidiat.
0: Az, az aktuális, és nekem nagyon-nagyon ismerősek ezek a mondatok, nagyon szerettem hát ugye a helyszínnek mi az, hogy a mondatok, tehát ugye, tényleg a felismerem, melyik folyosóról szól, és nagyon szerettem ezt az iróniát, amiben egy olyan hangon szólal meg ennek a főszereplője, amely egyfelől borzasztóan lelkes, tehát hogy elmondja, hogy nagyon-nagyon szuper ez az iskola, amiben járunk, de közben meg amiket mond, abból kiderül, hogy hát ez rettentően messze van a szupertől. Most ez valószínűleg azért is szeretem ezt a könyvet, mert ez egy elitiskola volt, ahol jártunk mind a ketten, és sok tekintetben nagyon szerettük, engem mégis nagyon sokszor nyomasztott. Tehát azt éreztem, hogy van itt valami, aminek meg kell felelni, aminek nekem nehéz. Én próbálok megfelelni, de hogy valahogy őszintén mondom, hogy amikor érettségiztem, olyan volt, mintha börtönből szabadultam volna. És hogy kicsit felismertem ezt az érzést ezekben a mondatokban.
1: Nagyon jó, ez jó is, hogy ajánlottad. Én is már terveztem, hogy elolvassam, úgyhogy most én is el fogom olvasni. Zágoni Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma.
0: Én is.
1: És nektek pedig a figyelmet köszönjük. Egy hét múlva újra találkozunk pénteken este 9-kor itt a Százholdban, addig pedig pihenjetek, illetve olvassatok sokat. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98 Facebookon és Instagramon is. Százholdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádió Café és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Amit Ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 Hold támogatója az Erste. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talponálló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod! A Delta produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádiókafé After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádiókafé színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádiókafé After.
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
6: Mi az ára a természet elvesztésének, és a te céged mennyit fizet ebből valójában? Mit áraz már ma a befektetői világ? Találkozzunk a HVG Impact Talks vállalati fenntarthatósági konferenciáján május 13-án az Európa Event Centerben. Részletek impacttalks.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Megalakult az új országgyűlés, holnap lesz a mentők napja, hétvégén még marad a kora nyári idő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Új fejezet nyílik Magyarország történetében, így fogalmazott Magyar Péter, miután letette kormányfői esküjét ma délután az országgyűlés alakuló ülésén. Az új miniszterelnök leszögezte, az új fejezethez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Az alakuló ülés után ünnepség kezdődött a Kossuth téren. A megválasztott miniszterelnök itt is beszédet mondott, melyben egyebek mellett kiemelte, a mai nap annak a közös hitnek a beteljesedése, hogy Magyarország képes újra talpra állni, hinni önmagában, és újra közös hazája lenni minden magyar embernek. Az új országgyűlésben 141 Tiszás, 44 Fideszes, 8 KDNP-s és 6 Mi Hazánkos képviselő van. Évente mintegy 2.300.000 beteget lát el az Országos Mentőszolgálat, számolt be a szervezet a közelgő mentők napja alkalmából. Az OMS holnap ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés elindulásának pedig 139. évfordulóját. A tájékoztatás szerint a mentőszolgálat már a nemzetközi szinten is különleges hálózattá fejlődött, amely 256 mentőállomásból és 204 ügyeleti pontból áll. A rendszer országszerte biztosítja a sürgősségi ellátást és az életmentést. 42 napon át megfigyelik annak a tengerjáró hajónak az utasait, ahol hantavírus gócot találtak. Az Egészségügyi Világszervezet a magas kockázatú érintkezés kategóriájába sorolta őket. A tengerjáró holnap köt ki Tenerife szigetén, ahonnan a lehető leggyorsabban és a legteljesebb biztonsággal szállítják haza az utasokat. A hajón a hantavírus emberről emberre terjedő változatát is azonosították, de a terjedés ezen módjának kockázata továbbra is alacsony. Azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló dokumentumokat és videókat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. A Pentagon hivatalos honlapján tették őket elérhetővé. Az Apollo program idején készült felvételek mellett a közelmúltban rögzített videókat is közzétettek a világ több pontjáról. A szokatlan jelenségekkel kapcsolatban nincs egységes szakértői álláspont. Nagyrészt derült idő lesz, csak időszakosan borulhat be jobban az ég, néhol kialakulhat futó zápor, a szél gyenge marad, éjszakára 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, délutántól érkezik több felhő, elvétve lehet zápor napközben, estétől már nagyobb rá az esély. A szél néhol megélénkül, vasárnap 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, hétfőre változékonyabb időt ígérnek, záporokkal, zivatarokkal.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hogyan maradj talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden csütörtökön este 8-tól 9-ig a Rádió Cafén.
3: A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Egy vállalkozás ezerféle módon születhet. Például egy több mint 20 éve hordott cipő márkából is. Ebben azért már mutatkoznak az alapok. Stabil önkép, kitartás, és nem utolsó sorban türelem. Na és persze a munka szeretete. Belátom, ez utóbbi hangozhat közhelyesen is. De beszélgető társam olyan természetességgel beszél az éppen rábízott feladatról, legyen az még a legegyszerűbb is, hogy az ember akaratlanul is elhiszi. Tényleg nincs kis munka, csak munka. Se feszengés, se fontoskodás, csak a hozzáállás, ami bárhol és bármikor működik. Egy olyan történet következik, amely sok-sok évtizeddel ezelőtt Chilében kezdődött, a történelem viharában elkerülhetetlenné vált emigrációval, és két kultúra, a chilei és a magyar egymásra hatásával, összefonódásával épült fel. Vendégem José Lattes, a Superstar Budapest tulajdonosa.
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat, szia!
1: Te messziről jöttél.
2: A részben, az
1: relatíve. Gondolom,
2: relatíve, igen. A szüleim 1974-ben érkeztek Magyarországra, és politikai menekült státuszt kaptak. Ők a 73. szeptember 11-én kitört katonai puccs miatt kellett elhagyniuk a hazájukat. Szerintem valami hasonló párhuzam, tehát én legalábbis úgy gondolom, hogy valami hasonló párhuzam lehetett itt, mint mondjuk 56-ban, hogy a fiatalok megunták ezt az akkori rendszert, meg az elnyomást, meg talán az igazságtalanságot, és a szüleim is 20 évesek voltak, mikor úgy döntöttek, hogy megpróbálnak szembe menni egy katonai diktatúrával. Hát nyilván ez nem sikerült. Tehát, hogy ők is kiálltak az utcára tüntetni. A szüleim történelmét azt autodidakta módon szívtam magamba, tehát elkezdett érdekelni engem. 2001. szeptember 11-én, amikor megtörtént Amerikában ez a sajnálatos incidens, és akkor így édesanyám hazajött, hogy ez nem az első. És akkor így csodálkozva kérdeztem, hogy mondom, anyu, miért? És akkor elkezdtem mesélni.
1: Nem az első? Ez tényleg érdekes.
2: Tehát, hogy ugye nem az első, mert ugye 1973. szeptember 11-én Chilében történt meg az én időszámításom szerint az első ilyen esemény szeptember 11-én, ahol nyilván a könyvekből utána olvasva Augusto Pinochet erőszakos hatalomátvétellel megszerezte a Chile kormányzását, és az akkori elnököt, Allende elnököt. Sokan azt mondják, hogy öngyilkos lett. Én azt az álláspontot képviselem, hogy valószínűleg a Moneda elnöki palotában amúgy a bombázások következtében halt meg. És akkor a szüleim még egy évig így bírták nagyjából ezt az egész történetet, tehát hogy a családi elmesélések alapján a nagypapám, az édesapám apukája a Vöröskereszt segítségével sikerült kimenteni a családját Chiléből, úgymond a diktatúra fenyegető megtorlásai ellen, talán ez a legjobb szóra. Lényegében a Vöröskeresztnek köszönhetően a szüleim el tudtak jutni Európába, de ebben az egészben úgy volt egy kis csavar.
1: De csak Európa, tehát nem Magyarországra akartak jönni?
2: Az eredeti útcélom úgy Románia volt, de ebbe bele, egy kicsit így beleszólt a tesóm, mert édesanyám 8 hónapos terhes volt, mikor sikerült átmenniük Peruba, ezt most nem tudom pontosan, hogy átmentek Peruba, és ugye megvolt a repülőjegyük Európába, ami Romániába szólt. De a légitársaság nem vállalta, hogy édesanyámat 8 hónapos terhesen így átrepteti az Atlanti óceán fölött Európában, mert mi van, ha az óceán közepén megindul a szülés. Na mindegy, szóval volt ez a holt időszak, úgyhogy az édesanyámnak meg kellett szülni a tesómat Peruban.
1: És Peruban is úgy van egyébként, hogy aki mint Amerikában, vagy aki ott születik, az mondjuk kap állampolgárságot?
2: Igen, így van, pontosan. A tesóm nagyon sokáig perui állampolgár volt. Lényegében, hány éves volt az Igor? Már a tesómat is amúgy Igornak hívják, teljesen szürrealisztikus módon, de azt hiszem 23, vagy 24 napos volt a tesó, amikor a szülei Magyarországra érkeztek, mert hogy az addig a Romániába szóló repülőjegyeket a szülés miatt el kellett cserélni más országba szóló repülőjegyekkel, és akkor itt az nagy cserebere okán így Magyarországra szóltak a repülőjegyek végül. Ez 74. szeptember 23-án érkeztem.
1: Fogalmuk se volt, hogy hova érkeztek.
2: Dehogy? Hát a szülei mit láttak először havat? Azt se tudták mi az. Tényleg, és így most mesélték a szüleim, hogy ők így csodálkozva néztek így a világra, nyilván teljesen más kultúra, más tempójú kultúra, teljesen más régmúltra visszatekintő dolgok, mert azt gondolom, hogy például édesanyám, ha Chilében maradunk, tehát hogy a család Chilében marad, azt a karriert nem futhatta volna be, amit mondjuk itt Magyarországon.
1: Erre meg visszatérünk, de mit csináltak a szüleid?
2: Édesanyám Chilében az elnöki palotában dolgozott a titkárságon, mint titkárnő, édesapám pedig szintén az elnöki palotában volt hangtechnikus a palotában működő rádióban. És akárhányszor így valahogy ez így a családi visszaemlékezések vagy a beszélgetések során mindig annyi, hogy kihangsúlyozza, hogy amúgy ugye tudod, hogy édesapád volt az, aki az elnöki beszédet 73. szeptember 11-én ő volt az, aki úgymond leadta. És anyuék, így előttem van ez az egész, tehát hogy ő mesélte, hogy ők is az utolsó pillanatban hagyták el az elnöki palotát a bombázás előtt, és mai napig úgy néz ki az elnöki palota Chilében, hogy van az elnöki palota, van előtt egy ilyen baromi nagy tér, kb. Nem, hát a felvonulási teret tudnám így talán szélességben mondani, tehát hogy ők kijöttek az elnöki palotából, a bejáratnál átfutottak ezen a téren, és utána abban a pillanatban nagyjából anyu emlékei szerint 11 óra magasságban megkezdődött a bombázás, tehát ők is amúgy az utolsó pillanatban.
1: A percek.
2: Igen. Megérkeztek Magyarországra, és abban az időben adták át 74-ben Újpalotán az újpalotai lakótelepet, ugye ez egy teljesen friss, monumentális...
1: Egy kérdésem, hogy legyen, tehát, hogy teljesen idegen országból...
2: Nyelvtudás, minden nélkül.
1: Ki segített? Vagy ez egy ilyen politikai, hogy mondjam, tehát az akkori kormányzatnak a politikai segítségével
2: történt? Azt gondolom, hogy igen. Ilyen, szerintem sosem mentem bele a szüleimmel a beszélgetésbe. Voltak, akik előbb érkeztek Magyarországra, nyilván tudtak ebbe segíteni, de így az elmondásuk alapján nekem az jött le, hogy lényegében amúgy itt Magyarországon nyilván az akkori politikai beállítottság miatt amúgy kaptak egy nagyon nagy segítséget. Tehát, hogy kaptak amúgy lehetőséget arra, hogy megpróbálják újra kezdeni az életet. Tehát az akkori magyar kormány, ami biztosított nekik lakhatást, munkát, nyilván gyári munkát kaptak első körbe. Édesanyám a Tungsamnál kapott azt hiszem, hogy hívják, lámpasoron, vagy nem is tudom, hogy hívták azt a szalagot, ahol elkezdett dolgozni. Őt később utána kiemelték innen, és magasabb pozícióba került nyilván, mert bekerült az irodaházba. Édesapám meg a mafiamnál tudott elhelyezkedni, hát lényegében végigjárva a mikrofonos segédtől.
1: Tehát neki volt egy szakmája,
2: igen, a hang. Igen, de hogy nyelvtudás nélkül meg kellett, tehát hogy el kellett kezdenie a lépcső aljáról elkezdeni saját magát felépíteni, és emlékszem, amikor én elkezdődött nekem úgymond a filmes karrierem így idézőjelben, nekem édesapám azzal a jó tanáccsal engedett el az első filmem forgatására, hogy fiam, minden, amit eddig tanultál, tapasztaltál, minden pozíció, amit eddig elértél úgymond ebbe a hangszakmába, azt most itt el kell felejteni. És hogyha neked egész nap a legnagyobb alázattal semmi más dolga nincs, csak kávét vinni a főnökeidnek, meg a mikrofonosoknak, meg ilyesmi, akkor neked aznap az a feladatod. És ő is mondta, hogy ő ezen végigment, tehát abban az időben is volt magyar filmgyártás, és ő kábeleket szedett kézzel, ugyanezen végigmentem, és mai napig ez így bennem van, hogy a munkához baromi nagy alázat kell.
1: Hogy élték meg a szüleid ezt az újrakezdést? Mert édesapád elég erős embernek tűnik, vagy legalábbis nagyon nagy alázattal és szorgalommal áll a munkához, a feladatokhoz, az elmondottak alapján.
2: Ő szerintem, ami eddig dolgozott, ő addig mindent igyekezett maximálisan elvégezni. Tehát a példa, amit édesapámtól kaptam, vagy itt tanulhattam, tehát ez a legjobb szó, az a munkához való hozzáállás.
1: Ezt hogy jellemeznéd?
2: Tehát, hogy mostanság, hogy nagyon sokszor belefutok abba, hogy nagyon sokan vannak, akik legalábbis én, nekem ez az üzenet, hogy nem akarnak dolgozni. Én azt gondolom, hogy nyilván van valamilyen gazdasági helyzet ebben az országban, vannak vezetői ennek az országnak, de én azt gondolom, hogy aki ma Magyarországon dolgozni szeretne, vagy dolgozni akar, és ehhez megvan a munkához való megfelelő alázata, és nem akarja egyből a csúcsot meghódítani, hanem fel akarja magát építeni, annak erre lehetősége van. És aki pénzt akar keresni, az is tud pénzt keresni, csak ki kell tartani. Tehát, hogy ha jön a cunami, akkor is meg kell próbálni az utolsó lehetőségbe is belekapaszkodni, és ott maradni, hogyha az ember hisz abban, amit csinál, vagy amit dolgozik, vagy amit épít, nem tudom, vagy alkot talán, ez így kerek talán az egész.
1: A masterfilmnél kezdtél el dolgozni, mondjuk így követted édesapádat.
2: Igen, én ott is
1: már még... Már a filmes szakmában. Filmes szakmában. És hogy kerültél te a hangvonalra? A filmnek a hangos része, az hogy kellett el érdekelni, és miért nem például a filmkészítés maga?
2: Ez egy nagyon furcsa történet, mert 2003-tól 2009-ig dolgoztam a Masterfilmnél. Az akkor amúgy Magyarország egyik vezető szinkron stúdiója volt, tehát hogy lényegében top sorozatok készültek ott, a TV2-nek szinte az összes sorozatot készült, akkor kezdődött a Viasatnak, a Viasat 3-nak a bevezetése, meg ilyesmi, és hát rengeteg munka volt. És akkor a tesóm elkezdett ott dolgozni a műszaki osztályon, így átírósként, akkor még nyilván több formátumon érkeztek be az anyagok, betakazetta, meg fú, nem tudom, voltak ilyen nagy szalagok is, meg mindenféle cucc. És akkor a tesóm kérdezte, hogy keresnek munkaerőt, nyilván nekem aputól jött ez a hang szeretete talán, így lehetne megfogalmazni, hogy nem lenne kedvem úgymond kitanulni ezt a vágó szakmát, meg ilyesmi szinkronvágás. Hát mondom, lényegében kreatív történet, mert...
1: Hát ez mit jelent? Szerintem nem mindenki tudja, mert a filmet vágni, el tudjuk képzelni, képeket összevágni, jó sorrendben.
2: Itt az van, hogy a szinkronnál ugye adott az eredeti kép, amihez megírják úgymond a magyar szöveget. De nyilván...
1: Amit fölmondanak
2: a színészek, a közreműködők, és utána nyilván nem lehet elvárni egy színésztől, meg amúgy senkitől, aki ebben a szakmában dolgozik, és a mikrofon mögött igyekszik minimum 8 órát teljesíteni, hogy az mindig végig tűpontos legyen. Tehát ezeket a kis lötyögő, inkább azt mondta, ezeket a kis lötyögő szakaszokat így helyére kell tenni, és akkor a néző pedig tudja élvezni a kész terméket, hogy nem tudom, Morgan Freeman elejétől a végig milyen szépen beszél magyarul.
1: Nincs elcsúszása, az ő beszéde és a szinkron hang.
2: Így van. Tehát az ember joggal tudja végignézni, mint a Morgan Freeman, hogy szépen beszél magyarul. Nyilván alatta a szájmozgás az egy angol szöveghez van igazítva.
1: És szeretted ezt a munkát?
2: Mert én nagyon szerettem.
1: Elég kimerítő.
2: Monoton,
1: igen.
2: Monoton, de az volt benne a legjobb, főleg, hogyha az ember így mondjuk így belecsúszott egy-egy sorozatba, vagy akkor elkezdte nézni az ember a sorozatot.
1: Te is nézted?
2: Lényegében igen, tehát hogy nekem így a nagyon...
1: Már így nézőként úgy értem nyilván.
2: Úgy is végignéztem. Aki erre a szakmára megtanított, meg betanított, ők mindig mondták, hogy az a legjobb kontroll, hogyha megvágom a filmet, teszem azt X idő alatt, de ha netán belefutok a tévébe, nézzem végig, mert ott teljesen frissen fogom nézni. Tehát volt, hogy vágás közben az ember mondjuk megnéz egy jelenetet, hogy 4x5-et. A szemedet így le tudod csekkoltatni egy ilyen friss élménnyel, hogyha netán belefutsz a tévébe, és akkor így nézel, és akkor így voltak néha sziszegések.
1: Azt akarom, hogy persze, nem én csináltam. Nem.
2: Volt olyan film amúgy, hogy így néztem a tévébe, és így néztem, hogy ki vágta ezt a filmet? Atya én mondom, itt lötyög, ott nem jó. És akkor jött a véges táv, és akkor vágó hozzá lett. Szóval gratulálok. Tényleg, de ez itt szép munka volt, de...
1: Miben különböznek egymással, hogyha röviden akarnád elmondani a magyar, meg a chilei?
2: Nem tudom, hogy talán ez a legjobb megfogalmazás, de talán az élethez való hozzáállás.
1: Mégpedig?
2: Ott a szegény ember is boldog.
1: Mitől?
2: Tehát, hogy jó felkelni. Tök jó, felkettünk, megy a nap, lemegyek a tengerhez, peccázok valami ilyesmi, de valami ilyesmi attitűdöt tudok elképzelni abba az országba, hogy az emberek így akarnak, meg szeretnek élni. Ellentétben ebben az országban, nyilván ez is a saját tapasztalatom, hogy, hogy persze, tök jó, de mégse jó, meg nincs kedvem bemenni dolgozni, meg fú, még csak hétfőben hol van a péntek, figyelj, én személy szerint örülök, hogyha hétfő van, akkor jó, oké, toljuk tovább a szekeret, de van, aki ezt máshogy éli meg. Én nyilván nekem is vannak azok a hétfők, amik így a hátam közepére nem kívánom az egész történetet, de az ember egy kicsit így felszívja, majd jó, csináljuk meg. Hát ez a január, ez olyan lassan telik, lehet, hogy valakinek nagyon gyors, de hogy még mindig csak január 30.
1: Szerintem az év leghosszabb hónapja, január minden.
2: Én már másodikán mentem dolgozni, nyilván így a boltban meg a raktárban pakoláztam így a dolgaimat, de hogy így még mindig csak január van, és annyi mindent csináltam, és annyi minden történt, hogy így néha csak így kapkodom a fejé, hogy még csak szerda van, és még nincs vége. Fú, van, ezek számomra ugye jó pillanatok, tehát hogy így szeretek így mentálisan így elfáradni, amikor vége a napnak, nem volt rohangálás, hanem itt ezt csináltam, azt csináltam, fú, akkor még ezt, fú, akkor még meg kell csinálnom azt.
1: Szoktál ilyen számadást, napi számadást csinálni?
2: Ilyen konkrét számadást nem.
1: Nem vagy ilyen nagyon precíz, hogy megcsináltam a feladatomnak ennyit, annyit hónapra az lesz.
2: Szerintem amúgy nagyon sokan azt mondják, hogy néha ilyen latinos vagy. Tehát ez a mányánál, ez néha szokott működni. Nálam is, hogy azt mondja, figyelj, kedden megyek. A rutinos visszakérdez, melyik kedden? De van egy füzetem, meg vannak ilyen felhő alapú naptár, amiben nyilván elkezdek vezetni mindent, ha valamelyik, tehát hogyha nem sikerül befejeznem azt a listát, nem dőlök kardomba.
1: Ha ez a latinosság, ez itt működik az üzleti partnereiben, üzleti életben, meg a kapcsolataiban? Mert mi magunkra azt tartjuk egy kicsit, hogy hát egy kicsit, az a németes egy kicsit olyan merevebb.
2: Nálam nincs olyan nagy rágörcsölés. Én igyekszem mindig a lehetőségekhez mérten, mindig mindent így pontosan betartani, nyilván valamikor nem jön össze, valamikor nagyon nem jön össze, és valamikor egyáltalán nem jön össze.
1: De hát te nem görcsölsz be?
2: Néha egy kicsit így begörcsölök, de hogy mindig az a konklúzió, hogy én szinte mindent megtettem, tehát hogy lehetőségemhez mértem, minden erőmet beletoltam abba, hogy összejöjjön. Kicsit ilyen lazábban igyekszem ezt az egészet felfogni, lehet, hogy egy kicsit jobban vagyok empatikus, mint az átlag ember. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, nem volt.
1: De ettől talán jobban is megy az üzlet, nem? Nekem az az érzésem, hogy ha görcsös az ember, akkor azért nem annyira jó.
2: Lehet. Én inkább azt mondom, hogy valamiben az egy kicsit ilyen más a szemléletem.
1: Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést José Látesszel.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Shut

0: még ne menjetek el. A szünet után folytatódik a dzsungelharc. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádiókafé After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádiókafé színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádiókafé After. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
3: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégem José Lattes, a Superstar Budapest tulajdonosa. A szünet előtt ott hagytuk abba, hogy nincs méltatlan munka, és minden forgatás megszépül utólag. Na és akkor jött a nőnap.
2: És akkor rengeteg időm volt. És akkor már akkoriban a Mafiumban dolgoztam, így anyagokat készítettem elő az átírónak, hogy tudjanak dolgozni másnap, és baromi sok volt a szabadidőm, akkor emlékszem hajnali 4-re jártam dolgozni, 9-ig volt idő megcsinálni a munkát, és akkor 9-től szabadság, hát valamit kezdjünk magunkkal. És akkor így bevillant ez a diehardos történet, hogy akkor így ez milyen jó volt, elkezdtem így felgöngyölíteni az akkori pólós ismerőseimet, akik annó csinálták nekem a pólókat, hogy ez még működik-e, mehet-e, nem mehet-e, és így 0 forintból. Nem 0 forintból, mert Dani barátomtól kaptam 100 000 forintot kölcsön, hogy megvegyem életem első hőprését. Ezt is nem fogom elfejteni, hőprés, mert nyomtató, ezzel indult az egész. És ehhez a Dani adta a finanszírozás részét, és így a filmes kapcsolataimat felhasználva így elkezdtem kilincselni. Elkezdtem mondani, hogy amúgy pólókat csinálok, eleinte bevállaltam azt, hogy kis produkciók, hadd csináljak így, mint a pólót, nem tudom, egy ilyen kisebb részlegnek, ahol van

0: mit 5-10, és akkor ez így elkezdődött szépen-szépen felépülni, és talán a legsikeresebb az talán 2018-19 valami ilyesmi, szerintem 2 vagy 3 Magyarországon forgó produkció volt, ahova nem én csináltam a stábajándékot. És akkor még lehetett így menni így forgatásokra, ugye ez még teljesen Covid előtt, lehetett menni forgatásokra, így amikor vittem ki a kész termékeket a különböző csapatoknak, és így akkor így végignéztem így a forgatóstábon, és így jó, azt is én csináltam, fú, arra emlékszem arra a pólóra, és így egy tök jó ilyen pozitív élménye volt ennek az egésznek, hogy na, tök jó. A fél brigád az én általam készített cuccokban van, és ez egy tök jó élmény volt.
1: Az, hogy ezt abba hagytad, abban szerepe van-e annak, hogy 17-ben elkezdte foglalkozni a saját elakadásaiddal. Hogy ezek miért voltak? Mert most mondod, hogy megy az üzlet.
0: Megy.
1: Vagy ment az üzlet, és hát akkor az ember örül, majd te is mesélted, hogy örülsz, igen. Akkor de hogy keletkeznek ilyenkor az elakadások?
0: Fú, ezek ilyen a múltba visszacsatolandó dolgok. Nekem a szüleim elváltak. Uh-huh. 87-ben. És nyilván akkor gyerekként semmilyen eszközöm nem volt ahhoz, hogy én ezeket feldolgozzam. Nyilván bántott, dühös voltam apura, hogy miért. Ezt a kineziológusommal nagyon jól megbeszéltük, hogy miért nem engem választott.
1: De és hát hogy, ez jogos kérdés.
0: Ez egy tök jogos kérdés, de erre rájönni, tehát hogy én ezt akkor nem tudtam ezt így feldolgozni, megérni.
1: De ezt a üzleti siker közben jött ez elő, amikor már ment a szekén.
0: Nem, ez közben, tehát hogy ugye elindult az üzlet, és akkor így éreztem, hogy nem tudok megugrani valamit.
1: Tehát, nem ment az üzlet?
0: Ment amúgy, de hogy...
1: De nem úgy.
0: Mert éreztem, hogy mennék még, de hogy amúgy Kossa csillagjegyen van benne egy remek mérleg, aszcendensen, borzasztó amúgy. tehát, hogy a csillagjegyem így menne, a mérleg meg így hop-hop, döntsd el, és nagyon sok negatív élményem volt így a régmúltból, ami nem engedte, hogy merjek tovább lépni, és, és amikor elkezdtem az elakadásaimmal így foglalkozni, meg elkezdeni feldolgozni őket, amik tényleg én, nem tudom, 6 éves koromig is azért volt, találtunk azért jó pár sztorit. Nyilván apu volt az, aki ezeket így begenerálta, amire amúgy nem haragszok rá, és talán ez a legnagyobb tanulság az egészben számomra, hogy megbocsájtott, nem is azt, hogy megbocsájtott, hanem nem haragszok apura mindazért, amit tett, és ahogy tett, abban az idő pillanatban, amikor ezt meglépte. Nyilván engem akkor baromira zavart, hogy nem engem választott, de felmérni azt a helyzetet, amiben ő volt abban a pillanatban, és hogy ő miért érezte azt, hogy ebből menekülni akar, vagy hogy ez neki nem jó, én azt nem tudom megállapni. Nem láthattam az ő fejével az ő életét. De egy utólag az elakadások feldolgozásával én így rájöttem, hogy mindazok ellenére, hogy milyen elakadásokat generált bennem, én nagyon szeretem az apukámat, meg az édesanyámat, de hogy nem voltam az ő élethelyzetükben. És nyilván kiszívja meg, hát a gyerek, aki szintén nem tehet semmiről, de az biztos állíthatom, hogy mind a ruha, mind a cipő így szépen lassan az így elkezdte most így bearatni a sikereket, meg nyilván a ruha az előbb kezdte el bearatni a sikereket, nekem nagyon nagy, tehát hogy nagyon, nagyon nagy segítségemre van az, hogy a múltbéli elakadásaimat így feldolgoztam, tehát ez most lesz idén 8 éve.
1: Ugye az üzleti életben is?
0: Igen.
1: Tehát, hogy mert magánemberként érti az ember ezt könnyen.
0: Az üzleti életben amúgy nekem az segít a legtöbbet, hogy tudok úgy leülni bárkivel, akár egy megbeszélésem, vagy valami projektnek az átbeszélésén, hogy nem teszek mögé emóciót. Eleinte nagyon sok emóciót tettem mögé, hogy nem tudom, megpályáztam mondjuk egy stábajándékot, és akkor az volt, hogy figyelj, azért nem téged választottunk, bocs. És nyilván volt benne, nem tudom, jó pár óra munkám, meg felhajtottam egy csomó márkát, meg ilyesmi, amire éppen szükség volt a produkciónak, de hogy nem engem választottak. Hát ezt eleinte nehezen viseltem, meg nehezen éltem meg, hogy...
1: Dühös voltam?
0: Hát,
1: Vagy szomorú?
0: Hát szomorú meg, inkább szomorú. Szomorú voltam, hogy nem engem választottak. Nyilván vissza...
1: Volt ilyen kisebbségi érzés, hogy jaj, valamit nem jól csináltam?
0: Eleinte igen. Tehát, hogy néha átfutott a fejemben, tudod, hogy nem szeretnek. Biztos nem szeretnek, azért nem én kaptam. És akkor nyilván, ahogy fejlődt, tehát ahogy fejlesztettem saját magamat, az sokkal nyilvánvalóbbá vált, és sokkal könnyebben álltam ezt az egészet. Nem én kaptam, semmi baj, menjünk tovább. Tehát, hogy nincs idő ezen nagyon moralizálni, hogy az üzleti életben, fú, figyelj, nem te nyerted meg a projektet. Nagyon jó, köszönöm, megpróbáltam, köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy beadjak úgymond egy pályázatot, akár egy stábjárnékra, vagy bármire. Nem engem az semmi baj, én megyek tovább, köszönöm szépen, ha netán te legközelebb van lehetőség, nyugodtan keressetek meg, megnézzük. Tehát, hogy talán az üzleti életben ez a legnagyobb segítség. Hogy tudom úgy az érzelmeimet, meg az engem bennem generálódó emóciókat, így el tudom csendesíteni, hogy ne legyen, hogy az üzletében legyen emóció, mert szerintem az nagyon, nagyon félre tudja vinni amúgy az embert. Nem tudom, volt ott, megcsinálok neki egy munkát, mert nagyon kedvelem, meg mit tudom én, lehet, hogy már legközelebb is engem, tehát, hogy
1: szabjunk
0: valami.
1: Üzlet?
0: Igen, üzlet az üzlet.
1: Rá kell nézni kívülről.
0: Igen. Én nagyon sokszor szoktam azt mondani, én tudom, hogy például ebben a ruha sztoriban nem én vagyok a legolcsóbb, nem én vagyok a legprofibb, de azt gondolom, hogy az áraimhoz meg nagyon ragaszkodom. Tehát, hogy adok egy árajánlatot, és én azért az árért, én vállalom azt, hogy határidőre lehetőség szerint minden készen lesz, ha 3 nap van rá, nyilván azt mondom, hogy kicsit kevés az idő, de nézzük meg. Tehát, hogy én az áraimhoz nagyon ragaszkodom. Például ugyanígy ebbe a cipőszó.
1: Ennek miért van jelentősége?
0: Mert az ember húzzon egy határt, hogy figyelj, ez az érték. Van egy szint, ami alá azért tehát nem
1: ez megy. Ez egy magabiztosság? Egyfajta magabiztosság? Igen, hogy én ennyit érek. Már az áron.
0: Szerintem inkább azt mondom, hogy valahol beárasztam magam.
1: Azon gondolkoztam közben, amit mind elmondtál, hogy juthatott eszedbe, hogy az Adidas, tehát hogy elkezdje cipővel foglalkozni, mert hát ugye az Adidas még nagyon régen csinált, egy 69-es, ez a Superstar modell, igen, ez egy 69-ben megjelent egyébként az addigi divatoktól, meg formáktól eltérő kosárlabda cipő, amire még egy nóta is született, de ez már mindegy, ez mindenki meghallgatja, aki akarja, hogy viszed ezt a stáb ruha bizniszt, és akkor egyszer csak így hátradőlsz, és úristen, most nekem cipőkkel kell foglalkozni, és ráadásul egy ilyen sneaker ikon-szerű valami, vagy a sneaker kultúrába beleillő dolog.
0: Ennek a történet is ugye 23 éve nincsen más cipőm, és annó nekem is nagyon sok fejtörést okozott, főleg így az utóbbi időben, hogy valami egyedit. Tehát, hogy valami egyedi cipő legyen.
1: Magyarul, amit a boltba veszel, az ne barna színű legyen, hanem sárga, vagy legyen a csíkok más színűek?
0: Magyarországon egy idő után bejött az a trend, nem is tudom, hogy trend, de bejött az a bolti szemlélet, hogy tartjuk a szupersztárval a feketét fehér csíkkal, a fehéret fekete csíkkal, a fehéret fehér csíkkal.
1: Tehát jó csík modellek?
0: Hát a standard. Igen. És akkor nem tudom, tehát hogy valamivel pörgessük
1: abban
0: föl.
1: Abban nincs kockázat a standardben.
0: Nincs, de tehát, hogy amikor voltak nekem is ilyen standard cipőim, de hogy nem tudom, nekem a legegyszerűbb ilyen tuningja a cipőimnek az volt, hogy fogtam, és akkor elkezdtem színes cipőfűzőkni.
1: Tehát ilyen sneaker vagy? Vagy csak tehát nem azért hordod a Adidas Superstar, mert sneaker vagy, hanem egyébként szereted?
0: Én igen, tehát hogy számolom, hogy a Superstar egy ilyen velem ilyen elválaszthatatlan. Tehát aki ismer, tudja, hogy főleg aki ugye 2000-es évek eleje óta ismer, mert szerintem 2003-ban vettem az első szupersztáromat, tudja, hogy mindig volt szupersztárom, valami különlegesség mindig volt benne, volt ilyen, ilyen magenta színűm is, ez egy Pharrell Williams volt, de volt kanári sárga, tényleg ilyen legkülönbözőbb történetek, tehát történetű szupersztárjaim voltak, és amikor így ment a gondolkodás, hogy mit csinálják a rengeteg szabadidőmmel, és ugye megkaptam a tényt, hogy nincs senki, aki Adidas-t, csak Adidas-t forgalmaz, így a retail szekcióban, akkor így felkapcsolták a villanyt, hogy figyelj már oda, Hát szupersztár. Ha nincs senki, aki Adidasszal foglalkozik, akkor biztos nincs aki szupersztára. Ennek is utána néztem, nem volt, és január, tavaly év január, 14 vagy 17-én így beregisztráltam a Facebookra ezt a, akkor még csak szupersztár fedőnevet kapó projektem, és így közel egy fél év alatt így letisztult ez az egész szupersztár Budapestre, és lényegében novemberben, amikor volt ez a Snakerness fesztivál, amit a Millenárison csinált a Trunk Tomi, nekünk az volt az ugródeszkánk. Tehát addig én a kollégáimmal azt se tudtuk, hogy ez a Snaker. Tehát nyilván néztem a konkurenciát, néztem a Balázsnak is az oldalait, ők mit csinálnak, milyen típusú videókat csinálnak, hogy próbálják megszólítani a vevőiket, milyen módon, milyen kommunikációval, és abban biztos voltam, hogy tök sikeres az, amit ők csinálnak, meg tudják szólítani a saját vevőköreiket, de hogy nekem ennél kicsit másabb, tehát hogy valami más stílusú megszólítást szeretnék a vevőim felé. És kimentünk így ezt.
1: De tudtad, hogy kik lesznek a vevőid már?
0: Nem. Nem. Azt tudtam, hogy abban biztos voltam, hogy nagyon sokan szeretik a Superstart, mint brandet, tehát hogy mint termék, tehát az Adidasnak ezt a
1: szeretik
0: ezt a cipőt. Ez külföldön amúgy ez nagyon jól megy. Tehát az olaszoknál mondjuk Stan Smith, de amúgy nagyon sokan hordanak Adidast. Ebben az országban valamiért itt a Nike nagyon becsípődött, amivel ami nincsen semmi baj. És azt a konklúziót vontam le, hogy van egy cipő, ami több mint 50 éves, idén 55, és amúgy az emberek nem ismerik. Ami amúgy van. Kapható.
1: Nekem ez olyan, mint amikor elmennek a műkereskedők, és találnak a pajtában egy rokokó szekrényt, vagy egy autót, vagy valami ilyesmi, ez hasonló felfedezés. Egyiket én sem tudtam, tehát amikor mondtad, akkor nekem utá kellett néznem, hogy miről is beszélsz? Hogy persze azt mondta, hogy igen, tudom, de nem tudtam. Tehát fogalmam se volt.
0: Van, és valahogy ezt...
1: Azt hittem egy vicc először, szupersztár, hát persze mindenki így hívja.
0: De ugye a szupersztár esetében az a rövid távú cél, hogy így megmutassuk különböző csatornákon, meg különböző módon az, hogy amúgy van egy alternatíva. Tehát létezik a magyar piacon is egy olyan alternatíva egy cipőre, ami kényelmes, könnyen tisztítható, amúgy bírja a gyűrődést.
1: Még mindig?
0: Még tehát mindig.
1: Nem adták ki külföldre, meg Távol-Keletre a gyártást, mert ezekkel azért szokott lenni minőségi probléma.
0: Nézd, én azt gondolom, hogy a szupersztár, hát azért nyilván készítik ugyanúgy Kínába, ugyanúgy készül Indonéziába. Én személy szerint a Vietnámban készülő szupersztárokat nagyon szeretem, mert van valami kis nagyon finom hangolás a varrásban, meg az anyaghasználatban, ami mondjuk egy Kínában gyártott cipőnél is megvan, de hogy van valami kis nüansznyi dolog, ami például, amikor fölpróbáltam életem első Vietnámban készült cipőt, így belebújt a hupp, és mint a visszajövőbe kettőben, amikor a Márti felveszi azt a Nike cipőt, így beleteszi a lábát, meghúzza magát, és így mintha az lábára idomult van, na, nekem ilyen a Vietnámban készült szupersztár, tehát így az ember így hupp így bele, és így cupp, tehát hogy teljesen, mint hogy az ember lábára öntötték volna ezt az egészet. És a szupersztárt szerintem az én generációm biztosan nagyon tudja kapcsolni amúgy ez a hip-hop szubkultúra, az, ami így a 80-as években volt. Ugye a Randy MC formáció volt az, aki ezt a cipőt így formabontóan kezdte el hordani.
1: Az sem most volt,
0: de hogy ennek a cipőnek vannak ilyen ikonikus pillanatai, tehát amikor cipőfűző nélkül kezdték el hordani a srácok a szupersztárt, mindenki azt akarta. Amikor volt ugyanabban, szerintem ugyanúgy 80-as évek végén, amikor minden hip-hopot, meg rappet kedvelő fiatalnak a nyakába a nagy Merci logó, meg mit tudom én, meg a Volkswagen logó, emlékszem, talán ilyen egy márkáért lehetett venni ilyen Volkswagen logót, a Volkswagen gyár külön gyártott, hogy ne a kocsikról kezdjék el a fiatalok letépni, meg a Mercikről letörni az egész, hanem hogy volt lehetőség arra, hogy akkor tessék, ne rongáld az autót, megkaphatod. És azt gondolom, hogy, a Superstar szerintem a kezdetek óta van egy ilyen nagyon erős értéke.
1: De neked meg érzelmi viszonyod is.
0: Van, igen. Én szeretem. Tehát, hogy nem mondom, hogy nincsen ennél jobb cipő, de hogy amúgy megbízhatóbb társ a mindennapokban, hogy az ember jönni-menni tudja, szerintem, hogy egy szuperszer, tök jó.
1: És ezért döntötted el, vagy ezért jött az, hogy akkor belevágsz egy ilyen tulajdonképpen egy ismeretlen terepben? Mert cipőben
0: teljesen ismeretlen volt, és volt... Talán Gyuri barátom volt az, aki így, amikor így megcsináltam ezt a Facebook regisztrációt, így feljön a telefonom, hogy rám ért, nem is tudom, azt mondja, tiéd ez a Csak Szupersztár, mondom, aha, mekkora ötlet. És így ezek voltak az első élményeim, hogy fú, tényleg, Csak Szupersztár.
1: Te miben hiszel?
0: Én saját magamban. De nagyon hiszem azt, hogy minden akkor fog megvalósulni, és abban a pillanatban, amikor annak meg kell valósulnia, nyilván ehhez nagyon fontos az, hogy az ember beletegye az energiát, beletegye a hitét, hogy ez össze fog jönni. És akkor is ki kell tartani, amikor az van, hogy fú, nem jön össze, de össze fog jönni, csak azt ne ottad fel a végénél, hanem próbáld meg, és hogyha elértél a falig, akkor is próbáld meg azt a pozitív élményt magadévá tenni, hogy figyelj, megpróbáltad.
1: Hozzá lett ez. Köszönöm, hogy eljöttél a Dzsungelharcba.
0: Hát, nagyon szépen köszönöm én is.
1: A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Hozzá Lattes, a Superstar Budapest tulajdonosa volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel a szabadságról, az elszántságról és a kitartásról, amiből nem csak az üzletben lehet tanulni. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réthal Igort hallottátok.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Halljó, sziasztok, Rész András vagyok, és miért húzhassatok tovább is hallgatni a Rádió Cafét.
1: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádió Café 98.hu-n. A műsor együttműködő partnere a Garantika Hitelgarancia ZRT. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja: Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu-n. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
2: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
3: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
2: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
4: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
5: Merre tart a világ? És hol a helyünk benne? Gyere el a HVG New World Talks gazdasági konferenciára. Május 14-én a magyar gazdaság, Európa és a világgazdaság legfontosabb kérdéseit vezető szakértőkkel elemezzük. Jegyek newworldtalks.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat?

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert, mentesítő járatokat indít a fővárosból a MÁV, a Fradi nyerte a labdarúgó magyar kupát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megalakult az új országgyűlés, Magyar Pétert megválasztották miniszterelnöknek. Az új kormányfő a történelmi zászlók előtt tett esküje után beszédében elmondta, új fejezet nyílik Magyarország történetében, kiemelte, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Az országgyűlés elnökének Forsthoffer Ágnest választották. Az új parlamentben a Tisza párt 141, a Fidesz 44, a KDNP 8, a Mi Hazánk pedig 6 képviselővel van jelen. Mentesítőjáratokkal biztosítja a hazajutást mindenkinek a MÁV. Az országgyűlés alakuló üléséhez kapcsolódó rendezvény után még az éjszakai órákban is több vidéki nagyvárosban indít járatokat Budapestről a vasúttársaság, közölte a MÁV csoport. Miskolcra, Pécsre, Nyíregyházára és Szegedre is indul vonat, de készenlétben is tartanak szerelvényeket a váratlan forgalmi helyzetekre. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, külön kell kérni az SZIA bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, Égerszög település közelében bukkant fel az állat. A Nemzeti Park szerint fiatal egyedről van szó. Arról nincs információ, hogy merre vezetett az útja. A túrázóknak azt javasolják, ha medvével találkoznak, lassan hátráljanak és minél nagyobb körben kerüljék az állatot. A barna medve fokozottan védett faj Magyarországon, természetvédelmi értéke 250 ezer forint. A Ferencváros nyerte a labdarúgó magyar kupát. A döntőben hosszabbításban kerekedett felül a Zalaegerszeg csapatán, 1-0 lett a vége. Ez a Fradi 25. kupa győzelme, ami azt jelenti, hogy a következő szezonban indulhat az Európa Liga selejtezőjében. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Nagy rész derült idő lesz, csak időszakosan borulhat be jobban az ég, néhol kialakulhat futózápor, a szél gyenge marad, éjszakára 6 és 14 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, délutántól érkezik több felhő, elvétve lehet zápor napközben, estétől már nagyobb rá az esély. A szél néhol megélénkül, vasárnap 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsértékek, hétfőre változékonyabb időt ígérnek, záporokkal, zivatarokkal.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A londoni Victoria and Albert Múzeum egy amerikai árverésen 92.500 dollárt fizetett a Rolling Stones logójának eredeti 1970-es tervéért. John Pesh annak idején 250 fontot kapott a kiöltött nyelvért, ami csak az első hivatalos megjelenésekor az 1971-es Sticky Fingers című Stones albumborítóján lett vörös.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Alaposan összebalhéztak a Jane's Addiction tagjai a 2003-as Strays albumon. A Los Angeles-i rockcsapat Bob Ezrin kérte fel producernek, aki a Pink Floyd The Wall című klasszikusa mellett számos Peter Gabriel, Kiss és Alice Cooper lemezt is jegyez. Perry Farrell énekes olimpiai csúcs teljesítménynek és úttörőnek nevezte a Strays hangzását. Martin Lenoble basszusgitáros szerint viszont Ezrin minden varázslatot kiölt a zenekarból. A nézeteltérés odáig fajult, hogy Lenoble-ot a felvételek kellős közepén kirúgták az együttesből. Minden esetre a beharangozó kislemez, a Just Because, Amerikában és Angliában is a zenekar legnagyobb slágere lett, és Grammy jelölésig jutott.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A néma film több mint 3 évtizedes korszakában a film ugyan néma volt, ám a mozielmény nem. Élő zenei kíséret szólt a film alatt, amelyet mozi zongorista improvizált, aláfestve a cselekményt és elnyomva a vetítőgép berregését. A nagyobb mozikban orgona volt, esetenként szalonzenekar játszott.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Ismerős helyzetek, finom humor és szerethető történetek. Janikovszki Éva klasszikusa május 10-én az Akváriumban kicsiknek és nagyoknak. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Janikovszki Éva, velem mindig történik valami. Május 10-e Akvárium Klub.

0: Csuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
1: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Break On Through című Doors dalból készült Bossa Rocker remix minden idők legtöbb példányban eladott, nem hivatalos remixe lett. Igaz, hogy az azt készítő Dan Ben Horn duo egy árva koronát sem látott az eladásokból.

Hello, sziasztok, Karácsony János James vagyok. Minden rádióhallgatót üdvözlök, ez a Rádió Café.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Beastie Boys Sabotage című klasszikusát tradicionális rock hangszereléssel adta elő. Ed Rock gitáron játszott, MCA basszusgitáron, Mike D pedig a dobokat püfölte. DJ Hurricane csupán némi scratchet pakolt hozzá. A dal videoklipje, amelyet Spike Jonze rendezett, a 70-es évek krimieit parodizálta. A csapat tagjai játszották benne az összes szerepet, képzeletbeli művészneveken alakítottak képzeletbeli kopókat és rossz fiúkat.

0: Fakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Minden bizonnyal a világ legelterjedtebb dallama és születésnapi köszöntője a Happy Birthday to You. Az amerikai Hill nővérek több mint 130 éves szerzeményét eredetileg Good Morning to All címmel kisiskolásoknak szánták reggeli közös éneklésre.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
3: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
2: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
1: Ismerős helyzetek, finom humor és szerethető történetek. Janikovszki Éva klasszikusa május 10-én az Akváriumban kicsiknek és nagyoknak. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Janikovszki Éva, velem mindig történik valami. Május 10-e, Akvárium Klub.
4: Mi az ára a természet elvesztésének, és a te céged mennyit fizet ebből valójában? Mit áraz már ma a befektetői világ? Találkozzunk a HVG Impact Talks vállalati fenntarthatósági konferenciáján május 13-án az Európa Event Centerben. Részletek impacttalks.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
6: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
7: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat?

0: hvg4.hu per 1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a Rádió Caféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.
6: A mai mixet Cyborg Templár készítette.

0: Ah, ça, c'est complètement fou. Ce type est un génie.
1: It's amazing.
2: A mai DJ Cyborg Templar volt. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
4: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
5: Merre tart a világ, és hol a helyünk benne? Gyere el a HVG New World Talks gazdasági konferenciára. Május 14-én a magyar gazdaság, Európa és a világgazdaság legfontosabb kérdéseit vezető szakértőkkel elemezzük. Jegyek newworldtalks.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

0: nyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Anya, mi az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, magazinműsor a játékok világáról. Casual gaming és e-sport, konzolok, PC-k, trendek, gazdasági elemzések, Bényi Lászlóval, Bodnár Csabával és Gáspár Józseffel minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Rádió Café, van barátod!

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Minisztárszki és Hatches Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.